0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ukrajna előbb vagy utóbb el fogja veszíteni a nyugati területeit, Lengyelország, Magyarország és Románia pedig visszakapja majd azt, ami történelmileg hozzájuk tartozott, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Közben a berlini Pride-on egy szélsőséges iszlamista a tömegbe hajtott egy kis busszal. A támadót később lelőtték, de kiderült, hogy korábban terrorcselekmény előkészületéért már elítélték. Kaiser Ferenccel beszélgetünk.
2: Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, az NKA Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Szép estét.
2: Hibáztak-e a hatóságok? Kezdjük először ezzel, hogy ez megtörténhetett. Mindig ez az első kérdés. Miért nem számítanak egy ilyen támadásra a berlini Pride-on? Miért nem lehet ezt megakadályozni?
3: Nyilván biztos, hogy hibáztak. Ugyanakkor egy ekkora kiterjedésű, ilyen hatalmas területen zajló rendezvényt lehetetlen 100%-ban biztosítani. Nyilván a média rögtön teljes joggal leírta, hogy a megfigyelő kvázi, a tettes radaron volt, tehát több különböző akcióban az iszlám államhoz való, mondjuk úgy kommunikációban lehetett tudni, hogy ő radikális, csak az a baj, hogy több tízezer ilyen van Németországban. Mindenki mellé napi 24 órában megfigyelést lehetne tenni, akkor emberenként körülbelül 30 ember kellene a 24 órás megfigyeléshez.
2: De ő volt is letartóztatva.
3: Így van. Így van, sajnos elengedték. Hát a német jog olyan, hogyha nem, egyértelműen nem bizonyítható, vagy nem ítélik elég súlyosnak, akkor...
2: Tehát az lett volna a következő kérdésem, hogy vajon lehet-e tudni, hogy miért engedték ki, de akkor itt valamit változtatni kell. Mondjuk a Merzkanceller reagált, ő azt mondja, hogy túl korai lenne megválaszolni azt a kérdést, hogy milyen politikai következményei lesznek. Tehát mondott is valamit, meg nem is, ilyen nagyon óvatosan reagált erre az egészre.
3: Még nyilván széles körű kivizsgálásra van szükség. Tudni kell, hogy az utóbbi időben az elkövetéshez, ugye ez az iszlám államhoz köthető, mert nem nagyon kell klasszikus értelmet, fegyver, sőt, bomba sem. Tehát sokkal gyakoribb a ramming, tehát a gázolás, amikor a tömegbe hajtanak. Most már ezért van a legtöbb korszerű kamionban olyan érzékelő, hogy az első ütközés azonnal letiltja az elektronikát. Mert ugye a berlini karácsonyi vásáron nagyon sokáig tolta maga előtt a tömeget a gépjármű, meg kés. Ugye aki konyhakést vesz, arról nem feltételezzük, hogy gyilkolni akar vele, pedig tökéletesen alkalmas erre is.
2: Most egyébként a szövetség itt a kormány a tartományokkal együttműködő, ugye bejelentették, hogy azonnal megkezdik a nagy tömegrendezvények biztonsági tervének a felülvizsgálatát. Tehát lenne mit, vagy miért most 16-ot említette, ugye arra mindenki emlékszik, erre a karácsonyi vásárra, amikor 12-en haltak meg, rengetegen sérültek meg, akkor történt változás, vagy most ez történt, felülvizsgálatra szorul?
3: Történt, csak egészen egyszerűen minden esetben az van, hogy amikor van egy ilyen nagy úgynevezett stratégiai hatású, tehát az egész lakosságot, sőt, gyakorlatilag Európát megrázó támadás, akkor mindenki azonnal éber lesz és elkezd intézkedni. És aztán, hogy enyhül a figyelem, akkor egyre nagyobb valószínűséggel bekövetkezik egy következő ilyen támadás. Egészen egyszerűen folyamatosan felül kell vizsgálni a biztonsági intézkedéseket, mert a terroristák sajnálatos módon elképesztően kreatívak. Ebben nekik ugyanúgy segítséget nyújt a világháló, mint bárkinek bármi másban. Tehát ma már a terroristáknak nem kell Szíriába elutazni, vagy Irakba, vagy valóvá Afrikába, hogy kiképezzék őket. Minden szükséges információ megtalálta az interneten, méghozzá nyilván nem mindenki számára elérhető módon, a dark webben, egy fényképbe PDF dokumentum formába beágyazva vannak úgynevezett kiképző kézikönyvek, amik azt is elmagyarázzák a lendő terroristáknak, hogy milyen kés kell venni és hova kell vele szúrni.
2: No, orosz-ukrán háború, azt mondja Vlagyimir Putyin, idézte itt az előbb a kollégám, hogy Ukrajna előbb vagy utóbb elveszíti a nyugati területeit, Lengyelország, Magyarország és Románia pedig visszakapja majd azt, ami történelmileg hozzájuk tartozott. Mire gondolhatott Putyin?
3: Hát ugye ez már egy régi lemez, Putyin megpróbálja egy kicsit a Ukrajna mögött álló NATO-t megosztani, ugye történelmi legvalóban Ukrajna egy modern állam, maga az ukrán nép nem az. Bár Putyin szerint ugye ez a legutóbbi beszéde is azt igyekszik alátámasztani, hogy nincs is olyan, hogy ukrán, de van, mert ha nem lenne ukrán és ukrán nép, akkor nem védekezne már lassan 4,5 éve sikeresen az agresszióval szemben. Tehát igyekszik mondjuk úgy megnyerni a lengyel, a magyar és a román szélső jobb oldalt, igyekszik egy picit megosztani a NATO-t, ez nyilván Ukrajnának is szól, nem véletlen az időzítés, hiszen Zelenszky azért komolyan gólt rúgott azzal, hogy az UPA-t, ugye egy erősen jobboldali, mondjuk ukrán szempontból nemzeti felszabadító mozgalom rúgott azzal, hogy az UPA-t, ugye egy erősen jobboldali,

0: komoly politikus komolyan elgondolkozna azon, hogy tényleg most majd megszálljuk Ukrajnát, pláne úgy, hogy Ukrajnának egy 700.000 fős hadereje van, és a legtöbb forrás szerint drónhadviselésben, meg modern hadviselésben valószínűleg jelenleg az ukránok a legjobbak a világon.
1: No, Donald Trump amerikai elnök holnap fogadja a Fehérházban Volodymyr Zelenszkijt. Ön mit vár ettől a találkozótól?
0: Hú, hát ez attól is függ, hogy milyen lábbal kell aznap az elnök. Tehát azért Trumpnál sose lehet tudni. A közelmúlt fejleményei alapján az tűnik valószínűleg, de mondom, Trumpnál ezt nem lehet tudni.
1: Igen, de azért mindig azt szokták mondani, hogy az ilyen találkozók előtt egy lentebb szinten már mindent megbeszélnek, meg mindent
0: ez így van, csak ugye van egy nehezen megjósolható, hogy is mondjam, csak lobbanékony elnök, aki akár egy félreértett mondat után is mondhat valami teljesen abszurd dolgot. Amennyire most látszik, nagyon sokáig Trumpnak az volt az álláspontja, vagy úgy látta, hogy Ukrán ezt a háborút így is úgy is elveszti. Most olybá tűnik, hogy már nem annyira erős ebéli meggyőződése, tehát valamilyen támogatást be fog jelenteni Ukrajnának, ugye ennek előzményeként már ugye úgymond beleegyezett abba, hogy Patriotot is gyárthassanak Ukrajnában. Nem lesz megoldható, valószínűleg Németországban fog készülni az úgynevezett ukrán Patriot. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten meg fogja erősíteni Ukrajna támogatását, ugyanakkor megint fel fog szólítani arra, hogy rendezzük már ezt a problémát, hiszen mint tudjuk, ő a béke embere, eltekintve attól, amikor ő indít egy háborút. De ez nem Ukrajnán múlik, tehát Ukrajna már egy ideje megegyezne Oroszországgal a fennálló határok mellett, tehát ami most a frontvonal, az legyen a tűzszüneti vonal, ebbe az ukránok már tavaly óta belemennének, csak mint a mostani Putyin beszéd is jelzi, hogy Oroszországnak ez még messze nem elég, tehát Oroszország ennél jóval több területet szeretne Ukrajnából, sőt, vissza a kiinduló állapothoz, 22. február 24-e után nagyon sokszor elmondtam Oroszországnak, a legnagyobb baj az, hogy olyan álom, hogy Ukrajna egyáltalán létezik.
1: Így aztán mi is folytatjuk még ezt a beszélgetést is sajnos. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Most én az Aktuálsz, Lazsánszky Ferenccel, szervusz Feri, kik jönnek hozzád, és ti miről beszélgettek majd?
2: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Az NK botrányban sem lassít a hírfolyam. Hankó Balázstól ma megvonták a szót a parlamentben, erre a Fidesz-KDNP kivonult az ülésteremből. Hankó Balázs a folyosón tartotta meg a sajtótájékoztatóját, koncepciós eljárásról beszél. Utóbb derült ki, hogy mindeközben az ügyészség elvitte a parlamenti szerverteremből a Fidesz frakció szervereit is. Ide tartozik még, hogy a kormány pedig visszavonta az Eddától a több százmilliós NK a támogatást. Aztán beszélünk arról, hogy Orbán Viktor túlsványosan is dicsérte és hősnek nevezte Hajdú Jánost, mint aki TEK főigazgatóként megszervezte és lebonyolította az ukrán aranykonvoj megállítását és az értékek elkobzását. Most megszólalt Hajdú ügyvédje, és azt mondja, hogy ez nem igaz, Hajdú János felsőbb utasításra cselekedett, nem ő találta ki ezt az egészet. Aztán beszélünk arról, hogy a Mediánnál visszaesett egy kicsit a Tisza támogatottsága. A nap kérdése az, hogy a nézők szerint ez összefügg-e az elhamarkodott államfőjelöléssel. Nagyjából ez a terv, aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutunk. Lánci Rihárd, Lukácsi Katalin és Ónodi Molnár Dóra lesznek a vendégek. Mindjárt kezdünk.
1: Feri, köszönöm önöknek is a figyelmet. Holnap este újra lesz egyenes beszéd, akkor is várjuk önöket. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 1000 milliárd forint, erről van szó, amikor vizsgálatot intéztek az Exim Bank különféle ügyletei iránt. Erről is fogunk beszélni, de szeretném, hogyha elmagyaráznánk, hogy egyáltalán az Exim Bank miért felel, mi a feladata, mi alapján dönthetnek befektetésekről, szóval egy picit remélem, hogy képbe helyez minket Bakár Zoltán, a Della Podcast műsorvezetője, gazdasági újságíró. Jó reggelt kívánok, és kérlek, induljunk tényleg onnan, hogy most megtanultuk az Exim Bank szót is, hogy mi ez a fogalom, de nem biztos, hogy a korábbi években tudtuk, hogy ott mi történik.
2: Jó reggelt, hát igyekszem megfelelni az elvárásaidnak. Bizonyos ügyleteket képes finanszírozni a kereskedelmi banki kör, de vannak olyan ügyletek, amelyek akár nagyságrendjét tekintve, vagy összetettségét tekintve speciális pénzintézeti finanszírozásra szorul, vagy szorulhat. És az Exim Bank az alapvetően, ha alapvető funkcióját nézzük, arra jött létre, hogy a külkereskedelemben nyújtson hitelt, különböző pénzügyi eszközöket a vállalkozásoknak, vállalatoknak. A problémát az okozta az elmúlt 5-6-8, vagy akár mondhatom, hogy 16 évben is, hogy talán kicsit félreértelmezték az alapvető szerepét ennek a banknak, és egy olyan üzleti kör jutott nagyon előnyös pozícióhoz, majd ezt is mindjárt kifejtjük, hogy mit értek ez alatt, amelyiket úgy lehetett egyértelműen beazonosítani, hogy mérhetetlenül lojálisak az Orbán rendszerhez. Tehát a NER-ről beszélünk, hogy pontosan fogalmazzunk. A NER legszűkebb körébe tartozó nagyvállalkozóknak volt egy nagyon jó kondíciókat ígérő pénzügyi finanszírozási lehetőség, az Exim Bank, amit hangsúlyoznék, egy állami bank. Tehát itt arról van szó, hogy az állam lehetővé tette ennek a körnek, hogy hozzáférjen ezekhez a lehetőségekhez, forrásokhoz, ami szerintem egyébként túlmutató és nagyobb problémát jelent a konkrét ügyekhez képest, az, hogy ezzel lényegében az Orbán kormány torzította a magyar gazdaságot, a magyar piacot. Tehát egy szűk elitnek nyújtott kedvezményes lehetőséget, forrásokhoz való hozzáféréshez. Sokan viszont nem fértek hozzá ezekhez a lehetőségekhez, pedig könnyen lehet, hogy egyébként képességben, tehetségben, innovációs ötletekben jobbak, lettek volna, mint az a kör, amelyik aztán végül ezt az opciót meg tudta szerezni.
1: Ha jól értem, hogy maga az intézmény, akkor nem ördögtől való, hogy nem létezzen egy ilyen
2: típusú bank. Ilyen van máshol is a világban.
1: Hanem maga a felhasználás, vagy hogy kik profitáltak ebből, így az van. Az, ami kérdéses.
2: Így van, tehát a minden vizsgálatnak, ami most elindult az Exim Bank kapcsán, az a lényege, hogy az eredeti funkcióhoz képest, és a compliance, transzparencia és egyéb a pénzintézetekkel szemben támasztott követelményekhez képest az Exim Bank, de egyébként ide hozhatom az MFB-t is akár, mert nagyon hasonló pályát futott be az a állami pénzintézet is. Szóval ezek a bankok, ezek hát eltorzították lényegében ezt a piacot. A vádak jelentős része arról szól, hogy megsértették a belső szabályzatukat, a belső jogukat, nem a belső jogszabályának megfelelő módon születtek ezek a döntések, nyilvánvalóan politikai ráhatásra. Tehát ez majd feltételezem ki fog derülni abból a 4 feljelentésből, amit a gazdasági minisztérium tett, hogy itt a problémát az okozta, hogy az apparátus az meghajolt, behódolt a politikai akaratnak, és néha már a látszatra sem ügyelve engedte oda a zsíros bödönhöz a neres vállalkozókat.
1: Nos, segíts kérlek érteni. Hogy kellene, hogy működjön egy jól működő rendszerben egy ilyen típusú intézmény? Beérkeznek ötletek, kérvények az állam vagy a külgazdaság részéről, hogy itt van befektetési lehetőség, ott van befektetési lehetőség, ezt egy tanács átbeszéli, hogy melyik az, ami jó lehet, és akkor lehet pályázni? Tehát ennek hogy kellene?
2: Hát a vállalkozók jelzik a finanszírozási igényüket, és az Exim Bank döntéshozói pedig mérlegelnek, és döntés hoznak, hogy ez vállalható kockázat-e. Ugye a fő problémát az jelentette, hogy miközben ezeknél az ügyleteknél a kockázatok egy jelentős részét az állam, azaz mi itt mindannyian, az adófizetők viseltük, aközben a hasznot viszont ezek a vállalkozók tették zsebre. Persze ezt lehet árnyalni, erre történt is kísérlet. A Duna Aszfalt például reagált a rájuk vonatkozó vádra, és azt igyekeznek bizonyítani, hogy ők igenis ott állnak fedezeti tárgyakkal a hitelügylet mögött, magyarul, hogy ők adták magát a fedezetet, tehát az állam ilyen értelemben nincsen kitéve ennek az üzletnek, de hát azért az állam, a kezességet mégis az állam vállalja. Tehát, ha minden bukna, akkor az államnak kell majd jót állnia ennél a hitelügyletnél. Szóval, hogyha ez a döntési folyamat, ez transzparensen történik, a kockázatokat mérlegelve, jól porítva a résztvevő felek között, akkor ez egy teljesen legitim dolog lenne. Itt a problémát az jelentett, hogy egy kiváltságos kört hoztak nagyon kedvező helyzetbe.
1: Akkor az is egyfajta tévút?
2: A jog határain messze túlnyúló módon ez a gazdasági minisztériumnak az álláspontja.
1: Az is egy tévút, hogyha összehasonlítjuk, hogy na azt az 1000 milliárdot, amiről éppen a 4 vizsgálat kapcsán szó van, a kis és középvállalkozások kapták volna, akkor mi lett volna? Mert hogy igazából ebből a szempontból nem függ össze ez a két össze.
2: Szerintem az egy jogos felvetés, hogy valóban szükség van-e magyar vállalkozók közreműködésére, például a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti úthálózat fejlesztésére, hogy tényleg mi vagyunk erre a legalkalmasabbak, és az a több 100 milliárd forint, ami ebben az ügyletben érintett, annak ott van-e jó helye. Vagy a magyar infrastruktúra fejlesztésére kellett volna ezt a pénzt fordítani. Ezek teljesen legitim kérdések és felvetések, miközben nyilván nem vitatom azt, hogy az jó, hogyha a magyar vállalkozások a külpiacokon pozíciókat tudnak szerezni. De könyörgöm, akkor először legalább itt a régióban vessük meg a lábunkat, hogy Afrika közepén mit keresünk, ez nehezen magyarázható.
1: No, gazdasági szempontból melyek lennének azok a reális, ha nem is konkrét befektetések, de ahol mondjuk gondolkodhat Magyarország, gondolok itt nem tudom, Szerbia, vagy ugye az Ukrajnában az újjáépítést mondják, hogy az majd mekkora biznisz lesz, ilyen területeken működhetne jól egy Exim Bank?
2: Jó helyen keresgél szerintem, igen, például az ukrán újjáépítés az egy klasszikus terep lehetne, vagy lenne, hogyha az Orbán kormány ezt politikailag nem tette volna teljesen kilátástalanná. Kérdés, hogy Magyar Péter kormánya mennyit tud ezen korrigálni, ezt majd meglátjuk. De hát ez egy, bármilyen szomorúan is hangzik, egy bődületesen nagy üzlet Ukrajna újjáépítése, abból kimaradni, az egy hatalmas veszteség lenne valóban. És akkor persze szóba jöhet. Ugye itt volt egy koncepció, hogy És ebben egyébként én támogattam, vagy egyetértettem az Orbán kormánnyal, hogy erősíteni kell a magyar vállalatok régiós terjeszkedését. Tehát, hogy vessék meg a lábukat. Ebben a MOL, meg az OTP bizonyos értelemben a Richter is élen jár, de ez a folyamat már az Orbán korszak előtt is elkezdődött. Az Orbán korszak alatt én nem nagyon látok olyan frissen felemelkedett NER-hez köthető vállalatot, amelyik képes volt megugrani ezt a küszöböt, és képes volt külföldi terjeszkedésre. Ez például szintén egy súlyos látlelete ennek a rendszernek, hogy ezek a vállalkozások, amelyeket mesterségesen pumpáltak föl állami pénzekből, állami jogszabályi háttérrel, egyelőre csak a belső piacokon tudtak valami eredményt kimutatni, azt is úgy, hogy végig állami háttérrel mentek.
1: Megállíthatók, visszafordíthatók ezek a típusú befektetések? Visszakerülhetnek ezek?
2: Ez a legizgalmasabb kérdés, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a feljelentéseknek valóban, hogy ez a pénz ez visszaszerezhető-e, a kockázat porítható-e a többi részes fél körében. Feltételezem, hogy itt a szerződéseket is újra fogják majd gondolni és tárgyalni az érintett felekkel, hogy hogyan lehet meggyőzni majd az államon kívüli ügyfeleket arról, hogy ők is nagyobb részt vállaljanak a kockázatokból. Ezt egyelőre nem látom, ezt nem tudom megmondani, majd a tárgyalásokon fog eldőlni, de nyilvánvalóan itt a cél az, hogy ezt a kiváltságos helyzetet, ezt megszüntessék, nem csak a neres vállalkozók kapcsán, hanem általános érvénnyel, hogy tényleg a rátermettség döntse el ezeket az ügyleteket. Még egy zárójeles megjegyzés, egy politikai leágazás ennek a történetnek, hogy azért azt vegyük észre, hogy ez az Exim bankos feljelentés az első lépés abba az irányba, hogy a NER-hez szorosan köthető üzleti vállalkozói kör is fölkerüljön a politikai elszámoltatás térképére. Tehát amikor sokan hiányolják az elszámoltatást, akkor látni kell, hogy ez az ügy, ez kifuthat oda, hogy adott esetben Szélászló üzleti érdekeltsége, vagy Tibor Cisván üzleti érdekeltsége a fókuszba kerüljön.
1: Orbán Viktor ezekről a kérdésekről nem beszélt tusványosan, de egyébként áldozatok jóvátételéről például már beszélt, hogy majd egyszer akkor ki tudja, lehet, hogy rájuk is gondolt ennek kapcsán. És arról is beszélt, hogy itt gyakorlatilag gazdasági vészhelyzet közelít, ősszel ez lesz. Mi a legnagyobb kihívás a gazdasági szempontból a Tisza kormánynak a következő hetekben?
2: Hát egyrészt romokban vették át a költségvetést, tehát van egy nagyon súlyos öröksége az Orbán kormánynak, vagy a kormánytól, amit valahogy kezelni kell. 7-8%-os hiányal fog idén zárni a költségvetés, ez egy horribilisen magas, miközben arra törekszünk, hogy bekerüljünk az eurózónába, ahol pedig 3% alatti hiány az elvárás, tehát nagyon magasról indítjuk a dolgot. A másik kockázat pedig a közel-keleti válság, az iráni-amerikai konfliktus, háború, kinek hogy tetszik, annak is a járulékos hatása az energia árakban, hogy megjelenik, és ugye most kiújult a háború, ugye kiújultak az összetűzések, egyből megdobta az energia árakat, hogyha ezek valóban elszállnak, az súlyos nyomot tud hagyni a magyar gazdaság kilátásain. Valóban már hetek óta lehet ezt látni, hogy Orbán Viktor most arra játszik, hogy ki kell ülni ezt a néhány hónapot, és úgyis be fog ütni a krak, és az pedig általános tapasztalat, hogy akárki van kormányon, gazdasági válságot baromi nehéz jól menedzselni, mindenképpen erodálni fogja a népszerűséget. Pont egy mai felmérés már jelezte, hogy megállt, legalábbis a platóra jutott a Tisza támogatottsága. Ez még nincs összefüggésben a gazdasági helyzettel, ennek inkább politikai okai lehetnek, vagy természetes üvegplafon tetejét elérték. De a következő hónapokban azt lesz érdekes majd figyelni, hogy ez a támogatottság elkezd csökkenni.
1: Lejárt az időnk, de nagyon röviden még egy gazdasági rész érdekelne ebből a beszédből. Kritizálta az euró bevezetését is Orbán Viktor, illetve hát gyakorlatilag azt mondta, hogy rossz nekünk, hogy erős a forint.
2: Orbán Viktor mindig is ellenezte az eurót, mert ezzel tulajdonképpen, ha bevezetjük, akkor szűkítjük a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Banknak a mozgásterét, de nem kell figyelni ezekre a hangokra. Ha lesz, van vagy lesz sikertörténete az új kormánynak, az szerintem az euró bevezetése lesz. Egy tisztán érthető program, eleje van, vége van, elindulunk az úton, bevezetjük az eurót, és ez erős támasz fog adni a gazdaságpolitikának, egyben pedig egy iránytűt is, hogy mit kell csinálni.
1: Bakaev Zoltán, köszönöm.

Senkinek, csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehet tömolni, külled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

szürkességgel felváltotta a szén. A halál tűn maradt az élő víz. Tudat kaptam, én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigasz, minden

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Sokban van az unió az új esetleges vámok miatt. Ugye Trump szinte mindenkire újabb vámokat szabnak ki. Erről már egyszer volt szó, most megint van, hogy hogyan hat ez ránk. Innen indulunk Víg Zoltánnal, aki nem csak uniós, hanem külpolitikai szakértő, és jó reggelt kívánok, és az Eurocomment podcastnak a szerkesztője is egyben. Ez most egy teljesen új dolog, amitől tényleg sokban lehet gazdaságilag az unió, vagy ugyanaz, amiről már korábban volt szó, csak aztán elmeszelték azt odakint még Amerikában?
2: A helyzetet jól jellemzi, hogy amikor pénteken Washingtonban bejelentették az új vámok kiszabását, akkor mindenki a legrosszabbra gondolt, hogy megint Donald Trumpnak megindult az agya, és itt valami elképesztően pusztító dolog terjed majd a piacokon. Viszonylag hamar kiderült, elsősorban az Európai Bizottság, tehát Brüsszel rendkívül visszafogott és mérsékelt reagálásából nem erről van szó, ahogy te is említetted. Korábban az Egyesült Államokban a legfelsőbb bíróság törvénytelennek minősítette a Trump által kivetett vámok hivatkozását, mert elnöki külön felhatalmazás alapján minősített ugye bizonyos országokat, az országokkal folytatott külkereskedelmet, belért az Európai Unió egészét is, olyannak, ami az Egyesült Államok szempontjából egy előnytelen dolog, és ezért hát mondjuk büntető vámokat vetett ki, de valamilyen formában ezeket sikerült is ugye kiszámítható körülmények közé terelni. A tavalyi EU-amerikai kereskedelmi megállapodás következtében, ami egyébként a mai napig nem lépett hivatalos életbe, hiszen Európában nagyon sokan ellenzik meg most is, de de facto érvényben van. A vámokat tehát, amik ebben a vámok jogalapját változtatta meg az Egyesült Államok, a vámokat nem. Minden jel arra mutat, hogy előzetesen azért konzultált Washington és Brüsszel, hogy lesz egy nálunk egy ilyen kis jogilag nehezen értelmezhető helyzet, de hát semmi pánik, fiúk, lányok, mert igazából ugyanaz marad a történet. Csak hogy Donald Trumpról van szó, és az elnök, mint sok más esetben, nem tud uralkodni a kommunikációs késztetésén, és bejelentett előre több olyan lehetőséget, hogy ezen túl, hogy mégis változik a vámok jogalapja, még plusz vámokat akar kivetni. Illetve hát még egy dolgot tegyünk hozzá. A mostani vám hivatkozási alapcseréje, az rendkívül megalázó azért, mert ugye a kényszer és gyermekmunka tilalmába ütköző elnöki felhatalmazásról van szó. Magyarul az Európai Unió és annak tagállamai nem bizonyították minden kétséget kizáróan, hogy Amerikában szánt termékeik előállításában nem használnak kényszer és gyermekmunkát, ami önmagában nonsens, de jól tudjuk, hogy ez Amerikában nem az számít, hogy mi a jogalap, hanem az, hogy Trumpnak mindenképpen kell az egyébként elég rossz helyzetben levő amerikai költségvetés és ez a bevétel. De egyelőre ez a business as usual, a nüanszok megvannak, amiben viszont veszély mutatkozik, az, hogy kezdve kiéleződött az Egyesült Államok és az Európai között az amerikai tech cégekkel miatti ellentét. Nevezetesen az, hogy 840 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Google-ra, amiért megszegte az európai versenyszabályokat. Ez pedig Trump szemében maga az ősbűn, tehát itt közben érlelődik egy újabb konfliktus, csak hogy ne legyen unalmas a nyár.
1: És ha már konfliktus, akkor ugye nyilván Iránról szól minden, és ebben is kicsit nehéz követni az amerikai elnököt, hogyha finoman fogalmazok. Amikor legutóbb pénteken itt éppen külpolitikai szakértővel beszélgettünk, akkor az volt a hír, még pár órával korábban, hogy megint nagyon keményen odaszólt Trump iránynak, hogy na most aztán vége, és gyakorlatilag mindent elpusztít. Ehhez képest ugye hétvégén meg az volt a hír már, hogy akkor megint egy ilyen konszolidált, egyelőre nem bántjuk iránt helyzet van. Eközben meg ugye gazdasági szempontból látjuk, hogy mi történik a térségben.
2: Csak arra tudunk hagyatkozni, ami már történelmi tapasztalat, hogy Donald Trump politikája sokszor úgy változik, hogy kivel beszélt utoljára. Tehát amikor harcias hangnemet üt meg, akkor gyanítani lehet, hogy valamelyik héja volt az utolsó beszélgető partnere, amikor békülékenyebb, vagy lehet, hogy valamelyik üzleti partner kért tőle nagyobb megértést a globális olaj és tőzsdei pánik elkerülése érdekében. Egyelőre nem rajzolódik ki világosan, hogy tulajdonképpen mi az Egyesült Államok célja. Azt minden további nélkül el lehet mondani, a szakértői konszenzus megvan, hogy az Egyesült Államok úgy ugrott bele ebbe a háborúba Izraellel együtt, hogy borzasztóan elszámolták a lehetséges következményeket. És az, az amerikai pozíciót látszólag nem gyengítette meg, de minden, ami Donald Trump csinál, az egyelőre elképesztő ilyen turbulenciát okoz a világgazdaságban. Az olajárak ugrálnak, spekulatív módon is, ez megint csak egyes feltételezéseket erősít, hogy aki időben értes az elnök hangulatváltozásáról, az jelentős összegeket kaszálhat a pénzpiacokon, de egyelőre nem látszik semmilyen elképzelés arra, hogy hogyan lehet ezt a válságot és a háborút lezárni. És ezen nem segít az, hogy Donald Trump két naponta megváltoztatja a véleményét látszólag.
1: Lehet, hogy együtt ugrottak bele, de amit viszont egészen biztosan egyedül kell Trumpnak véghez vinnie, vagy megküzdeni vele, az a félidős választás ugye novemberben. És hát ez a helyzet, ugye ezt nyilván érzik gazdasági szempontból az amerikaiak is, nem annyira szerencsés az ő szempontjából.
2: Kétségkívül nagyjából, ha már emlegettünk ilyen szakértői konszenzust, most ugye az a mondás, hogy ezen a félidős választáson nagyon nagyot bukhat az elnök, és különösen a republikánus párt, tehát látszik, hogy bizonyos kérdésekben, amelyek számíthatnak az Egyesült Államokban a közbizalom helyreállítására, a Trump politikája lényegesen tud változni. Ide tartozik meglepő módon az ukrán-orosz viszony is, mert nemhogy Trump és az amerikai kormányzat, különösen Marco Rubio külügyminiszter, de a Trump mögött a republikánus párt nagyon kemény úgynevezett maga, a Make America Great Again rövidítése szárnya, változtatott véleményt, mert rájöttek, hogy az elnöknek nem jön ebből se a béke Nobel-díj össze, tehát az orosz-ukrán megállapodásból, és most már egyértelműen Oroszország oldalára, pontosabban elnézést, természetesen Ukrajna oldalára álltak a konfliktusban. Tehát az amerikai belpolitikában az egy meghatározó terület, ami azért volt fontos, mert ez az amerikai izolacionizmusnak volt az America First elvnek, hogy nem érdekel bennünket, hagyják abba, ha kell az oroszokat fogjuk segíteni, csak legyen béke, ez megszűnt. Tehát annak sokkal inkább figyelembe kell venni a nemzetközi szövetségesek véleményét, benne Európát is, és mert ehhez az is kéne, hogy a gazdaság, amit említettünk, ne legyen ilyen volatilis helyzetben, és lehetőleg ne bonyolódjanak újabb vámháborúban, mondjuk Európában, hogy visszaérjünk az eredeti konfliktushoz. Csak éppen az elnök habitusa jön, hogy folyamatosan a konfliktusokba mászik bele, nem figyel arra, hogy hosszabb távon mi lehet a következmény, és a pártja most próbálja őt moderálni, mert különben nagyon nagy bukta lesz az elnök választásokon, pontosabban a félidei kongresszusi választásokon, mert a republikánus párt nem tudja képviselni a közvélemény számára kedvező álláspontot, ha az elnök politikája ezzel szembe megy. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés lesz, és ezen belül inkább a fehérház apparátus, az elnök és a párt közötti hármas csatározás végkimenete lesz a fontos.
1: Közben az Unió elfogadta a következő 21. szankciót Oroszország ellen. Ennek mi a jelentősége?
2: Alapvetően a szankciókkal kapcsolatban, ugye, ha már egyébként itt a műsorban korábban foglalkoztatok Orbán Viktor Tusnád fürdői beszédével, ugye mindig van egy ilyen narratíva, hogy ezekkel csak lábon lőtte magát az Európai Unió. Most tudni kell, hogy ez egy nagyon szívós, hosszú távú méreg Oroszország számára a szankcióknak ez a rendszere, ami tulajdonképpen ellehetetleníti Oroszországnak a normális világgazdasághoz működő vagy fűződő kapcsolatait. Most is arról van szó, ráadásul az Egyesült Államokkal szinkronizált módon, hogy újabb olyan szálakat vágjanak el, amik az orosz gazdaságot segítenék. Ezek nem azonnal hozzák meg a kívánt eredményeket, de az eddigi 21 szankciós csomag eredménye az, hogy mind az energiapiacok tekintetében, mind a hozzáférhető technológiák tekintetében Oroszország kiszorult a főbb piacokról, vagy erőteljes veszteséget szenved el. Tehát alapvetően a cél az, hogy hosszabb távon megnehezítsék Oroszország számára a háború folytatását. És hozzá kell tennünk, hogy Vlagyimir Putyin szinte ráerősít ezekre a mozzanatokra, mert a háború erőltetésével folyamatosan kiszorul egyébként azokból a szövetségesi körökből, amik eddig többé-kevésbé hát normális kapcsolatot tartottak vele, illetve Kínát, illetve Kazaksztánt is.
1: Nagyon röviden, Orbán Viktor brüsszelezett is tusványosan. Mi látszódik eddig az új kormány, a Tisza kormány külpolitikájából? Ott például mi a legfőbb kihívás? és akár az uniós magyar viszony tekintetében.
2: Az uniós magyar viszony úgy lehet elmondani, hogy Magyar Péter föntartotta ugye kommunikációban is azt a korábbi álláspontot, hogy Magyarország egy szuverén külpolitika vagy gazdaságpolitika részének tekinti az uniós kapcsolatokat, és saját nemzeti álláspontját fekvővéden, de konstruktív módon. Ez önmagában már akkora változás az előző korszak abszolút konfliktusos kapcsolatához képest, hogy Brüsszel, az Európai Bizottság és a tagállamok óriási bizalmat előlegeztek meg a magyar félnek, és minden jel arra mutat, hogy a felszabadított uniós pénzek hazahozatala kapcsán nem lesz intézményi vagy politikai ellenállás, amelyben a magyar kormány jól argumentálja az igényeit, akkor a pénz megjön. A fő kérdés inkább az, hogy az utána következő időszakban, például a következő 7 éves költségvetés tekintetében és uniós gazdasági reformok tekintetében mi lesz a magyar kormány álláspontja.
1: Vég Zoltán, köszönöm.
2: Nagyon szívesen.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Pitlén. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél nyolckor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél nyolckor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

nem szabad sírfek, úgy hanyatt a tiszta pázsitra. Egy perccel lassíts az egész, lehetne más is. Vágom klasszik, hogy a kaszt hív, és a lelked visszamásítja. Egy megszakadt szív, vagy egy megszakadt szilva pálinka, remélek. És ez nem szentimentál, vezet minden centiméter a célig, hol semmi sem fáj. Itt sokszor gyakorlatban depp is

Ebben őrzolat sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel. Választasz barát, aki ki szeret, és nem csak belinkel. Aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer. Amit adhatsz, ez a

0: szemed előtt.
1: Minden ott a szemed előtt.
0: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden. És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól. Itt szegényen is kell gazdagságot adnod.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

elrontottam, annyi mindent rosszul láttam, annyi hibát elkövettem, hidd el, én nem így terveztem, másképp is lehetett volna, a vágyam tűzét a szívem.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Illegitima rendszer. Ellenállást hirdet Orbán Viktor. Anglikán fordulat. Botrány egy cionista kiáltvány körül. Fogadjunk. A benfentes kereskedelem meleg ágyai.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Jó estét kívánok! Ez itt a Somos a pályán című műsor, és a nemzeti ellenállásról lesz a következő blogban, mert hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy bár nincs idő az önkritikára, de tanulni kell a hibáinkból. Nézzük!
3: A volt miniszterelnök azt mondta, az amerikaiak kinevették, amikor arról beszélt nekik, hogy új helyzet van Magyarországon, majd Dél-Amerikára hívták fel a figyelmét.
4: Az amerikaiakkal való tárgyalás után magam is rájöttem, hogy Magyarország az új Venezuela, csak olajvagyon nélkül.
3: A volt miniszterelnök elárulta, mandátumát azért nem vette fel, mert kétségesnek tartotta, hogy lehet-e még normálisan beszélni a parlamentben. Megismételte, hogy Szijjártó Péterre komoly feladatok várnak, és hősöknek nevezte azokat, akiket Magyar Péter elsők között számoltatna el, így Hajdú Jánost és Hankó Balást is.
4: Biztosan fájdalmas és nehéz, de bennük nekünk nem megkurcolt embereket kell látnunk, hanem a mi hőseinket. Magyarország jövendő vezetőit kell bennük látni. Minél jobban megkurcolják őket, annál magasabbra fognak jutni a jövőben.
2: Azért gyorsan megkérdezem, hogy a Závec adatai alapján, ugye ehhez a 74-19%, ez a venezuelai hasonlathoz képest hogy aránylik? Nem biztos, hogy összefügg, csak ugye arról van szó, hogy az uniót támadni, mert gondolom ez a Venezuela hasonlat, ez nem az unióra vonatkozó? Én nem tudom, csak próbálom érteni.
5: Nem, az ez önkényre vonatkozik, csak azt az analógiát nem értem, hogy ugye Madurot elrabolták, és most Amerikában a bíróság elé, és úgy néz ki, hogy élete végéig börtönben marad, úgyhogy, és ő 13 évig volt legalább hatalmon Venezuelában, tehát...
6: Nem gondolza.
2: Bocsánat, a két megszólaló egyfelől Rangos Katalin, ugye mindeközben itt vannak a vendégek is című történet. Igen, tehát Rangos Katalin, én már mondtam egyébként a híradóval összebeszélt, kik lesznek a
6: vendégek. Nem sértöttem meg, jó, okay. Értem.
2: Műsorvezető, szerkesztő, és itt van Gerő Tamás ügyvéd, aki az elsődleges interpretációját adja a miniszterelnök hasonlatának. Bakaev Zoltán, aki azért uniós szakértő is, úgyhogy megkérdezem, hogy...
7: Szűzmárien.
2: Igen, gazdasági... Jó, együtt voltunk az Unióban, amikor tanulmányoztuk közelről a menekem.
7: Akkor már szakértők vagyunk.
2: Oké. És Üreges Gábor politológus, jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassátok, miről szól ez a Venezuela hasonlat?
7: Hát nem, nehéz visszafejteni. Neked ugye az ötlött, vagy az ugrott be, hogy Madurót eltávolították a hatalomból, finoman fogalmazva, de hogyha ül ez a párhuzam, akkor ott azért maradt ugyanaz a kurzus, tehát hogy nem változott meg a rendszer Venezuelában, hanem a helyettes lépett előre, mert helyettes léptették előre, ez nem adott megoldást engem. Ezen csak egy jót nevettem, ezen a Venezuela hasonlaton, de igazából sok értelmét...
2: De legalább ennek, te értetted
7: akkor. Ennek nem látom. Ami szerintem érdekesebb volt az, hogy hogyan próbálja a Fideszt fideszteleníteni, Orbán Viktor, és megpróbálja a párt helyén egy mozgalmat akar építeni, ha jól értem, tehát hogy valahogy lehántani róla az összes negatív kontextust, ami ráragadt az elmúlt 16 évben, és kinyitni egyfajta ilyen nagy széles spektrumú mozgalommá. Érdekes kísérlet, hogy majd a megbántott volt tisztások is ott fognak majd fedelet találni a viharos időszakban.
2: Volt egy utalás egyébként, hogy ha sokan csalódnak a rendszerbe, akkor előbb-utóbb, ugye? Ez nem úgy, Orbán Viktor beszél, hanem a túlsványos.
7: Ugye mindenki arra szállt, azt várta, hogy mit fog mondani a 26-os választásról, a saját szerepéről, igen, és lesz-e bármilyen konkrét iránymutatás. És ezt odázza el, ezt üti el azzal, hogy nem a problémákról beszél, hanem azt mondja, hogy ez a Fidesz már nem az a Fidesz. Új lapot nyitottunk a történelem könyvbe, tabula rázát csinálunk, és előre kell tekinteni.
6: Most, hogy ezt mire gondolt a költő, mikor Venezuelát emlegette, azt én totál lényegtelennek tartom szerintem. Egy ilyen nagyjából lényeges gondolat volt a számomra, ami arról szólt, hogy befele kell fordulni az ország fele, mert túl sokat foglalkoztak a külügyekkel, hogyha ha akarjátok, itt van 6 oldalban jegyzeteltem, de nem fogom most kikeresni, mert sokáig tart, nem tudom.
2: Két-három elem kapcsán biztos, hogy a jegyzeteidre szükség lesz.
6: Majd akkor közben bocsájtom jó pénzért a jegyzeteimet, de azt akarom mondani, hogy soha életemben, és majd a szakértő Gábor el fogja mondani, mert ez mégiscsak politológus, hogy soha életemben nem hallottam ennyire erőtlen beszédet. És hát azért hivatalból kellett. Orbántól, igen.
2: Egy barátom elaludt rajta.
6: Én nem aludtam, nem tudtam, hogy jövök ide, de egyébként is érdekelt volna egyébként, mert hiszen az első nagy nyilvános fellépése volt a trauma kiheverése, vagy hát ki nem heverése óta, és nagyon fura, hogy sokkal több energiát néztem ki a főnökből, az egykori főnökből, mert hogy mindig érdekeseket mondott, most a viccét se lehetett érteni, nem tudom, hogy egyetértettek el.
5: Gyenge
6: velem,
5: volt
6: hogy,
5: a vicc.
6: Hogy próbált egy geget mondani, aminek
7: egyet.
6: Várták. Nem értesz egyet?
7: Nem értek egyet.
6: Szerinted jó volt?
7: Nem, a korszak hiányzott mögüle. Tehát maga a beszéd stílusában, retorikájában megfelelt a korábbi Orbán lendületében, dinamikájában. Tök ugyanazok, mint a korábbi Orbán beszédek, csak a korszak elmúlt mögüle. Nem volt mögötte erő, ami megtámasztotta volna a mondandóját. Pontosan tudtuk, hogy egy erejét vesztett ember beszédét hallja.
8: Pontosan azt gondolom én is, hogy egy teljesen erőtlen, tehát mint aki a saját buborékába beleragadt, és nem abban a korszakban van, nem azokhoz szól, és nem tud kilépni a saját komfortzónájából. Tehát azon túl, hogy szimbolikus volt, hogy őt felkonferált, nem tudom, erre felfigyeltetek-e a Németh Zsolt, hogy a prédikáció következik, tehát hogy próbált ott poénos lenni a felvezetésben, hogy ugye van ott egy Tőkés László, aki igen, egyébként,
6: politizált,
8: és hogy lehet összekeverni a kettőt, és egyébként következik a prédikáció. És ha visszagondolunk, az elmúlt években tényleg prédikációkat hallhattunk, és alapvetően ez nem is nagyon cáfolta, nem is azt mondta, hogy ebből én kibújnék, hanem úgy magára vette, hogy én most jövök és prédikálok. Nekem az tűnt föl, amellett, hogy nekem is nagyon erőtlennek tűnt, és az, hogy gyakorlatilag beleragadt abba egyrészt a szembe nem nézés mellett, hogy alapvetően történt valami, egy óriási zakó volt, egy óriási bukás volt. Azt nyilvánította ki a társadalom, hogy ti nem kellettek. És ezek után azt mondja, hogy most nincs idő az önkritikára, ez az, hogy nem akarok egyrészt szembenézni. A másik, nekem az jött le végig, hogy a saját komfortzónájából nem akar és nem tud kilépni. És a komfortzónája az az, amit ő mondott többször is, hogy nem fogok változni, nem kell, hogy változzak. Egy dolgot viszont egyébként tudomásul kell venni, hogy a társadalomnak nem az kellett már, mint amit Orbán Viktor képviselt. És a mai nap egyébként én inkább elemzőként azokkal értek egyet, akik arról kezdtek inkább polemizálni, hogy ezt a beszédet nem biztos, hogy politikai elemzői oldalról, hanem egy teljesen más szakterület oldaláról kellene vizsgálni.
5: Még a banánköztársaság...
2: De hogy ez lelki, vagy
8: lelki,
2: pszichológiai,
8: pszichiátriai, orvosi,
5: mondta is, hogy
8: gerontológiai, és hosszan tudnánk sorolni ezt
2: egyébként
8: a történeteket.
2: Egyébként emlegették a pszichológusokat, nem tudom, hogy felfigyeltetek erre.
6: Igen.
2: Hogy ez egy szakma is. Hogy...
6: A miniszterelnökkel kapcsolatban, hogy jó lenne, igen, most már, hogyha az amerikai, igen, elnök így emlegette, hogyha az amerikai elnöknél van egy előzetes pszichológiai, pszichiátriai vizsgálat, akkor most már kezdi a színű.
2: Mondjuk az látszott is az amerikai nép egy megfelelő
9: jelöltet választotta.
8: És bocsánat, sorakozott az olyan kijelentés, ami egyébként egyezik.
2: Remélem, a nagykövetség nem tiltakozik ezen műsorvezetői megjegyzés ellen.
8: Bocsánat, egy az egyben rájuk illett az elmúlt időszakban. Akár az, hogy mondjuk pszichológiai vagy egyéb vizsgálat kellett volna, az, hogy hogy beszél a demokráciáról, hogy beszél a szabadságról. Oda próbál visszatérni, ahol még a polgári körök időszakában egyszer ugyan járt, de pont ők számolták föl azt a fajta civil bázist, tehát az egész nekem egy teljesen kusza és teljesen diszonáns.
2: Rákérdezhetek egy részletre, ugye a választási kampányban még, hát mondjuk ezt elhallgatták, de amikor Magyar Péter feltűnt, az volt vele szemben a legfőbb ellenérv, hogy ő fideszes. És most tulajdonképpen visszahozta ezt, hogy bocsánatot kell kérni azért, mert közülünk
6: ki. Így van, ugye? Ez egy szép elem volt.
2: Ugye? Minek szól ez a megjegyzés?
7: Nem tudom, nem ez, nekem nem ez a fontos. Az a fontos, az üzenet az volt, hogy ki kell ülni a Tisza kormányt. Tehát meg kell várni, míg elkezdenek hibázni, meg beesik a gazdaság. Mert be fog esni, mert az iráni-amerikai konfliktusból óhatatlanul következik egy újabb energiaválság, és hogyha rosszabbra fordulnak a dolgok, egyébként ezt a saját bőrén tanultam meg 2026 előtt, hogy hihették azt, hogy behúzzák ezt a választást, de jött ez a 4 éves stagfláció, és ezt hazavágta.
2: Na jó, de eközben elrugaszkodás évéről beszélt minden egyes.
7: De az akkor volt.
6: Na de ez
7: az
6: annyira érdekes volt, pont, hogy két dolgot emelt ki, az egyik a gazdaság volt ezek közül, hogy majd ősszel, amikor a 133 tanácsköztársasági nap, ami szerintem túlsványosan nem vették egészen pontosan, részletekben meg nem ment, mindegy, majd az összfele jár le ez a 133 nap, és majd akkor a gazdaság, és akkor kiderül majd.
7: És ezt már egy hónapja is mondta.
6: Annyira érdekes, hogy megtanulták, mi a jogállam, és megtanulták, hogy a gazdaságnak mi a szerepe abban, hogy a nép politikai szempontból kit választ, vagy kivel szimpatizál, és ezt a két fogalmat, se a gazdaságot, meg a jogállamot, ezt egész odáig nem nagyon használták. Saját maguk számára nem tartották.
7: Tehát én azt gondolom, hogy Orbán szempontjából ez a beszéd volt a maximum, amit tudott hozni jelen helyzetében. Rommá verve, kétharmados ellen Magyar Péter győzelem után, úgyhogy tovább csökken a távol ugye a mérések szerint. Én nem hiszem, hogy ennél jobb beszédet tudott volna mondani a saját követői számára.
2: És Zoli, most nem annak van itt az ideje, azt tudom, hogy valami alternatív gazdasági programot felmutasson ellenzékből, de a nemzeti ellenállásból lesz másik utas gazdasági stratégia?
7: Szerintem maradt hiányérzet a követőkben, hogy mi a teendő a továbbiakban, mi a cselekvési terv. Az, hogy ellenállást hirdetünk, és az nincs kitöltve tartalommal, ez így önmagában kevés. Mi a feladat, mi a teendő? Erről nem sokat beszélt. Gyorsan, hagyd mondjam el a kedvenc részemet.
9: Na. Jó.
7: Tényleg, egy perc az egész. Nem tudom, hogy arra fölfigyeltetek el, de volt egy szúrás a Varga Mihály felé Orbán Viktornak, amikor azt mondta, hogy külföldi nagybankárral beszél a Nemzeti Bank elnöke is, mert épp eladni készülnek az országot Magyar Péterék. Most, hogy megnyílik a piac, megint jönnek ezek a tudjuk kik, és elhordják megint a nemzet vagyonát, és a Nemzeti Bank elnöke is éppen egy ilyen bankáról beszélget arról, hogyan lehet eladni az országot. Tehát ez nekem nagyon érdekes.
9: Az nekem is furcsa volt, hogy ő megismeri a fizimiskát.
7: Ja, Varga Mihály volt a pénzügyminiszter.
6: Hiszen a Varga Mihály nincs leváltva.
2: Szinte mindegyik Orbán Viktor kormány.
9: Igen, mintha meg lenne rá sértődve. Egyébként még Venezuelára visszatérve.
2: De ezt egyébként Magyar Péter intézte el, mert ő Varga Mihályt nem támadta meg. Nem támadta meg?
9: Persze,
2: igen. Mint bábot?
9: Azért,
7: mert nehezen ugye is tudná kimozdítani egy banki elnöki pozíciót.
9: Nem, persze, mert azért van egy nemzetközi védettsége mindig a jegybank elnöknek. Szóval
2: ezért korábban ez nem volt akadály.
6: Hát azért a
2: Simor András esetében ez nem volt akadály.
9: Hát támadták, de azért ő
6: de a Simor
7: kifutott a mandátumot.
6: Kitöltötte, csak a fizetéseket
2: támadták. De attól még de azt mondták, hogy offshore lovag,
6: persze.
2: Hogy miért keres annyi pofátlanul.
7: Az EKB erre reagált is. Az Európai Központi Bank kifogásolta is ezeket a támadásokat.
9: Igen, tehát a visszatérve Venezuelára, tehát azért említette a miniszterelnök, a volt bukott miniszterelnök a Venezuelát, hiszen jelenleg ő Magyarországot egy banánköztársaságnak tekinti, hiszen az az érv, hogy nincs már jogállam, nincs már demokrácia. Tehát pont ugye azzal vádolja a jelenlegi kormányt, amit ők követtek el 16 évig, mégpedig a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvés.
2: Történt valami a héten, ami lehet, hogy a miniszterelnököt sokkolta, hogy nem tudta, hogy mit csináljon az ellen, hogy kiszáll az ügyészség a Lendvai utcában, és a szerverekre ráhiénázik. És ő kétségbe esett, mert ez soha életében nem fordulhatott volna elő, ugye?
9: Hát ő... korábban az ügyészség védte az ő rendszerét, hát, de
2: így van,
9: azért nem véletlenül, hogy kiszálltak, azt tegyük hozzá, hogy az NKA valószínűleg úgy adta a támogatásokat a különböző közszereplőknek.
2: Nemzeti vagy, kulturális vagy, alap.
9: Igen, hogy gyakorlatilag minden választókörzetre jutott körülbelül 100 millió forint támogatás. Ugye ezt kell megnézni a nyomozó hatóságnak, hogy ezek a célzott támogatások, ezek valójában a politikai kampány támogatását szolgálták, vagy mi volt ennek az alapja, hiszen azt tudjuk, hogy a saját szabályaikat nem tartották be, amikor egy ilyen rendkívüli kuratóriummal intézték ezt az 1,7 milliárd forintot, és még amellett kiderült most pont tegnap, hogy másfél milliárdért készítettek elő egy sima koncertet a Hősök terén.
2: Igen.
6: 17 milliárd, nem 1,7.
9: 17, ja. Igen.
2: Behozhatok egy tusványossal összefüggő másik beszélgetés? Ezt pedig Schiffer András és az új frakcióvezető Bóka János beszélgetése. A konzekvensen összefüggő másik beszélgetés? Ezt pedig Schiffer András és az új frakcióvezető

0: nagyon gyászolják a jogállamot, és én megértem, én együtt sírok velük. De a Schiffert viszont nem értem.
1: Tehát, hogy 13-szor lépett fel tusványosan, ugye?
0: És a legnagyobb közönség sikert aratta.
1: Így van,
0: tehát
1: így
0: ez
1: van.
0: A része a dolognak rendben van. Illetve nem tudom, mert hát azért nyilván Orbán Viktor aratta a legeslegnagyobb közönség sikert, de szorosan őt követi Schiffer, és hihetetlenül érdekes ez a politikai kánkán, amit mostanában lejt nekem. Komolyan venni se nagyon tudom, pedig ő egy komoly ember egyébként, meg egy okos ember, meg
1: sőt, úgy vélt kollégaként nagyra értékeljük, vagy legalábbis.
2: Igen, a politikája az ugye a szélső jobbtól a korábban szélső bal volt, most a szélső jobb.
0: Szélső bal szerintem nem volt soha, mert én azt gondolom,
2: hát,
0: hogy
2: anarchista
0: az más, de hihetetlenül szerintem a baloldal próbálja eltolni magától olyan messzire, amilyenre csak igen. lehet, és most már nincs tovább, szerintem most már a legtávolabbra tolta, amennyire csak lehet, de nem, azt nem, mégse látom benne azt a potenciált, hogy ő becsekkol a búcsúzó Fideszbe, vagy nem tudom én, az utolsó tagkönyv, nem tudom hány a számú utolsó tagkönyvet megpályázza.
3: Tisztelet. Nekem egészen gyomorforgató egyébként, ha Schifferről kellene beszélni, de szerintem a jelentőségéhez képest bőven többet beszélünk. Nekem egyrészt egy nagy koponya elméletben, de nekem egy olyan életút van előttem, ahol neki a gyakorlatban apró pénzre ezt az életben nem sikerült normálisan hosszú távon váltani. És alapvetően az, hogy a kampány finishben is azt láttuk, hogy sokkal inkább Fidesz mögül beszél ki, és az egész narratívája, érvrendszere, minden már sokkal inkább támogatta az Orbáni rendszert, mint akár az őt váltani szándékozott. Ezt egyrészt több, mint gyomorforgató. Szerintem ez a meg nem érted zseni kategória, ha lehet igen. ezt mondani, ez én a túltudálékos és már emészthetetlen történet. Én ezt zárójelbe is tenném, de gyakorlatilag amikor azon fanyalog valaki...
4: De haszonelvűnek vagy opportunistának semmiképpen nem nevezném.
3: Nem, abszolút.
0: Nem látjuk a hasznot, érted?
2: Hát amit ezért mondom, hogy ő kitart-e mellett a track mellett, miközben egyébként április 12 ott volt, nem?
3: Én azt mondom, hogy nagyot akar mondani, be akar mindig szólni, mindig kakuk tojás akar lenni, és csak egy mondat ahhoz, amit egyébként felhoztak, hogy itt listázni kellene azokat,
4: igen.
3: akik,
4: igen.
3: azt felejtik el, hogy a NER volt ez maga. Tehát, hogy nem azok voltak kakuk tojások, aki most hirtelen átcsekkol a másik oldalra, keresi az ellenállást, keresi a megélhetést. Az a massza, akiket ők felhízlaltak, pláne 2010 után, azok pont az ilyen típusú elvektől, értékektől távol lévő figurák, akik kizárólag szintisztán a pénz és a hatalom miatt voltak mellettük. És ők maguk pont ne lepődjenek meg, hogy ezek a figurák, ezek most veszik a kabátot, és akár őket se ismerik meg a következő nap.
4: Mielőtt, tehát akartál valamit mondani?
2: Hát csak annyi, hogy azt vártam volna ettől az idei tusványostól, hogy ha már Bóka Jánost kinevezte frakcióvezetőnek, akkor például ő kap valamilyen szerepet. Jó, volt egy beszélgetés, ahol ő is részt vett, de szerintem azért az, hogy Gulyás Gergely nem volt ott, és ugye lemondott, azért az egy nagy érvágás lehet.
4: Lemondta az ottani szerepét.
5: Az kiderült, hogy teljesen más szerepet szán Orbán Viktor a Fidesz parlamenti frakciójának, mint amit a parlament falain kívül fog majd a Fidesz mm-hmm. képviselni.
0: Mindent tehát, megpróbál a tehát falakon a fala, kívül.
5: Minden, igen, tehát az érdemi politika kívül fog történni, a frakció bennül, azért kapta Bóka ezt a posztot, mert őt egy ilyen mérsékelt polgári közép, jobb-közép figurának gondolja, aki ezt az értékrendet próbálja majd gondolom a parlamentben képviselni, bár Pócs Jánosokkal meg Szűcs Gáborokkal azért ez kicsit nehéz lesz.
2: Igen.
5: De hogy nem, a hangsúly nem a parlamenti frakción van, szerintem ez magyarázza, hogy nem kapott érdemi szerepet tusványosan.
4: Van egy altémám, ami Orbán Viktorhoz kötődik, nevezetesen, hogy Kapu Tibor előállt azzal, hogy a nemzetközi űrállomáson készült Orbán Viktor Kapu Tibor interjú, az egy törvénysértő interjú volt, mert a NASA alapszabálya nem leszi lehetővé, hogy a háborúról kérdezzék igen. az űrhajósokat. Az űrhajósokat, nem zűrhajós, nem, az űrhajósokat. És hogy ez miért kerül elő ez a sztori egyébként?
0: De én bocsánat, én nem tudom, hogy kínos vagy nem kínos. Szerintem az a kínos, hogy most áll elő Kapu Tibor ezzel. Én nagyon szeretném szeretni az összes űrhajost, őt is. Jó kiállású, kedves, jól kommunikáló ember. Nem hiszem, hogy szükség van azokra a felismerésekre, melyek a tárgy év után következnek be, akkor, amikor már egy tökéletesen más politikai helyzet van, és semmi másról nem szólnak, mint hogy valaki önmagát elhelyezi egy koordinátor rendszerbe hirtelen
4: Kati,
0: támadt új erőviszonyokra.
4: Tehette volna el Kapu Tibor, hogy az interjú közben azt mondja, hogy ezt tiltja

0: Hallásom? Tiltja a NASA alapszabálya?
1: Amikor éppen megkérdezik?
0: Igen.
1: Nem, azt hiszem nem tehette meg, vagy azt nem várom el tőle.
0: Igen.
1: Lehet, hogy megtehette volna, és lehet, hogy azok az amcsi űrhajósok, akiket a elválasztás után, a szoptatás utántól kezdve már arra nevelnek, hogy ők szuverének, és hogy álljanak helyet az iskolában, és szabad levegőt szívnak, amikortól kezdve a porszívóval kiszívják a náthájukat. Én azt hiszem, hogy nincs olyan, hogy... illetve a példa az, hogy mindig van Magyarországon olyan, hogy egyszer csak hirtelen az ember rá döbben arra, hogy mit mondott rosszul, vagy milyen helyzet volt méltatlan, amiben ő belekényszerült korábban egy másik rendszerben. Szerintem ezt nem kéne csinálni, mert ez nem veszi jól ki magát az én ízlésem szerint.
2: Én végignéztem, az egy több mint egy órás interjú volt, és az ottani kísérletekről beszélt. Ez egy nagyon rövid kis epizód volt abban az interjúban.
1: Hát akkor minek beszélni róla?
2: Hát kérdés volt egy kérdés a riporternek, de azt mondta, hogy utána érezte rosszul magát.
3: Két különböző interjúról beszéltek, az Orbán interjúról beszélte.
2: Most a Kapu Tibor interjú, amit a Kubiten, abból vágták ezt ki, így lett hír, de valójában az egész interjú nem erről szólt, hanem az inkább tudományos interjú
4: volt. Tehát, hogy nem volt jelentősége. Piros számokat látok, és akkor elhalasztjuk egy picit. Tehát nem múlik el, előjön az csak a reklám után.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Ígértem valamit Üveges Gábornak, hogy Kapu Tibor kapcsán elmondhatja, amit szeretne. És ez egy olyan liberális műsor, hogy ez tényleg így is lesz.
2: Megtisztelsz, András. Annyi maradt bennem, hogy igazából a bölcsességet hiányoltam Kapu Tibor megnyilatkozásából, és azt, hogy ő alapvetően ugye nem politikus, és ezekre az anomáliákra, amiről ugye volt szó, nem figyelt. Nekem viszont sokkal erősebben maradt meg az, amire Kapu Tibor jelenség is rávilágított, hogy igazából Orbán Viktor mindenkit használt. Tehát ott volt egy olyan Kapu Tibor, aki tényleg egy óriási feladatot hajtott végre, és nagyon sokan vannak, akár művészvilágból, hosszan tudjuk sorolni, sport, bármi egyéb, és szisztematikusan az elmúlt évek csak arról szóltak, hogy Orbán Viktor hogy tudja úgymond használni, kihasználni az ő népszerűségüket, az ő civil kurázsiukat, teljesítményüket, és onnantól alapvetően megrágja és eldobja azokat, akik akár a szakmában tovább hiteles emberként menni akarnak tovább. Tehát ez jellemezte, ez fémjelezte az előző korszakon.
1: Orbán Viktor tehát ellenállást hirdetett újra tusványosan, Magyar Péter pedig már gyorsan reagált is erre, nézzük meg.
3: Menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, írt a közösségi oldalán Magyar Péter, reagálva a volt miniszterelnök tusványosi beszédére.
1: Valahogy az az érzés, hogy ugye most megfordultak a szerepek, mert ugye, ahogy Orbán Viktor azt mondta, hogy ugye a gazdákkal vagyok hajlandó beszélgetni, úgy most talán úgy kezeli Magyar Péter Orbán Viktort, ahogy ő kezelte egykoron Magyar Pétert.
4: Igen, és a Tisza szavazók is, akik ugye már említetted, hogy a társadalomnak már a 74%-a, nem is igazán arra kíváncsi, hogy Orbán Viktor mit mond, hanem hogy mikor indul már büntetői eljárás vele szemben, vagy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal mikor fogja vizsgálni a családját, hiszen azért az elmúlt 16 évben az Orbán család, főleg, hogyha a legjobb barátját ide vesszük, akkor ugye mindenkit túlnőtt a gazdagodás terén. Csányi Sándort mindenképpen, ugye megelőzte Mészáros Lőrinc, a Vej, aki hát ugyanúgy családtag, szintén aztán a harmadik helyre feljött már a leggazdagabbak listáján, úgyhogy szerintem az emberek azt várják, hogy tényleg mikor lesz a valódi igazságtétel, jóváltétel, a szembenézés az elmaradt.
1: Bocsánat, hogy megjegyzem, hogy egy progresszív MDF korszakból származó képviselő, aki akkor volt képviselő, írja, hogy szerinte ez a műsor nem liberális, hanem a műsor egy tök normális műsor, amit nem akaszt meg a reklám, és lehet bármikor témát váltani. Rosszul használtam a szót. Én úgy értettem, hogy toleráns, tehát hogy megengedő. Igen, lezártam. De köszönöm szépen, hogy ezt helyre rakhattuk.
5: Amit itt szóba hoztál, hogy az emberek azt várják, hogy most már üljenek a vádlottak padján, lehetőleg az első sor, vagy mi a Fidesz elnökség első sora, már elfelejtettem, hogy
1: így van.
5: Hogy volt az idézet. Pontosan. Ezzel kapcsolatban ezt én is megélem, tehát ahol mozgok a hétköznapokban, ott nagyon intenzív a vágyakozás arra, hogy minél előbb induljanak el már az eljárások. Csak azt szeretném kérni mindenkitől, aki ezt így érzi, hogy a uraknak, akik jogászok, nem kell mondanom, hogy az a normális, hogyha azok ellen indulnak eljárások, akikkel szemben ezek az eljárások eredményesen végig vihetők. És hogy próbáljunk meg nem türelmetlenkedni, hanem inkább normálisan az eljárásokat kibírni, hogy végigcsinálják, mármint a hatóságok. Mert nekem ez a sürgető vágyakozás a választók részéről, akik helyzetbe juttatták a Tiszát, mert hát azért mi csináltuk ezt választók, ezt a szép eredményt. Szóval nem akarom, hogy átcsapjon valami olyanba, amivel már nem szívesen értenénk egyet. Akkor is, hogyha egyébként tudjuk, hogy nyilván megvannak azok a jogszabályok, amiknek alapján a Fidesz vezetői közül néhányat el lehet ítélni rendesen. Büntetőjogilag megállnak ezek a helyzetek. Csak muszáj lenne, hogy ezek az eljárások tisztességesen legyenek végigvíve.
6: És ugye nem? Ugye erre utalt Magyar Péter csütörtöki tájékoztatóján, hogy sürgetik, érzékeli a sürgetést a társadalom részéről, de hogy érdemes figyelembe venni, hogy ennek van egy menete. És először a kis halakat kell begyűjteni, akiket a legkönnyebb kifogni a tóból, és majd ők fognak beszélni, és így lehet egyre feljebb és feljebb jutni. Tehát most ez a stratégia, ha jól értem.
1: De ha már itt tartunk, akkor a Szatmári Kristófot is említsük meg, nem csak Radnai Márkot, nem?
4: Igen. Ő is erről.
6: Hát, hogy a Fidesz elnökségben ez téma volt, igen, hogy az elnökség fele az, annak számolnia kell azzal, hogy egy másfél éven belül rabláncon fogják, vagy vezetőszáron fogják őket elvezetni. Tehát csak arra akarok kiukadni, hogy valóban tovább fog tartani ez a folyamat, mint sem sokan látni szeretnék, de ha megalapozott bírósági ítéleteket akarunk, akkor muszáj végigjárni ezt az utat, mert különben csak balul fog elsülni az egész. Hogyha alaptalanul vádolnak meg valakit Fideszből, akkor ő hősként fog távozni az eljárásból, és az semmiképpen sem érdeke Magyar Péternek.
5: És ha nem alaposan vádolnak meg, akkor is hősként fog a Fidesz szempontjából.
6: Nem, az más, nem? Azért az más megítélés
5: hát,
6: alá esik, hogyha bizonyítható.
5: Orbán Viktor.
6: Ja, akkor igen, mondta, ha az Orbán Viktor azt mondta, akkor
4: ő
6: igen.
4: Szerint
5: hiszen Hankó is a hőse, ja, és mindenki igen a hőse.
4: Ezzel pedig még a Hankót el sem vitték.
2: És nem véletlen van az, hogy a saját táborán belül úgy próbálja beállítani a saját optikát, hogy alapvetően mi egy ártatlan, bocsánat, szűzlányok vagyunk, akik mindent a nép és a nemzet javára forgattunk, sőt még a saját vagyonunkat inkább a nemzeti javára használtuk fel, és nem fordítva. Tehát, hogy ez egy AVH-s módszer és egyáltalán. Tehát nem véletlen ezt a narratívát erősíti. Én is amellett vagyok, hogy nyilván mindig a nép harag az, hogy mi későn vagy korán. Ez a koordinátorrendszer máshogy működik a valóságban, és meg kell valaminek ágyazni, ha a dolgokat aként akarjuk fölgöngyölíteni, és nem csak egy látványpékséget akarunk. És még talán egy mondat a Magyar Péteres reakcióhoz, mint olyan. Én azt gondolom, és a hétköznapok szintjén, amellett, hogy megy a büntetőjogi történetnek a megágyazása, szerintem ez a fajta reakció az, ami egy nagyon bölcs és nagyon jó reakció, és nem is kell följebb emelni, akár a Fideszt, akár az Orbán jelenséget, mint olyan. Tehát az, hogy kettő mondattal elintézi, és akár a 4/5-öt mutatja csak most inverz módon, hogy tessék megnézni a közvélemény kutatásokat, a 4/5-öt bejött, csak nem nektek, hanem alapvetően nekünk. Tehát ezt a fajta úgymond lenullázást, ez a sas nem vadászik le. Az, hogy én vagyok a miniszterelnök, itt van egy kormányzás, ez a dolgom. Szerintem ennek kellene sokkal inkább beszüremkedni a hétköznapokba. Tehát, hogy ott sem veszünk föl olyan boxkesztyűket a hétköznapi tusakodás közben, ami néha méltatlan, amikor piszlicsári témát emelünk föl magasra, hanem ott is alapvetően a fontosabb témákra helyezni a fókuszt, és egyre inkább megkerülhetetlen lesz az, hogy szakpolitikailag kormányzati működés szempontjából is azokat az eredményeket tolja egyre inkább maga előtt, a úgymond szájkaraté helyett Magyar Péter. Szerintem ez a jó irány.
1: Bár az egyik felszólalásában említette, hogy szívesen vitázna Orbán Viktorral, tehát itt ugye a mai reakció bukott maffia főnök, de azért a héten volt olyan, hogy azt mondta, hogy ő kiállna egy, akár tusványoson is beszélni.
5: Nem mindig, igen, azt mondja, és mindig hiába mondja.
4: Igen, menni, mert ugye ő korábban volt ott, tehát nyilván szereti.
1: És el is hangzott Tusványoson, hogy le lettek tiltva a Tiszás.
4: Nem, csak a Magyar Péter lett letiltva, a Tiszás politikusokat egyébként hívtak, csak így, hogy Magyar
5: úgy
4: Péter nem...
5: Úgy értette az András, ja, hogy felhánytorgatták, hogy a Tiszás politikusok nem mennek oda, miközben hívták őket.
4: Igen, de hát Magyar...
5: De Magyar Pétert nem hívták.
4: Őt nem hívták, de Orbán Viktorral már nincs miről vitatkozni, szerintem Orbán Viktort már a Nemzeti Vagyok Visszaszerzés és Védelmi Hivatalnak a ügyészeire kellene kérdezgetni, majd, ha feláll ugye az új hivatal.
1: Ezekről az ügyekről is beszélünk, mert ígérem, lesz itt Exim Bank, meg lesz itt Baross Gábor tőkealap is, de sokan azt gondolják, hogy az első kudarc a Magyar Péternek az államfő választás volt, vagy a jelölés folyamatában az első megnevezett személy, mégpedig Polgár Judit. Nézzük, ezzel kapcsolatosan van egy bejátszónk.
7: Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás vagyok érte. Ezt írta este Polgár Judit a Facebookra. Hozzátette, nagyra tartja a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tudok eleget tenni, írja Polgár Judit, és hozzáteszi, egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogat majd e célok elérésében.
1: Most csak zárójelet nyitok, és zárok is mindjárt. Szonnevent Pál lesz az alkotmánybírójelölt, ami egy nagy meglepetés abból a szempontból, hogy őt például Navracsis Tibor is kiváló jelöltnek tartja, ők együtt tanítanak az ELTE-n, tehát kollégák, és hát ő Sólyom László munkatársa volt, ugye, akik az alkotmánybíróság környezetében dolgoznak, tudják, hogy ott is volt munkatárs, ugye, úgyhogy, meg az államfői hivatalban is, úgyhogy ez egy érdekesség, ezt be is zárom ezt a kört. Vajon ez kudarc-e ez a Polgár Judit történet Magyar Péter szempontjából?
5: Hát nem volt egy jó húzás, de egyébként azért nem volt jó húzás, mert nem lehet azt mondani szombaton, hogy gyertek, mondjatok, adjatok ötleteket, miközben nekem van egy mindent verő ötletem, és viszont megérte, tehát hogy ez nem szerencsés, enyhén szólva. Ugyanakkor meg teljesen megértem azt, hogy lett hirtelen egy jó ötlete, amiben beleszeretett és cselekedett. Mert hogy én tökre imádom azokat, mert én is ilyen vagyok, hogy van egy ötletem, és előbb cselekszem, és utána gondolkodok, és ez egy tipikusan ilyen helyzet volt, amiből aztán egyébként nagyon intelligensen kecmeregtek ki mindketten. Tehát Polgár Judit is intelligensen jött ki belőle, és a miniszterelnök is dicséretesen azt mondta, hogy bocsánat, az én felelősségem, elbénáztam.
6: Ezzel végleg elvágták Polgár Judit előtt a lehetőséget, nem, hogy elnök legyen.
5: De Polgár Judit...
6: Most, tehát ezt biztos elérték, hogy Polgár Juditból már nem lesz köztársaság.
4: De igazából nem Polgár Judit, nem Polgár Juditnak lett volna jó, hanem Magyarországnak lett volna jó, hogy ha Polgár Judit lett volna a köztársaság.
1: De azért mi hazánk már kettős
5: állampolgár. Én meg azt szeretem volna, hogyha Magyarország olyan ország, amelyik alkalmas arra, hogy Polgár Judit legyen az köztársasági elnöke, és nem kap 2 tonna kisnácitól mindenféle zsidózó kommentet.
4: Ugye az a helyzet...
6: Nem jogász, sok mindent a személyre hánytak. Ez egy nagyon érdekes teszt volt a magyar társadalom részéről, hogy tud kezelni egy ilyen helyzetet, és nekem ez fejlővésem is, a héten már sok másik műsorban is erről beszéltem, hogy itt azért jó lenne tisztázni, hogy meddig tart a részvételi demokrácia, és hol kezdődik a képviseleti. Mert hogyha ez összemosódik, ez a határ, akkor ez a katyfasz lesz belőle, amit most láttunk. Tehát ezt világossá kéne tenni, hogy mikor és meddig és mennyit számít a népszava, és melyek azok a dolgok, a közös ügyeink, amikről viszont a parlamentben kell dönteni.
4: Igen, óriási igény van arra, hogy a nép közvetlenül válassza meg a köztársasági elnököt, szerintem ez így derült ki ebből a
5: szerintem
4: jelölés
5: után. Egyáltalán nincs rá igény.
1: Pozsga Imrénél is ez volt.
5: Ezt képviseli a kormányzat, hogy majd amikor alkotmányozunk, majd akkor lesz népszavazás, és lesz nagy legitimáció. egyelőre ez egy átmeneti állapot, amíg igen, az alaptörvénnyel cicózunk, és addig az esetik kell egy ideiglenes, de nagyszerű köztársasági elnök.
4: Ha nem meg átmeneti, akkor miért ne lehetne, vagy miért nem maradhatna Forsthoffer Ágnes, amíg az alkotmányozás
5: mert nagyon,
4: oda nem ér?
5: Nagyon tiszás. Egy tiszás alak, és még az, ebben a pillanatban se akarják azt, hogy aki az ideiglenes köztársasági elnök, az legyen független.
4: Hát, jó, de a hiába a tiszás, ha az emberek 75%-a tiszás, akkor azért az egy elég komoly...
1: Az nem az emberek 75%-a, hanem biztos bár választók 75%-a.
5: Igen, de azok is nagyon sokan vannak, több mint 3 millió 300 ezeren. Egyébként most már nagyon sokan vannak, már azok is rászavaztak.
1: 58%-nyi az emberekhez képest.
4: Nyilván az, hogy ugye maga a politikai rendszerváltás az megtörtént egy nap alatt, április 12-én. A gazdasági rendszerváltáshoz kell 5-6 év, de hogy a fejekben is legyen egy változás, ahhoz azért egy komoly munka kell, és az lehet, hogy 10-20 év, míg megérik arra, hogy egy Polgár Juditot Magyarország szívesen fogadni.
2: Nekem azt látjuk, bocsánat, hogy ez egy stratégiai hiba volt. Tehát, hogy ezek a mondatok, amivel előre szaladtunk, hogy ki miért nem lehet és egyáltalán, sajnos ezek zárták egy kicsit zsákutcába csapda helyzetbe a Tisza pártot is, és alapvetően ezért nem tudott jól kijönni ebből a történetből, de én azt gondolom, amint fölszáll a fehér füst, és meg lesz az a köztársasági elnök jelölt, akit el fog valószínűleg fogadni a parlament. Onnantól ez már nem feltétlen lesz ügy, tehát nem gondolom, hogy ez ráig a Tisza pártra, inkább talán egy figyelmeztetés, hogy a kormányzás, na minden egyes szónak, mondatnak, időzítésnek óriási súlya van, és ez sokkal kimértebben és sokkal átgondoltabban kell, azt gondolom, keretezni.
6: Ha szabad kinyitnom a zárójelet, amit előbb bezártál Szonnevent Pállal kapcsolatban, én találtam egy interjút tőle 2021-ből a Mandinernek adta.
1: Igen.
6: És egyébként nagyon érdekes, izgalmas, messze meghaladja az én tudásom az alkotmányjogot illetően, ami a nullához konvergál, de ott volt egy érdekes kérdés-válasz az alaptörvény megítélésével kapcsolatban, és ott az alaptörvény értékalapúságáról beszélt pozitívan, ami semmit nem jelent igazából, tehát nem minősíti magát az embert, inkább csak az az érdekes, hogy arról az alaptörvényről beszélt megértően pozitívan, amely alaptörvényt ugye Magyar Péter sútba akar vágni, és teljesen új alkotmányt akar létrehozni. Ebből a szempontból nekem egy kicsit érdekes a válasz.
4: Jó, az alaptörvény, amikor nyilatkozott róla, azóta már lehet, hogy 13-szor megváltozott, hiszen most már a 17. alaptörvény.
6: Hát a 21-es interjú, ja, 21-es a alaptörvény.
1: És mondjuk ez a szempont, amit a Tamás felvet, ez mondjuk ülhet is, hogyha sokkal jobb lett volna az alaptörvény a 17 módosítás által, de hát az az igazság, hogy az már akkor rossz volt. Tudod, nem, mint a kőolaj finomító, hogy már az elején rossz,
4: igen,
1: de amikor még finom, már finom, akkor már nagyon rossz.
4: Mert ugye ez egy egypárti törvény, és ezért nem nevezhetjük alkotmányt.
6: Nem tudta zavarba hozni. Mondja tovább.
5: Igen. Na mindegy.
1: Kati.
5: Nem szeretem, hogy a kollégait elveszi a kedvemet attól, a potenciálisan elolvasol egy gyors hírt, és azt mondod, hogy milyen remek ember. Most elkezded színezni, és akkor elkezdek azon gondolkodni, hogy az alaptörvény melyik alapvetéseit tartott az rokonszenvesen érték alapúnak.
1: Legyen béke, szabadság és egyetértés.
5: Ugye az rendben van.
1: Abszolút. Na mondjuk Szonnevent Pálnak is feltűnt, hogy ez jó.
6: A magam részéről én megértem az álláspontját, csak mondom, ez egy vitát éppenséggel kinyithat a jelölésével kapcsolatban.
1: Viszont ha már a jelölést mondjuk, akkor ugye kell majd legfőbb ügyészt is jelölni, mert hirtelen úgy döntött Nagy Gábor Bálint.
4: Jól mondtad.
1: Jó, hogy megy, egy év után megy, és ő még azért marad egy hónapot, mert azért az fontos, hogy maradjon egy hónapot, de tessék, nézzük.
7: Lemondott a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfőnek nyújtotta be távozási szándékát. A legfőbb ügyészség által kiadott közleményben Nagy azt írja, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplő küzdelmeinek eszközévé. Ennek egyértelművé tétele érdekében nyújtotta be lemondását, és kezdeményezte, hogy megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnjön meg. A döntésre reagálva Magyar Péter a Facebookon azt írta, hogy egy újabb olyan Orbán bábtól szabadult meg az ország, aki akadályozta a rendszerváltást. A miniszterelnök a poszt végén azt a kérdést tette fel, idézem, uraim, ki lesz a következő? Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása tiltakozás a Magyarországon épülő politikai önkénnyel szemben.
1: Június 22-én Magyar Péter már célzott rá, hogy szerinte le fog mondani a legfőbb ügyész, és igaza lett, igen. Miközben egyébként nem tűnt úgy, hogy le fog mondani.
4: Hát ez egyértelmű, hogy az aranykonvoj ügy, ami ráégett, ugye, ha lehet gratulálni Laco Adriennek és Horváth Lórántnak, akkor azt gondolom, hogy ők is ebben részt vettek, hogy felgöngyörítették, de maga a központi nyomozói főügyészség is jelezte azt, hogy tulajdonképpen ez az egész aranykonvoj ügy, ez egy olyan titkos szolgálati Tisza párt elleni támadás volt, ami gyakorlatilag egy ilyen politikai alapú abszolút koncepciós eljárás. Tehát nem szabadott volna utasítani a NAV-ot, hogy a nyomozás elrendelésére. Ez biztos, hogy egy hiba volt, hogy ez mennyi köze van a legfőbb ügyésznek, ezt majd nyilván egy vizsgálat fogja kideríteni, de szerintem ez ráégett.
1: Egy nagyon jó büntetőjogász azt mondta az egyik műsor után nekem, hogy ettől még a legfőbb ügyészt ellen büntetőeljárás indítható ebben az aranykonvoj ügyben.
4: Igen, hivatali visszaélés miatt.
1: Úgyhogy ezt nem ússza meg ezzel.
5: Jó, de egyébként meg nem lehet prejudikálni, hogy milyen eljárást lehet majd a legfőbb ügyészt szemben indítani.
4: Nem, nekem persze. Ártatlanság véleme megilleti.
5: Nekem az a látványos ebben az egészben, hogy azok az emberek, akik azt az utasítást kaphatták, hogy én is csak a levegőbe beszélek, mert nem kaptam.
1: De olvastad, hogy a sajtó ezt kiderítette, hogy van ilyen vonal.
5: Ja, igen. Szóval, hogy nyilvánvalóan két kézzel tartották a helyén a köztársasági elnököt is, az államelnököt is, meg a legfőbb ügyészt is, tehát hogy azokból a tisztségekből elszabadulni, amelyekben eddig Orbán Viktor erőszakkal ott tartotta az embereket, és az volt az elvárása, hogy álljanak ellent, és tegyék nehézzé. Hogy ennek lassan kezd vége lenni, ennek az időszaknak. Tehát, hogy ezek az emberek szerintem kihúzzák a nyakukat ebből a hurokból szép lassan.
1: Úgy érted, hogy most van vége, kicsi?
5: Nem úgy értem. És még nincs is vége.
6: Szerintem Nagy Gábor Bálint a bizalmi válságot érezte, és valószínűleg érzékenyebben reagált rá, mint sokan mások, akik még a posztjukon vannak, és nem reagáltak Magyar Péter felvetésére, követelésére, nem tudom. De ami engem inkább foglalkoztat, hogyha Polt Péter és Nagy Gábor Bálint távozik, hogy az előző főügyész volt Polt Péter, akkor ezzel a ügyészségről ki lehet jelenteni, hogy megtisztult minden olyan elemtől, aki egyébként szolgáljan, kiszolgálta az Orbán rendszert? Vagy maradnak még ott beosztásban olyan emberek, akik ugyanúgy, minimum ugyanúgy felelőssé tehetőek azért, hogy az ügyészség úgy dolgozott, ahogy dolgozott, és mi a társadalom érdeke, hogy meddig, milyen mélységig történjen meg az ügyészség vérfrissítése, elég-e megállni a legfőbb ügyész személyénél, vagy ezt tovább kell gondolni?
4: Itt ne felejtsük el, hogy ugye a központi nyomozófügyészség vezetője, Fürtmann már lemondott, és a legfőbb ügyészségnek a helyettese pedig 3-4 éve nem került kinevezésre. Tehát a válasz az, hogy egy 10-15 vezető ügyészt biztos elfognak.
1: Sőt, büntető helyettese sincs a legfőbb ügyésznek.
4: Igen, igen. Te voltál a precíz. Szóval az ügyészségen belül pontosan tudják, hogy ki az.
6: Azt mondtad, hogy 10-15 vezető ügyészt el fognak távolítani?
4: Én azt gondolom, hogy igen. Körülbelül az a szint, mert hogy azért ne felejtsük el, hogy egy több ezres ügyészi létszámról beszélünk, tehát az állomány többsége teljesen tisztességes, és dolgozni akart a NER alatt is, csak nem hagyták. Ugye az ügyészség az egy, Abszolút, mint egy katonai szervezet.
5: Centrális alárendel szervezet, még így tanultuk.
4: Utasítás alapon. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag hiába akart valaki egy ügyön dolgozni, ha fölülről azt az utasítást kapta, akkor leállt.
1: Sőt, egyedi ügyekben a legfőbb ügyésznek, hogyha ő kiemeli az ügyet, akkor referendum.
4: Az ügyészségen belül pontosan tudják, hogy ki az, aki megállította, vagy leállította, vagy nem hagyta a nyomozást elindulni.
1: Ennyi volt a szombat esti filmkoktél, nem a Somos a pályán című műsor. Ha tetszett, akkor térjenek vissza jövő héten, és várjuk Önöket szeretettel. Azt hiszem, hogy akkor már pénteken vesszük fel az adást, úgyhogy Magyar Péternek is mondom, hogy minden sűrítsen bele a péntek délelőttbe. Szombaton ne csináljon semmit, viszlát.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos időre számíthatunk. Újra országjárásra indul a Tisza párt. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési rendszert oszt meg Ukrajnával. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirendelőtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. Jövő hétre elkészülhet az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának állásfoglalása arról, hogyan kell értelmezni a személyes érintettséget, mondta Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök a Házbizottság rendkívüli ülése után. A Házbizottság ülését a Fidesz és a KDNP kérésére azután hívták össze, hogy az ellenzéki pártok kivonultak a parlament üléséről. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól, megvonta tőle a szót. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Bönem a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stonecoak nevű brit elektronikai zavaró rendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten mától vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért érmű egyetem között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál. A villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv nem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Továbbá a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos újra az eredeti forgalmi rend szerint közlekedik. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Egyirányosították a 18. kerületben a Nagykörösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Rekord alacsony a Dunavíz szintje. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Ezzel a szomorú hírrel kezdünk, mert hogy úgy tűnik, hogy nagy a baj, és a következő napokban sem várható javulás. Nem sokára mutatjuk majd a friss adatokat is. 2018-ban volt egyébként rekord alacsony a Dunavíz állása. Október 25-én akkor 33 cm-t mértek. No, ez hajnalban megdőlt ez a negatív rekord. Bérez Zsófia van itt velünk, aki a folyami szállítmányozási szakértő, és remélem elmagyarázza majd nekünk, hogy ilyenkor egyébként vészhelyzet van-e, vagy mi történik a hajózásban. Ahogy nézzük a vízügy oldalát, úgy tűnik, hogy hajnalban megdőlt ez a negatív rekord. Most éppen a reggel 6-os mérés az 31 centi. Mi történik ilyenkor?
2: Jó reggelt kívánok! Hát igen, elég nagy a baj, és sajnos így a következő két hét előrejelzése alapján sem látunk csapadékot. Ez nyilván érinti a teljes logisztikai láncot. Így a hajózásban is így eléggé katasztrofális a helyzet, tehát nem csak nálunk, a lentebbi szakaszokon, fent a Rajnán is sokkal kevesebb rakományt tudnak berakni a hajók, mint eddig. Mondok egy példát, július elején beraktunk 6000 tonna gabonát Szerbiában, és azóta áll a konvoj Újvidéknél, mert egyszerűen nem tud eljönni Magyarországra az áru. Sajnos ez eléggé megdobja ugye a logisztikai költségeket is, tehát ez a megbízóknak is több pénzébe kerül. Tehát például most is nagyon aggódik ez a megbízó, hogy áll a gabona egy helyben, és vajon lesznek-e majd minőségbeli problémái, vagy nem lesznek. Ez nyilván függ ugye a hőmérséklet változástól is. És egyre kiszámíthatatlanabb is a helyzet így az elmúlt időszakban. Nagyon nehéz így tervezni is, mert ez a konvojnál is úgy volt, hogy lehet, hogy el tudott volna indulni múlt hét közepén, mert az előrejelzésben azt láttuk, hogy jön majd egy méter víz a Dunán, de aztán nagyjából 10 cm jött, és még mindig ott áll, és ki tudja meddig.
1: Picit nézzük tágabban a kört, és akkor kifejezetten a szakterületre, a szállítmányozásra fókuszálva. Mennyire használjuk a Dunát egyébként szállítmányozásra? Ezt kevesen tudjuk.
2: Használjuk a Dunát, tehát konkrétan az Ara térségéből, tehát ez az Amsterdam, Rotterdam, Antwerpenből el lehet hajózni egészen Konstancáig. Tehát ez egy nagyon nagy pálya, és ugye itt a folyamon nagy tömeget lehet fuvarozni, és mi azon dolgozunk, hogy ugye minél több árut folyamon fuvarozzunk, főleg az a ilyen nagyobb mennyiséget. Azt el lehet mondani, ugye, hogy főleg gabonaféléket fuvarozzunk, tehát ömlesztett árukat, például műtrágyát, és illetve projektrakományokat. És egyébként a hajósok nagyon szeretik a projektrakományokat, főleg amikor alacsony a vízállás, mert a projektrakományoknál nincsen akkora merülési mélysége a hajónak.
1: Az mit jelent a projektrakomány? Mi van
2: a projektrakomány például egy transformátor. Tehát például 2 hete egy transformátort raktunk be Dunavecsén, ment Konstancára, és itt is megfigyelhető volt az, hogy ennek a konvoj része volt ez az egy darab bárka, és több mint 4-5 nappal tovább tartott az áru megérkezése Konstancába az alacsony vízállás miatt. Meg is kellett nekik állniuk a román szakaszon 4 napra, mert a románok kotrási munkálatokat végeztek a kritikus szakaszon, hogy zökkenőmentesebb legyen ott az átmenetel, de ilyenkor ott is feltorlódnak a hajók, mert mindenki várakozik, hogy átmenjen, és utána is egyesével tolják át a bárkákat. Tehát amikor ilyen konvojba közlekednek, főleg a hajók az Aldunán, ilyenkor meg kell bontani a konvojokat. A konvoj az azt jelenti, hogy van egy önjáróhajó, és van mondjuk 6-8 bárkát tol maga előtt, és ilyenkor egyesével kell áttolni ezeket a bárkákat az adott szakaszon, ami nyilván szintén pluszköltséget jelent, plusz üzemanyag felhasználást, és több időt vesz igénybe.
1: Ha jól értem, akkor a szállítmányoknak egy része mondjuk megoldható lenne egyébként közúton vagy vasúti szállítmányozással, csak véletlenül ugye akkora mennyiségekről beszélünk, hogy sokkal drágább lenne. De van olyan is, hogyha jól veszem ki a szavait, amelyik viszont mondjuk akkora, mondjuk nem tudom, egy transformátor, hogy nem biztos, hogy ezen kívül máshogy is át lehet vinni A-ból B-be.
2: Igen.
1: Ilyenkor, amikor lehet készülni arra, mert azt körülbelül már hetek óta halljuk, hogy apad a Duna vízszintje, mennyire tudnak tervezni? Említett egy példát, hogy azt hitték, hogy jön majd egy méteres vízállás, és ehhez képest 10 centi utánpótlás érkezett.
2: Hát most nagyon nehéz így ebből a szempontból tervezni. Teljesen még nem állt le a hajós közlekedés, viszont például 2 hete is raktunk gabonát itt be Magyarországon, Dunaújvárosban, mert ott van egy kikötőnk, és ott a megbízás szerint 1000 tonnát kellett volna elvinni, de csak 600-at tudtunk berakni Dunaújvárosba, és utána pedig Pakson még ráraktunk 100 tonnát, mert itt Magyarországon az egyik a Dunán az ilyen szűk keresztmetszetet Dunaföldvár jelenti.
1: Miért?
2: Mert ott olyan a vízmérce, tehát ott nagyon nehéz áthaladni. Egyébként még ilyen kritikus szakasz van Nagymarosnál és Budafoknál is. Én is ma reggel megnéztem, hogy így mik voltak tegnap így a merülési mélységek, és ilyen 120 centiméterre lehetne most rakni egy hajót. És itt mondok egy példát, tehát vannak az ilyen 135 méteres hajók, azok az ilyen legnagyobb hajónak számítanak, nekik üresen a merülési mélységük ilyen 1,15-1,20 méter.
1: Ilyenkor az egyik kockázat, ahogy ön is mondta, hogy ha gabonáról van szó, akkor megromolhat esetleg, amíg várakozik. Hogy lehet felkészülni egy várakozásra? Mi történik ilyenkor mondjuk egy kikötőben, vagy ahol éppen várakozik? Hol várakozik egyáltalán ilyenkor egy ilyen óriási hajó?
2: Vagy kikötőbe, de az általában az pénzbe kerül a hajósnak, vagy vannak ilyen lekötők, ezt így nevezzük, most ott várakoznak, és most ez a jelenlegi megbízónk, ez most így minőség ellenőre nézeti az árunak a minőségét.
1: Hogyha ez így marad, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk a szállítmányozásba nőnek az árak?
2: Nőni fognak, ez biztosan hatással lesz az árakra is. Igen, tehát plusz költséget jelent, igen, ez a megbízó részéről is, a hajós részéről is.
1: Mi a napi rutin? Ilyenkor ellenőrzi ugye a vízállásokat, milyen mennyiségű megrendelés az, ami várakozik, vagy amit koordinálniuk kellene. Ilyenkor hívják a megrendelőt, hogy figyelj, még úgy látom, hogy ma ez nem, de holnap lehet, hogy igen, hogy kell elképzelnünk a napi életet.
2: Hát igen, minden nap, tehát reggel mi azzal kezdjük, hogy megnézzük így a vízállást, meg bekérjük a pozíciót, tehát magától a hajóstól, hogy ő mit lát, és hát várjuk a választ, mert most erre nekem valamilyen megoldást kell majd így találnom így hosszú távon, hogyha nem fog esni csapadék, tehát például könnyítési lehetőségek.
1: Igen, mik az ABC opciók?
2: Mik az ABC, igen, vagy most ennek a megbízónak például nem sürgős az áruja, de nyilván fél a minőségbeli romlástól. Most, hogyha elindul tényleg valami így az áruval, kicsirázik, vagy bármi, akkor viszont mindenképpen lépni kell. Tehát én azt is el tudom képzelni, hogy nem, lehet, hogy ki kell rakni azt az árut ott.
1: Véres Zsófia, köszönjük szépen, hogy betekintést nyerhettünk a szakmájába.
2: Köszönöm.

0: 76 milliárdos fejlesztésre készül a Suzuki, hogy pontosan mire kiléphetünk az összeszerelő üzem kategóriából, erről is fogunk beszélgetni Kilián Csabával, aki a Magyar Gépjárműipari Egyesületnek az ügyvezető főtitkára. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Ez a mostani bejelentés mit jelent, mit tudunk eddig?
1: Hát mostanában elég sok jó bejelentés jött az autóipar részéről, ugye a Mercedes nemrég adta át a második gyárát, az Audi beindította az elektromotorgyártást, és a Suzuki is folyamatosan fejleszt tulajdonképpen az elmúlt időszakban. Ugye tavaly is már egy jelentős beruházást valósított meg, ahol a heggesztő robotokat hozott a gyárba, és próbálja még inkább hatékonyabbá tenni a gyárát. És hát azt hiszem, hogy mindegyik autóipari cégnek talán ez a legfontosabb, hogy hogy tud leghatékonyabban, legköltséghatékonyabban gyártani, és hogy tudja fölvenni ezt a versenyt, ami mostanában az autóiparban látunk.
0: Hol tart ez a verseny? Mert közben azt halljuk, hogy egyébként bajban van Európában az autógyártás. Uh-huh. Például ugye a Volkswagenről hallunk rossz uh-huh. híreket, amik azért tovább gyűrűznek, uh-huh. akár felénk, akár a keleti piacra, sőt, akkor a kínaiak hogyan uralják le az egész régiónkat. Ön hogy látja most a helyzetet?
1: Hát Európa nehéz helyzetben van egyértelmű. Tehát lemaradtunk a versenyben tulajdonképpen alapvetően Kínával szemben. Én egy kicsit pozitívabban látom a magyar helyzetet. Éppen emiatt, hogy ezek az új beruházások beindultak, tehát a BMW, Mercedes, Audi, tulajdonképpen a legmodernebb gyárakat építették föl Magyarországon. Teljesen automatizált, mesterséges intelligenciával vezérelt gyárak ezek. A legköltséghatékonyabban gyártanak tulajdonképpen. Nagyon érdekes, hogy éppen a Mercedes azt mondta, hogy körülbelül 71%-os költségerőnye van a magyarországi gyárnak a német gyárakhoz képest.
0: Ez hát, miből adódik?
1: Hát ez a hatékonyságból. Tehát egy teljesen modern gyárat, ugye a legfejlettebb technológiákkal építik föl. Mondjuk egy régebbi gyárat ugye nagyon nehéz átalakítani, úgyhogy ez tényleg a hatékonyság szempontjából, termelékenység szempontjából nagyon versenyképes legyen. És ez azt jelenti, alapjában véve most akár a Mercedes, akár a BMW gyárról beszélünk, vagy az Audinak is az új gyáráról, hogy nagy valószínűséggel ezeket a kapacitásokat ki kell használni az elkövetkezendő időszakban. Tehát ebből a szempontból én úgy látom, hogy Magyarországon körülbelül 500 ezer járművet gyártottak az elmúlt években. Hogyha az optimális verziót nézzük, akkor itt van egy felfutás mindegyik autógyárnál tulajdonképpen, hogy elérjék a maximális kapacitást. Ez akár 1-2-3 év. Ugye most már a BMW is beindította a második műszakot, valószínű, hogy a harmadik műszak is már folyamatban van. Tehát azt jelenti, hogy ha elérik ezeket a kapacitás nagyságrendeket, amelyeket beterveztek, ez Magyarországon egy 800-900 ezer a legoptimálisabb esetben akár 1 millió járművet is jelenthet éves szinten, ami abból a szempontból is nagyon lényeges, hogy akkor a beszállítóiparnak is egyre több megrendelése lesz. Az is igaz, hogy ugye beindul a BYD gyár is, ugye, hogy beszélhetünk a kínai versenyről, hát a kínai verseny hihetetlen gyorsak, fantasztikus technológiákat vezetnek be, az akkumulátor gyártás területén is olyan technológiai ugrások vannak tulajdonképpen évről évre, hogy hihetetlen, és a kínaiak már ugye annak ellenére, hogy kontrollálják például a ritka fémeket az akkumulátor gyártásban, már most azon gondolkoznak, hogy tudják ezeket a ritka fémeket kikerülni, és újabb olyan alapanyagokkal felépíteni az akkumulátort, ami helyi szinten is elérhető. Itt a száraz akkumulátorról van szó, a szén alapú akkumulátorokról, nátrium alapú akkumulátorokról, tehát ezek a fejlesztések elindultak Európában is, és erre vannak jelek, de úgy érzem, hogy Európa lemaradt ebben a versenyben.
0: Korábban az a mondás volt, hogy Magyarország igazából csak egy összeszerelő üzem. Ez ilyen szitokszóként használt jelző volt. azok vagyunk-e, és baj-e?
1: Én abszolút nem értek vele egyet. Én befektetés ösztönzésben dolgoztam nagyon sokáig, és ezeket a nagy beruházásokat tárgyaltuk le még a HIPA elődjénél. És már a 90-es évek és a 2000-es években is azt mondtuk, hogy Magyarországnak a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre kell koncentrálni. Minél több kutatásfejlesztést kell behozni az országba. Most, hogyha nincs itt autógyártás, hogy tudunk a kutatásfejlesztésbe belépni? Hogyha nem tudjuk, hogy hogy működik egy autógyár, és ráadásul az autóipar talán az egyik legkomplexebb iparág. Tehát itt nem csak műanyag, fém, gumi, stb. Alkatrészek vannak, hanem ma már tényleg mesterséges intelligencia, digitalizáció, automatizáció a legmagasabb fokon található. Csak egy példát hagy mondjak, hogy azt hiszem, talán a Mercedes gyárnál mondták korábban, hogy nincs egy olyan, nincs egyforma autó egy nap, amit legyártanak. Tehát olyan sok specifikációja van az autónak, hogy mindegyik autó más és más. És hogyha azt nézzük, hogy több ezer alkatrészből áll az autó, ezek az alkatrészek a világ különböző tájáról jönnek be. És abban a percben kell a futószalagon lenni annak az alkatrésznek, hogy a tényleg az összeszerelést meg tudják csinálni. Tehát ez őrületes logisztikai fejlesztés.
0: A magyar mérnökök milyenek, hogyha európai viszonylatot veszünk, vagy világviszonylatot?
1: Hát azt hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy Magyarországra ezek a beruházások bejöttek, és ez elsősorban a magyar tudásnak és a magyar mérnököknek, és a magyar munkaerőnek köszönhető összességében mondanám.
0: Itt nem beszélhetünk szakemberhiányról?
1: De beszélhetünk, egyértelmű, sajnos egyértelmű. Tehát ugye, hogyha azt nézzük, hogy itt elindult a BMW beruházás, a Mercedes beruházás, több ezer emberre van szükség, az akkumulátorgyártásban is viszonylag egy nagyon rövid időn belül több ezer, tízezres nagyságrendű munkaerő van. Tehát ezt nem tudja felszívni a magyar munkaerőpiac ilyen rövid idő alatt. Tehát mindenféleképpen itt a harmadik országbeli munkavállalókkal ugye vannak gondok, meg a szabályozásban is ugye meglátjuk, hogy alakul, de azt látjuk, hogy nagyon nehéz megfelelő szakembereket találni ma Magyarországon az új gyárakban. Mondjuk egy Mercedes vagy egy BMW nagy valószínűséggel megtalálja az itteni szakembereket magyar vonalon, de hogyha már a beszállítóipart nézzük, ott már gondok lehetnek. Más kérdés megint az, hogy a BYD-nál mi a helyzet. Ugye egy kínai gyár, nagyon sok kínai dolgozik. Még az is érthető, hogy a gyárépítés során sok kínai van itt Magyarországon, mivel nincs meg az a tudás, hogy egy ilyen akkumulátor, vagy egy ilyen összeszerelőzemet, vagy akkumulátorgyárat, vagy a CATL-re gondolok, hogy kell felépíteni. Tehát kell, hogy legyenek, és még a német beruházók is bejöttek, ők is hozták eleinte a szakembereiket, de egyre több magyar ember került közép-felső vezetői szintre, és egyre inkább nőtt a bizalom tulajdonképpen a magyar munkaerő iránt, és ennek a következménye lett az, hogy egyre több kutatásfejlesztési projekt jött Magyarországra. És ma már tízezres nagyságrendben látjuk azt, hogy mondjuk a Boschnál, a Siemensnél, a ThyssenKruppnál, a Knorr-Bremsen és stb. Százas nagyságrendben vagy ezres nagyságrendben foglalkoztatnak magyar mérnököket. És nagyon komoly kutatásfejlesztéseket végeznek, mint az önvezető járművek területén, vagy ott van a zalaegerszegi tesztpálya, ahol ugye nagyon komoly digitál vagy automatizálási önvezetéssel kapcsolatos kutatásokat végeznek.
0: Röviden, mikorra várható ennek például egy ilyen Suzuki gyárnak a hatása gazdasági szemmel?
1: Hát nézze, ugye a Suzuki körülbelül olyan 105-108 ezer járművet gyártott le a tavalyi évben. Én azt mondom, hogy a Suzuki, hogy folyamatosan fejlesztett, én mondjuk ez a 105 ezer darab relatíve mondjuk egy Mercedes 350-400 ezer kapacitásához képest nem nagy. De a hatékonyság szempontjából viszont nagyon fontos. Tehát, hogy versenyképes legyen a Suzuki ki az elkövetkezendő időszakban is.
0: Kilián Csaba, köszönöm.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos időre számíthatunk, újra országjárásra indul a Tisza párt. Az amerikai elnökkel tárgyal ma Benjamin Netanyahu. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirendelőtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonne Bent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonne Bent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő 2 szombaton, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a Palota históriájából. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az Egyesült Államokban. Netanyahu utazását szigorú titoktartás övezte. Az izraeli kormányfő előzetesen annyit közölt, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Bönem a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stone Cloak nevű brit elektronikai zavarórendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Bordóba látogatott tegnap az erdőtüzek miatt a francia elnök. Emmanuel Macron arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Közben Zsironde megye prefektúrája bejelentette, hogy megtiltja a sport és kulturális rendezvényeket a megye egész területén. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Egyirányosították mától szerda éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig daruzás miatt. Csak a félútpálya járható Soroksáron a Tarcsai utcában a Szilágyi Dezső utca közelében vízvezetékjavítás miatt a két irány forgalma felváltva haladhat. Szakaszos félpályás lezárásra kell készülni a 2. kerületben a Szép Juhászné úton a Szép Juhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
7: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz! Csak keddenként indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
8: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
9: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Hak Péter, jogász egyetemi tanár a vendégem, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Az új alkotmánybíró korábban úgy fogalmazott, hogy Zonnevent Pál egy alkalmas jelölt. Miért?
2: Zonnevent Pál egy kitűnő jogász professzor, ugye én viszonylag jól ismerem, ugyanazon a karon tanít, ahol én, és ő annak idején Márl Ferenc és Sólyom László mellett dolgozott részben a köztársasági elnöki hivatalban, részben pedig előtte még az alkotmánybíróságon is, tehát tulajdonképpen ugyanazt a színvonalas jogállami, közjogi gondolkodást képviseli, amit az alkotmánybíróság legjobb idejében képviselt. Kétségtelen, hogy a jelölésének a módja az vált ki kritikákat, ugye emberjogi szervezetek, liberális jogászok szóvá is tették, hogy ugye a Fidesznek az egyik legnagyobb bűne a jogállammal kapcsolatban az elmúlt 16 évben az alkotmánybíró választás és jelölés szabályainak a megváltoztatása volt, és ugye 21 évig konszenzus kényszer volt, tehát 21 évig az alkotmánybírónak csak olyan alkotmánybírókat csak úgy lehetett megválasztani, hogyha az ellenzék egy része is legalább támogatta a bírók jelölését és megválasztását. Ugye a jelenlegi alkotmánybíróságban 4 olyan bíró van, akiket 2016-ban választottak meg úgy, hogy akkor a Fidesznek nem volt éppen 2016 novemberében nem volt kétharmad képviselője, 131 képviselőjük volt 133 helyett, és ennél a 4 bírónál szükség volt az ellenzék támogatására, ugye ezek Sanda Balázs bíró úr, Horváth Attila bíró úr, Maros Ildikó bírónő és Szabó Marcell bíró úr. Tehát ők négyen, akiknek 2028-ban fog lejárni a mandátuma, ők négyen vannak, akik úgymond konszenzusos jelöltek és bírók. A többi 10 bíró, ugye Zonnevent bíró úr most az ötödik, akit nem a Fidesz jelölt és a Fidesz választott meg. A 10 bíró közül 4-nek még le fog járni a mandátuma. Tehát most úgy néz ki, hogy szeptemberre az alkotmánybíróság 15 bírója közül 9-nek a mandátuma nagyjából rendben van, hiszen őket nem a Fidesz választotta meg. Jó lenne, ha már ősszel a 4 bírót, a következő 4 bírót szeptemberben, és novemberben még lesz egy ötödik hely, mert egy bírónak a 12 éves mandátuma jár le, tehát hogyha már ősszel nem az előző 15 év szabályai szerint, tehát nem úgy történne, hogy a Tisza párt jelölés, a Tipsza párt választja meg őket, mert ha fideszes bírók helyett tiszás bírók vannak, akkor nem jutottunk semmivel közelebb az alkotmánybíróság megerősítéséhez. De Zonnevent Pál, ő nem tiszás bíró abban az értelemben, hogy ő nem a Tisza szigeteken vagy a Tisza pártban tűnt fel, nem képviselői helyről ül át bírói helyre, ahogy az elmúlt 15 évben volt. Ugye Hende Csaba esetén is, hát ez volt az egyik jogos kritika, hogy hát tulajdonképpen a politikusi pozícióból ül át a bírói pozícióba, ami ugyan Németországban előfordul, hogy miniszterekből lesznek alkotmánybírók, de ott kiegyenlített a helyzet, tehát mind ellenzéki, mind kormánypárti politikusok lesznek alkotmánybírók. Nincs az a helyzet, mint Magyarországon volt, hogy hát gyakorlatilag jó pár alkotmánybíró fideszes vagy kisgazda képviselői pozícióból lépett át alkotmánybírói pozícióba.
1: A Mi Hazánk Schiffer Andrást jelölte, ő milyen kihívó volt?
2: Ugye Schiffer András egy kitűnő jogász, és ő elég régen volt politikus ahhoz, hogy egy szükséges várakozási idő leteljen. Tehát én hosszú távon egyébként kívánatosnak, és ő elég régen volt politikus ahhoz, hogy egy szükséges

0: ez a várakozási idő, de kétségtelen, hogy ő értékrendjében azért közelebb áll a Fidesz által megválasztott bírók értékrendjéhez. Zonnevend bíró úr inkább atlantista, inkább európai föderalista, inkább konzervatív liberális, tehát ő azt gondolom, hogy képvisel egy olyan értékrendet, nem politikát, hanem értékrendet, amelynek a képviselete eddig jelen pillanatban elég gyenge az alkotmánybíróságon, miközben a parlamentben viszont nagyon nagy többségük van.
1: Hogyha jogászokról, bírókról, alkotmányjogászokról beszélünk, akkor szerintem civilként joggal gondolhatjuk azt, hogy hát igazából ott a jog, le vannak írva a paragrafusok, azt be kell tartani, vagy azt szerint kell dolgozni. Mitől függ az, hogy ki az, aki mondjuk jó jelölt, vagy nem jó jelölt? Hol van ez a határ?
0: Igen, ugye az alkotmánybíróságokat Németországban a II. Világháború után hozták létre, ezt a típusú alkotmánybíróságot, amit 89-ben Magyarországon is átvettünk. És ugye ennek az az értelme, hogy ugye a harmadik birodalom szörnyűségei után az európai vezetők rájöttek arra, hogy önmagában a nép akarat, a nép többségi akarata, az nagyon gonosz eset eredményekhez is vezethet, ahogy láttuk, ugye a holokauszt és a II. Világháború szörnyűségei. És ugye ezért azt gondolták ki, hogy jó, hogyha ha van fék és ellensúly a nép akaratával szembe. Ez a gondolat már korábbi, de hogy ezt a rendes bírósági szervezettől eltérő bírói testület lássa el, az alkotmánybíróság. Gyakorlatilag az alkotmánybíróság elérte azt, hogy az alkotmány szövege az törvény erejénél fogva végrehajthatóvá válik. Ugye Magyarországon is a kommunizmus idején mi is tanultunk még alkotmányjogot, de hát az az alkotmány annyit nem ért, mint az a papír, amire ki volt nyomtatva, hiszen hiába voltak benne rendelkezések, azokat nem lehetett végrehajtani. Szerintem a magyar rendszerváltásban az alkotmánybíróságnak történelmi szerepe volt, hogy a lakosságnak megtanította azt, hogy a kormánnyal szemben is lehet a jogokat érvényesíteni. Ugye sorra mondta ki az alkotmánybíróság fontos kérdésekben, hogy akár a MDF kormány, akár utána az MSZP-SZDSZ kormány idején, hogy a kormány vagy a parlamenti többség akarata az korlátba ütközik, az alkotmány nem engedi meg, hogy megtegyen. Most olyan bírókra van szükség, akik tulajdonképpen ezt az állam berendezkedés harmonikus működését átlátják, és az értékeik alapján tudják képviselni. Ugye ez egy 15 tagú testület, az a 17-es alaptörvény módosítás gyakorlatilag három ügybe nyúlt bele a bíróság, az alkotmánybíróság helyzetébe, az életkort szállította le 70 évre. Ugye Tuzson Bence korábbi miniszter úrra reagálva azt a Fidesz az életkor felemelését szintén egyoldalúan tette meg, érdemi konzultáció nélkül. A 12 éves mandátumot leszállította 9-re, a 9-ről 12-re is a Fidesz emelte fel, illetőleg, amit szerintem szintén nagyon-nagyon fontos, hogy az alkotmánybíróság elnökét a Fidesz döntése alapján a parlament választotta meg az elmúlt 16 évben, ezt a 17-es alaptörvénymódosítás visszaállította, hogy ezentúl újra a bírók fogják megválasztani az elnököt. Tehát jelenleg az alkotmánybíróság fölötti politikai befolyásokkal kisebb lett. Tehát nyílik egy esély arra, hogyha ősszel is tehát a Tisza pártnál szélesebb konszenzussal tudnak megválasztani bírókat, akkor talán az év végére már egy lényeges lépés történik, hogy az alkotmánybíróság visszanyerje azt a funkcióját, amit a 90-es évek volt. Ennek a Tisza párt nem biztos, hogy örülni fog, mert ez a funkció, ez a többség akaratának a korlátozása, a jog keretei közé szorítása.
1: Zonnevend Pál a meghallgatásán úgy fogalmazott, hogy szeretné visszaállítani az alkotmánybíráskodásba vetett hitet. Ez mit jelent, és mi az ő feladata most?
0: Igen, ugye pont annak alapján, amit eddig elmondtam, hogy az elmúlt 15 évben azzal, hogy a Fidesz tulajdonképpen a többségi felhatalmazás keretében olyan pozíciókat is betöltött, amit nem lett volna szabad pusztán többségi alapon. Tehát úgy osztogatta tulajdonképpen az alkotmánybírói helyeket, mint a minisztériumi pozíciókat, és csak a Fideszhez.

0: ez Fidesz értékrendjét osztó bírókat választottak meg, kivéve azt a négyet, akit korábban említettem. Ez a jogászszakmai körökben lényegesen rombolta az Alkotmánybíróság tekintélyét. Én is tudom, sokan engem is kerestek annak idején, hogy alkotmánybírósági pozíciót vállalnék, sokan nem vállaltuk volna el, mert nem volt olyan presztízs.
1: Most vállalna?
0: Nem. Ugye én már kinőttem belőle az életkor határ miatt is, már csak 3 évre lennék megválasztható, de nem is szeretném, nagyon szeretem azt, amit csinálok, és nem adnám fel az Alkotmánybíróságért, de látok reményt abban, hogy Zonneven Pál, és ha hozzá hasonló jelöltek lesznek, akkor vissza fogják tudni állítani ezt a tekintét, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jól működjön az ország.
1: Hak Péter, köszönöm.
0: Én is köszönöm.

0: hármas metró meghosszabbítása az egyik téma, ami ugye a nagy közlekedési csomag része lenne, és hát sokan vitatkoznak róla, vagy pont azt mondják, hogy itt lenne az ideje, hogy hogyan látja Pongrácz Gergely, ezt fogom tőle megkérdezni, jó reggelt kívánok,
1: jó reggelt,
0: aki a Magyar Közlekedési Klub elnöke, közlekedési szakértő. Régóta szó volt arról, hogy meg kellene hosszabbítani a hármas metrót. Szakmailag indokolt-e? Induljunk innen.
1: Természetesen szakmailag indokolt a meghosszabbítás, úgyhogy ezzel szerintem nem lesz itt vita a stúdióban. Kérdés az, hogy most meddig, miért pont addig? Tehát, hogy itt most arról van szó, hogy az első két megállót csinálnák meg, ha jól tudom, a 2030-as uniós ciklus bezárásáig. És szerintem ez is valamelyest indokolt, ugyanis itt azért elkövettünk egy, hát nem mi, hanem ugye azok, akik elkövették ezt a hibát. Kicsit visszább kell jönni az időbe, hogy értsük a problémát, szerintem, ugyanis itt a szerelvénybeszerzés környéki, hát hogy mondjam, szakmai hiba vagy mutyi, vagy nem tudom, ezt most inkább nem minősíteni, mert akkor kifutnánk a műsoridőből, meg azt sem minősíteni, akik ezt elkövették, mindig pozícióban vannak. De a lényeg az, hogy olyan szerelvényeket szereztünk be, ami bebetalanozta picit ezt a, hát hogy is mondjam, nem a legújabb biztosító berendezést a vonalon, illetve jármű szempontból is kicsit bebetonoztuk magunkat az orosz gyártóhoz. Tehát itt a kérdés az, hogy lenne elég jármű, hogyha végig meghosszabbítánk az eredeti tervek alapján Káposztás megyéig meghosszabbítanánk ezt a metrót.
0: Na igen, segíts ezt egy kicsit jobban érteni, hogy mi az, amiben korlátoz minket. Nem kompatibilisek más típusú gyártmányokkal, nem lehet, nem tudom, átalakítani ezeket?
1: Hát erre nagyon nehéz lenne mondjuk egy olyan szerelvényt venni, ami mondjuk a 2-es vagy a 4-es metrón jár. Ugye nem lehetetlen, csak itt egy olyan biztosító berendezés, meg vonat befolyásoló berendezés került. Hát felújításra vagy újratelepítésre, ezt most megint csak hagyjuk, ami hát ez a 70-es évek szimulát képviseli. Egyébként működik, csak hát annak felújításnál már ezt ki lehetett volna cserélni. Ugye itt most a régi rendszert konzerváltuk a hármas metró felújításán, és egyébként az is a szerelvénybeszerzésnél elkövetett hibára vezethető vissza, hogy nem tudtuk modernizálni ezt a rendszert. És emiatt itt a szerelvénygyártó cég, ugye az orosz fél lenne az, aki ezt a plusz talán 7 szerelvényt le tudná nekünk gyártani. Hát ha le tudná egyébként, mert ugye egy szankció alatt vannak, mint beszállító se, nagyon számíthatunk rájuk tudtommal. Tehát itt ez itt ezer sebtől vérzik ez a teljes hosszabbítás. Én szerintem ezért indokolt szakmileg az, hogy most arról van szó, hogy meghosszabbítanánk a vasútállomásig, ami egyébként ugye a legfontosabb csomópont lenne itt északon. Tehát végre eléri a vasutat a metró. Úgyhogy ilyen szempontból ez érthető. Hát aztán ez egy másik kérdés, hogy ezek a kényszerpályák, ezeket, hogy is mondjam, azért hosszabb távon nyilván majd fel kell oldani.
0: Ha 2 megállóra hosszabbítják meg, és hogyha per 5 megállóra hosszabbítják meg, akkor az mit jelent szakmailag, hogy ha 2 megálló, akkor csak plusz, nem tudom, 2 kocsi kell hozzá, ha 5 megállóra, akkor meg 7, vagy többet kell várni ugyanannyi kocsival? Vagy
1: szerintem a 2 megálló meghosszabbítást azt még ki lehet gazdálkodni a meglévő járműállományból. Egy picit talán össze kell kapni magát a BKV-nak, hogy egyel vagy kettő több kocsit ki tudjon adni, de ez nem lehetetlen. A teljes hosszabbításnál ott azért lenne már többlet kocsi igény, vagy például ritkítani kéne metrót, ami hát azért egy csúcsidőben nem biztos, hogy illendő lenne. Bár ugye az utasszám egy nagyon picit visszaesett egyébként a Covid-nál visszaesett, és azóta se állt vissza a teljes utasszám. Ettől függetlenül azért nem gondolnám, hogy ritkítani kéne, pláne, hogyha a vasúttal való kapcsolat megteremtődik itt ugye északon is, akkor elég sokan fognak itt átszállni.
0: Nézzük egy picit tágabban, mit jelentene ez tehermentesítés szempontjából mondjuk az autós közlekedésre?
1: Hát itt egyébként a metró már most is jó pozícióban van Újpesten, tehát nem valószínű, hogy magát Újpestet tehermentesíteni. Itt megint csak azt lehet mondani, hogy az északi agglomerációból bejövő autós közlekedésnek jelentene ez elég sokat. Ugye akik mondjuk jelenleg északról ezt a Váci úti irodatengelyt keresik, ugye náluk most az a helyzet, hogy vagy bejönnek vonattal a nyugatiba, aztán visszamennek, vagy ott vagy átszállnak a villamosra, aztán úgy közelítik meg. Tehát, hogy ez a fajta, hogy is mondjam, a 13. kerület nagy részének az elérése északról Vác felől, az egy picit ma nehézkesebb. Ezen nagyon sokat segítene ez a metró kapcsolat, és ehhez viszont elég ez a 2 megállós hosszabbítás is. Tehát egyébként szegény Káposztás megyer megint csak egy ígéretet kapott, ugye, amit megkapott már körülbelül 30 éve, ahogy fölépítették, és nagyon úgy látszik, hogy ebből az ígéretből még egy darabig nem lesz semmi. Ami egyébként sajnálatos, de hát most ugye ez a szakmai realitás, hogy 2030-ig ezt így lehet megcsinálni.
0: Maga az építkezés, az mit okozna a közlekedésben? És nyilván ilyenkor megriadunk mindig, hogy fel lesz turva minden, hogy eddig is dugó volt, most ezután aztán mi lesz?
1: Hát igen, az felszínről lesz építve ez a szakasz, ugye itt már nem nincs olyan mélyen a metró, tehát nem mélyvezetéses technológiáról van szó, szóval, hogy felszínről lesz építve, tehát valószínűleg ott a környék azért jelentősen fel lesz turva. Azt azért tudni, hogy nem Újpest központnál van konkrétan vége ennek a alagútnak, hanem már egész a Rózsa utcáig tart, tehát nem kell olyan nagyon sokat építeni ahhoz, hogy elérjük a vasútállomást. Nyilván a vasútállomás környékét is jelentősen fel kell túrni, fel kell, ott egy állomást kell csinálni a metrónak, illetve hát meg kell teremteni azt a kihúzó, meg vágányt, meg rámpát, amivel majd később egyébként tovább tud menni Káposztásmegyer felé, ezt nyilván nem szabad most elépíteni, vagy hogy mondjam, bebetonozni azt, hogy a hosszabbítás az még nehezebb legyen, de ezt ott meg is lehet csinálni, tehát ott van hely bőven ennek a megvalósítására.
0: Káposztásmegyer életében mit jelentene egyébként, hogyha eljutna odáig a metró?
1: Hát nyilván azért nem mindegy, hogy egy metró kapcsolatot kap a lakótelep, vagy ugye jelenlegi villamos kapcsolat van. Tehát hozzáteszem, hogy villamos kapcsolat se tragikusan rossz egyébként, tehát kötött pályás kapcsolata nem minden lakótelepnek van, Káposztásmegyernek van. Illetve hát itt a metró is hamarabb át lehet szállni akkor majd a villamosról. Úgyhogy ezek után a metró kivitele az nyilván mínusz néhány percet jelentene egy Káposztásmegyeri utasnak, de minél közelebb megy a metró, annál jobb lesz a helyzetük azért. Tehát így is azt mondom, hogy Káposztásmegyeri lakos azért így is gondolhatja azt, hogy jól jártam ezzel a beruházással, még akkor is, ha egyébként a második ütem az emiatt most 2030 utánra csúszik.
0: Összességében a hármas metró milyen állapotban van most?
1: Hát ugye fel lett újítva ez a metró, tehát ilyen szemben maga a vonal az jó műszaki állapotban van. Hát a szerelmények, mondom, ez most ízlés dolga, hogy minek minősítjük ezt az egész beszerzéses történetet. Én nem szeretném ezt nagyon minősíteni, szakmaiként egy vállalhatatlan történet volt szerintem. Ugye itt tényleg bebetonoztunk egy régi technológiát, légkondi hiánya, tehát mindenféle dolgot felsorolhatnánk a szerelményekkel kapcsolatban, de összességében egyébként műszakilag nincs rossz állapotban a vonal.
0: Pongrácz Gergely, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Januártól megszűnik a zöldrendszámos autók ingyenes parkolása. Szakértők szerint parkolás politikai változtatásra van szükség. Hogy ez mit jelent pontosan, átbeszéljük majd Keresztes Attilával, aki energiastratéga. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: És szakértője ennek a témának is, mert egyébként mondjuk inkább energiatémában szoktunk beszélgetni, de összefügg a kettő, és ígérem, a végén majd beszélünk az olajhelyzetről is. Mit jelent egyáltalán az, hogy parkolás politika?
2: Ez egy olyan helyzet, amikor két különböző terület, aminek kooperálnia kellene, ütközik. Egyrészt az energiapolitikánkban mit szeretnénk? Most minél kevesebb olajat használni. És nyilván, ha csökkentjük a fogyasztásunkat, akkor az biztonságot jelent, csökkennek a költségek, az árak, és ennek a legegyszerűbb módja az az, hogy megpróbáljuk az elektromos autóknak a használatát elterjeszteni. És itt ütközik a parkolás politikával, hiszen a városoknak meg mi a céljuk? Szeretnének minél több bevételhez jutni, persze szeretnék szabályozni azt is, tehát egy hatósági eszközként, hogy mennyire legyenek zsúfoltak az utcák, mennyire legyen élhető. Csak az a gond, amikor ez a két szempont, ez a két erőtér nem kooperál, hanem egymás ellen dolgozik. És mi most erre látunk egy kiváló példát Budapesten, ahol a tervek szerint 800 forint lesz a parkolási díj egy órára. Ez oké, ez csak egyszerűen egy tény, de a probléma az, hogy a 2 tonna feletti autóknál ez a duplájára menne föl. És 2 tonna fölött van nagyon sok elektromos autó. Tehát elkezdjük szankcionálni pont azt, amit a másik oldalon az energiapolitika pedig támogatni szeretne. Sőt, az összes zöld rendszámos ingyenes parkolás meg is szűnne ezzel a rendelkezéssel. Tehát abszolút szembe megy a két terület egymással, és én ezért tettem egy javaslatot most, hogy egy országos parkolás és energiapolitikai szabályozás kellene, ahol látjuk egy applikáción keresztül a zónákat, egységesen könnyű tájékozódni, és nem csak a tömeg alapján soroljuk be az autókat, hanem leginkább a méret, illetve az emisszió. A méret alapján a legkönnyebb nyilván, hát ha nagyobb helyet foglal egy autó, az fizessen többet, ezt szerintem senki nem vitatja, hogy ez egy jogos felvetés. És én ezért azt javasoltam, hogy ha elektromos autókkal parkolnánk mondjuk egy belső zónában, akkor ott legyen 50% kedvezmény. Viszont ha egy hibrid autó, valami olyan, azért olyan nem igazán elektromos, még azt is támogassuk, legyen egy 20% kedvezmény. Viszont ha olyan autókkal parkolunk be, amik vagy méretüknél fogva nagyok, vagy pedig az emissziójuk, a károsanyag kibocsátásuk magas, mondjuk egy 10 évnél idősebb dízel, akkor azokra legyen felár, méghozzá jelentős felár. És akkor így össze lehetne hangolni azt, amit az energetika várna el, azzal, amit egy városvezetés.
1: Erre van egyébként Európában, vagy bárhol jól működő példa?
2: Hát
1: tehát ez máshol ki van találva?
2: Nincs. Nincs. Tehát ezt ki kell dolgoznunk, de ez nem annyira bonyolult dolog. Tehát változik a világ, lassan reagálnak az országok, lassan reagálnak a városok. Ez most tényleg egy olyan mintapéldája annak, amikor két terület egymás ellen dolgozik, holott azért ez egy viszonylag gyorsan átbeszélhető és megoldható kérdés lenne. És én még azt javasolnám, hogy a parkolókat, a nagy kültéri parkolókat próbáljuk meg napelemes rendszerekkel lefedni, tehát parkolhassanak árnyékban az autók, és ott legyen lehetőség arra, hogy az elektromos autókat rendkívül kedvezményes módon töltsék.
1: több kérdést vet föl, amit mond, például akár szociális oldalról is. Nyilván van, aki rögtön csípőből azt mondja erre, hogy hát akkor ez a szegények megadóztatása, mert ő az, akinek 10 évnél régebbi, sokat fogyasztó, rossz minőségű autója van.
2: Igen, ez egy abszolút jogos felvetés, és szerencsére ezért jönnek az EU-s pénzek. Tehát az EU-s pénzeknek a szétosztásában különböző szempontrendszereket lehet csinálni. Ha most én csak energetikai szemüveggel nézem, akkor azt mondanám, hogy először azokat támogassuk meg elektromos autóvásárlással, akik sokat utaznak. Hiszen ott térül meg legjobban az országnak, ugye kevesebb üzemanyagot kell importálnunk. És természetesen jön ez a szociális része is, meg hát a nagycsaládosok, meg stb. Ez egy megint egy másik szempontrendszer. Azt azért senki nem mérte föl, hogy tulajdonképpen most mekkora kérdésről beszélünk, hány főről.
1: Mekkora tere van ma Magyarországon az elektromos autóknak, és mit mutatnak az uniós trendek? Mert hogy ugye halljuk azt, ma már szó volt az adásban erről, hogy probléma van mondjuk akár éppen az elektromos autógyártással, akár Németországban.
2: A divat manapság az uniót kritizálni. És bizonyos területeken én ennek azt kell, hogy mondjam, hogy van tere és van alapja. Beszélgettünk egy másik műsorban Kínáról, hogy gyakorlatilag 5 év alatt sikerült kivezetni a robbanó motoros autókat és átállni elektromosra. Miért ne lehetne egyszer végre egy területen Magyarország újra az első?
1: Magyarországon egyre többször szóba kerül a zöldítés, vagy hogy akkor magán az energiapolitikán is jó lenne változtatni az irányon, de már most az elején, mikor még konkrétumokat nem is hallunk, azért vannak ellenvetések, hogy mert akkor még pont az ő szomszédjába akarják majd azt a szélerőművet építeni, ami nagyon hangos. Mit szól ez?
2: A világ minden országában vannak viták a szélerőművekkel kapcsolatban. Ugyanilyen viták, általában ilyenkor van egy per, a helyiek szinte kivétel nélkül elveszítik ezeket a pereket, mert ezek egyszerűen nem olyan, nem igazán megalapozott aggodalmak, hiszen kinek van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy egyébként milyen egy szélerőmű. Hát nem sok van az országban, és azok is általában lakatlan területen vannak, de azért 700 méterre egy lakott településtől azért az elég nagy védőtávolság ahhoz, hogy ez már senkit ne zavarjon.
1: Mi a hátránya ennek? Hangosak? Mert ugye szélerőművekkel mondjuk akkor találkozunk, amikor megyünk Ausztria fele éppen, és látjuk az út szélén. Azt nehezen tudom mondjuk én elképzelni, hogyha 700 méterre tőlem van, az mit jelent?
2: Én nem hallottam zúgást, vagy ilyesmit, amikor megfigyeltem a szélerőműveket, de lehetséges, hogy van olyan légköri helyzet, amikor ez érzékelhető, tehát én ezt nem tartom kizártnak, de talán inkább azt kell mérlegelni, hogy mi fontosabb, hogy legyen olcsó, fenntartható, biztonságos energiánk, vagy pedig esetleg olyan kérdésekről beszélünk, hogy milyen megszorításokra lenne szükség. Tehát ezt mérlegelni kell. Azt világosan kell látni, hogy a fosszilis energia korszaknak vége van. És a sokan nem tudják, de Oroszországban a hivatalos állami dokumentumok is kimondják, hogy 25 évre elegendő, és ebből már eltelt egy-kettő, az olcsón kitermelhető kőolajkészlet. Tehát ha tetszik, ha nem, a kőolajárak nagyon föl fognak menni, és úgy is el kell felejtenünk. Tehát minél előbb tesszük meg, annál jobban járunk.
1: Emiatt az olajárak miatt most is aggódunk. Mi a helyzet most a piacon?
2: Nagyon kaotikus, nagyon sok tényező van. Sokat változott az utóbbi időszakban egyébként. Most szerencsére éppen nem lőnek, úgyhogy most csökkentek az olajárak. De ezt, hogy egy lövés eldördül, egy aknára rámegy egy hajó, ezeket nem tudjuk kiszámítani. Ami sokat változott az utóbbi hónapokban az az, hogy Ukrajnának volt egy sikeres stratégiája az orosz olajfeldolgozó üzemek ellen, ami egyrészt gratulálunk nekik, mert tényleg ez egy jó stratégia, de sajnos azért ez alapjában érinti a világpiaci árakat, és ennek az árát mi is fizetjük, hiszen Oroszország volt a legnagyobb dízel exportőr, és most teljesen leállították a dízelt. Márpedig Magyarország soha még normális körülmények között sem tudott elég dízelt előállítani, úgyhogy ebből mi mindig is importra szorultunk. Úgyhogy ez a része, ez sajnos ez nem jól változott.
1: Keresztes Attila, köszönöm.
2: Köszönöm.

0: Már Németországban született az a 21 éves férfi, aki merényletet hajtott végre a berlini Pride-on. Hogy fordulhat ez elő, milyen lehet az ő egyáltalán gondolkodás vagy lelki háttere, hogyan radikalizálódhat valaki, aki már ott születik. Erről is beszélünk Kitanics Márkkal. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Aki klinikai szakpszichológus. És valóban ilyenkor nyilván az az első, amit megnézünk, hogy hát ő ott született, ott szocializálódott, ott járt iskolába, akkor hogy fordulhat elő az, hogy egy ilyen típusú merényletet követel?
1: Én azt gondolom, hogy talán valami fajta bizonytalanságérzés van a hátterében, ez a bizonytalanságérzés pedig arra ösztönöz valakit, hogy ilyen kisebb közösségekhez kapcsolódjon, egy kollektivistább gondolkodás legyen az ő elméjében, és ennek kapcsán ugye a radikalizáció egyértelműen megjelenik, az iszlám vallás az, amelyikhez kapcsolódik, és ennek kapcsán mint egy ellenségképet találja meg a Pride-nak a résztvevőit, akik ugye egyértelműen individualista gondolkodásúak a kollektív gondolkodással szemben, és valami fajta ellenségképet keres, valami fajta bűnösséget próbál rájuk bizonyítani, dehumanizálja őket. Tehát így valószínűleg a bűntudata is csökken. Csökken az iránti szorongás, hogy ő megtegyen egy ilyen cselekményt, és egy ilyen agresszív cselekménnyel próbálja meg valahogy érvényesíteni azt a fajta gondolatvilágot, amely az ő fejében van. Nem feltétlenül kell ehhez elmebetegnek lenni, hiszen nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy egy ilyen cselekmény létrejötte, az nem normális. Tehát, hogy mindenféleképpen valami elmebetegség áll a háttérben, egyáltalán nem. Tehát ez normál épelmével is elkövethető egy ilyen jellegű bűncselekmény.
0: Ilyenkor egy ilyen fiatal számára a gyökerekhez való visszatalálás az, ami mondjuk indítatás lehet, gondolok itt arra, hogy ő ugyan Németországban élt, ottani iskolába járt, nyilván lehetett ottani közössége, és mégis egyfajta szűkebb közösséghez próbál igazodni?
1: Én sokkal inkább azt gondolom, hogy valami fajta frusztráció van benne. Valószínűleg nem tud megfelelően érvényesülni. Azt azért látjuk, hogy viszonylag kevés információ áll a rendelkezésre, nem tudunk sok mindent, nem tudjuk, hogy milyen volt az ő háttere egyébként.
0: Nem nagyon dolgozott, sokáig aludt állítólag, tehát hogy itt csak szivárognak ilyen.
1: Igen, pontosan. Hírek. Tehát előfordulhat, hogy egy picit így a társadalomnak a perifériájára került, és az ez irányú frusztrációja volt az, amelyik mozgatórugója lehetett egy ilyen cselekménynek. Tehát azt látjuk, hogy azok, akik a társadalom perifériáján vannak, azok próbálják valahogy ezt az egészet megbosszulni, egy ilyen bosszúálló attitűd kerül felszínre, próbálják a társadalom egészét felelőssé tenni az ő problémájuk miatt, és azt gondolom, hogy ebbe azért valamilyen szinten a vallásnak ez a picit dogmatikus jellegű zárt gondolkodása is benne van, hiszen az ő dogmatikus és zárt gondolkodásának pont a Pride résztvevői a szöges ellentétei a nyitott és egy kicsit individualista gondolkodásukkal.
0: Igen, csak sokunkban felmerül a kérdés, hogy azért nagyon sok a frusztrált fiatal, szerencsére mégsem lesznek merénylők.
1: Természetesen bizonyos személyiségjegyek is szükségesek ahhoz, hogy ezt valaki megtegye. Valószínűleg nagyon gyenge viselkedéses fékek és viselkedéses kontroll volt az ő esetében, és ezt az ösztönkésztetései azonnal át tudták törni.
0: Olvastam, hogy de-radikalizációs programon is részt vett. Ez egyébként mit jelent, és aztán beszéljünk arról, hogy pszichés szempontjából lehet-e ennek eredménye?
1: A radikalizációnak az a lényege, hogy egyre zártabb gondolkodás jellemző az emberre, a személyre, tehát egyre inkább a kis közösségének, amiben ő működik, ahol elismerik, ahol gyakorlatilag pozitív visszajelzéseket kap, ennek a kis közösségnek az értékrendszere az, amit elsajátít, és egyre inkább ezt vallja magáinak. A deradikalizáció pedig azt jelenti, hogy megpróbáljuk egy picit a számára nyitottabbá tenni a világot, hogy egy picit elfogadóbb legyen a körülményeivel, meg azzal a lehetőséggel, ami vár rá akkor, hogyha a társadalom széles rétegei jobban be tudják őt fogadni. Tehát gyakorlatilag a nyitott jellegű gondolkodás az, amit megpróbálnak a számára lehetővé tenni. Azért azt látjuk, hogyha valaki radikalizálódik, de nehéz ez a szó, akkor ebben az esetben az látszik, hogy annak a kis közösségnek az értékeit teljesen magáénak vallja, úgy gondolkodik, ahogy az a kis közösség. És ugye az a számunkra fontos, hogy egy ingergazdagabb környezetet adjunk köré, és ez az ingergazdag környezet mindenféle más jellegű pozitív tulajdonságokat is a későbbiek során hozzon az ő személyiségébe.
0: Ez pszichológusi szemmel egyébként tud hatékony lenni? Tehát, hogyha nem is ilyen irányba gondolkodom, de bármiben, hogyha valaki hithű egy adott ügy miatt, és ez tök mindegy, hogy politika vagy vallás, akkor őt azért kvázi nehéz átfordítani.
1: Így van, ez nagyon nehéz. Tehát egy ilyen dogmatikus vallási rendszerben lévő gondolkodást nagyon nehéz átfordítani. Én azt gondolom, hogy van ennek azért pozitív hozadéka. Ha egy közösségnek több tagját is sikerül meggyőzni arra, hogy ne ezt a radikális gondolkodást vallja magáinak, akkor már volt eredménye. Nyilvánvalóan egy-egy ilyen eset, amelyik megtörténik, az mindig egy picit azt gondoltatja velünk, hogy mégsem olyan hatékony ez a módszer, de hát nem tudjuk, sajnos nincsen arra való statisztika, hogy egyébként hány ilyen eset történt volna meg, hogyha nincs ez a deradikalizációs folyamat. Igen.
0: Németországban egyébként közben jönnek ugye sorra a hírek, hogy valahol itt is készültek, meg ott is készültek, közben egyébként valószínűleg ezt komolyabban fogják ezek után venni, és a terrorfenyegetettségi szintet is pont egy héttel korábban emelték egyébként egyre magasabb fokozatba. A környezete valakinek, aki egy ilyen cselekményre készül, az láthat bármilyen jelet ebből? Ez egyáltalán egy folyamat, vagy egy hirtelen felindulás?
1: Láthat erre utaló jeleket, csak az emberek nagyon nehezen szeretnek ezzel így előállni. Tehát, hogy félnek attól, hogy esetleg tévednek, és hogy ennek a tévedésnek utána később számon kérhető tagjai lesznek. Tehát emiatt nagyon nehéz az, hogy valaki bejelentsen, vagy a hatóság számára jelezze. Van egyébként erre példa, tehát nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy a személynek a környezete jelzi, hogy ezzel a személlyel történik valami, hogy a hatóság ezt mennyire veszi komolyan, vagy mennyire nem, az már egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy ha a környezet jelzései ilyen irányúak, és a hatóság ezt komolyan veszi, akkor viszonylag könnyen kiszúrható, hogyha valaki hasonló lépésre készül.
0: Közben olvashattuk igazából még csak röviden, hogy Budapesten is volt egy gázpisztollyal lövöldözés, egy 30 éves férfi összeszólalkozott valamint délelőtt, és neki állt lövöldözni. Ott mi kell ahhoz, hogy valaki egyrészt nyilván magánál tartson bármi nemű ilyen típusú fegyvert, másrészt, hogy neki álljon lövöldözni a nyílt utcán?
1: Hát látható, hogy a társadalmi feszültség folyamatosan növekszik, és ennek több oka is van egyébként. Egyrészt látjuk, hogy van egyfajta energiaválság, egy bizonytalanság a jövőképpel kapcsolatosan, emellett itt van a mesterséges intelligencia, nem tudjuk kinek, hogy veszi el a munkáját, tehát van egy elég erőteljes bizonytalanság. A korábbi időszakban megszoktuk azt, hogy egy viszonylag stabil környezetben éltünk, láttuk, hogy hogyan fogunk tudni boldogulni, hogyan jutunk előre, most viszont azt látjuk, hogy nem nagyon tudunk előre tervezni. Ez az előre tervezhetetlenség szorongást, és ezen keresztül feszültséget okoz, és szerintem mindenki érzi a bőrén, a saját bőrén is azt, hogy a társadalom feszültség az a interpersonális konfliktusokban is kicsúcsosodik.
0: Nagyon röviden, erre nem tudunk átkattani, vagy átállni egyébként a majd lesz valami típusú gondolkodásra? Pszichésen?
1: Hát, de ez egy kicsit ilyen pszichopátiás jellegű gondolkodás. Tehát én azt gondolom, hogy felelős ember előre gondolkodik, és előre megpróbálja megteremteni a biztonságát. Egyrészt az egzisztenciális, másrészt a társas kapcsolatok biztonságát, és úgy érzem, hogy ezt most így kihúzták egy kicsit a lábunk alól.
0: Kitanics már, köszönöm.
1: Én köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos időre számíthatunk, ma is ülésezik a parlament. Az amerikai elnökkel tárgyal ma Benjamin Netanyahu. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint a közlekedés szervező és gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatról, de szó lesz energetikai és a mezőgazdaságot érintő jogszabálymódosításokról is. Az országgyűlés mai ülésén elkezdődik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint, hogy egyetlen egészséges gyermek se maradjon indokolatlanul kórházban. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriájából. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az Egyesült Államokban. Netanyahu utazását szigorú titoktartás övezte. Az izraeli kormányfő előzetesen annyit közölt, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd. Németországban jelenleg 410 ember tartanak számon iszlamista, 65-öt jobboldali szélsőséges, 17-et baloldali radikális lehetséges veszélyforrásként, közölte a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség. Hozzátették, a lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, valamint a Műegyetem rakparton és a Budai alsó rakparton a Petőfiétől északra. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann a Lajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, illetve a befelé vezető belső sáv sem járható. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában is, mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Lezárták mától a 13. kerületben a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt váradon október közepéig. A Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca, a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak balra lehet fordulni. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
2: A felelős, és persze sok esetben tehetős szülők már rég elintézték azt, hogy a gyermek mondjuk megfelelő nyári táborba kerüljön, megfelelő hozban, amikor éppen mondjuk ő nem tud vele időt tölteni. Aztán vannak olyanok is, akik utolsó pillanatban próbálnak keresni tábort. Én például most megnéztem, hogy augusztus végére van-e valami, egyelőre nem találtam, de segít nekem majd ebben is Tóth Béla, jó reggelt kívánok, aki a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu-nak is a vezetője. Egyben köszöntelek téged.
3: Köszönöm, jó reggelt.
2: Még utolsó pillanatban lehet egyébként táborokat találni, vagy már csak azokat, ami egyébként nem kelt el, és valószínűleg rosszabb minőségű, ha már minőségfigyelés?
3: Picit felmentem azokat a szülőket, akik még augusztus végére próbálnak tábort találni. Előfordulhat rengeteg olyan esemény, amikor mégsem tudok szabadságra jönni, és kicsi a gyerek, és így tovább. Nem könnyű a feladat, ezt aláírom a szülőknek, ugyanis a táboroknak körülbelül 80%-a az, tudom, hogy sok a szám, de nagyjából 90-95%-os töltöttségem van. Rengeteg tábor betelt már, de még lehet találni, csak picit jobban bele kell ásni magunkat ebbe a témába. Nálunk a táborfigyelőnél még nagyon sok tábor van, amit így láthatunk és fogalhatunk, viszont hogyha külön-külön vizsgáljuk meg a táborokat, akkor 2-3 hely van már egyes turnusokban csak. Azaz, akinek most így hirtelen bejött még olyan, hogy akkor lépni kell, akár kisgyereknek van manó táborunk, akár nagyobbaknak drónt programozó táborunk, vagy kvados táborunk, vagy éppen lovas, kézműves, angol tábor, szóval rengeteg témában van, viszont külön-külön kevés hely van, úgyhogy akinek még szükséges valamilyen élménydús felügyelet a nyárra a gyermekének, annak célszerű minél előbb lépnie.
2: Tehát telítettek, de még nincsenek teljesen tele. Milyen az idei szezon a táborok tekintetében?
3: Azt látjuk, hogy nagyon sokan keresik, ugye 10 hetes a nyári szünet az idei évben is. Ez hát közel megoldhatatlan feladat elé állítja a szülők többségét. Azért nem lehet ezt megoldani. Nem mindig állnak rendelkezésre a nagymamák, vagy mert messze laknak, vagy még dolgoznak sok esetben. Vagy éppen nem bírják azt a tempót, amit sok esetben a szülő is nehezen bír, mondjuk akár egy pici gyerekkel, egy 4-5 évesnek a tempóját fölvenni, de akár mondjuk egy 10-12-14 évesel, hogy olyan programot, olyan pörgést, olyan dinamikát tudjunk nekik kínálni, ami leveszi őket a telefonról. Szóval akinek van ilyen gyereke, pontosan tudja, hogy ez a mozdulat, és onnantól kezdve elveszítettük a gyereket, és hogyha kiveszük a kezéből a telefont, vagy megkérjük, hogy tegye le, akkor ilyen üveges tekintettel néz körül, hogy akkor ez a valóság, ez elég unalmas, akkor én most venném vissza a telefont. Minden tábornak ma már, és ez a kicsik táboraira is igaz, olyan pörgősnek, olyan dinamikusnak, olyan élménygazdagnak kell lennie, ami érdemi alternatívát nyújt a mobiltelefonra. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogy a fiatalok körében legnépszerűbb közösségi média alkalmazásban, ami videós verziót, az a tartalomkészítői feladat, hogy az első 3 másodpercben ragadjuk meg a figyelmét a éppen görgető fiatalnak. Na most kis túlzással, de ezzel a dinamikával kell a táboroknak fel.

0: a versenyt. Szóval, hogy ne jusson eszébe a telefonozni, mert ez király volt, most ezt akarom, most ezt akarom, most ezt akarom, és ezt a fajta amúgy kezelhetetlen impulzus gazdagságot. Szóval én ezt nem tudom, hogy meddig lehet idő hosszú távon fenntartani. Ezt nyújtani kell a diáknak ahhoz, hogy le tudjuk őt kötni, és ne a mobilját bújja.
1: Több a tábor, vagy kevesebb, mondjuk tavalyhoz képest, vagy egyre több, vagy egyre kevesebb, vagy a kevesebb tábor nagyobb férőhely, vannak ilyen adatok?
0: Azt látjuk, hogy az idei évben nagyjából a tavalyi évvel megegyező számban voltak táborok és táborhelyek is. Ez egy folyamatos növekedés volt az elmúlt mondjuk 10 évben nagyságrendileg, és egy olyan 2 éve volt egy ilyen háttetőzés, ha így folytathatjuk, vagy mondhatjuk, és azóta ez a stagnálás megvan, ez le tudja fedni az igényeket. Szóval nincs az, hogyha valaki szeretne táborozni, és megteheti, abban az esetben ne tudná elhelyezni a gyermekét. Nem. Szóval van egy előfogási szezon, ami február közepén indul el a gyerektáborok esetében, és rengeteg szülő él ezzel. És van, aki már év elején lefoglalja az augusztus végi tábort. Egyrészt azért, hogy le legyen tudva a gond, ott még akkor nyugodtan tudok keresgélni, mert nincs az a tülekedés, ami most adott esetben van, hogy kinézem a tábort napközben, átküldöm apának, neki is tetszik, rendben megbeszéljük délután a gyerekkel, és délután, mire a gyerekkel megbeszélnénk, már betelt. Szóval aki ezt a tülekedést nem szeretné, az már korán foglal. Innentől kezdve a táborosztatók is jobban tudnak kalkulálni, jobban tudnak számítani arra, hogy oké, rendben, akkor most érdemes még egy turnust kiírni, mert ezek már tele vannak, és még van 2 hónap a nyári szünet kezdetéig, és ebből adódóan beállt egy állandóság gyakorlatilag, ami le tudja fedni az igényeket.
1: Első táborosztatós anyuka vagyok, az éppen 6 évest úgy engedtem el úszótáborba, hogy a keresztapja volt egyébként az egyik táborfelügyelő, és most éppen Legó táborban van, mert vannak ott ismerősei, szóval én egy ilyen aggódó típus vagyok. Egy napközis táborról beszélünk egy 6 éves életébe. És mindeközben a keresztfiam, aki 10 éves élete első, ott a Volst táborára ment el, ahol jobban izgultam szerintem, mint a saját szülei, hogy vajon akkor telefonálhat-e, fel tudja elhúzni az ágyneműt, hogy fogja magát érezni, hogy fog a szülei nélkül lenni, ott alvós vagy napközis. Hol van egyébként az, amikor már egy szülő el tudja azt dönteni, hogy na most már tényleg elengedhetem, kész van arra a gyerek, hogy nélkülem, a kötődő nevelés nélkül is megállja a helyét.
0: Két irányból közelíteném ezt meg, egyrészt először a gyerek oldaláról. Ami fontos, hogy akkor váltsunk a napközis és az ott alvós tábor között, amikor a gyerek erre készen van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 2-3 naponta tud pólót váltani. Netán megmossa a fogát esetleg mondjuk 2-3 naponta reggel, ha rászólnak a felügyelők, de a legfontosabb, és most a viccet egy picit félretéve, el tud este egyedül aludni, akár egy plüsssel, szóval most nem azt mondom, csak nem kell hozzá anya, nem kell hozzá apa. Sok esetben az van, hogy én is féltős szülő vagyok, úgyhogy tudok ebbe a pozícióba könnyen belehelyezkedni, de sok esetben az van, hogy a gyerek már rég készen áll arra, hogy ott a táborba menjen. A szülő nem áll készen rá. És ezért inkább visszafogjuk, inkább visszatartjuk. Ez sem jó, de az sem jó, amikor azt mondjuk, hogy te már elég nagy vagy, fiam, lányom, menjél már ott a táborba, és akkor elerőltetjük ezt a dolgot. A szülő oldaláról, ami nagyon fontos, hogy ha elengedjük a gyereket, legyen az napközis vagy ott a távos, akkor engedjük el. Belül lehet rettegni, hogy úristen, mi fog történni vele az úszótáborban, még a keresztapja se lehet mindig ott mellette, és így tovább. De ezt a gyerek nem láthatja. A gyerek azt látja, hogy te szuper lesz az úszótábor. És a keresztapa mellett mennyi tök jó felügyelő lesz, és milyen aranyosak lesznek a pajtársaid, és így tovább. Vagy az ott alvostáborban, hogy mennyi minden élményt fogsz tudni elmondani, és így tovább. Onnantól kezdve, és mindig azt a példát szoktam mondani, hogyha ott vagyunk a vasútállomáson, vagy a buszpályaudvaron, ahol az ott alvostáborról felszáll a gyerek a vonatra, és elfelejt integetni, mert már a vagonban elkezdődik a játék, meg minden, akkor legyünk a legboldogabbak. Ha fölhívhatjuk őket este, és csak annyit mondod, hogy anya, most nem érek rá, mert nagyon kell játszanom, akkor legyünk a legboldogabbak, mert az azt jelenti, hogy jól érzi magát.
1: Hát akkor ezen a ponton kérek elnézést Balutól a keresztaputól, aki óránként kértem jelentést, hogy hogy van a gyerek. Valószínűleg sokan megélik ezt. Tóth Béla, köszönöm.
0: Én is nagyon köszönöm.
2: A nyár sok híres magyar festőt is megihletett. Csók István életművében például a nyár és a Balaton központi motívum volt. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hogyan nevezi a művészettörténet azt a híres, a festő kislányát ábrázoló nyári portrésorozatot, amelyen a francia impresszionisták hatása érezhető? Start 1. Panni ciklus. Start 2. Zűző ciklus. Heti nyereményünk egy 20.000 forint értékű Guyon cukormentes kekszekből összeállított ajándékcsomag a Guyon felajánlásából.
1: Róna Széki Péter a vendégem, vele folytatjuk a Start Plus-t, aki kiberbiztonsági szakértő. Jó reggelt kívánok! És egy picit görcsbe rendult a gyomrom, amikor két beszélgetéssel ezelőtt, nem tudom,
3: hallottam.
1: Volt a szerencs, és kitaníts már éppen, ugye, hogyha valaki nem hallotta volna, aki klinikai szakpszichológus éppen azt mondta, hogy hát mennyire frusztráltak vagyunk, és ilyen mindenféle lövöldözések előfordulhatnak. Abból adódóan is, hogy például attól rettegünk, hogy az AI elveszi a munkánkat, és akkor gondoltam rá, hogy na, mindjárt erről beszélgetünk. Van okunk frusztrálódni?
3: Én azt gondolom, hogy nem elveszi a munkánkat. Ez az egész, hogy is mondjam, világunk átalakul. Jó ideje érezzük ezt, azt gondolom, szülőként, munkatársként, vezetőként. És én arra biztatnék mindenkit, hogy az újdonságot próbálja meg befogadni és megtanulni, használni. Mert szerintem ez a kulcs, így röviden az elején.
1: Hogyha AI és munkahelytől való rettegés, akkor ha csak beütjük a hírkeresőbe, számtalan ilyen típusú cikk jön szembe, például most a legutóbbi, amit olvastam ezzel kapcsolatban, hogy most a fiatalok félhetnek igazán, mert hogy nekik mondjuk még nincs meg az a munkatapasztalatuk, amit egyébként azokat a pozíciókat, amiket betölthetnek, azokat nagyon könnyen betölthetjük az AI-jal. Mi a véleményed erről?
3: Azt gondolom, hogy részben igaza van ennek a kutatásnak. Egyébként sok hasonló kutatást olvastam és jelent meg az elmúlt időszakban. Az egyik legfontosabb az, hogy például a 2022-es szinthez képest például az akkori fejlesztők egyötöde már nincs a szakmában. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen annyi feladat, hanem azt, hogy az automatizálható, könnyen, egyszerűsíten megoldható feladatokat elvégzi a mesterséges intelligencia. A fiatalok tekintetében viszont a belépési küszöb és azok az állások alakulnak át, vagy kell, hogy átalakuljanak, amit ők fognak tudni megkapni. Mert a junior állások olyan feladatokból állnak zömében, amiket valóban egyszerű automatizálni és egy mesterséges intelligenciával elvégeztetni. Tehát én azt gondolom, hogy a fiatalok egyszerre vannak nehéz, és egyszerre vannak könnyebb helyzetben. Azért vannak nehéz helyzetben, mert nem fognak találni annyi olyan állást, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, ahol el tud kezdeni egy szakmába betanulni. Azért vannak viszont könnyű helyzetben mégis, mert sokkal könnyebben tudnak aklimatizálódni, hozzá igazodni ehhez az új technológiához, és meg tudják tanulni. Ami nekik talán nehézség, és akkor erről lehet, hogy később még beszélünk, hogy az a fajta kritikus gondolkodás, ami ahhoz szükséges, hogy a mesterséges intelligenciát megfelelően használjuk, az bennük még nem alakult ki. Ugye, hogyha mesterséges intelligenciát használunk, és valamit el szeretnénk érni velük, és zárójelet teszek, a most mesterséges intelligenciát használók szerintem 95%-a csetel, zárójelbe zárva. Ez nagyon kevés.
1: Mármint érted ezt az alatt, hogy ráírok?
3: Csetel a mesterséges intelligenciával, tehát ChatGPT-vel, Claude-dal, bármivel.
1: Ahelyett, hogy
3: megfogalmazná a célt, adná hozzá a kontextust, és a megfelelő forrásokat, amiből ugye ő az eredményt elvárja, és a végén neki pedig kritikus gondolkodással meg kell nézni az eredményt, hiszen azáltal, hogy az mesterséges intelligencia 10-100-1000-szer gyorsabban állít elő egy tartalmat, 10-100-1000 több olyan hibát tud véteni, amit egy szenior, egy sokkal tapasztaltabb szakértő észrevehet, vagy észrevesz.
1: Én próbálok közben önvizsgálatot tartani, hogy én mire használom, de leszámítva azt, amikor mondjuk a gyerek mondja, hogy kérdezzük meg tőle, hogy akkor melyik a leggyorsabb állat, meg hol található, meg hol él, azon túl pedig ilyen praktikus dolgokra használom. Tehát, hogy fel sem merül egyelőre az, hogy összetettebb feladatot hárítsunk rá. Mindennapi életben egyébként ezt hogy tudjuk beépíteni, vagy hogy tudom edukálni magam?
3: Hallgattam az előző beszélgetést is, és eszembe jutott az, hogy esetleg itt javaslom, hogy van most olyan lehetőség egy mesterséges intelligenciával, hogy magát azt a feladatot, hogy augusztus végére nekem egy hétre keres egy 6 éves gyermeknek tábort, ilyen és ilyen témában, akkor azt ő elmegy, gondolkodik, körbenéz, adott esetben forrásokat keres hozzá, és ad, nem tudom, 3-5 javaslatot a preferenciák szerint. De ezt is meg kell neki mondani, és jól kell specifikálni, tehát ugye a feladat kiosztás az az én feladatom. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy úgy alakítja át a munkahelyet, vagy a munkakört, hogy végrehajtóból rendező tudok lenni.
1: Ha jön az a pont, hogy túl sokat kérdeztél, és akkor innentől kezdve fizess elő, az azt jelenti, hogy onnantól okosabb lesz a rendszer, jobban fogja nekem mondjuk erre az adott feladatra, maradjunk a példánál, a találati arányt megmutatni?
3: Nem feltétlenül a gyorsaság miatt érdemes előfizetni, hanem inkább az adatbiztonsági tudatosság miatt. Tehát, hogyha én valamit kérdezek, akkor abból ő akár tanulhat is. Az előfizetéses modellek általában mondják magukról, és ugye nem tudjuk ellenőrizni, de ezt mondják magukról, hogy ők abból a feltöltött dokumentumokból, illetve kontextusokból ők nem tanítják a nagy modellt.
1: Visszatérve a szakmákhoz, mondok két példát a saját környezetemből. Az egyik egy barátom, akinek gyakorlatilag megszűntek a megrendelései, mert PR fotókat készített, és köszönik szépen a cégek innentől kezdve, ugye megmondják az AI-nak, hogy mit szeretnének, és tökéletes fotókat kapnak az adott reklámhoz. A másik pedig például pont láttam, hogy a Hírklik az elindította az első olyan híradót, és akkor látom, te is bólogatsz, amelyet ugye gyakorlatilag egy AI arc vezet.
3: Egy avatar. Vannak érintettebb szakmák, és vannak kevésbé érintett szakmák. Ebben a stúdióban a munkakörök nagy többsége, sőt talán az összes meg fog maradni. Talán majd két avatár beszélget, de akkor is kell világosító és a kameraman. De
1: hallom, hogy fellélegeztek a kamerák
3: meg. De azt gondolom, hogy az ilyen automatizálható, nagyon könnyen automatizálható és egyszerű feladatokat, azokat valóban már elkezdte átvenni ügyfélszolgálati chatrobot. Ugye már van olyan banki ügyintéző, akivel már nem is tudok rendes emberrel beszélni.
1: Hú, de idegesítő.
3: Igen, az egyébként, de ez majd meg fog változni, mert minél jobban fejlődik a technika, a technológia, annál emberibb lesz talán ez a robot, ez az avatár, de ettől még lehet ettől félni. És vannak olyan szakmák, amik viszont ne kevésbé érintettek. Ilyenek például azok, amik fizikai jelenlétet igényelnek, és még nem robotizált.
1: Hát van mind gondolkodnunk, nagyon röviden fizessünk elő, vagy se, megéri-e, és mennyire tudunk előre gondolkodni, amikor egyáltalán az AI-ról beszélünk?
3: Mindenképpen elő kell fizetni, adott esetben nem is csak egy szolgáltatásra, hanem többre, mert mindegyik más feladatokra és komplex dolgokra jó, de talán a legfontosabb az a kritikus gondolkodás, tehát ezt meg kell tanulni használni, és ne csak cseteljünk vele, hanem adjunk neki feladatokat megfelelően definiálva, hogy mi legyen a cél és a végeredmény, és azt kritikusan ellenőrizzük a végén.
1: Róna Szeki Péter, köszönöm.
3: Én is köszönöm.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó. A nyár sok híres magyar festőt is megihletett. Csók István életművében például a nyár és a Balaton központi motívum volt. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hogyan nevezi a művészettörténet azt a híres, a festő kislányát ábrázoló nyári portrésorozatot, amelyen a francia impresszionisták hatása érezhető? Start 1. Panni ciklus. Start 2. Zűző ciklus. Heti nyereményünk egy 20 000 forint értékű Guyon cukormentes kekszekből összeállított ajándékcsomag a Guyon felajánlásából.
1: Elindultak az egyeztetések a Szociális Minisztériumban is, több témában, például a lakhatásról. Erről fogunk beszélgetni Kovács Verával, az Utcáról Lakásba Egyesület alapítójával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Aki maga is részt vett egy ilyen egyeztetésen, mi volt ez az első egyeztetés fő iránya? Vagy mi derülhet ki? Hogyan tovább?
2: Mi az Utcáról Lakásba Egyesülettel négy olyan innovatív lakhatási programot viszünk, amik nagyon fontos lakhatási kérdésekre adnak választ. Ezek ugye pici kezdeményezések, mint a programok, hiszen civil szervezet vagyunk, de a hajléktalanság, az állami gondozásban felnőtt fiatalok, a lakhatás megfizethetősége és a menekültek lakhatási támogatása az, amikkel foglalkozunk ezekben a programokban. De úgy a terepen, mint a szociális szakemberként, szakértőként azt látjuk, hogy az egész ellátórendszert átszövi a lakhatási megoldások hiánya. Tehát akár, hogyha a családsegítőhöz fordulnak ügyfelek segítséget kérni, akár, hogyha arról van szó, hogy valakinek el kell hagynia egy adott szociális intézményt, akkor nagyon nagy problémát jelent ez a kollégáknak az ellátórendszer minden területén, hogy hogyan segítsenek az ügyfelüknek a lakhatásának a megoldásában. És ugye magának a lakhatásnak van egy ellátórendszeri, egy támogatási oldala, de ugyanúgy van egy lakás oldala is, hogy hol fognak ezek az emberek fizikailag élni. Úgyhogy ez egy nagyon komplex és sokrétűen kezelendő probléma. És szerencsére azt látni most a minisztériumok oldalain, hogy számos szakterületnek a képviselőivel adnak hírt egyeztetésekről, mi is azt tudjuk elmondani, hogy egy nyitott hangvételű tárgyaláson, beszélgetésen vehettünk részt, úgyhogy bizakodóak vagyunk abban, hogy ezt a nagyon súlyos történelmi örökséget, hogy a lakhatásnak sose volt egy állami szintű stratégiája, most meg lehet kezdeni megoldani.
1: Mekkora a probléma, hogyha ezt a szektort vesszük, és nyilván rögtön az jut eszembe, hogy akár most a felvételizett diákok kapcsán, amikor beszélünk sima albérletárakról, tehát mondjuk nem hajléktalanokról, vagy nem az általad említett kategóriáról, akkor is irgalmatlanul nehéz mondjuk a lakhatást megoldani, és brutálisan drága. Ez tovább gyűrűzik egyébként az érintett területre?
2: Igen, ez egy nagyon sokrétű probléma. Van egyfelől a lakhatás megfizethetősége, a financializáció, tehát az, hogy mindenkinek mennyibe kerül egy piaci albérlet. Ugye Magyarországon szűkös az albérleti piac, nagyon rosszak a garanciák, és ez tovább drágítja az egyáltalán elérhető piaci albérleteket. Lakosság arányosan sok ember él intézményben, és közülük sokan vannak olyanok is, akik nem a valamilyen valódi támogatási szükséglet miatt, hanem azért, mert nincsen számukra lakhatási megoldás. Tehát például egy csomó önálló mozgássérült ember, tehát önellátásra képes mozgássérült ember, vagy önellátásra képes idős ember nem tud mondjuk az otthonában olyan segítséget kapni, hogy ő neki ne kelljen vagy intézménybe kényszerülni, vagy elégtelen lakhatási megoldásba maradni. Úgyhogy ez is egy nagy csomag, és vannak egy csomóan, akiknek sosem volt saját otthonuk, így például az állami gondozásban felnőtt fiatal felnőttek problémája, az egy nagyon súlyos dolog, aminek szintén a lakhatási vetülete az nyilván óriási, hiszen a jelenlegi életkezdési támogatása semennyire sem elég arra, hogy ők akár egy piaci albérletbe, és a lakásállomány pedig arra nem, hogy önkormányzati megoldásokba tudjanak tovább menni. Úgyhogy ez egy tényleg komplex és számos területet érintő kérdés. És ráadásul van egy széles olyan réteg, akik ugyan dolgoznak, de annyira alacsony a jövedelmük, hogy ugye sem a piaci szektorban, és állományhelyen pedig sem az önkormányzati szektorban nem tudnak lakásbérlethez jutni, tehát ez egy nagyon-nagyon komolyan kezelendő probléma. Számítások szerint akár minden harmadik magyar háztartásban is gondot jelenthet a lakhatás megfizethetőségének a kérdése.
1: Sokkoló adat. Egy ilyen egyeztetésen a probléma bemutatása mellett tudtok javaslatokat is tenni? Vagy ez egy következő lépcsőfok?
2: Úgy kell ezt elképzelni, hogy a lakhatási szervezeteknek van egy szövetsége, a lakhatási koalíció, ahol nem csak mi dolgozunk ilyen szakpolitikai javaslatokon, hanem a vezető lakhatási szervezetek közösen jegyeznek egy lakhatási minimum nevű kezdeményezést, amiben a lakhatás kérdéseinek egy ilyen nagy képe van kezelve. Úgyhogy mi, mint utcáról lakásba egyesület, alapvetően a szociális szakterületre fókuszálva, tehát hajléktalanság, intézményekből kilépők tudunk fókuszálni, és mi a szűken vett szakterületünkön igyekszünk tényleg apró részletekig innovatív javaslatokkal készülni, de van egy ilyen átfogó nagy csomag is, amit a Lakhatási Szervezetek Szövetsége jegyez.
1: Ezek között a javaslatok között van olyan, amelyik rövid távon megvalósítható egyébként? Tehát, hogy ha ezt komolyan veszik, akkor az már egy pici megoldás valakinek?
2: Igen, ami nagyon súlyos probléma, hogy ugye itthon nagyon alacsony általában a szociális védelemre a ráfordítás, de különösen alacsony a lakhatásra. És ez nem csak az EU összes országához képest, hanem régiós összehasonlításban is kiugróan alacsony, ezt a KSH tárki adataiból mi is meg tudjuk nézni. Viszont van egy csomó olyan lehetőség, amik nem azonnali költségvetési ráfordítást igényelnek, hanem például jogszabálymódosítást. És így ezeken az egyeztetéseken mindig fölmerül, hogy úgy a szociális, a gyermekvédelmi és a lakástörvénynek olyan átalakítására lenne szükség, ami egyrészt a szempontokat úgy kezeli, hogy a jogszabályok egymással is ugye harmonizáljanak. Vagy például az, hogy az önkormányzati lakásgazdálkodásban mondjuk legyenek olyan egységes kötelezettségek, hogy kik azok, akiknek első körben hozzáférhetővé kell tenni a jelenleg rendelkezésre álló állományt. De például vannak olyan módosító javaslatok, amelyek szerint egyáltalán az, hogy a közhasznú lakásgazdálkodásnak legyen egy törvényi definíciója, vagy ennek az egész szakterületnek legyen egy kormányzati szintű stratégiája. Tehát, hogy van egy csomó olyan lehetőség, ami igazán jelentős azonnali ráfordítás nélkül is már előrelépést vagy előrelépési lehetőséget jelentene.
1: Lesz következő egyeztetés?
2: Bízunk benne.
1: Kovács Vera, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Legyen nagyon szép napjuk. Holnap várom önöket viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.
3: Van egy vak sötét utca rész, Tihanyban ott

Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus.

0: számom csak egy idő, esik az eső.
1: Műsorajánló.
2: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
1: Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos időre számíthatunk. Ma is ülésezik a parlament. Hatalmas ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint a közlekedés szervező és gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatról, de szó lesz energetikai és a mezőgazdaságot érintő jogszabálymódosításokról is. Az országgyűlés mai ülésén elkezdődik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint, hogy egyetlen egészséges gyermek sem maradjon indokolatlanul kórházban. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről nem érkezett hír. Németországban jelenleg 410 ember tartanak számon iszlamista, 65-öt jobboldali szélsőséges, 17-et baloldali radikális lehetséges veszélyforrásként, közölte a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség. Hozzátették, a lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on, egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi petkupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
4: A mai műsor végére szülőknek és felnőtteknek épp annyira izgalmas témát választottunk, mint amennyire mondjuk minden sportolót izgat az, hogy hogyan lehet eljutni a csúcs teljesítményig a maga műfajában. És hát ezt a sportra szoktuk általában használni, de a csúcs teljesítmény voltak éppen mindannyiunk életének állandó kihívása és kérdése. Eljutok-e oda, elérek-e oda valaha? Fülöp Ákos, az MCC Pszichológiai Iskola sport és teljesítmény pszichológia műhelyének vezetője, maga sport pszichológiával is foglalkozik. Más dolgok mellett. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
4: Mondtam, mielőtt elkezdtük a beszélgetést két mondatban, hogy hát szerintem kötetek tucatjai foglalkoznak ezzel a témával, hogyha választottunk magunknak ezek szerint egy könnyű, könnyen átbeszélhető, egyszerű dolgot, de mégis én azért csak azt kérdezem, hogy van-e olyan alapvető generálszósz, ami a csúcs teljesítményig el tud vinni a saját életében bárkit? Vagy ez annyira személyre szabott, hogy igazából a pszichológusnak itt van dolga?
5: Most alapvetően van generálszósz, ami két disziplina, a pszichológia tudomány területének két ága próbál meg feltárni. Hát nyilván az egyik a sportpszichológia, amely idestova lassan 100 éve kutatja ezt a kérdéskört, és még a szociálpszichológia első kutatásai sportos környezetben történtek biciklistákkal és az ő dinamikájukkal kapcsolatban. Illetve a másik, ami nyitja az ollót a sportról, az a teljesítménypszichológia, ami egy nagyon új disziplina. Magyarországon annyira új, hogy most jelent meg az első könyv a szerkesztésünkben egészen pontosan 3 hónappal ezelőtt, ami az élsport mellett egyéb más nagy teljesítmény területeknek próbálja feltárni. Mind a csúcs teljesítményt, de a túloldalt is, tehát mi van akkor, hogy a diszfunkcionálisan teljesítünk, és nem sikerül úgy, ahogy szeretnénk. Úgyhogy igen, van olyan tudományterület, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik.
4: Nagyon más a mozgatórugó a sport esetében és bármi más esetében. Tehát ha én a maximumra törekszem, mit tudom én, buszvezetőként, és azt gondolom, hogy most vagyok a legjobb formámban, az egy másfajta megközelítés, mint mondjuk egy atlétánál, aki át tudja ugrani a gátat.
5: Pont ez lesz az érdekessége és az innovációja a teljesítménypszichológiának, és az a lehetőség, amely megteremti azt, hogy a különböző teljesítményterületek között párhuzamokat vonhassunk. Mert ha nagyon lecsupaszítjuk a kérdést, akkor pontosan ugyanaz történik pszichológiailag. Természetesen az output, tehát a kimenetel más lesz. Tehát nyilvánvalóan más egy 100 méteres sprintfutónak a viselkedéses manifestációja, tehát maga az eredmény, amit látunk, meg más lesz mondjuk egy orvos professzornak, aki 24 órát műt. De pszichológiailag vannak nagyon hasonló tényezők, amik ugyanúgy mennek végbe. Mint például az, hogy milyen stresszes környezetbe kellett végrehajtani, és milyen nézők, illetve milyen szabályoknak kell megfelelnie. Ezeknek milyen következményei lesznek? Nyilván van egy orvosnál élet-halálról van szó, egy sportolónál több lehetőség is van. Ez egy lényeges különbség lesz, de a végrehajtás szempontjából pszichológiailag nagyon hasonló dinamikák mennek végbe.
4: Az, hogy valaki születetten alkalmas-e valamilyen nagy teljesítmény létrehozására, függetlenül most a tehetségétől, tehát a pszichéje megengedi-e neki azt, hogy azokkal a gátlásokkal, gátakkal megküzdjön, ami valójában mindannyiunkban valamilyen módon mégiscsak ott van. Az tanulható, vagy tényleg született?
5: Nos, hát a mai gondolkodásnak ez egy nagy kérdése, hogy mekkora a hatása a velünk született tényezőknek, mondjuk így a teljesítménnyel kapcsolatban, és vannak olyan akár Nobel-díjas gondolkodók is, amelyeknek munkássága során arra a következtetésre jutottak, hogy a pszichológiai teljesítménynek a genetikai meghatározottsága az ilyen 10%-ban mérhető csupán, vagy még annyira sem, tehát hogy bőven gyakorolható, fejleszthető képességről van szó. Ez egy jó hír a számunkra, hogy a befektetett munka lesz az a tényező, ami a legjobban meg fogja azt határozni, hogy milyen eredményességet fogok tudni a tevékenységemből kihozni.
4: És hogyha eljutottunk a csúcs teljesítményig, hogyha valami olyat értünk el, ami egy kitűzött cél volt, és most akkor megvan. Mi van másnap? A csúcs teljesítmények hányszor ismételhetők, és hányszor lehet valamire azt mondani, hogy ez egy újabb csúcs, egy megint kitűzött cél, amit ismét sikerült elérni, vagy hogy éli meg az, aki egyszer eljutott valamilyen teljesítményben, valamilyen témában a magas teljesítményig, hogy van egy másnap is?
5: És ez nagyon aktuális ez a kérdés, mert nemrég volt a Párizsi olimpia, és minden egyes olimpia után felszíre kerül az a kérdés, amelyet úgy neveznek, hogy Olympic Blues. Tehát amikor egy ilyen nagy célhoz érkezünk, és azt teljesítjük, akkor utána, ha sikeres, ha sikertelen ez a teljesítés, mindenki megtapasztalhat egy ilyen vákumállapotot, ez az Olympic Blues, hogy teljesítettünk egy 4 éve kitűzött célt, és hirtelen nem maradt semmi. És ebben az állapotban mindenki megtapasztalja egy kicsit így a lehangoltságot, a céltalanságot, valami nagynak a befejeztét. Tehát amikor csúcs teljesítményhez érünk, és megtesszük azt, amire régóta készülünk, és olimpiai példát hoztam, de ugyanez lehet egy államvizsgánál, egy érettséginél, akár egy 8. osztályos gimnáziumi felvételinél, amikor ez kicsit túl van misztifikálva, és nagyon rákészítik a nagyon fiatal gyerekeket is, hogy tőled az egész életed.
4: Sőt, hadd vessek fel egy másik analógiát ehhez, az anyáknál a szülés utáni állapot, amit ugye szülés utáni depresszióval szoktunk azonosítani, mert hogy elérte, ott van. És ugye a másnap az arról szól, hogy sír a gyerek, és megint sír, és ezt éppen egy sportoló mondta nekem, hogy neki ez a kettő, ez teljesen egyforma volt.
5: Hát egy ugyanolyan teljesítményhelyzetről van szó, még a szülésnél van egy olyan izgalmas biológiai háttér, hogy ott a különböző hormonhatások azért nagyon erőteljesen befolyásolják a megélést és a végben nő folyamatokat, a test változásáról és hát a szerepek drasztikus változásáról ne is beszéljünk, de amúgy igen, egy nagyon hasonló dinamikáról van szó. Ilyenkor, hogyha az ember eléri ezt az Olympic Blues állapotot, és érzi azt, hogy hopp, itt most van valami nagyon új, és most nekem amúgy nagyon boldognak kéne lennem, de valahogy nem érzem ezt, akkor alapvetően 3 lehetőség szokott végbe menni, most visszatérek így a sportolókhoz. Az egyik opció az, hogy újra elköteleződik, új célokat fog kijelölni saját magának, és újra motiváltá tud válni. A másik opció az, hogy visszavonulás mellett dönt, tehát hogy úgy dönt, úgy értékeli, hogy ezt a célt elérte, és nem akar újra bevonódni és újra elköteleződni. Ebben az esetben lehet egy ilyen tervezett visszavonulási fázis. Illetve olyan eset is van, hogyha valaki nem sikerrel teljesíti ezt a csúcs teljesítmény pillanatot, hogy utána mondjuk elveszíti azt a lehetőséget, hogy ő tovább folytathassa. Például egy sportoló esetében nem teljesít úgy az olimpiának, elveszíti mondjuk a szerződéseit. Nem igazolja le új csapat, és akkor megszűnik az a lehetőség, hogy ő tovább teljesíthessen, vagy egy opera énekes betlizik az egyik előadáson, és akkor nincs tovább, elveszíti a szerződést, és akár pályát is kell váltania, tehát ilyen forgatókönyvekkel is találkozhatunk. Ugye a legfontosabb az ilyen esetben egy olyan tudatos megállás és értékelés, a pillanat megélése, és új motivumok, új célok, tudatos felállítása, ez mind tud segíteni abba, hogy ezt a vákumállapotot az ember minél gyorsabban, de nem biztos, hogy az a cél, hogy minél gyorsabban, minél jobb minőségben megélhesse.
4: A sportban a mentális egészség szerepéről rengeteget beszélünk, hogy mennyit segítünk valóban a sportolóknak, az nyilván egy másik kérdés, remélem, hogy ma már sokat, de a hétköznapi életben ez sokkal ritkábban kerül elő, hogy a mentális egészség egy munkahelyi környezetben az legalább annyira fontos, mint mondjuk egy stadionban, maradjunk az atlétika példájánál, amikor odáll a rajtgéphez a futó.
5: Abszolút, és ez egy nagyon aktuális kérdés több szempontból is. Csak egy gyors reflexió a élsportra, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a Párizsi olimpián tűzte első számú prioritásává egy történelmi pillanat a sportolók mentális egészségét, és potom 700 millió dollárt költöttek el a sportolók védelme érdekébe. Ez egy nagyon fontos lépés volt, mert hogy eddig azért az élsport nem tartalmazta a mentális jólétnek a fontosságát, csak gondoljunk Simone Bilesnak a tokiói visszalépésére és az akkori esetőségekre, azóta nagyon sokat fejlődtünk, de mindennapokban is előtérbe kerül ez a kérdés, főleg annak a paradoxonnak a figyelembevétele mentén, hogy a mai világunkban kéne a legjobban élnünk. Tehát a közlekedés adott, az élelmiszerek korlátlan mennyiségben elérhetőek, az orvosi ellátás itt van, és most ne ilyen aktuális nézőpontból tekintsünk erre, hanem több száz éves perspektívából. Ezen vitát nyithatnánk, hogy most per pillanat aktuálisan az egészségügy helyzete milyen, de hogyha mondjuk összehasonlítjuk Semmelweisék idejével, tehát egy 150 éves perspektívában nézzük, akkor sokkal jobban állunk, mint akkor. És ennek ellenére, hogy most kéne így a legkényelmesebben, a legjobban élnünk fizikálisan, ezzel párhuzamosan a mentális egészsége folyamatosan csökken a populációnak, és egyre rosszabb adatokat mérnek a különböző szervezetek, mint az Euróbarométer, a WHO, a UNICEF és hasonló markáns, nagyméretű és prominens szereplők.
4: De vajon ez miért van? Nyilván egy konklúzió is következik ebből.
5: Direkt hagytam itt abba, hogy a kérdés megérkezhessen. Alapvetően két irányt tárhatunk fel. Az egyik az, talán hívhatjuk úgy a mostani évtizedünket, vagy évszázadunkat, majd később, mikor elnevezzük, hogy egy információs dömping felé, egy információs krízis felé hajtunk, hogy az elmúlt időszakban drasztikusan növekedett annak az információnak a mennyiség, amit az emberi agynak fel kéne dolgoznia. És itt pont Szász Máté nyilatkozott ebbe a témában nemrég, és vele a való beszélgetésből fogok most kopizni egy-két számot, de hogy napi szinten ma egy felnőtt embernek kb. 75 gigabájtnyi új információt kell feldolgoznia. Ez nem az az 75 gigabájt, amit egy filmbe megnéz, hanem az a mennyiség, ami az ő idegrendszerén keresztül feldolgozásra kerül. Most 500 évvel ezelőtt egy hadvezérnek vagy királynak az egész életébe volt ennyi információ, amivel meg kellett dolgoznia, és ezt valahogy az idegrendszerünknek el kell viselni. Most, hogy belegondolunk, mennyi e-mail érkezik egy nap. Hány applikációban, hány formanyomtatványt, hány ezer dolgot kell azonnal itt és most megcsinálnunk. Ez az egyik olyan pont, ami miatt, vagy ez az egyik pont, amire tehetnénk egy voksot, hogy miért csökken a mentális egészség. Óriási terhelésnek van vagyunk kitéve. Ez az egyik. A másik egy evolúciós perspektíva, nagyon szeretem az evolúciós pszichológiát, amely arra keresi a választ, hogy a különböző képességeink, amik velünk létrejöttek, azok a mai világunkban hogyan tudnak működni. És hát a Homo sapiens sapiens 150 ezer évvel ezelőtt az nem erre a világra jött létre. Kis közösségek, szavanna, természet. A mai világunk, ez a kapitalista, globalizált, urbanizált, és akkor minden ilyen ionizált szót így egymás mellé tettem, masszívan befolyása és megváltoztatta azt, amiben élünk. Mondjuk az elmúlt 5 vagy 10 évre gondolunk, ez exponenciálisan fejlődik és gyorsul, és lehet, hogy még csak a java hátra van, mondjuk a robotika meg a mesterséges intelligencia fejlődésével, ez egy másik téma. De rengeteg képességünk jött létre, ami nagyon jó kérdés, hogy a mai világunkban jól fog-e funkcionálni. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Elérhető mennyiség, korlátlanul elérhető mennyiségben van élelem körülöttünk. A régi szép időkben lehet 3-4 napot kellett vadásznunk ahhoz, hogy húshoz jussunk, és levadásszuk azt a mamutot, most ez felszeletelve van a szupermarket polcain. Viszont több millió éven keresztül az ember és az előember úgy élt, ha van mamutot, most ez felszeletelve van a szupermarket polcain.

0: Hát ezt most akkor a végtelenségig folytathatnánk, de egy jó tanácsot azért mégiscsak kérek a legvégére, mert hogy ha talán nem is a teljesítmény legjavát várnánk el mindannyiunktól minden pillanatban, de valahogy mégiscsak a felé kellene ennek a beszélgetésnek a végén mennie, hogy hogyan tudjuk a teljesítményünket legalább stabilizálni.
1: Így van, stabilizáló szó mellé még azt lehet berakni, hogy optimalizálás, tehát abból a szempontból, hogy 40-50 évet kell eltöltenünk a munkaerőpiacon teljesi, magas teljesítmény környezetben, és hogyha hozzáveszünk azt is, hogy a közoktatásban, meg a felsőoktatásban is milyen masszív teljesítménykényszer és nívó van, akkor lehet, hogy ehhez a számhoz még hozzátehetünk 20 évet mondjuk, tehát nagyon hosszan kell tudnunk jól teljesíteni. Ez az élsportra is igaz, mert ott is kitolódott a teljesítés ide. A teljesítmény optimalizálás pedig pont azt veti fel, hogy hogyan tudok én hosszú távon jól működni, kiégés, különböző betegségek, fizikai, lelki, mentális sérülés nélkül, hogyan tudok egy jól számítható teljesítményt adni, és ezt kérném a segítségét Jersz és Dodzonnak, akik a Yale Egyetemen foglalkoztak a pszichológiai öreuzölnek a kérdéskörével, akik azt, mikor felvetették papírra a teljesítmény és az öreuzöl, ez egy hívjuk leegyszerűsítve egy aktiváció színnek, egy fordított U-alakú görbét találtak a kettő kapcsolatába, tehát ez úgy néz ki, hogy felrajzolhatunk egy ilyen dombocskát a kettő kapcsolatának, tehát ha túl alacsonyan vagyok stimulálva, az se tesz jót a teljesítményemnek, de ha túl vagyok stimulálva, szorongás, túl nagy izgalom, feszültség, stressz, az is negatívan befolyásolja az én teljesítményemet. Tehát az lesz a nagyon fontos itt, hogy minden egyes ember megtalálja azt az optimális zónát, amiben ő jól tud teljesíteni, és kialakítsa tudatosan, hogy milyen elemek vannak ott. Hogy kell enni, inni, bemelegíteni, mentálisan mire van szükség, milyen rutinok, stb. Ezt is sokáig lehet fokozni, és akkor vissza is csatolnék arra a legelső gondolatra, amit az interjú elején is felugrott, hogy alapvetően itt lesz egy nagyon személyes eszközkészlet, amelyre mindenkinek önreflektíven, önismereti munkával és tudatosan kell készülni ahhoz, hogy ezt az 50 évet megcsináljuk, vagy túléljük, vagy eredményesek legyünk, ezt mindenki eldönti maga.
0: Hát mindenképp éljük túl eredményesen, úgyhogy csináljuk. Fülöp Ákos, köszönöm szépen, az MCC Pszichológiai Iskola Sport és Teljesítmény Pszichológia műhelyének vezetőjét hallották. Hát ebben szerintem bőven volt még téma, úgyhogy valószínűleg folytatjuk, jó?
1: Köszönöm szépen, én állok elébb, hogyha van még érdekes kérdés.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten a 124-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti az Esthajnal utca és a Hubay Jenő tér közötti megállókat a Bosnyák tér felé hatósági intézkedés miatt. Erős a forgalom a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé szakaszonként, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann a Lajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, valamint a befelé vezető belső sáv nem járható. Lezárták mától a 13. kerületben a Pannónia utca Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt várhatóan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A Kultúra mai szerkesztője Cserdi Zsolt. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, és hát nagyon sportos lesz a mai műsor, mert először egy világbajnok öttusázóval indítunk, aztán egy olyan énekesnővel, akinek az édesapja válogatott labdarúgó volt, és hát a végére a naptárlányok maradnak, ugye a naptárlányok általában sportos hölgyek, ebben az esetben nem annyira, de ezt majd úgyis megtudják a maga idejében. Most viszont először Kálnoki Kis Attila, aki igen, korábban világbajnok öttusázó volt, most meg a Szobosztai Story szerzője és egyébként is kitűnő újságíró. Szervusz Attila!
3: Szervusz Egon, köszöntöm a hallgatókat!
2: Szoboszlai Story. Mit lehet még elmondani Szoboszlairól, amit nem írtak meg, nem mondtak el ezerszer, és amit te a saját könyvedből kiemelnél?
3: Hát a média azért általában a felületet kapargatja, az utat azt kevésbé mesélik el, pláne nem az édesapa Szoboszlai Zsolt szemüvegén keresztül, hogy milyen életből, milyen merítésből, milyen tudásbázisból gondolta ő, úgyhogy neki teljesen más utat kell járnia, mint a magyar labdarúgásban általában. Miért, hogyan alapítottak egyesületet annak érdekében, például Bolla Bendegúz édesapjával, Bolla Lászlóval, hogy az ő gyerekeik más módon, más kép készüljenek, mint az átlag magyar labdarúgó az életre, vagy a futballkarrierre.
2: Hát rögtön álljunk is meg, mind a ketten válogatott futballisták lettek, nem is akármilyen szinten játszva, nemzetközi karrierre az életükben. Tehát valami azt mutatja, hogy nekik igazuk volt, hogy ne úgy legyen, mint ahogy általában van. De mi a különbség? Arra rájöttél, vagy azt el is mondták neked?
3: Hogyne, hát lényegében ezt mindenki elolvashatja a könyvben, hogy egyfelől mi a különbség abban a munkában, amit ez a két gyerek, egyrészt ugye a Dominik másfél éves korától körülbelül, amikor már járni tudott és épkézlábmódon bele tudott rúgni a labdába, illetve Bende Gúz mondjuk 7 éves korától, hiszen ő akkor kezdett el futballozni, munkában elvégzett, munka óraszámban, gyakorlat mennyiségben, gyakorlat minőségben elvégzett. Mondjuk nem kell megijedni, a futball könyv, vagy nem elsősorban a futballról szól ez a könyv, a Szoboszlai sztori, sokkal inkább rengeteg történeten keresztül mutatja be, példázza azt az utat, amit megtett Dominik addig, amíg angol bajnok nem lett.
2: Mennyire lenne ez az út bárki számára járható, aki egy kicsit is tehetséges a sporthoz?
3: Tulajdonképpen ötletek meríthetőek belőle, szerintem modellezni nem lehet. Ehhez azért az is kell, mondjuk, hogy legyen egy olyan édesapa, aki maga is labdarúgó volt, aki hajlandó mondjuk napi 3-4-5-6 órát foglalkozni olykor a saját gyerekével, és ezen keresztül más gyerekével is. Nem utolsó sorban ennek az édesapának nem árt, hogyha egy olyan kétpályás műfüves futballcsarnoknak a kulcsa is a zsebében lapul, ahova bármikor éjjel, nappal, hétvégén, karácsonykor, szilveszterkor be tud menni és tud gyakorolni a gyerekeivel.
2: Szóval azért itt a feltételek is adottak voltak, és ez nagyon nem mindegy, de közben meg azon gondolkozom.
3: Nem adottak voltak, megteremtették maguknak. Aha. És ez óriási különbség, és nem állami támogatásból teremtették.
2: Szóval akkor ez a csarnok, amit említettél, ez nem az ölébe hullott, hanem ezt megcsinálta.
3: Megcsinálták, szintiszta üzleti modell alapon, még ugye a 2000-es évek, 2010 közötti években, 2007 környékén adták át ezt a csarnokot, tehát akkor az állami támogatásoknak még az ötlete sem nagyon fogant meg, nem hogy csordogált volna a magyar futballba vagy a magyar sportba.
2: Azért is kérdezgetek erről, mert ugye állandóan az utánpótlásról és annak a problémáiról beszélünk okkal, és amióta én az eszem tudom, arról van szó, hogy mennyire nem jól képzettek, nem úgy képzettek a magyar labdarúgók, ahogy az a világban azokon a helyeken, ahol a top futball zajlik, szokásos. És éppen ezért szokás azt mondani, hogy minél hamarabb kerül ki egy játékos külföldre, annál biztosabb az, hogy futballista, minőségi futballista lesz belőle. És hát végül is az ő sorsuk is ilyesmi lett, mert hogy a hazai családi képzésen túl mentek aztán külföldre egészen fiatalon. Az mennyire meghatározó Szoboszlai Dominik életében, de hát ilyen alapon akkor a Bolla család életében is, hogy az volt a cél, hogy a gyereket eljuttassák itt valameddig, és utána megtalálják a megfelelő helyet számára külföldön.
3: Zsolt erről azt mondja, hogy ahogy ő látta azt, hogy milyen szenvedéllyel, intenzitással nyúl a gyerek már egész kiskorában, Dominika egész kiskorában a labdához, ő benne akkor ez már megfogalmazódott, hogy ezt ő akkor úgy szeretné belőle kihozni a maximumot. A Bolla Laci, Bende Gúz édesapja pedig azt látta, hogy a gyerekét elvitte 7 évesen focizni A1-esületbe, nem nagyon jutottak egyről a kettőre, átvitte ebbe a Phoenix Goldesébe, ahol teljesen másképp foglalkoztak a gyerekkel, a gyereket beszippantotta a futball világa és az öltöző szaga, és nem utolsósorban Zsoltnak az edzés elmélete viszonya a saját tanítványaihoz, és innen kezdve pedig azt mondta, hogy ha a gyerek valamit ennyire szeret csinálni, akkor ő megpróbál mindenben segíteni abban, vagy megpróbál mindenben segíteni őt abban, hogy kihozza magából a maximumot. Mindenféle szakmai tudás nélkül. Ugye ő alapvetően az üzletemberként állt bele ebbe a történetbe, és ő alapozta meg például ezt a csarnokot, hogy az ő üzleti tervéből alapult meg ez a csarnok, ami aztán mai napig szolgálja egyébként ezt a kis egyesületet.
2: Van egy nagyon fontos dolog, amit el szokott mondani Szoboszlai Zsolt, Dominik édesapja, te könyvednek a hőse. És hát nyilván a könyvben is fontos szerepet játszik ez a gondolkodásmód, hogy a tehetség az csak egy szegmens, és nem is biztos, hogy a legfontosabb szegmense annak, hogy valaki valamire jusson a sportban, de tulajdonképpen bármiben. Sokkal fontosabb az alázat, a munka, az a befektetett erő, energia, akarat, ami egy-egy teljesítmény mögött van. Ez az arszpoetika, ez kirajzolódik a könyvedből?
3: Teljes mértékben, ugye van egy ilyen kultikus szám ebben a könyvben, amit ki is fejt és ki is bokoz Zsolt egészen mélyen és alaposan, ez a 10 000 befektetett óra 6 és 16 éves kor között, tehát 10 év alatt évente 1000 óra és azt mondja, és egyébként ezzel teljesen egyetértenek a Bola Lacival, hogy aki ennyi munkát hajlandó beletenni bármibe, legyen az hegedülés, tanulás, zongoraóra, vagy bármi készségtartás, sport, egyéb, akkor abból nagy valószínűséggel 16-17 éves korára egy nagyon nagy tudású művésze lesz, vagy valamilyen nagy tudású szakembere lesz az adott területnek. És ez hát így is igaz, nyilván ez függ attól, hogy kiben mennyi tehetség van, ki meg milyen képességek vannak, alapképességek vannak, és kiben mennyi kitartás van természetesen.
2: Itt most nagyon gyakran foglalkoznak azzal különféle bulvárlapok és kommentek, hogy milyen autóval jár Szoboszlai Dominik, hogy mennyi pénzt keres, hogy mennyi a fizetése Liverpoolban, hogy emelkedik majd a fizetése, mert azt akarják, hogy újabb szerződést írjon alá, és így tovább, és így tovább. A pénz, amit befektettek, és ami kijön ebből a teljesítményből, az mennyire játszik a Szoboszlai sztoriban szerepet?
3: Milyen értelemben? Mert ugye ez a család alapvetően egy székesfehérvár panelból jött, egy bérlakásból jött.
2: Na hát akkor el tudod mondani.
3: 2020-21-ig, tehát ugye mindaddig, amíg a Dominik Lícsében nem szerződött, és annak a szerződésnek a Phoenix Goldra, a családra eső jutaléka nem érkezett meg, mindaddig tulajdonképpen egy totál átlagos, sőt azt kell mondjam, hogy egy teljes mértékben átlagos magyar családról beszélünk, akinek egyetlen egy vezérelve volt, a futball és a sporták szeretete, és az, hogy a gyerek, aki ezt az átlagosnál sokkal jobban imádja, az megkapjon minden képzési lehetőséget azon a téren, amit ők elképzeltek maguknak, helyesen elképzeltek maguknak.
2: Szóval nem az látszott, hogy berakok ennyi pénzt, és ennyit majd kiveszek. Ez ezért fontos, mert hogy a sport az akárhogyan is van agyon fizetve néhány sportág, néhány sztárja látszólag, miközben persze ez üzlet, tehát annyira fizetik meg, amennyire megéri egy egyesületnek, zárójel bezárva, de közben meg mégis mindig arról beszélgetünk, hogy micsoda pénzek, és hogy hát persze. De hát itt egy apa, egy anya, meg a hozzáállás az, ami számított.
3: Hogyne, de hát mondok egy teljesen más életből vett példát. Tehát bárki, ugye, aki mondjuk Dominik másféltől mondjuk 21 éves korára jutott el a Bundesliga szerződésig, vagy 23 éves korára a Premier League szerződésig, nevezzük azt a húsos fazénak. Tehát ugye 22 év munkát beletesz valaki bármilyen területbe alázatosan, és fölfuttat egy vállalkozást, vagy saját magát fölfedezi top menedzser szintre, mondjuk a Shell vezérigazgatója lesz, valószínűleg ő is búsásan meg lesz fizetve, vagy valószínűleg az a cég, amit olyan magasra fejlesztett, hogy az adott területnek a top-top-top kategóriájában tartják számon, akkor valószínűleg dúsgazdag lesz. Tehát ilyen szempontból semmi különbség nincs a kettő között.
2: Nagyon jó, hogy ezt elmondtad, mert ez így van, én is ebben hiszek. És hát nyilván a könyvedből is ez jön ki, hogyha végigolvassák. Ez októberben jelent meg, akkor tele voltunk reménnyel, hogy ez a válogatott, aminek a vezéregyénisége Szoboszlai Dominik messze jut majd akár a világbajnokságig. Mennyire befolyásolhatja egy könyv életét az, hogy mennyire sikeres vagy kevésbé sikeres egy adott pillanatban mondjuk egy futballválogatott?
3: Az nem hiszem, hogy befolyásolja a könyv sikerességet, hogy merem remélni, hogy nem befolyásolja egy-egy győzelem vagy vereség. Itt maga a Dominik jelenség, illetve a Dominik körül kialakult, már azt kell mondjam, hogy sztárkultusz az, ami egyébként repíti nyilván egyfelől ez a könyvet, másfelől pedig pont az az érdekes történet, hogy hogy juthat el valaki ilyen magasságba. Ez szerintem nagyon sokakat érdekel, és nem kizárólag csak futball szakembereket, futballistákat. Ez a könyv épp annyira szól szülőknek, akár gyerekeknek, akik sportágat vagy bármilyen szenvedélyt, sportágat választanak, vagy bármilyen szenvedéllyel bírnak. Mert gyönyörűen példázza ez a történet azt, hogy mi kell ahhoz, hogy egyről a kettőre jussál, vagy pedig fölkapaszkodjál saját szenvedélyed csúcskategóriájába.
2: Olvassák el ennek az írásos változatát, amiről most pár mondatban beszéltünk, és ami voltaképpen egy család élete, és hát annak a megkoronázása Dominik sikere. Kálnoki Kis Attila újságíró írta a Szoboszlai Sztori című könyvet, és Attilával beszélgettem. Örülök neki, és köszönöm.
3: Viszont hallásra, köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban. Gyalogosan. Vagy otthon. Egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos időre számíthatunk. Ma elkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatos vita a parlamentben. Rekord alacsony a Dunavízállása Budapestnél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint elkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint hogy egyetlen egészséges gyermek sem maradjon indokolatlanul kórházban. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről nem érkezett hír. Drágult az üzemanyag Horvátországban. Mátula benzin literenkénti ára 1,62 €-re, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1,75 €-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára két hétig maradnak érvényben. Drónokkal figyelik a közlekedési szabálysértőket Montenegróban. Az elmúlt napokban főleg szabálytalan előzés vagy sávváltás és bukós isak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. Egész nyáron folytatják majd a légi megfigyelést. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi petkupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a vízmérce megállapított nullpontjához képest a folyó vízfelszíne 31 cm-nél állt. Az eddigi legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt valóban a Több-kevesebb, a Spirit FM gazdasági műsora. Én pedig Somodi Solymos Eszter vagyok, és ahogy azt a múlt héten is megszokhatták, most is ezen a héten én fogom helyettesíteni Rónai Egon kollégámat. És hát rögtön az első témánk az nagyon friss és aktuális, és bőven lesz miről beszélnünk, és talán nem csak egy szempont alapján fogjuk tudni kicsit átbeszélni a dolgokat, hiszen ugye kijöttek a felvételi ponthatárok is, úgyhogy nyilván erről is lehet beszélni, de a főbb témánkat most ezúttal a több 100 gyógypedagógus hiányzik a rendszerből téma adná. A vonal túloldalán köszöntöm Totyik Tamást, a pedagógusok szakszervezetének elnökét. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlök minden kedves rádióhallgatót is.
2: Nyilván fogunk beszélni azért, hogy általánosságba véve a felvételi ponthatárokról, és ezzel kapcsolatos adatokról, de most leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy amikor arról beszélünk, hogy több száz gyógypedagógus hiányzik a rendszerből, mekkora a hiány, és hogyan tapasztalhatjuk ezt mi hétköznapi emberek a bőrünkön, hol mutatkozik a legnagyobb probléma?
3: Hát a... vannak a pedagógus álláshelyekre szóló hirdetések, és onnan szokták levenni, hogy mennyi álláshely hiányzik, de ettől azért jóval nagyobb a hiány, mert vannak olyan álláshelyek, amelyeket nem is engednek meghirdetni, és vannak olyan álláshelyek, ahol már a felmentés időt töltik a kollégák, és ott már betöltetlen álláson, illetve túlórákkal is ellátják a kollégák ezeket az órákat. A mi becslésünk szerint olyan 3-4 ezer körül van legalább a pedagógus hiány, a gyógypedagógus hiány, és ezt azért még tetézi, hogy a gyógypedagógiai ellátás igénylő gyerekek száma 15 év alatt megduplázódott, most nagyjából olyan 120 ezer fő környékén van, ez 54 ezer főről indult. És emelkedett a gyógypedagógiai feladatokat ellátó kollégáknak a létszám, hogy itt a fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok és a iskolapszichológusokat kell érteni. Tehát emelkedett az ő létszámuk az elmúlt időszakhoz képest, de az emelkedés nem tudta azt az ütemet tartani, ami az ellátandó feladatokat pluszba megjelent volna, és ráadásul ugye a pedagógiai szakszolgálatok látják el azokat a feladatokat, ahol az iskolai érettség van, a fejlesztéseket, és ezek a szakszolgálatok most megkapták ugye az iskolai érettségi méréseket, ez pedig még további erőt von el a kollégáktól, és most már oda jutottunk, hogy nagyon sok helyen a gyerekeknek odaírják, hogy milyen típusú fejlesztésre van szükség, de nem merik odaírni, hogy hány óra fejlesztést kell kapni a gyerekeknek, mert nincsenek tisztában az, hogy az adott oktatási intézményben el tudják ellátni a feladatot, vagy nem tudják ellátni a feladatot. Nagyon sok esetben most már a fejlesztő feladatokat nem is fejlesztő pedagógusok látják el az iskolákban, hanem egyszerű tanítók, vagy magyar szakos tanárok, vagy matematika szakos tanárok azért, mert ha nincs megfelelő személyzet ezeken a területeken.
2: De akkor ezt hogy képzeljük el? Ugye azt tudjuk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása kapcsán azért vannak jogszabályi kötelezmények, de akkor ezek szerint inkább kevesebbet vallanak be az intézmények, csak hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy közben meg nem tudnak megfelelő számú gyógypedagógust biztosítani?
3: Hát az, hogy mennyi bevallanak mindent az intézmények, hogy mennyi esen is van, mert ők is érdekeltek abban, hogy minél jobb ellátást tudjanak biztosítani a gyerekeknek. Egyszerűen annyira megugrott az ellátandó feladatoknak a száma, hogy nem tudják ezeket a kapacitásokat bővíteni. Ráadásul vannak ugye a tanulási magatartási zavarokkal rendelkező intézmények, ahol a középsúlyos betegségbe szenvedő gyerekek vannak, ugye ezek az egymik, az egységes gyógypedagógus és módszertani intézmények. Ezekben az iskolákban például most kapacitásbővítésre van szükség nagyon sok helyen, mert annyival nagyobb az ellátandó gyerekeknek a létszáma. Nem véletlen egyébként, hogy a szakszervezetünk azt kezdeményezte az elmúlt időszakban, mind az Európai Bizottság felé, mind az oktatási kormányzat felé, hogy a következő ciklusban az uniós forrásoknak egy részét pontosan a szakszolgálatok és az egységes gyógypedagógus és módszertani intézmények fejlesztésére tudják fordítani.
2: Azt is szoktuk hallani, hogy amikor szakember hiányról beszélünk, akkor azért területileg is egészen más képet tudnak mutatni az adatok. A gyógypedagógusok hiánya tekintetében mit mutat a kép? Mely terület az, ahol a legnagyobb a hiány?
3: Nagyon nem tudunk. Tehát kivételesen itt...
2: Tehát mondjuk Dunántúlban ugyanakkor a hiány, mint mondjuk Pest megyében?
3: Arányát tekintve nagyon minimális eltéréseket tapasztalunk, tehát nem, nincs nagyon kiugró, annak ellenére, hogy az álláshelyek hirdetésében például a Pest megyében nagyon nagy hiány mutatkozik, de ami arányokat tekintve, ezek nagyjából egységesek. És az a legszörnyűbb tapasztalatunk van, hogy az utánpótlás kérdésében is azt látjuk, hogy emelkedik a fejlesztő pedagógusoknak és a gyógypedagógusoknak a száma az oktatási intézmények, a felsőoktatási intézményekbe. De ezeknek egy jelentős része azért jelentkezett est- és levelező szakos hallgatónak, hogy a saját gyermekét el tudja látni, mert az állam nem tudja megfelelően ellátni ezeknek a gyerekeknek a fejlesztését, és saját kezükbe vették az irányítást, vagy a magánszférába mennek ki, és magánfejlesztéseket folytatnak, és az állami szektorba ők nem fognak bekerülni.
2: Tehát akkor, ha jól értem, akkor ugye hiába mondjuk növekedő számokat látunk a képzési oldalon, közel nem biztos, hogy az a létszám x év múlva meg fog mutatkozni a munkaerőpiacon, az állami szektorra értve, hiszen lehet, hogy a saját gyermeke miatt képzi magát, vagy pedig a magánszektorban fog elhelyezkedni. Jól értem?
3: Pontos, így van, jól érti, pontosan. És az is ehhez azért hozzátartozik, hogy emelkedik az állami szektorban a gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok vagy az iskolapszichológusok száma, de ez még mindig nem az a ütem, amivel az ellátandó gyerekek létszámához képest ennek a fejlesztésnek meg kell történni.
2: De mi lehet az ok, hogy ebben a szakmában ekkora hiány lett? A bérezéssel volt, vagy van gond, a megbecsültséggel, vagy mi vezetett idáig?
3: Mind a kettő, bár a bérezés az most valamennyire rendeződött, de hát ebben a szektorban azért még jóval nagyobb kereseti lehetőség van, hogy valaki érzékelje nagyjából, olyan 7000 forintért lehet túlórázni ma egy gyógypedagógusnak. 7 és 8000 forint között ez a bruttó összeg. Uh-huh. Ha a magánszektorba elmegy, egy órát 40-50 ezer forintért is el tud adni, akik súlyosabb esetben vannak, de a 15 ezer és a 20 ezer forint közötti összeg az egy elfogadott értéke.
2: Mit lehetne tenni, hogy ez most már azért valamikor elkezdjen javulni? Mi az önök javaslata?
3: Hát mi kezdeményeztük azt, hogy az ombudsman, 3 évvel ezelőtt az ombudsman vizsgálja át az összes egységes gyógypedagógus módszertani intézményt, illetve szakszolgálatokat, hogy milyen hiányosságok vannak, hogy először kapjunk egy átfogó képet. Mert azért az épületekben is nagyon komoly hiányosság van, ismereteink szerint közel 50% az épületeknek nem képes arra, hogy a mozgáskorlátozó gyerekeket befogadja. Ennek ellenére el kell látni ezeket a gyerekeket ezekben az épületekben. Tehát ezeket vizsgálják meg azt, hogy a törvényi előírás szerint megkapják a megfelelő fejlesztést a gyerekek, és ezeket szükséges ellátást, és állapítsa meg azt, hogy a feltárt hiányosságokban az államnak milyen felelőssége van, és akkor ehhez képest az államnak milyen intézkedéseket kellene tenni. Hát ez lenne a legfontosabb, hogy először megvizsgálják ezeket az intézményi hálózatokat. Lehet a szakszolgálatokat tehermentesíteni az iskolai érettségi vizsgálatokkal. Lehet-e további álláshelyeket, feladatok ellátása, álláshelyeket intézmények korszerűsítésére forrásokat előteremteni, mert ha valaki például a gyömrői gyógypedagógiai intézménybe elmegy, és ott szétnéz, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban történt némi fejlesztés, még mindig rendkívül siralmas állapot van. 150-200 métert kell menni a gyerekeknek, a pedagógussal együtt, hogy WC-be bejussanak az egyik tanteremből a gyerekek. Tehát ezek ilyen nagyon kegyetlen, áldatlan állapotok vannak nagyon sok intézményben. Nincsenek védőnők ezekben az intézmények, vagy akkor az állam ezeket a védőnőket, vagy ápolónőket biztosítani legyen köteles, és ehhez a pénzügyi feltételeket teremtse meg. Tehát először egy átfogó kép kell, vizsgálat kellene, és utána pedig az ehhez szükséges intézkedéseket meghozni, és a pénzügyi fedezetet, ez a legfontosabb megteremteni ehhez.
2: Hát kíváncsian várjuk, hogy a jövőben milyen változás lesz tapasztalható majd ezen a területen, de ha már beszélünk, akkor mindenképpen szeretném, hogy pár szót váltsunk a múlt héten kihirdetett ponthatárokkal kapcsolatban. Ugye azt lehetett olvasni a hírekben, hogy rekordot döntött a jelentkezők számát tekintve az idei év, hiszen kb. 140 ezer fő jelentkezett, amelyből durván olyan 101 ezer környékén van a száma, akik ugye felvételt is nyertek, és azt is lehet tudni, hogy körülbelül a 80%-uk állami ösztöndíjas helyre került be a jelentkező diákoknak. Ön hogyan látja az idei felvételt? Volt-e meglepetés az önök részéről egyáltalán az egyetemeket tekintve, hogy a férőhelyek lettek alakítva, vajon a munkaerőpiacsal összevetve is jó stratégiát választottak-e?
3: Én egyelőre csak a tanárképzésről tudok maga biztosan nyilatkozni, a többiről nem nagyon. Mi azt tapasztaljuk, hogy valamennyire emelkedett a színvon az előző időszakhoz képest, de még mindig nem az 5-6 évvel ezelőtti értékhez, annak ellenére, hogy a létszám az viszont emelkedett. Ugyanis még mindig a tanítóképzés, az óvónő képző szakokra felvett hallgatók nagyon alacsony pontszámmal, 200 pont felett ponthatárral már be lehetett jutni az állami képzési rendszerbe, és azért gondoljuk el, hogy 3-4 évvel ezelőtt ez 280 pont volt. Tehát itt a színvonalon még mindig nagyon komoly probléma lesz, hát látszódik a lemorzsolódási értéken is. Ez az egyik, a másik pedig a természettudományos szakok esetében látunk még mindig aggasztó képet ebből a szempontból, mert amennyi hallgatót felvette, az még mindig töredéke annak az értéknek, mint amennyien nyugdíjba mennek. Tehát ott feltetten az államnak az új nemzeti alaptanterv bevezetésével nagyon komolyan bele kell nyomni a rendszerbe, hogy ez átalakuljon, vagy más képzési rendszer bevezetni, hogy a megfelelő természettudományos ismereti oktatás megtörténjen az iskolákban.
2: Hát akkor bízunk benne, hogy ez a szám egyre jobb és jobb lesz, és hogy rendeződik a pedagógus létszám kérdése is, főleg a természettudományi tantárgyak esetében. Nagyon szépen köszönöm Totyik Tamásnak, a pedagógusok szakszervezetének elnökének, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Én köszönöm a megkeresést, és további szép napot minden kedves rádió hallgatónak és önnek is.
2: Viszont hallásra!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Már is folytatjuk a Több-kevesebb című műsorunkat, és hát szerintem mindannyian emlékszünk azokra az időszakokra, napokra, amikor végig söpört a hírekbe, hogy aszbesztel szennyezett kő kerülhetett ide Magyarországra, és hát kisebb nemzetközi botrány is kerekedett belőle, hogy Ausztriából érkezhettek ide. És ennek apropóján kérdezzük Bucski Pétert, a G7 újságíróját, hogy azóta mi derült ki, mit lehet tudni, honnan lehet valójában azt tudni, hogy most akkor aszbesztel szennyezett érkezett, vagy sem. Szervusz, Péter!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Hát sajnálatos módon az látszik az adatokból, ugye meg lehet nézni a külkereskedelmi adatokból, hogy mennyit importált Magyarország Ausztriából, hogy ami Magyarországra érkezett, annak a 80%-a körülbelül ezekből a leginkább érintett 4 bányából érkezett. Ezt a NAV LKR adataival lehetett összevetni, és hogyha ugye azt is nézzük, hogy a Rohonci bány, ami érintett lehet, de nem olyan súlyosan, mint az az említett 4 bánya, hogyha ezt is hozzáadjuk, akkor szinte minden kő, ami Ausztriából érkezett, az jó eséllyel aszbeszttel szennyezett, tehát akkor, ha valaki azt tudja, hogy a kertjében, az utcájában ilyen kő van, akkor erre nagyon oda kell figyelni.
1: Igen, de nagyon oda kell figyelni, de ugye akkor jön a következő kérdés, hogy akkor mit lehet és mit kell tenni. Ugye a kormány azt is bejelentett, hogy 3 milliárd forintos alapot hoz létre, hogy a települések kaphatnak majd forrást, hogy mentesítsék őket, és akkor megoldást találjanak erre. Első blikre a 3 milliárd forint soknak tűnik, de hogyha mondjuk itt az említett adatokkal összevetem, meg mondjuk, hogy akkor a háztartások is vakargathatják a fejüket, nem csak az önkormányzatok, akkor nem feltétlenül futja mindenre.
2: Hát ez biztos, hogy ennyi pénzből nem lehet mindent megoldani, és itt ugye több műszaki megoldás is szóba kerül. Egyrészt ugye Ausztriában azért okozott talán kisebb problémát ez, mert beépítették ezeket a köveket mondjuk akár út alapba, és akkor nem okoz rögtön olyan nagy problémát, hiszen hogyha le van aszfaltozva, akkor nem tudja a szél meg a kifújni belőle, vagy az elsővel nem távozik azonnal. Azért hosszú távon ez sem egy jó megoldás. Itt felmerült, ugye, hogy a legegyszerűbb megoldás, akkor Magyarországon is itt is, ahol útként használták, akkor aszfaltozzák le, ami a szállóipar problémáját megoldja, viszont több évtizedig ugye problémát okoz, hogyha ott akármilyen közmű probléma van, föl kell bontani az utat, akkor itt csak különleges technológiával lehetne dolgozni, ami nagyon drága, tehát itt a legjobb megoldás az lenne, hogy ezt mind felszedni és visszavinni oda, ahonnan érkezett Ausztriába. Ausztria ugye hát bocsánatot se kért, és nem is adott semmilyen érdemi segítséget ennek az ügynek a kezelésében, különösen nem forrásokat, hogy ez elég problémás dolog. Ausztriában ezt a környezetvédelmi problémákat hát eléggé félváról veszik, és évtizedek óta nem jól kezelik. Úgyhogy itt azért nehéz is várni, hogy legyen probléma, tehát itt Magyarországnak kell valószínűleg megoldást és forrást találnia, és akkor egy elhúzódó jogvita dönthet arról, hogy esetleg az osztrákok hajlandók ebből valamit kifizetni a későbbiek során.
1: Egyébként a zöld osztrákokról pont nem azt gondolná az ember, hogy mondjuk őket nem zavarja, hogyha még úgymond leaszfaltozva, hogy beépítve van ott az az aszbeszttel szennyezett kő, hogy ne zavarná őket, hiszen náluk is lehet, hogy fölbontják, és akkor ugyanúgy problémát okoz. Tehát, hogy ott akkor egyáltalán nem okozott ez a lakosság számára egy nagy kérdést, hogy lehet, hogy a nagyon jónak gondolt Ausztriában is előtt fordulhat ilyen.
2: Ausztria nem egy zöld ország, a világ legszennyezőbb ország. Ezt szerintem nagyon sok pénzt költenek PR-ra, hogy ezt így gondolják sokan, de ez nem így van. Tehát ezt részletesebben is bemutattuk. Tehát ez évszázadok óta ismert, vagy legalább csak egy évszázada ismert, hogy ugye itt Rohonc környékén itt a bányákban különösen jelentős az aszbeszterhelés, mégsem tettek semmit. Ez egy nagyon jelentős pénzügyi lobbycsoport, ipari lobbycsoport, aki itt emögött áll, tehát most már el is kezdtek ugye azon dolgozni, hogy nyissák újra ezeket a bányákat, ahol teljesen egyértelműen magas az aszbeszt tartalom, tehát ez valóban egy természetes aszbeszt, tehát eleve az aszbeszt ugye természetes, de azért ez a 4 cég összesen évente 100 milliárd forint árbevételt termel, de azért ez a kis burgálandi gazdaságban egy jelentős tétel. És hát itt azért érezni egy ilyen különbséget, hogy a bécsi szövetségi kormányzat és a burgerlandi kormányzat másképp ítéli meg a dolgokat, de valóban nem kapott olyan nagy média vízhangot, mint Magyarországon, és hát nem is nagyon keresték erre a megoldásokat. Azért azt tudni kell, hogy az azbesztnek az ipari hasznosítását Ausztriába találták ki, az Eternit nevű gyár az Föklabukból származik, itt egy évszázad után a mai napig kiemelkedően magas a rákos megbetegedés, a karány, az a mellhárta rák, és olyan nagy visszhangja nincsen, és egyébként máshol is elég komoly ilyen környezetvédelmi problémák voltak, úgyhogy szerintem abban nem lehet bízni, hogy Ausztriában ezt komolyabban fogják venni a jövőben. Magyarországon kell olyan megoldást találnunk, hogy többet ne jöhessen be ilyen szennyezett termék az országban. Itt ugye az a probléma, hogy tulajdonképpen Ausztria az uniós jogszabályokat nem igazán tartotta be, és ezzel okozott problémát, úgyhogy remélhetőleg itt azért hosszabb távon sikerül egy olyan megoldást találni, hogy komolyabban vegyék ezeket a nemzetközi jogszabályokat.
1: Hát azért ugye az osztrákok voltak az egyik legnagyobb ellenlábasai a Paks 2-nek, úgy néz ki, hogy odahaza is van mit söprögetni és aggódni, de ez egy másik kérdés. Van nemzetközi példa, hogy így feltártátok ezeket az eseteket, és egy említett, hogy nem túl zöld Ausztria, hogy egyébként máshol volt hasonló példa, hogy azért nekünk ez egy hatalmas kiadás lesz, hogyha rendezni akarjuk mindezt, hogy ne okozzon majd egészségügyi károsodást biztosan. Ezt visszaperelni mennyire nehéz?
2: Hát ezek nagyon problémásak. Én egy olasz példa jut eszembe, hogy ott egy svájci cég, aki ugye ismét csak a környezetszennyezés és az adócsalásról ismert ország, tehát ott a svájci tulajdonosnak volt egy bányája, és ott a munkavállalók betegedtek meg évtizedeken keresztül, és nem akartak semmit fizetni. Ez a társaság alapította egyébként az üzleti fenntarthatósági klubot, ezt a BCDH-t, akik ugye azt próbálják elhitetni, ezek a cégek, akik ebben vannak, azok fellépnek a környezetszennyezés ellen, és komolyan gondolják a feladatukat. És hát itt nagyon hosszú évtizedes pereszkedés után tudtak a túlélők, hát sajnos már sokszor csak a családjaik, akiknek viszont nem élték túl, kártérítést kapni. Tehát azt lehet látni, hogy ezek a nagyvállalatok, ipari érdekcsoportok, ezek próbálják évtizedekig húzni a kártérítést, ami itt egyedi lehet, hogyha sikerül ezt bebizonyítani, hogy Ausztriában a hatóságot tudottan és szánt szándékkal segítették azt, hogy itt a környezetvédelmi jogszabályokat megkerülve kerülhessen piacra olyan termék, ami nem megfelelő. Ez egy elég komoly és összetett bizonyítási eljárás, és hát ugye itt az a probléma, hogy itt végig is osztrák hatóságokra kellene dereskedni. Meglátjuk majd, hogy tulajdonképpen az osztrák kormány ebből mi az, amit esetleg bevállal. Ugye nagyon érdekes lehet, hogy amikor Magyar Péter erről Bécsben beszélt, akkor külön kiemelt, hogy hát itt korrupciónak kellett lennie ebbe, hogy ez így létrejöhetett, ami hát hogy is mondjam, elég vörös vonal Ausztriában, ott mindig kerülik ennek a korrupció szónak még a kimondását is, de szerintem egy ilyen érdekes dolog, hogy tényleg számunkra ez napnál világosabb Magyarországról nézve, hogy itt valami ilyen történhetett, Ausztriában pedig mindent megtesznek, hogy nehogy ezt szóba kerülhessen, és hát ezért gondolom azt, hogy esetleg lehet esély rá, hogy nem akarják napirenden tartani, hogyha legalább a megoldást akkor próbálnak találni, hogy a Magyarországot kártalanítsák ebbe a kérdésben, mert mindenképp kellemetlen lenne a helyi politikai elit számára, hogyha ezt akár évek vagy évtizedek után is Magyarország minden nemzetközi fórumon felhozna.
1: Hát akkor reméljük, hogy most a nagyítóval nézzük azt, hogy milyen Ausztriából, és hát abban is bizakodjunk, hogy azért mi itt helyben ezt a problémát kezeljük, még ha marha nagy kiadással is jár. Nagyon szépen köszönöm Bucski Péter kollégámnak, a G7 újságírójának, hogy rendelkezésünkre állt és helyzetképet adott, hogy mi a helyzet az aszbeszt tekintetében. Köszönöm szépen, szervusz!
2: Köszönöm, viszont hallásra!

Sacha. Sacha. Sacha.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A műsorunk elején már kicsit említettük, és szóba került, hogy hát a felvételi ponthatárok kiderültek csütörtökön. Nagyon sok diák izgult, és aztán estére kiderültek a ponthatárok, úgyhogy most már aztán tényleg el kell gondolkozniuk azokon, hogy hát akkor hogyan tovább. Korábban már beszéltünk arról, hogy az albérleten milyen árakkal találhatják szembe magukat a diákok, de most nézzük azt, hogyha az ominózus bankszámlára fókuszálunk, akkor ott mit tapasztalhat az ifjú egyetemisták. A vonal túloldalán Brazsovics Ritát, a Bank 360 elemzőjét. Üdvözlöm, szervusz!
2: Ja.
1: Ugye, ahogy említettem, hát most már azért kardinális kérdéseket kell számba venni a fiatal diákoknak, akik aztán most belépnek az egyetem világába, a felsőoktatás világába, és hát mondhatjuk azt, hogy ugye bankszámla nélkül nem igazán lehet megkezdeni a tanulmányokat. Mivel szembesülhetnek most? Milyen lehetőségek állnak a rendelkezésükre?
2: A diákok a számlanyítást tekintve nagyon jó helyzetben vannak, mert nyáron általában elég nagy a verseny a bankok között, hogy minél több fiatalt magukhoz tudjanak csábítani. Ezt különféle akciókkal próbálják megtenni. Idén nyáron azt látjuk, hogy szinte minden nagybank kínál valamilyen próbáírási akciót, ami azt jelenti, hogy a számlanyításért cserébe, hogyha teljesítenek néhány alapfeltételt, akkor akár 10.000 forintot is kaphatnak röviddel a számlanyítás után az újonnan megnyitott számlára, illetve az sem ritka, hogy valamilyen ajándékkal vagy fesztiváljeggyel próbáljanak kedveskedni a diákoknak. Így mindenképpen el lehet mondani azt, hogy minden diák tud olyan ajánlatot találni, ami számára kedvező lehet.
1: Ilyenkor nyilván nagy a küzdelem és a harc a bankok tekintetében, hogy minél több ügyfelet tudjanak megszerezni. Mi a tapasztalat, ez a tipikusan a most felsőoktatásba lépő lehetőség, kedvezményes bankszámla csomag egyetem, meddig áll rendelkezésre általában, gondolom tavasszal már nem fognak tudni a számlát nyitni, vagy ezt hogy képzeljük el?
2: Időszakos akciók szinte mindig vannak, viszont a nyári időszakra vannak egyedi promóciók. Ilyen lehet például az, hogy nem csak a jóváírást kapják meg a számlanyítás mellé, hanem valamilyen olyan különlegesebb ajándékot, ami csak most áll rendelkezésre. Például van olyan bank, ahol a sikeres számlanyítás után lehet fizetőgyűrűt igénybe venni. Van olyan bank, aki például egy pénzügyi tudatosságot segítő társasjátékot kínál a sikeres számlanyítás mellé. Van, ahol kifejezetten egy adott időszakra lehet egy adott fesztiválra lehet például napi jegyet nyerni vagy kapni, hogyha sikeres a számlanyítás. Viszont azt nem érdemes elfelejteni, hogy a számlanyítás mellett néhány alapfeltételt is mindig teljesíteni kell. Itt nem kell nagyon bonyolult dologra gondolni. Általában bankkártyát kell igényelni a bankszámla mellé, illetve vállalni kell, hogy ezzel a bankkártyával néhány tranzakciót végrehajt a diák. Most érdemes például csak arra gondolni, hogy vásárol vele néhány ezer forint értékben, és akkor gyakorlatilag el is mondtam a feltételeknek egy részét. Ezen kívül még az szokott előfordulni feltételként, hogy el kell fogadni a bank által adott marketing nyilatkozatot. Ennek igazából annyi a következménye, hogy a diák jóvá hagyja azt, hogy őt mondjuk e-mailben meg tudja keresni a bank valamilyen későbbi ajánlattal. Ezen kívül mondjuk nagyobb jóváírásokért cserébe előfordulhatnak olyan feltételek is, amelyek egy diáknak még nem tűnnek kézenfekvőnek, vagy nem tűnnek reálisnak. Vannak például olyan bankok, akik azért kínálnak nagyobb jóváírást, hogyha a diák például rendszeres megtakarítást indít el. Ez mondjuk egy 18-19 éves diák esetében, akinek még nincs X jövedelme, ez nyilván még nem életszerű, viszont ezek ilyen extra jóváírások, tehát ettől függetlenül, hogyha választ egy bankot, ő nem fog elesni, ettől függetlenül a kedvezmények jelentős részétől.
1: Amikor ezt a legyűjtést készítettétek a Bank 360-nál, akkor esetleg láttatok olyan adatokat, hogy egyébként melyik hívó szó az, ami leginkább megmozgatja a fiatalokat? Ez az egyösszegű, meg a különböző jóváírások, az ajándékok, vagy teljesen összetett a kép?
2: Összetett, és szerintem attól is függ, hogy melyik diák mit preferál. Például lehet, hogy van olyan diák, aki jobban szeret szórakozni, lehet, hogy neki egy fesztiváljegy lesz a hívószó, akinek mondjuk jól jönne a tanévkezdéshez néhány plusz 10 000 forint, annak valószínűleg majd a jóváírás lesz egy vonzó lehetőség, de az is lehet, hogyha valaki mondjuk nagyon érdeklődik a különböző technológiai újítások iránt, akkor ő mondjuk szívesen kipróbálná a fizetőgyűrűt. De azt gondolom, hogy ez attól függ, hogy melyik diáknak éppen milyen az érdeklődési köre, vagy melyik lehet számára az adott pillanatban egy vonzó hívószó. Nem gondolom, hogy erre még nem látunk ugye statisztikát, hiszen ezek még folyamatban lévő promóciók, de azt gondolom, hogy ez egyéni preferencia mindenkinek.
1: Azért azt mindig nagyon sokan mondják, és ugye szoktuk hallani akár szakemberektől is, hogy ezek ilyen nagyon kedvező konstrukciók és lehetőségek, és ilyenkor ugye felmerül az emberben a kérdés, hogy vajon a bankok miért foglalkoznak ezzel a generációval ilyen kiemelten, nem tudom, esetleg van-e arról adat, hogy azért, mert egyébként ilyenkor már azt várják, vagy szeretnék elérni, hogy aztán náluk maradjon később is az ügyfél, és abban reménykednek, hogy mikor elvégzik a tanulmányokat, akkor ott folytatja számláját a fiatal diplomás?
2: Igen, ez abszolút egy vagy ez az az út valószínűleg, amit a bankok is követnek, hiszen azt tudjuk, hogy sajnos még nem annyira tudatos pénzügyileg a lakosság, hogy néhány évente számlát váltson. Még mindig sokan vannak olyanok, akik ugye annál a banknál maradnak, ahol mondjuk az első számlájukat megnyitották. Ez a helyzet egyébként én azt gondolom, hogy folyamatosan változik pozitív irányba, tehát egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy váltsanak számlát, de igen, valószínűleg ez lehet a motiváció, hogyha fiatalon le tudnak valakivel szerződni, és utána ott jó tapasztalatai lesznek a fiatalnak, akkor valószínűleg fiatal felnőttként is annál a banknál fog maradni, lehet, hogy később ott vesz fel például kölcsönt, vagy ott nyit esetleg olyan vagy köt új szerződéseket, amelyek utána a banknak is jövedelmezőbbek lesznek.
1: Na hát akkor mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy alaposan nézzék át a lehetőségeket. Szinte szerintem mindegyik bank kínál valamilyen lehetőséget a most felsőoktatási tanulmányt kezdő generációnak, úgyhogy érdemes mérlegelni, és ahogy Brazsovics Rita is említette, mindenki maga érzi azt, hogy melyik preferencia mentén dönt. Nagyon szépen köszönöm Ritának, a Bank 360 elemzőjének, hogy kicsit körképet kaphattunk, hogy mi az, amivel csábítják most az új ügyfeleket a bankok. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, ez most még csak a hétfő volt, előttünk a hét, és hát azt is tudjuk jól, hogy hamarosan érkezik az a bizonyos hőkupola, és hihetetlen hőség tör ránk. Én nagyon bízom benne, hogy a héten ennek ellenére velünk fognak tartani, és a gazdasági hírekben aztán majd tájékoztathatjuk önöket, akár arról is, hogy éppen mit okoz az a bizonyos hőség. Kitartást addig is mindenkinek, addig élvezzük az enyhébb időt, aztán hamarosan beüt a meleg. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: válaszok.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Napos időre számíthatunk, ma szavaz a vagyonvisszaszerzési hivatalról a parlament. Az amerikai elnökkel találkozik ma Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint elkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. Az Egyesült Államokba érkezett az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélések fő témája a ballisztikus rakétavédelem és a stratégiai együttműködés. Az ukrán ellenfő Nagy-Britanniából utazott a tengeren túlra. Tegnap arról állapodott meg a brit kormányfővel, hogy Kijev a jövőben hozzáférhet egy olyan zavaró rendszerhez, amely a drónoknak segít kijátszani az orosz légvédelmet. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről nem érkezett hír. Drágult az üzemanyag Horvátországban. Mától a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak két hétig maradnak érvényben. Drónokkal figyelik a közlekedési szabálysértőket Montenegróban. Az elmúlt napokban főleg szabálytalan előzés vagy sávváltás és bukós isak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. Egész nyáron folytatják majd a légi megfigyelést. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a vízmérce megállapított nullpontjához képest a folyó vízfelszíne 31 cm-nél állt. Az eddigi legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. Az autó azért is különleges, mert a típus tervezésben két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
0: Jó napot kívánok, ismét szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. A Mediánnál csökkent a TISZA támogatottsága 5 százalékponttal, de így is 68%-on áll, míg a Fidesznek 23%-ot mértek. A csökkenésben szerepet játszhat Polgár Judit államfői jelölése, illetve annak vitatott módja. Írják a lapok. Orbán Viktor tusványosan is a nemzeti ellenállásról beszélt, és azt mondta, hogy ilyen időkben nem lehet az önkritikával foglalkozni. A harmadik témajavaslat az, hogy rekordalacsony a Duna vízszintje Budapestnél. Óriási az aszály, nagyon nagy szükség volna esőre, de hát nem esik. Veronikával kezdünk, kezi csokolom. Itt van Veronika.
3: Jó napot kívánok, szerkesztő úr, szeretettel köszöntöm, Veronika vagyok. A múlt héten nagyon szerettem volna bejutni, nem sikerült egész héten. A hét elején volt olyan témánk, hogy volt hazukeresztény miniszterelnök úr, hogy harcot indít, és azzal szerettem volna kapcsolatban a szerkesztő úrral beszélgetni, hogy már korábban is beszéltünk róla, hogy vártuk, hogy mi lenne az a megújulással kapcsolatban, meg a jogállamiságnak a visszaállításával, meg ugye erről szólt volna, gondolom én, az ő néki akkor az a gondolata, hogy megújulás, meg küzd, tehát harca indul. Na most én a harcot úgy arra gondoltam, hogy azt vártam volna, hogy nem a vadhajtással kapcsolatban indul, hogy megújulást szeretne kreálni, hogy neve arra gondolt, hogy a 133 nap alatt azzal tudna valamit kezdeni, hogy előteti ki kell, vagy valami lesz. De nem sikerült, szóval, hogy csalódást ért engem ezzel kapcsolatban, ugyanis szombaton belenéztem ugye a tusványosi beszédbe, de nem bírtam én azt végig hallgatni, mert nem bírom már ezt a hazugságot. Elég volt a 4 év, meg tehát az a kampány, amiről mindig beszéltünk a szerkesztő úrral. Nem tudom én ezt, de úgyhogy egy-két mondatot ki tudtam jelölni, vagy hallgatni, vagy meghallgatni, és akkor ez pont elég is volt. Hát azt megállapítottam, hogy semmit nem változott. Tehát megújulás nem mutatkozik a volt miniszterelnök úrnak. Nem látom a megváltozását, vagy nem látom, hogy másképp a hazugságból kitaveredve egy újabb irányba tudna valahogy elindulni. Hát ugye a tusványosi ünnep is az elképesztő, hogy az 500 ember, vagy nem tudom mennyi, hogy ezt olyan lelkesen hallgatták, olyan gyönyörű mondatokkal köszöntötték, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hát hogy lehet az, hogy nem veszik észre, vagy hogy nem gyanús az, hogy a miniszterelnök úr fordítva ül, vagy rohan is, hogy fordítva beszél. Tehát, hogy amit ők elkövettek, most ugye a mostani miniszterelnök úrnak, hát mi ugye arra szavaztunk a magyar nép egy bizonyos része, hogy hát rendszerváltozás legyen. És a rendszerváltozás az különböző óriási nagy munkával kezdtek, amit üdvözlünk, meg nagyon tetszik. Egy-két hibát elmondtunk a múltkor a szerkesztőről, mondtam, hogy ami nem olyan, szóval nekem egy kicsit vannak fenntartásaim, de nem érdekes, hanem az, hogy az a lényeg itt most, hogy ők elkezdték, és nagyon jó irányban, és nagyon örülünk annak, hogy egy kiváló minisztereket talált. Tehát olyat is, mint a közlekedési miniszter, hogy az milyen ügyes talpraeset volt világ életében mindig, tehát nagyon okos, minden rálátása van. És és hogy ő be tudta választani ebbe a nehéz dologba, ugye, hogy a közlekedés az nagyon totál. És ők ezt ketten úgy szakba tudnak vágni, meg az egészségügyminiszter nagyon jó, a gazdaság, mindegyik, akivel én, akit hallottam már, az én szemszögemből, tehát én 80-an felül vagyok, nem biztos, hogy mindenki így mondja, de én azt mondom, hogy megfelelnek a minden tudásukkal, megfelelnek ahhoz, hogy az országot újra, ahogy ők elmondták, meg ahogy mi gondoljuk, meg amit kértünk, annak megfelelően fogják beindítani. És ez megtörtént, és erre föl a volt miniszterelnök Tusnádon elkezdi őköt jobbrú-balrú elmondani pontosan, amit ők önkényuralom. Az neki a fő téma most az ellenéknek, hogy a miniszterelnök úrunk önkényuralmat akar, de önkényuralmat kivégzett. Önkényuralom nem az a rendszer volt, amit ők csináltak. Az nem önkényuralom, hogy ők egyik éjszakáról reggelre hoztak gyűlé, vagy hoztak
4: törvényeket. Jó, Veronika, azt szeretném kérdezni öntől, hogy azt életszerűnek tartaná, hogy Orbán Viktor kiül tusványosan az asztalhoz, és elmondja, hogy emberek, tavaly azt mondtuk, és olyan pólót viseltem, hogy 4/5-del fog nyerni a Fidesz. Most kaptunk egy akkora zakót, amire nem volt példa 60 éve Európában. Én vagyok a felelős, és azért kaptunk akkora zakót, mert 60 000 milliárd forint közvagyont lovasítottak meg a mi 16 évünk alatt. A gazdaság nem növekedett 4 éve. Tele vagyunk korrupciógyanús ügyekkel, és nekem fogalmam nincs, hogy mi legyen, mert kérek valamit. Ehhez képest a Gulyás Gergely kiszáll, a Szijjártó Péter kiszáll, a Sulyog Tamás aláírja, pedig megüzentem, hogy ne írja alá. Tehát, hogy ezt várta volna, hogy mondja ezt el Orbán Viktor?
3: Nem ezt vártam. Én azt mondom, hogy azon csodálkozom, hogy ennyi tanult úriemberek, meg mindenfélék az erdélyek közül tapsolnak annak, amit ő egy másképpen állít be a valóságtól eltérően.
4: De hát, ha jól szórakozik a nép, akkor...
3: Nem beszélek, a majd következő csoport... Ő most nem arról beszél, hogy elmondja ezt, amit a szerkesztő úr mond.
4: Hát ezt mondom, de ez ezt
3: arról beszél, no de én csak azt azért mondom, hogy nem helyeslem, hogy ezt beszél, de hanem azt mondom, hogy irítál bennünket.
4: Hát akkor nem kell hallgatni. Nincs jobb megoldás, mint hogyha irítálja, akkor ne hallgassa. Ő meg arról beszél, amiről jónak látja. Hát nyilván nehéz helyzetben van, valamit kéne mondani.
3: Hát elmondom a véleményem, hogy csodálkozom azokon az embereken, akik hallgatják szerkesztő úr.
4: Mindenki olyan mozit néz, amit akar. Hát van, aki elhiszi, hogy a Jurassic Park az tényleg úgy van. Csak nem Magyarországon, de egy másik országban ott szaladgálnak a dinoszauruszok.
3: Nem lehet idejáratni a mostani magyar miniszterelnök urat. Hát aki 2 évig annyit ment, járt a világot.
4: Mindent lehet, higgy el. Tehát nyugodtan lehet kritizálni bárkit, hát akkor is, hogyha irreális a szöveg.
3: Megengedni nekem, hogy elmondjam, mert ez az én véleményem, de ez nem rossz, amit én elmondok, mert ebből...
4: Persze, én vettem az adást, tehát semmi gondom nincs vele, csak próbáltam... arra kiukadni, hogy...
3: Beszélni, tudom, én magával szeretek csak beszélni, mert a hórumban mindig magával beszéltem.
4: Csak azt szerettem volna mondani, hogy nyilván egy bukott ellenzéki politikus, ha nem akarja élve boncolni saját magát, akkor kizárásos alapon elkezdi támadni a politikai ellenfelet, és beállítja az elmúlt 16 évet a lehető legsikeresebbnek, hát, és az ellenfélről meg minden rosszat elmond. Tehát, hogy nem nagyon van más, hogyha... ha valamiről akar beszélni, de nem a saját kudarcának az okairól. Tehát most ezt láttuk.
3: De nem lehet azt elhallgatni, hogy ami minden rossz, az minden jó az ő képébe, be akarja állítani mindenkinek. Hát de mégis csak ezt lehet rossz hallgatni.
4: Értem.
3: A Brüsszellel kapcsolatban, a Brüsszellel miért szapulja őket, mikor ők megfelelnek a Brüsszelnek a jogállamisággal kapcsolatban, ők mindent elkövetnek a mostani miniszter úr, és akkor miért vádolja ő azokkal, amit ő csinált.
4: Világos.
3: A Brüsszellel. A Brüsszellel mindent rávetített ő, hogy amit csak lehetett, hogy ő mit tudom én, hogy nem a magyarokat pártolta, hanem megszüntette a politikai szuverenitást, akkor a tőkések mellé állt. Szóval ilyenekkel vádolják, ilyen dolgokkal, de sok mindent felsorol, de nem bírtam én meghallgatni mindent, csak egy-két dolgot meghallgattam.
4: Rendben, még jó, hogy nem hallgatta végig, mert hogyha ez a kevés is hát ilyen nem. negatív hatást váltott hát ki, akkor nem, az súlyosabb lett volna végig hallgatja.
3: De akik nem tudják, elhiszik, szerkesztő volt.
4: Értem, akkor azt tudnám mondani azoknak, akikben van némi bizonytalanság, hogy amit hallanak, az mindig úgy van-e, mint a valóság, hogy április 13-án elvitték a magyar fiatalokat az ukrán frontra, hogy azóta átműtötték az óvodásokat, illetve hogy 1000 forint a benzin literje. Ha igen, ha mind a három válasz igen, akkor az összes többi állítást el kell hinni. Ha esetleg ebből a háromból egyik sem igaz, akkor helyi értékén kell kezelni az összes többit.
3: Akik elhitték, meg se szólalnak. Szerkesztő, meg se szólalnak. Még mindig őköt pártolják.
4: Rendben, hát ez a kemény mag lényege, hogy tűzön vizen át kitart. Nem ez érdemes ezen...
3: Ez ahol én lakom, fizetes 80%.
4: Hát joguk van hozzá, mindenki arra a pártra szavaz, akire akar. Nem hát érdemes azra. Ezen... Nem érdemes emiatt...
3: De maradjanak emiatt, az igazság miattam. Mellett.
4: Rendben. Köszönöm
3: hát
4: szépen, hogy...
3: Csak igazság.
4: Hát mindenkinek van egy saját igazsága, és általában úgy van, hogy mindenkinek a saját igazsága van legfelül, az összes többi az azt követi, ha egyáltalán. Köszönöm szépen, hogy hívott, további szép napot önnek, kezi csokolom. Ildikóval folytatjuk, üdvözlöm.
5: Jó napot kívánok. Igen, Ildikó vagyok.
4: Parancsoljon.
5: Hogy is, én a témához kapcsolódóan szerettem volna telefonálni most.
4: Igen.
5: Itt az Orbánnal kapcsolatosan, ugye az előző hölgy már nagyjából elmondta, vagy pontosabban nem ő mondta el, hanem ön mondta el, ami nekem gondom volt, hogy ugye ő úgy állt oda ki, hogy nincs itt az önértékelés ideje, ugye azt mondta, hanem másnak van itt az ideje, ugye nem mert önértékelést tartani, pedig az kellett volna. Mert hát ugye akkor jöttek volna rá, hogy vajon miért is bukták el ennyire ezt a választást, de ugye azt nem akarja megtartani, de hát majd valószínűleg majd más meg fogja helyette tartani, ha ő saját magát nem értékeli, akkor majd lesz, aki fogja őket értékelni.
4: De voltak egyébként önkritikus hangok ott azon a bizonyos rendezvényen is, sok ilyen panelbeszélgetés zajlott, és ahogy olvastam, volt, aki megfogalmazta, igen. hogy elképesztő buta kampányt vittek, primitív szlogenjeik voltak, elszakadtak a társadalomtól, korábban a korrupciót is felemlegették, szóval vannak kritikus hangok belül is.
5: Igen, de sajnos nem ez volt a fő probléma, mert szerintem az embereknek főleg azért lett belőlük elegük, mert ugye, hogy van ott a környezetükben egy-két ember, aki nagyon-nagyon-nagyon meggazdagodott ugye az elmúlt időszakban.
4: Igen, hát erre a korrupció erre utalt, azt hiszem.
5: Igen, és ugye ezzel volt gond, mert ugye nyilván amit ugye közpénzt felhasználtak, annak egy része ugye ment a munkaerőre, meg ilyesmi, de ugye ott elég nagy pénzek felhalmozottak bizonyos magánszemélyeknél.
4: Hát igen.
5: És ebből lett sokaknak elege, egyébként többek között nekem is ebből lett elegem, tehát, mert én amúgy hívő vagyok, hívő ember vagyok, és ugye ott mellettük ott van a KDNP is, meg képviselnek bizonyos keresztény értékeket, de az a helyzet, hogy így nem lehet képviselni keresztény értékeket, tehát most valaki vagy jó, és akkor jó eszközökkel jó dolgot csinál, vagy hogyha nem jó dolgot is csinál, de rossz eszközökkel, az nem jó. Tehát ahhoz, hogy valaki jó legyen, ahhoz jól is kell csinálni, és jót is kell csinálni. De én ezzel nem tudtam őket támogatni. Egyébként én korábban támogattam őket, de így nem lehetett tovább támogatni. Hiába vagyok hívő, és hiába védenek keresztény elveket, így nem lehetett ezt tovább folytatni. Úgyhogy nagyon sajnálom. Én egyébként sajnálom, hogy ez így félrecsúszott, és azt sajnálom, hogy ugye a KDNP az be van darálódva mellényük.
4: Mert ugye hát soha nem volt valódi támogatottság ennek a pártnak, legalábbis hát 2010 óta biztos nem. Sőt, már 6-ban is a Fidesszel jutottak be csak.
5: Csak jó lenne egy tiszta keresztény hang, hogyha azért lehetne a parlamentbe, de az kellene, hogy a kereszténydemokraták ugye külön kellett volna, hogy induljanak, hogy tényleg aki kifejezetten egy olyan hangot akar a parlamentbe juttatni, aki a kereszténységet képvisel, akkor azt ugyan kifejezetten rájuk szavazni. Amúgy itt, hogy csökken a...
4: Bocsánat, Ildikó, innen tudnánk folytatni, hogyha megfelelődnek, ja, mert hogy reklámszünet következik, jó, de fogjuk önt hívni mindjárt néhány percen belül. Kedves nézők, tehát egy kis türelmet kérnénk, aztán jövünk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Váci út felé a Podmanicki utca előtt. A középső sáv nem járható. Erős a forgalom az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. A Károly körúton az Asztória irányában, tovább a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Sávlezárásra kell készülni az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Széchenyi út és a Szerencs utca között egy rövid szakaszon ma délután 2 óráig karbantartás miatt. Lezárták mától a 13. kerületben a Pannónia utca Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt várhatóan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Ildikóval folytatjuk. Parancsoljon!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm újra! A másik téma, ami ott van ugye felsorolva, ez, hogy ha jól látom, akkor én nem nagyon néztem most híradót pont ma reggel, de hogy mintha azt írnák, hogy csökkent a Tiszának a népszerűsége.
2: Igen, 5% ponttal csökkent.
3: Aha, jó, hát ezek a mérések persze kérdéses, hogy mennyire hitelesek. Én igazából ehhez csak azt tudom mondani, hogy valószínűleg fog csökkenni majd, mert nyilván, hogy nincsen annyi pénz az országban, hogy mindenkinek minden igényét ki lehessen elégíteni. Amúgy az első úr, aki betelefonált, aki a legelső fórumon beszélt, igen, azzal egyetértek, hogy valóban az északi partnak a vasúti közlekedését fontos lenne megcsinálni, de ugye nyilván azért költenek többet Budapestre, és ezt a Vitézi Dávid el is mondta, mert hogy ugye Budapest az egy olyan csomópont, ami meghatározza, hogy egyáltalán hány vonat jöhet be az országba. Tehát ugye ott, hogyha tudják kezelni, mert ugye minden vonat odafut be, mert Budapest központú a vasúti közlekedés. Tehát nem tudnak már most sem elég vonatot beengedni egyáltalán az országban, mennyit szeretnének, tehát azért kell ott fejleszteni, és lehet, hogy nem maradt pénz oda a Balaton mellé, hogy ezt ott megcsinálják, de amúgy egyetértek vele, hogy tényleg kellene, mert ugye most, hogy ugye ilyen alacsony vízállások vannak, lehet, hogy akadna olyan ember, aki szívesebben menne mondjuk az északi partra, ahol nem kell gyalogolni 500 métert, mire úszni tud egyet, hogyha akar. Tehát meg amúgy zárójelben meg az a vélemény, hogy örüljön addig annak, amíg nincs oda olyan nagyon kiépítve a vasút, mert amint ki lesz, ott tömeg lesz, úgyhogy így lehet, hogy tudnak egy kicsit jobban még abban a régi balatoni hangulatban lenni, mint ami régen volt ugye a Balatonon, mert régen azért van, hogy én jobban éreztem ott magam, mint mostanában. Na, amúgy meg ezzel a Fidesz népszerűségének csökkenéssel kapcsolatban igazából itt csak az a vélemény, hogy az lenne a jó, hogyha igazából az nem baj, ha csökken a Tisza népszerűsége, csak akik arra nem akarnának már szavazni, azok ne a Fideszhez menjenek át szavazni, hanem csináljanak egy új pártot, mert igazából itt az lenne a jó demokratikus működés ebben az országban, ha nem lennének kétharmados pártok egyáltalában. Tehát most az, hogy most ez így alakult, hogy a Tiszának ilyen sok szavazata lett, ugye ez azért alakult így, mert hogy előtte a Fidesznek is ilyen sok volt, és csak így lehetett őket leváltani. De az ideális az lenne, hogyha legalább három erős párt lenne, akik körülbelül azonos erővel bírnak, és akkor úgy lehetne úgy hatékonyabban működne ez a demokrácia, mert így ugye hatékonytalan valamennyire a demokrácia, de ezzel nincs mit csinálni, hát ilyen a helyzet, úgyhogy... De mondom, én csak annak körülnék, hogyha aki nem a Tiszára, az ne a Fideszhez menjen vissza, hanem csináljanak egy új pártot, és akkor a következő választásokon lehet arval is indulni. És akkor kialakulna egy olyan ideálisabb helyzet, ahol egy jobb demokratikus állapot lenne a parlamentben. Na és ami még nekem fontos, ez a Duna alacsony vízszintje, hogy hát igen, én itt ezen gondolkoztam már többször, most majd minap olvastam, hogy például a Szlovákiából is állítólag kevesebb vizet fognak beengedni már eleve az országba, mint amennyit korábban, tehát már ott is probléma van. Meg hát ugye itt vannak bizonyos ilyen ipari létesítmények, amik kiemelnek vizet a Dunából. Most nem tudom, nem ismerem annyira az akúgyáraknak a működését, hogy ők csak kiemelik és vissza nem teszik azt a vizet, amit fogyasztanak, mert ugye az a Pakson ott kiemelik és visszateszik, de hát ezekkel is kell ugye számolni, hogy ugye emiatt is ugye csökkenhet a vízszint. Ami engem érint, mert én budapesti vagyok, az, hogy ugye ott most a Margit szigetnek ott a csúcsánál, a Margit híd lábánál, ott igen, most nagy az a katasztrófa. Száraz.
2: Igen,
3: ez a katasztrófa turizmus nagy, hogy az olyan jó lenne, hogy oda csinálnának egy normális lejárót, mert az a helyzet, hogy én szerintem egyrészt balesetveszélyes, a kisgyerekek, idősek, most mindenki négykézláb meg ahogy tud lemászkálott azon a lejtős valami csodán, de mivel, hogy ez most már elég gyakori jelenség, hát lehet, hogy érdemes lenne valahogy úgy megoldani, hogy nehogy ott baleset legyen előbb-utóbb, tehát valami normálisabb lépcsős lejárót kellene oda csinálni. Nekem szerintem igen, ez fontos lehet, lenne azért.
2: Gondolom nem egy vagyon egy lépcsőt
3: igen,
2: építeni,
3: ez...
2: akár a kerület, akár a főváros, vagy összefogva.
3: Igen, valószínűleg nem kerülne olyan borzasztó sokba, és akkor ez így normálisan. Tényleg népvándorláson ott egyik nap ki is mentem, és körbenéztem ott, tehát elég sokan jöttek, mentek, egész kicsi gyerekekkel is mentek.
2: Igen, hát szokatlan látvány, az biztos, úgyhogy érdekli
3: hát egyébként a népeket. Egyszer még én is lementem, és egész másonnan megnézni a parlamentet, mint máshonnan. Egész más kilátás nyílik a parlamentre. Na, hát tulajdonképpen így ennyit szerettem volna, mert az Orbán úrral kapcsolatosan ugye mindent elmondtak, tehát ott nincs továbbra sem értékelés, ami egyébként meg ha annyira keresztény nyelveket vallunk, az fontos lenne. Tehát ugye ők nagyon élezik ezt, hogy ők keresztény párt, hát akkor az önértékelést az fontos lenne elvégezni.
2: Érdemes felütni a Bibliát és a 10 parancsolatot, igen, mondjuk a második kültáblát megnézni, hogy ott mi van. Mit vésett bele Mózes, hogyha azzal minden összeegyeztethető volt, akkor szuper, hanem akkor meg majd jönnek a hatósági eljárások, mint ahogy már jöttek is.
3: Hát igen, úgyhogy majd ki fog derülni, hogy mit hogyan is csináltak valójában. Mondjuk addig fölösleges, hogy én nekem megmondom őszintén, nekem egy kicsit sok most, ami a parlamentbe zajlik, tehát így nekem ez már sok, tehát engem ez már bánt, független attól, hogy én a Tiszapártra szavaztam, de azért nem örülök neki, hogy ahogyan a Magyar Péter most ott állandóan ilyen, hát egy kicsit azt kell mondjam, sajnos ilyen arrogáns módon beszél, én ennek nem örülök azért, tehát mondjuk lehet, hogy van valami oka, lehet, hogy azért csinálja, hogy ez egy ilyen lelki terror a részéről az ellenzék felé, ugye, lehet, hogy azért csinálja így, de nem tetszik azért ez a stílus, megmondom őszintén, tehát ez is benne van valószínűleg ebbe az 5%-os csökkenésbe, úgyhogy igazából az lenne a jó, hogyha maradnánál az eredeti felállásnál, amit ő korábban csinált, amikor járta az országot, az bőven elegendő lenne.
2: Hát tehát egyébként ott is ostorozta a Fidesz, tehát kőkeményen beszélt róluk ezeken a személyes fórumokon
3: hát
2: is.
3: Jó, csak más a parlamentben ugyanezt csinálni. Tehát a parlament az az országnak a fő jogalkotó szerve. Az egy más hely, tehát ott azért máshogy kell viselkedni, nem úgy, mint ahogy kimegyünk és kiállunk, ugye ott egy ilyen közösség elé és beszélünk valamiről, tehát hogy is mondjam, a parlamentnek a méltóságát azért meg kéne őrizni, és most azt érzem, hogy ez egy kicsit valahogy nem fér már ugye ebbe bele. Tehát az, hogy egyszer-kétszer ez megtörténik, az belefér, de hogy minden egyes alkalommal ez van, az már szerintem sok.
2: Lehet, hogy mérik ezeket egyébként, hogy mennyire népszerű ez a fajta parlamenti politizálási stílus, és több az, aki támogatja, jóval több, mint akinek nem tetszik. Lehet, hogy így van, nem biztos, de én ezt feltételezem. Másrészt lehet, hogy van személyes motiváció is, tehát Magyar Péter, amit kapott, amióta színre lépett a focista feleségtől a Selyem majmonát, minden volt ő. Arról nem beszélve, hogy kiderült, hogy titkos szolgálati módon megpróbálták bedönteni a Tisza pártot, tehát hogy lehetnek benne olyan sérelmek, amiket ilyen módon ver le a fideszeseken. És akkor ez még mindig csak verbális reakció, tehát annál nem több, de maguk a sérelmek sokkal durvábbak voltak, szerintem.
3: Én egyébként azt is érzem egy kicsit, hogy szerintem ő érzelmileg is csalódott ebbe a Fidesz koalícióba. Nekem az az érzésem, ott néha van egy ilyen pillanat, amikor én azt érzem, hogy itt erről is szó van, mert nem tudom, aki, a férfiak közül, aki foglalkozik a politikával, ők nekik sokszor nagyon fontos tud lenni, mert apámon látom, mert ő már nem él ugye régen, tehát ő még ugye annak idején a szocialista időszakban volt, és hát emlékszem rá, hogy amikor ugye véget ért ennek a szocializmusnak az időszak, hogy akkor, amikor valamilyen politikai dolog történt, amit őt nagyon bántott, az nagyon meg tudott rajta mélyen sértődni. Amikor ugye én mondjuk nem vagyok ilyen, a politika az politika, engem ugye mondtam múltkor, és a gazdaság érdekel elsősorban, hogy élünk. Az kevésbé érdekel, hát mondjuk diktatúra ne legyen, de az mondjuk kevésbé érdekel, hogy mondjuk egy parlamenti patkó hogy néz ki. Az a lényeg, hogy gazdaságilag a nyugdíjasoknak meglegyen, ami kell a betegeknek, tehát hogy működjön az ország igazából. Tehát engem ez érdekel inkább. Na jó, hát köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, Ildikó. További szép napot, kezi csokolom. Egyébként még lehet, hogy ez is benne van ebben a tiszás parlamenti politizálásban, hogy szeretnék a Fidesz teljesen a betonba döngölni, hogy egy új politikai terep jöjjön létre, de nem biztos, hogy így van, én ezt gondolom. Judittal folytatjuk, kezi csokolom.
4: Üdvözlöm, kedves Ferenc, és a tévé nézőket is. Hát jó pár témában igyekszem rövidre zárni, hogy befejezzük 9:30. Az a helyzet, ugye, hogy néztem a Tusványosi összejövetelt, hát hála Istennek, hogy nem idegesítettem most föl magam. Mondhatnám azt is, hogy élveztem, hogy egészen más volt, tehát hogy úgy mondjam, sokkal kisebb volt a fölhajtás. Hát egy-két felszólalót ugye végighallgattam. Mondjuk a Tőkésnek szerintem nagyon kár volt megszólalni, mert ezt az ökögést, makogást, ezt már tényleg nagyon rosszul hallgatni, de kibírtam azt is, és kibírtam az Orbán Viktornak a felszólalását is, és hát természetesen a sok hazugságot, amit elmondott, én nem részletezem, aki látta, nem akarom ismételni. Tulajdonképpen nem vártam más, az biztos, hogy ő soha nem fog elnézést kérni. Erről tegnap a kommentben is szó volt. Éppen az egyik hozzászóló, vagy riporter, vagy résztvevő, inkább úgy mondanám, ő azért elmondta a véleményét, hogy ő azért neki tetszett volna, hogyha Magyar Péterrel mondjuk kiállt volna ott az Orbán Viktor gitára.
2: Még a fideszesek többsége is ezt akarta, vagy egy jelentős részük szeretett volna a miniszterelnök jelölti vitát, de hát Orbán Viktor nem akarta ezt.
4: Nagyon kellemes színfoltja lőtt volna, szerintem az lőtt volna a sláger. A sót biztos elvitte volna, mert ugye nagyon jól mondta ez az illető, hogy hát rá tudott volna kérdezni akkor Magyar Péterre is, bizonyos dolgokat, és nyilván a válasz az nem maradt volna el. De hát én azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy mi ezt az mi életünkben meg fogjuk élni, hogy ő bárkivel is leálljon, mert nyilván ez rangon aluli dolog. Hát persze nyilván, akik hiányoztak, ugye a Dajs Tamás, a Szijjártó, a Lázár, ugye ezek a nagy ászok, hát ezek nem voltak ott. Tényleg tudom, Ferenc, hogy ezt a sok embert itt most tulajdonképpen ezek ottaniak voltak, vagy magyarok voltak, vagy egyáltalán kifizette ezt a bulit.
2: Csak van benne állami pénz is, elég sok állami támogatás van ebben a rendezvényben, meg de nem hát tudom még kik. Úgyhogy hát azért...
4: Nem volt azért akkora nagy. Nem volt most azért akkora nagy rajcsú, hát, most egy kicsit úgy...
2: Hát ekkora vereség után nyilván a tábor is összezsugorodott, meg a kinti érdeklődők is.
4: Igen, ami tetszett, hogy a tagse volt olyan rendkívüli, tehát azért azon is lehetett érezni. Tulajdonképpen én erről, ezzel kapcsolatban nem is akarok más mondani, engem más bosszantott, most hajnalban néztem a Facebookon, hogy van egy felvidéki lap, ez a Mahét nevű heti lap, ami minden évben 500 milliárdot kapott a magyar államtól, jól mondom?
2: Lehet, ez nekem nincs meg.
4: Ez igen, az info na most ez meg, azért de... van, hogy a Fidesz népszerűsítse. Na hát nyilván remélem, hogy most az alapnak ez a nagyon szép bevétele, ez megszűnik, mert ugye ez azért nagyon sok pénz, nekünk magyaroknak meg különösen. Aztán ami még tetszett, ezt tényleg te mondták a kommentbe, hogy az Orbánnak a beszédjébe az önkény szó, rá, hogyha annyi pálinkát mökölött volna, ahányszor kiejtötte, akkor még a medve is visszafordult volna, mert a fenyők alatt fetventek volna az emberek. Hát ez nagyon tetszett egyébként.
2: Hát úgy tűnik, hogy Orbán Viktor a mennyiségben hisz. Tehát a választás előtt a háborút mondta el nagyjából percenként 3-szor, bármiről volt szó. Az az érdekes, hogy látnia kellene, hogy nem jött be. Tehát, hogy van egy határ, ami után már akármit mond az emberek, nem lehet megvezetni a tömegeket. Tehát most mégis egy ugyanez a stratégia látszik, csak az önkény a központi üzenet.
4: Uh-huh.
2: Hát
4: igen.
2: Lehet így hát is, érdekes, mindenki úgy politizál, érdekes, ahogy akar.
4: Na érdekes. Na most a Parajdi Sóbányával kapcsolatban a Parajdi polgármester fűtötte a kérdést, hogy mi lesz Parajdal. Na most ő arra gondolt esetleg, hogy majd mi magyarok ezt helyrehozunk?
2: Hát ez Románia, nem? Ha jól tudom. Tehát ez a román állam elsősorban, aki segíthet.
4: Igen.
2: De a magyar kormány is adott pénzt egyébként valamennyit.
4: Én tudom, nyilvánvaló. Na most a másik dolog, ami
2: fél
4: nagyon
2: percünk van.
4: Mondom még ezt a Mándokit, aki 1500 milliárdot kapott volna az
2: milliót.
4: Idén.
2: Másfél milliárdot, igen, másfél milliárdot kapott volna egy koncertre, aminek nem volt meg a fő műsorszáma, meg a dátuma.
4: Jó, na, hát végül is... Istennek ez lőtt mondva, úgyhogy ezt most nekünk megmaradt szerintem. A vízhiányjal kapcsolatban meg csak azt szeretnék mondani, Ferenc, hogy ha én rajtam volna, én most ebben a pillanatban lezárnám az összes jégágyút, és bezárnám a gyárakat, a vízfaló gyárakat, mert nekünk vízre van szükségünk, nagy baj lesz, nagyon nagy baj lesz.
2: Köszönöm sajnos szépen, Judit, ennyi fért bele, és tényleg nagy baj, hogy ekkora a száj van. Kezi csoklom további. Szép napot, kedves nézők, ennyi volt a délelőtti fórum. A déli híradó után jövünk legközelebb, a viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, az Orándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Napos időre számíthatunk. Az országgyűlés megszavazta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. Az amerikai elnökkel találkozik ma Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázatértékelés. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Hatalmas anyagi támogatást ígért az előző kormány a BYD szegedi beruházásához, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László szerint a tárcánál fellel dokumentumokból kiderült, hogy a magyar állam több mint 70 milliárd forint infrastruktúrális beruházást vállalt azon a területen, ahova a kínai autógyár költözik. Emellett közvetlenül is ígértek támogatást a vállalatnak, ennek összege azonban üzleti titok. A kormány 22 milliárd forintot biztosít a kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, hogy a pénzből utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. Az Egyesült Államokba érkezett az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélések fő témája a ballisztikus rakétavédelem és a stratégiai együttműködés. Az ukrán államfő Nagy-Britanniából utazott a tengeren túlra. Tegnap arról állapodott meg a brit kormányfővel, hogy Kijev a jövőben hozzáférhet egy olyan zavaró rendszerhez, amely a drónoknak segít kijátszani az orosz légvédelmet. Az éjjel folytatódtak a kölcsönös dróntámadások Ukrajna és Oroszország között. Az orosz légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, senki nem sérült meg. Kisebb károk keletkeztek két másik településen is az orosz főváros közelében. Ukrajnában Szumiból és Herszomból jelentettek sérülteket az éjszakai támadások után. Több lakóház és infrastrukturális létesítmény megrongálódott vagy megsemmisült. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
6: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A témák változatlanok, a mediánnál a Tisza 68, a Fidesz 23%-on áll. A Tisza 5% pontot veszített a legutóbbi mérés óta. A medián azt feszegeti, hogy ez az esés talán összefüggésben állhat az államfőjelöléssel, amikor is Magyar Péter másfél nap alatt eljutott Polgár Juditig. Minek utána azt mondta Sulyog Tamás távozásának kezdetén, hogy mindenki küldhet javaslatokat, neveket, civilek, pártok, magánszemélyek, egyesületek. Ehhez képest túl gyorsan nevezte meg, úgy tűnik, Polgár Juditot, tehát magának a jelölésnek a folyamata nem tetszett a választók egy részének, de hát ez csak feltételezés. Orbán Viktor tusványosan is az ellenállásról beszélt, sőt azt mondta, hogy erősíteni kell a nemzeti ellenállást. Én gondolkodtam, és nem tapasztalok semmiféle nemzeti ellenállást. A Fidesz által szervezett legnagyobb tüntetésen is néhány ezeren voltak Sulyog Tamás maradását követelve. Ezt követően jelentette be Sulyog, hogy aláírja az alaptörvény módosítást, ami az ő távozásával is felér. Szóval ezek után nem látok igazából ellenállást, ezért picit furcsa, hogy ezt kell tovább erősíteni Orbán Viktor szerint, de hát mindenki úgy politizál, úgy kommunikál, ahogy azt célra vezetőnek tartja. A harmadik pedig, hogy rekord alacsony a Duna vízszintje Budapestnél, és nagyon nagy bajokat okoz egyébként Európa szerte is az asszály, a szárasság, hazánkon kívül brutális tűzesetek is vannak, ahogy láthatták a híradóban. Évivel kezdünk, kezicsokolom.
7: Jó napot kívánok, tisztelettel, szeretettel köszöntöm önt és a nézőket, hallgatókat. Hát tisztványosan szeretnék elsősorban néhány gondolatot megfogalmazni. Én nem láttam ezt a műsort, csak a híradóból láttam néhány kockát, és rettenetesen megérintett abból a szempontból, hogy ellenállást hirdet Orbán Viktor a magyar nép ellen. Na nézzük csak, mire gondolok én. Aztán, hogy Orbán Viktor hogyan értelmezi ezt az egészet. Egy példával szeretném érzékeltetni önnek és a kedves nézőknek, hallgatóknak. Azt hiszem, hogy amikor Amerikában Bush elnök megnyerte a választást, akkor odalépett az ellenfele, kezet fogott vele, és azt mondta, hogy gratulálok, elnök úr, ön az én elnököm is lesz. Ez egy olyan mondat volt, amely arra enged következtetni erőteljesen és mélyen, hogy igen, támogatják az elnököt, mert Amerikának a boldogulását kívánják támogatni, hiába ellenzékben voltak, vereséget szenvedtek, de innentől kezdve az országnak a boldogulását kívánják segíteni. Na most nézzük ezt Magyarországon. Orbán Viktor elveszítette ezt a választást, és mire buzdít még most is, nem lépett oda a győztes párt vezetőjéhez, nem fogta meg a kezét, és nem gratulált neki, hanem azt mondja még most is tusványosan, hogy ellenállunk. Hát tisztelt magyar társadalom, Magyarország, hát hogy lesz akkor így boldogulás a nyugdíjasoknak, az aktív dolgozóknak, a gyerekeknek, ha egy ember azt mondja a magyar társadalomnak, a magyar népnek, hogy ő nem segíti a jelenlegi kormányt, illegitimnek tartja, és azt mondja, hogy na majd mi beteszünk nektek. Hát komolyan mondom, én ezt felháborítónak tartom, és nem értem a magyar társadalmat, és nem értem ott, akik megjelentek Tusványoson, hogy mit akarnak azokkal, akik a Tisza kormányt előnyhöz juttatták. Tehát a fideszes nyugdíjas, a tiszás nyugdíjassal szemben majd mit fog tenni? Egyszerűen nem tudom értelmezni. Nem tudom értelmezni, hogy a magyar társadalmat miért ossza meg még mindig Orbán Viktor. Egyszerűen döbbenetes. A szociológusokat, Záruk Farkas Péter urat is hallgattam, és neki is ki kellene ezt mondani, nem pedig gyönyörű körmondatokkal körbeírni, hogy bizony-bizony ez az ellenállás a magyar társadalom, Magyarország ellen folyik. Legyen az óvodás, legyen az iskolás, legyen az aktív dolgozó, és legyen nyugdíjas. Nem értem, miért nem mondják ezt ki, hogy elég, hát döbbenetes, amit csinálnak, döbbenetes.
6: Az a helyzet, hogy a demokráciába belefér, hogy egy ellenzéki párt ellenállásra hívja fel a híveit, úgyhogy ezzel önmagában nincs semmi gond, szerintem.
7: Én azt gondolom, hogy igen, van, mert a Bush példából abba belekapaszkodva, ez egy olyan csodálatos, intelligens, és az Amerikai Egyesült Államoknak a boldogulását segítő gondolat, hogy ez nálunk nincs.
6: Bocsánat, az a helyzet, nem akarok kötözködni, lehet, hogy ez Al Gore esetében volt, aki ráadásul újra számolás után veszített el a már a zsebében érzett győzelmet. Igen, az egy más kultúra volt. Most mit láttunk, amikor Trump elvesztette a választást, azt, hogy a Kapitóliumot megostromolták a hívei, és épp hogy le lehetett róla őt magát választani arról a bűncselekmény sorozatról. Sokan kifejezetten úgy emlékeznek, hogy ő bíztatta fel azt a csőcseléket. Szóval Amerikában is változott a helyzet, de szerintem ennél érdekesebb, hogy egészen más ugyanaz az ember, jelesül Orbán Viktor, ugyanabban a környezetben, amikor hatalmon van, és minden szavát elemzők tucatjai próbálják értelmezni, hogy most mire gondol ebből, mi következik, mikor ki ellen indít bármit, és egészen más ugyanaz az ember hatalom nélkül, amikor gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy mit mond, mert nem lesz következménye. Legalábbis
7: igen,
6: én így látom.
7: Egyetértek, köszönöm szépen, igen, ezeket a dolgokat. Ugyanakkor, minthogyha nem történt volna 16 év alatt az NKA botrány, a Szőlő utcai botrány nem történt volna meg. Most jelen pillanatban hihetetlen ez az NK botrány, ez a Búzs Balázs féle ügy, mintha ezek nem történtek volna meg. Átlépjük, és nem is gondolunk soha többé rá.
6: De hát, bocsánat, itt megint meg kell, hogy akasszam, ezt próbálja, igen? Orbán Viktor, de hát ez a hatósági munkát abszolút nem befolyásolja. Tehát nagyon attól, hogy remélem. Ő elmondja 20-szor, hogy ők csak jót csináltak, amikor 17 milliárd forintot egy fekete kasszából kiszórtak a saját celebjeiknek, attól még a nyomozás folyik, attól még 7 ember előzetes letartóztatásban van. Tehát ezek a szikár tények.
7: Hát nagyon örülök neki, hogy szépen lassan-lassan haladnak, és tisztelettel arra kérem a magyar társadalmat, hogy legyen egy picit türelemmel. Hát 60 nap van, hát 16 év, tisztelt magyar honfitársaim, hát nem szabad türelmetlennek lenni. Szépen minden meg lesz oldva, és egész egyszerűen arra kell gondolni, hogy haladnak a dolgok. Balatonnal kapcsolatosan is betelefonált egy kedves József nevű ott élő, és hát bizony felelősségre vonta 60 nap után a kormány. Hát 16 évben nagyon sok minden történt. Arra kérem, tisztelt József, hogy legyen egy picit türelemmel.
6: Bocsánat, itt megint az volt, hogy nem azt kérte számon az a délelőtti reggeli hallgató József, hogy a 60 nap alatt nem villamosították a Balaton északi oldal vasútvonalát, hanem hogy a most bemutatott Baross Gábor tervben sincs ez benne, ő ettől akadt
7: igen.
6: ki.
7: Igen.
6: Tehát, hogy hosszabb távon sem lesz ez villamosítva, holott szerintem Magyar Péter ezt megígérte, amikor még ott ellenzékiként járta az országot.
7: Igen, értem, értem, kedves József, nagyon jó tanácsot adott a műsorvezető úr, legyen olyan kedves megkeresni ott a helyi képviselőt, vagy Facebookon írni neki, és bizony-bizony rendben lesz minden. Tisztelettel arra kérem, József, tegye ezt meg, és az ő lelkiismerete
6: hát,
7: is megjutszik.
6: Erre meg József joggal mondta, hogy én ne adjak neki feladatokat, nem az ő dolga itt a kormány számon kérni, ő egy adófizető állampolgár, ő csak dühös, hogy nem ez volt az ígéret. Jó, hát én is egyetértek azzal önnel abban, hogy türelmesnek kell lenni, hát 60 nap az tényleg semmi, élet, más kormány eleve 100 nap türelmi időt kér, hogy addig hozzá se szóljanak. Itt meg nagyon sok mindent megcsináltak már, de mindig is lesznek elégedetlenek, ez van.
7: Persze, a Mi Hazánkkal kapcsolatosan én csodálom, hogy erősödik. Komolyan mondom, tisztelt szerkesztő úr, Torockai László, hát bekerült a parlamentbe, teletömték aznak a 6 embernek milliókkal a zsebét, és a világon semmit nem fognak tudni elérni. Úgyhogy azt üzenem a Mi Hazánkosoknak és Torockai úrnak legfőképpen, hogy piaci viszonyok között az érettségével nem sokra fog menni. Köszönöm szépen a lehetőséget.
6: Köszönöm, hogy hívott, további szép napot. Mindenesetre Torockai úrnak is 4 évig szól a mandátuma, úgyhogy utána még gondolkodhat, hogy hogyan tovább, be lehet, hogy továbbra is belesznek a parlamentben. Alexandrával folytatjuk, kezdi csoklan.
8: Jó napot kívánok! Hát nagyon sok mindennel egyetértek az előttem szólóval. Bennem is felmerült ez a, hogy a Fidesz ennyire ellenállásra szólít fel, és közben folyamatosan előttem van, tudja, mindig szokott lenni ilyen rövid kis tőmondat, kis üzenetek, amikor ugye tartják a sajtótájékoztatót ugye a kis pulpituson, és nagyon sokszor az volt, és ez annyira előttem van, hogy nekünk Magyarország az első.
6: Igen.
8: Hát nem úgy tűnik, mert ha nekünk Magyarország az első, akkor nem drukkolunk annak, hogy ez a kormány megbukjon, mert már olyan szempontból, hogy az lesz a jó, hogyha mert ugye azt mondta Orbán szombaton, hogyha majd ha gazdaságilag nagyon nagy lesz a Czóresz, akkor ugye meg fog bukni a Magyar Péter kormánya. Tehát drukkolunk annak, hogy nagy legyen a Czóresz. Nagyon nem szeretném, és pontosan ezzel köpték szembe saját magukat, hogy nekünk Magyarország az első, a nagypalinak a búvánatos füle, mert akkorákat hazudnak, hogy nem igaz, nekik nem Magyarország az első, hanem nekünk a kis saját zsebünk az első, meg a hatalmunk.
6: A hatalom az elúszott, szerintem itt most például a személyi szabadság megőrzése is ott van az elsők között, hiszen a Fideszben mondták azt, hogy az elnökség 2/3-át elvihetik vezetőszáron egy fél éven belül. Szerintem
8: igen,
6: itt erről van szó.
8: Akkor ugye nem őket viszik el, hanem az ellenfelet viszik el, ugye? Szóval nekik
6: hát azt mondom, hogy nekik most ez a fontos, és szerintem ezért próbálnak valamiféle nemzeti ellenállást csiholni, hogyha majd viszik el tényleg az első sorba esetleg viszik el a politikusokat, akkor legyen egy tömeg, amelyik elkezd tiltakozni, utcára menni. Szerintem ez lett emögött, az egész mögött.
8: Hát én azért megmondom őszintén, hogy én nem tudom, lehet, hogy Orbán 2006, én egyébként bennem fölmerült, hogy ő 2006 őszét vizionálja maga előtt. Ugyanúgy, ahogy 2006 őszén fellázította a tömeget, és aztán nagyon csúnya dolgok, mert ugye én mondom, nekem Budapest a mindenem, hát én itt születtem, itt élek 70 éve, nekem igen. Budapest a minden, és 20 évvel ezelőtt kétségbeesve láttam azt, hogy felgyújtják a városomat, hogy leszarják már, bocsánat, a parlamentemet, egyszerűen azért, mert egy ember elvesztette a hatalmát, és nem bírta ezt elviselni.
6: Csak óriási különbség van.
8: Azt, tehát... amit csinált. Nagyon igen. Csúnya dolog volt, és egyébként visszatérve még arra, amit szeptember szombaton mondott Orbán, hogy hát ugye, hogy Amerikában az elnökjelölteket azért megvizsgálják pszichiáterek, pszichológusok, és hát, hogy ezt nálunk is be kéne vezetni, igen, be kéne vezetni, be kellett volna vezetni már nagyon régen, mert szerintem akkor ő ott nagyon csúnyán megbukott volna. Egyébként nekem ez már nagyon régen ez a véleményem, de ezt ő hozta fel, Orbán hozta fel. Akkor
6: igen, olvastam. Hát ez szájkarate, tehát teljesen más a helyzet, mint 2006-ban, ahol súlyos megszorítások jöttek hamarosan. Gyurcsány Ferenc beismerte, hogy átverték az Uniót, a magyar társadalmat, és eleve szoros volt a meccs. Tehát egy szoros, épp hogy elvesztett meccs után a győztes elárulja azt, hogy ők hazugsággal nyertek, utána könnyű a társadalmat, a dühös társadalmat, amely érzi, hogy alig-alig egy új hosszal maradtak le utcára vinni. Most rommá verték a Fideszt, nem volt semmiféle csalás, a Tisza nem hazudozott, az embereknek lett elege a nervből, tehát szerintem teljesen más az alaphelyzet, mint 20 éve volt, ezért én nem látok semmilyen ellenállást.
8: Hát nagyon jó lenne, hogyha ez így lenne. Még valamit szeretnék mondani. Én teljesen,
6: fél percünk
8: hát,
6: van.
8: Ugye én nem nézek, én teljesen boomer vagyok, tehát én internethez mindenféle ilyen kütyűhöz teljesen sötét vagyok. És ma reggel, hát csodálkoztam azon, hogy ön azt mondja, hogy 9:50-kor folytatják majd a fórumot. Mondom, akkor mi van az extrán? Rámegyek az extrára, és ott meg az igazsági és alkotmányi...
6: Igen, parlamenti bizottság.
8: ...az ülését közvetítették, és teljesen ledöbbentem, dobtam egy, hanem az ülését közvetítették, és teljesen ledöbbentem.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeger zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten tart a helyszínen és a Zuglóban a Fogarasi úton a Róna utca közelében. Mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Sávlezárásra kell készülni az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Széchenyi út és a Szerencs utca között egy rövid szakaszon ma délután 2 óráig karbantartás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Csak a félútpálya járható Soroksáron a Tarcsai utcában a Szilágyi Dezső utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A két irány forgalma felváltva haladhat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen, Györggyel folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok! Halló, halló!
3: Halló, jó napot kívánok! Én vagyok a...
2: Üdvözlöm! Halló. Ha ön György, akkor ön van adásban. Arra kérném, hogy némíts el a tévét.
3: Igen, egy pillanat. Pillanat!
2: Megvárjuk.
3: Elnézést, tapasztalatlan hozzászóló vagyok most.
2: Semmi gond. Először. Ez egy technikai info, hogy a tévét
3: én azt hittem, hogy már nem is fogok szerepelni, hogy szünet lett, úgyhogy egy pár hangos dolgot, egy pillanat. Oké, köszönöm. A Dunához szeretnék hozzászólni.
2: Igen.
3: Én már körülbelül 40 éve járok a Dunára kajakozni, evezni. Még soha nem tapasztaltam ilyet, mint ami most van. Hogy annyira leeresztett, mintha egy dugót kihúztak volna a Dunából, úgy leeresztett. És Nem tudom, ön szokott járni Lupa felé?
2: Hogyne, persze. Római lakunk, úgyhogy ismerős a környék, sőt én is kajakoztam, meg kenúztam is a Dunán.
3: Jó. A Lupánál ott van egy, ami a régi 20 forintosan is rajta volt, ez az emblematikus Lupa fűzfa, ami körülbelül már 300 éves. Mostanáig bírta, most már azt hiszem, hogy a végső romlásba megy a szárazság miatt. Jó, csak ezt úgy, hát gondolom, mit is akartam még mondani, hogy ezzel kapcsolatban úgy azt szeretném mondani, hogy nem tudom, hogy várható úgy változás, hogyha az emberek az égvilágon semmit nem hajlandók változtatni.
2: Most a környezetvédelemről beszél, vagy valami másról?
3: Bocsánat, és adásban vagyok a Dunáról.
2: De a Dunáról.
3: A Dunával kapcsolatban.
2: Jó, világos, tehát még továbbra is a Dunánál vagyunk. Igen.
3: De el lehet érni egy kicsit tágabb értelmezésre?
2: Persze.
3: Akkor azt szeretném. Tehát mondom, hogy az embereknek ez a kényelemmániás konzumidióta életmódja, ez oda fog tendálni, hogy előbb-utóbb elevenen meg fogunk sülni. Például voltam február végén, csak úgy mondom az élményeimet, február végén voltam a Csorbatónál, február utolsó napján. Az is, már oda is járok, hogy 40 éve, most volt először, hogy nem volt hó. Oké, utána utaztam haza, néztem, hogy körülbelül a Csorbatótól úgy Fekete Balogig tarra voltak vágva az erdők, de nem úgy, hogy mint ahogy szoktuk mondani, hogy tarra vágva, hanem úgy, hogy csak a villanyfának kegyelmeztek. Azon kívül mindent kivágtak, de nem csak ott van, hanem a Hopok déli oldalán is ez a helyzet. Tehát hogy legyen csapardék, hogyha Európa legszebb, legnagyobb lucfenyveseit kivágták. Ezt én is néztem az autóval, de mindezt nem titokba csinálják, mint ahogy gondolná az ember, hogy biztos titokba, hanem ott jön tízezrével jönnek az autósok, és ott nézik általában. És a kussolnak, és az égvilágon semmit nem csinálnak, nem mondanak. Én írtam be a környezetvédelmi oké, sóhivatal, semmi az égvilágon nem volt. De ez az Európai Uniós szinten is így mennek a dolgok. Szintelen szaktalan Manfred Weber, Ursula az égvilágon semmiért nem állnak ki. Itt van például a közlekedés. A közlekedésben ugye, hogy a vonatot kellene preferálni. De nézzük meg, hogy az Európai Unió mit preferál. A légi közlekedést preferálják. És melyik a legkörnyezetgyilkosabb utazási forma? A légi közlekedés. Az csak úgy elmondok egy példát, hogy mennek a dolgok. A feleségem orvos, kongresszus Krakóba. Tudja, hogy utaztak el Krakóba repülőgépen körülbelül 200-an?
2: Nem.
3: Felszálltak itt a gépre, akkor repülővel irány Frankfurt, és ott átszálltak Frankfurtba, és úgy mentek Krakóba. Most, hogyha ezen csak úgy lehetne változtatni, hogyha nem csak megnyálazzuk az ujjunkat, aztán beállunk az Európai Unió vezetésébe, a mainstreambe, hanem hogyha keményen kiállnának ezek a dolgoké. Például, hogy a kerozinnak olyan adója lenne, hogy csak a rózsadomb legteteje tudná megfizetni. Na jó, ha ezzel a programmal én nyilván, hogyha engem megválasztanának, körülbelül egy fél napig lehetnék megválasztott. Tisztában vagyok, de az, hogy ezek a dolgok így nem. Ezek a legfontosabb dolgok lesznek, mert amikor én már ezt észrevettem olyan 30 évvel ezelőtt, akkor még békésen lehetett volna változtatni ezeken a dolgokon. Most már változtatni ezeken csak iszonyatosan fájdalmasan lehet majd. igaz, hogy amilyen a mentalitás, hogy reggel kinyitják az ajtót, aztán beömlenek a világtengerek, akkor még azt mondják, hogy hát lehet még egy emelettel feljebb menni. Nem tudom, nagyon eltértem?
2: Eltér, de egyáltalán nem baj. Én szeretem, hogyha eltérünk egy adott témától, vagy tágabb összefüggésbe kerül. Nyilván alapvetően az emberek azt csinálják, amit csinálhatnak, illetve abba az irányba mennek, amerre a vezetőik terelik őket. Tehát ezt vezetői szinten kellene kezelni, nem az egyén szintjéről.
3: De itt például Budapesten azt mondjuk, hogy erről per széles látó körül a közönség. Belátásos alapon semmi nem működhet. Például végigmegyek itt az utcán, amikor 38-40 fok van. Körben van 200 üzlet, meg még más, de nem akarom mondani. Én mindenütt azt tapasztalom, hogy megy a légkondicionáló, ugyanakkor tárva nyitva van az ablak, az ajtó. Mindent meg szoktam kérdezni, hogy bezárhatom. Mondják, hogy nem, mert akkor nem jön a vevő. Hát, hogyha ez a mentalitás, akkor itt a égvilágon semmire nincs remény. Hogy ezek ön szerint belátásos alapon nem mehetnek, csak kényszerítéses alapon?
2: Hát szerintem akkor mehetnek belátásos alapon, ha már az emberek nagyon érzik a bőrükön a bajt.
3: És most még nem érzik?
2: Szerintem nem. Hát azt érzik, hogy időnként nagyon meleg van néhány hétig.
3: Mondjuk 40 fok egy hétig.
2: Igen, akkor mindenki rohan klímaberendezést vásárolni, de a tágabb összefüggés nem biztos, hogy átgondolják. Hát amikor azt kérte valamelyik miniszter, hogy legalább este 6 és 9 között ne használják az emberek a klímát néhány napig, már az sem tetszett sokaknak, hogy senki ne pofázzon bele abba, hogy ő mikor kapcsolja be a saját klímáját.
3: Hát ezért kellene karizma. Nem csak a pontokat gyűjteni, meg válni a mainstreambe, hanem egyszerűen itt a legkeményebben kell elváltoztatni. Nem tudom, én nem néztem a VB-t, de annyit hallottam, hogy ugye most mennyi lett valami 60-valahány résztvevő.
2: 48 csapatos volt a VB döntő.
3: Igen, rendezték úgy, hogy Amerika, Egyesült Államok, Kanada, Mexikó.
2: Igen, igen.
3: A csapatok utaztak egy pár millió kilométert, megemelve ezzel is a hőmérsékletét, csak úgy mondom, egy 10 fokkal. Hát ezek nem, de ezekről olyanoknak kellene dönteni, mint a bizottság vezetői.
2: Hát de ez pont, hogy nem vezetői. Európai kérdés, ez a FIFA, amely tehát világszövetség. A rendezők meg most egyes amerikai országok voltak, az USA, Kanada, Mexika, ahogy ő mondta.
3: Tudom, de azt, hogy szerintem a folyamatokon változtatni már csak úgy lehet, ha minden, ami felesleges, az kihagynánk. Mondjuk olyan, mint van ez a Sziget Fesztivál. Oda is eljönnek 100 000-re, tehát vagy ezek a gigasport rendezvényeket. Ezekről le kellene mondani. A Dunára se 5000 lóerős Mercury motorokkal járjunk, hanem csak kicsiben működnének el ezt dolgok, ha egy kajakkal elszórakozgatnának az emberek, mint ahogy én. De ilyen formán ez 100 000%, hogy nem megynek a dolgok, de az a baj, hogy a vezetők csak akkor kezdenek el csinálni valamit, amikor már katasztrófa lesz.
2: Amikor megbízik őket, igen, okos tanácsadók, hogy itt az utolsó utáni óra. De hát a FIFA azt mondta, hogy legközelebb már 64 csapatos VB-t szervez, mert óriási nyereséget értek el, zsúfoltak voltak a stadionok, Trump elnök tapsolt, újongott, ők is nagyot húztak ezen a világeseményen. Tehát, hogy ők nem fogják visszafogni magukat a jövőben sem.
3: De én ezzel tendenciát látok, nem csak Trump van így, az Európai Unióban ugyanígy mennek a dolgok.
2: Igen,
3: de
2: hát mert a pénz diktál, tehát ha haszon van, akkor az a dolog hadd menjen, ami jó pénzt hoz, jó adókat lehet behúzni
3: de
2: belőle.
3: De nem létezik?
2: Hát ezek szerint akkora nem, hogy ezt felírja. Tessék?
3: Ha nem irányítani akarja a dolgokat, olyan nem létezik. Jó, hallom önök műsorában, hogy Orbán Viktor börtönben, meg még sokan már odáig mennek, hogy az oktogonon újból fel kellene állítani, de ezek a dolgok, amiről én beszélek, ezek sokkal, de sokkal fontosabb dolgok, És én senkinél nem látok, hogy egy lépést tenne.
2: Nagyon sokan tesznek, sok lépést. Itt van Ürge Forsász Diana. Ezerszer elmondta, hogy mennyivel, milyen klímamelegedésben állapodott meg a világ, a föld, hogy mennyivel növekedhet az átlagos hőmérséklet. Ehhez képest valamivel többen emelkedett, ha jól tudom. Elmondja hetente, hogy mit lehetne csinálni egyéni szinten. Nem etszük meg a fák, messük meg a fákat, a bokrokat, stb. Ne használjunk klímát. És hallgat rá bárki. Lehet, hogy egy szűk réteg hallgat, és otthon ezt megteszi, de tömegméretekben nem?
3: Na, én ezzel maximálisan egyetértek, de Ürge Diana az égvilágon semmit nem tud csinálni. Azok, akik a uniós vezetők, Egyesült Államok, kínai vezetői, meg nagy ívbe tesznek rá.
2: Hát és fontosabb és már a hatalmuk megtartása.
3: Hogy?
2: Fontosabb számukra a hatalmuk megtartása. Tehát Kínában nem a jó légminőség a fontos, hanem hogy ezt a 1,4 milliárd embert jól tartsák, vagy legalábbis féken tartsák, hogy a kommunista párt hatalma töretlen legyen. Tehát ahhoz az kell, hogy fokozzák a termelést, akkor a termelést fokozzák, és nem a levegő tisztaságára fognak majd alapvetően figyelni.
3: Na, de már ordítanak a következmények szerintem. És ez sokkal fontosabb, mint az, hogy Orbán Viktor, vagy Magyar Péter. Ezek a klímakatasztrófa szerintem sokkal fontosabb. És nagyon sajnálom, hogy a legeurópárebb, mit tudom, én voltam most moziba, megnéztem az Odysseus. Nem tudom, ön látta?
2: Nem, csak tudok róla, hogy készült, és azt mondják, hogy elég jó, jól sikerült.
3: A film jó volt, de elkövettem egy hatalmas hibát, hogy elmentem a lehet mondani nevet, nem, a Pláza moziba mentem el, akkor ott már láttam egy mindjárt hatalmas plakát fogadott, hogy Nasiz Szotyiz plusz film és kóla. Ez volt egy akció, tehát mindenki, aki megváltotta a jegyet, az kapott egy 5 literes vödröt popcornnal, és egyedül én beültem a moziba, és figyeltem. Jöttek a fiatalok, mindenki olyan 30 évvel fiatalabb volt nálam, és mindegyik beült egy ilyen etető vödörrel a kezébe, és az egész mozi olyan volt, mint egy ilyen emésztőgép. Körülbelül olyan volt, mint amikor a filmben következett a Kirke nymphának a jelenete, és a Odysseus hajósai disznókká váltak. Körülbelül ilyen volt a moziterem. Akkor ezt még plusz súlyozták azzal, hogy a hangerő az olyan volt, hogy 2 óra alatt megsüketültem, a légkondicionálót 16 fokra állították, és hozzá orkánszerű, úgyhogy még le is betegedtem. Hogy nagyon mások az emberek most már, én számomra szinte elviselhetetlenül mások. Nem tudom, tapasztaltam ilyet?
2: Folyamatosan változik a kultúra. Én moziba ritkán járok, de elhiszem, hogy így megy. Az emberek egyrészt alakítják a társadalmat, de inkább elfogadják, és meg, akik meg irányítják, meg alakítják a társadalmat, fentről azok megpróbálják a többség akarata szerint, mert valahogy így a kettőt összefésülik.
3: No.
2: Hát ez van. Köszönöm szépen, hogy hívott.
3: Így nem fog menni.
2: Reméljük, hogy ráébrednek a döntéshozók is. Sok mindenben egyetértek önnel. Köszönöm, hogy hívott, viszont az adásidő lejárt, úgyhogy most kénytelenek vagyunk ezt felfüggeszteni. További szép napot, György, viszont hallásra. Kedves nézők, ennyi fért a mai fórumba. Délután már egy kollégám számít az önök figyelmére, nem tudom fejből a beosztást, ezért elnézést kérek. Azt tudom, hogy este az Aktuálban én leszek, úgyhogy nézzék a műsort, nagyon izgalmas lesz, friss új témák, nagyszerű vendégek, várunk önökre. További szép napot addig is, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra a Vitéz kürtösnél az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosztpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Napos időre számíthatunk. Az országgyűlés megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. Földrengés rázta meg Japán déli részét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázatértékelés. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Hatalmas anyagi támogatást ígért az előző kormány a BYD szegedi beruházásához, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László szerint a tárcánál fellel dokumentumokból kiderült, hogy a magyar állam több mint 70 milliárd forint infrastruktúrális beruházást vállalt azon a területen, ahova a kínai autógyár költözik. Emellett közvetlenül is ígértek támogatást a vállalatnak, ennek összege azonban üzleti titok. Sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók Romániában. Csaknem 500 közkórház több tízezer alkalmazottja tiltakozik az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. Az érintett intézményekben csak a sürgősségi ellátást biztosítják. A munkavállalókat képviselő Sanitas szakszervezet közölte, hogy a bérpótlékok tervezett lefaragása elfogadhatatlan, és követelik a létszámstopp feloldását is a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő egészségügyben. Erős földrengés rázta meg Japán déli részét. A 7,1-es erősségű földmozgás Kumamoto prefektúrát érintette, de több másik déli prefektúrára is riasztást adtak ki. A Kyushu-szigeten több ezer háztartás maradt áram nélkül, és leállították a vasúti közlekedést. A tengerben 10 kilométeres mélységben történt földrengést Dél-Korea egyes részein, köztük a délkeleti kikötővárosban, Pusanban is érezték. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Darúval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. Az autó azért is különleges, mert a típustervezésben két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: Azt véli, hogy ez az ügy lesz az, ami elér a végén Orbán Viktorig?
7: Ez az az ügy lesz, ami elér a végén Orbán Viktorig.
6: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Konkrét Rónai Egonnal legfrissebb adása július közepén készül, inkább már a vége felé járunk, és egy eseménydús nyár ez a mostani. Például lemondott a legfőbb ügyész. Erről is beszélgetünk, mert ebben része van Horváth Lóránt ügyvédnek, az Ügyvédkör, az Ügyvédek Országos Szakmai Egyesületének elnöke, és hát a saját irodája védi például azokat az ukrán pénzszállítókat és a mögöttük álló cégeket, amely elég jelentős összeütközésbe keveredett, majdnem azt mondtam, összeesküvésbe keveredett az elmúlt időszakban a pénzszállítmány kapcsán a magyar joggal és a jogot alkalmazókkal. Hát ha jogot alkalmazták, hiszen éppen erről van szó, örülök, hogy itt van.
7: Üdvözlöm.
6: Mondom, hogy részük van abban, hogy a legfőbb ügyész távozik. Ő meg is nevezi név nélkül, de egyértelműen utalva az önök ügyvédi irodájára azt, hogy ki mindenki miatt kell neki távozni. De ugye menjünk egy picit hátrébb, hitelvesztési eljárást, lemondást szorgalmaztak, hivatalvesztési eljárást is lemondást szorgalmaztak vele szemben, Nagy Gábor Bálintról van szó. Ennek fényében, meg annak fényében, hogy a ideiglenes köztársaság elnökhöz is fordultak ez ügyben. Meglepte, hogy magától távozik?
7: Őszintén szóval nem lepett meg. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a legfőbb ügyész egy morális kérdéssé sűrítette össze a lemondását, legalábbis az indokolásában, én azt gondolom, hogy ez pusztán egy pénzügyi, gazdasági megfontolásból történt a lemondás. Tudni, két lehetősége lett volna a legfőbb ügyésznek. Az egyik maga a lemondás, ami azt jelenti, hogy van egy 30 napos felmondási ideje, amit jelzett is a levélben, ez augusztus 25-én járna le. Ezt követően ő maradna az ügyészi testületben, és főosztályvezetői fizetésnek megfelelő összeget kapna a munkájáért, ami nagyjából egy olyan 2,5 millió forintnak felel meg nettóban. Tehát ez egy taktikus megoldás. A másik pedig, hogyha beindul a hivatalvesztési eljárás, az magát az ügyészi státuszát is érintené, ami azt jelenti, hogy nem lehetne többé ügyész, és nyilván ezekre a jutatásokra nem is lehetne jogosult. Tehát ennek a...
6: Tehát jól felfogott érdeke volt, hogy ő
7: most... Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy itt nincs arról szó, hogy az ügyészség társadalmi megítélése, vagy bármilyen egyéb szempont itt szerepet játszott volna, ez pusztán egy gazdasági megfontolás. Egyébként utalok a köztársasági elnök aláírására is, ugye abban az esetben, hogyha lemondott volna, akkor egészen más a státusza és más, amikor megfosztják így a tisztségétől.
6: Ugye ez érdekes, mert volt itt egy jogi és volt egy politikai nyomás. Ugye Magyar Péter az első között említette meg a legfőbb ügyészt, akinek mennie kellene. Aztán érdekes módon ezügyben semmi nem történt egészen az önök megszólalásáig, ahol a köztársasági elnökhöz fordultak. Vajon miért nem? Erre mit gondol?
7: Mi azt érzékeltük, mert nekünk nincsen kapcsolatunk a politikával, tehát mi külső szereplőként, ahogy említette, jogi oldalon próbáltuk ezt az ügyet befolyásolni. Azt érzékeltük, hogy a miniszterelnöknek a megszólalásai az erős lemondása felszólítástól eljutottak odáig, hogy tisztítsa meg az ügyészséget, vagy mondjon le. És azt gondolom, hogy ez a legfőbb ügyész oldaláról sem volt másképp értelmezhető, mint hogy ő maradni fog, neki vannak kötelességei, tehát valamilyen átalakítást kell a szervezeten belül végrehajtani, és egyébként maradhat. És ez a pozíció így maradt is, és azt láttuk, hogy tettünk egy lépést, valamilyen jogi lépést, és arra jött valamilyen válasz. Mondok erre egy példát. Amikor javasoltuk, vagy pontosabban indítványoztuk a nyomozó hatóságnak, hogy gyanúsítsa meg és vegye őrizetbe azt a négy személyt, köztük Orbán Viktort is. Ez egy pénteki napon történt, és hétfőn Hajdú János meggyanúsították. Tehát egy felpuhult változata volt ennek az indítványnak. Egyébként nem jutott volna valószínűleg eszükbe, hanem folyt volna az eljárás a saját módja szerint.
6: Erre majd még érdemes lesz visszatérni, igen, mert a négy személy közül épp Hajdú János. Nyilván ő az, aki nem volt kimenthető ebből a történetből, de majd erre tényleg térjünk vissza.
7: És ugye a következő lépésünk az az volt, mivel megnyílt a lehetőség Sulyog Tamás lemondását követően erre a hivatalvesztési eljárásra, tehát úgy értékeltük, hogy az ideiglenes köztársasági elnök erre nyitott lehet, politikailag is, meg megvan a formájban is a szándék. Vasárnap éjfélkor megszűnt a megbízatása, mi már hétfő reggel 7 órakor ezt a kérelmet, mert ez nem is indítvány, csak egy kérelem a köztársaságének felé, megfelelő indokolásra, tehát muníciót is adtunk ahhoz, hogy ezt mivel lehet alátámasztani. Benyújtottuk, és erre 3 órakor, délután 3 órakor elhalt a miniszterelnök, és utána megindult, gondolom, az ügyészségen belül egy mérlegelési folyamat, és tegnap 2 órakor bejelentette a lemondását a legfőbb ügyész.
6: Mi most ugye július 23-án kora délután beszélgetünk, ez egy csütörtöki nap, az a nap, amikor kedves nézők elé is kerül majd a beszélgetésünk. Kaptak bármilyen reakciót a politikai irányából az indítványukra hétfő óta?
7: Nem. Nem.
6: Sem politikustól, sem hivatalosan?
7: Nem, semmilyen módon.
6: Tehát ez ügyben hallgatás volt a válasz. De hát valami eredménye mégiscsak lett.
7: Igen, én ettől függetlenül nyilván, hogy nem akarom senkinek a karrierjét tudatosan ketté törni, és ez Nagy Gábor Bálintnak egy karriertörést jelent mindenképpen, de én azt gondolom, hogy indokolt lenne ettől függetlenül ez alatt a 30 nap alatt ezt a hivatalvesztési eljárást megindítani, mert bőven belefér és le lehet folytatni.
6: De így minek? Azért, hogy ne legyen ügyész többé?
7: Én azt gondolom, hogy ez a 30 nap nagyon sok mindenre elegendő lesz még. Tehát ő még hivatalban van teljes jogkörrel, és nagyon sok minden történhet 30 nap alatt.
6: Ez felmenthető, anélkül, hogy a köztársasági elnöki eljárás elinduljon?
7: Nem.
6: Tehát ez, vagy ez van, vagy az ő
7: így van, vagy a lemondása.
6: Mert gyakorlatilag felmondott az intézménynek.
7: Így van.
6: Van egy olyan információ, a sajtó lebegteti, nem tudom, önhez eljutott a részletekből bármi, hogy egy belső lázadás előzte meg az ő lemondását. Tehát nem is feltétlenül az önök a köztársasági elnöknek írt levele, hanem valamiféle belső ellenállás az, ami erre kényszerítette. Erről van információja?
7: Én annyit tudok, amit a sajtóban is olvastam, illetve pár háztérbeszélgetésben felmerült információ. Nyilván nem az érintettekkel, mert mi nem vagyunk így kapcsolatban. De azt gondolom, hogy a nyomozás, legalábbis amit mi láttunk a nyomozásból, az egészen más tükrözött, mint amit a legfőbb ügyészség irányítása alkotott vagy megteremtett. És itt azért úgy kell elképzelni az ügyészségnek a működését, hogy egy ilyen kiemelt nyomozás vonatkozásában a nyomozó ügyészek azok napi szinten jelentenek a legfőbb ügyésznek. Tehát a legfőbb ügyész minden egyes nyomozati lépéssel tisztában van, és ezekkel kapcsolatban utasításokat ad a kijelölt nyomozó hatóságnak, aki most a fővárosi nyomozó ügyészség jelen pillanatban.
6: Tehát irányít és elirányít, hogyha úgy akarja.
7: Így van, és elirányít, hogyha úgy akar, és mi abban a kontextusban fogalmaztunk meg kritikát, hogy egyébként azok a racionális nyomozati lépések, amelyek más hasonló bűncselekményeknél meglépésre kerülnek, vagy megtételre kerülnek, azok teljes mértékben elmaradnak.
6: Mondjon példát, hogy értsük mi is.
7: Hát itt ugye egy szervezeti elkövetést látunk, és ezekben az esetekben a nyomozóhatóságnak két irányú lépése szokott lenni. Az egyik az, hogy lefeljezi a tetejét, üzenetet küld az aljának ezzel, gyakorlatilag ezzel a lépéssel, a másik pedig, hogy az alját elkezdi darálni. Most ez egy szakkifejezés, ami azt jelenti, hogy onnan gyűjti be az információkat és a terhelő vallomásokat felfelé. Ez lett volna az indokolt. Ehelyett ugye az történt, hogy középen megvágták ezt az elkövetési láncot, vagy utasítási láncot, kiemelték belőle Hajdú Jánost, akit pusztán csak gyanúsítottak, pedig a bűncselekmény súlya indokolta volna azt, hogy őt is őrizetbe vegyék, házkutást tartsanak nála, informatikai eszközeit lefoglalják, stb. Ezek mind elmaradtak, és akkor így fel lett az egész puhítva. És hát nyilván, hogy mivel sértetti képviselőként azonos oldalon állunk az ügyészséggel, tehát mi nem ellenérdekeltek vagyunk, nem védők, hanem nekünk valóban az igazság, illetve a tényleges felderítés lenne az érdekünk, ezért nyilván ezt megemlítettük, hogy itt azért egy kicsit komolyabb lépéseket kellene tenni.
6: Voltak éppen, akkor azt mondhatjuk, hogy ahogy az első pillanattól, hogy önök nyilvánosság elé tárták azokat a tényeket, amelyek megkérdőjelezték az eljárás jogszerűségét, tehát eljutottunk oda, hogy ez az ukrán aranyszállítmány kérdés, ez okozta végső soron a főügyész távozását.
7: Az biztos, hogy ez okozta.
6: Az egy más kérdés, hogy mennyi minden van itt még, amit ehhez fel lehet sorakoztatni.
7: És abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok minden fog előkerülni, hogyha a következő legfőbb ügyész utána néz az elmúlt egy évnek, hogy milyen belenyúlások történtek bizonyos ügyekbe.
6: Bár ő azt állítja már, hogy a mostani főügyész, hogy semmilyenről nem tud.
7: Állítani bármit lehet.
6: Az, hogy egyetlen vezető távozik, a legfőbb ügyész, az ügyészség működését mennyiben befolyásolja, és mennyiben teheti rendbe a következő legfőbb ügyész ezt a működési rendellenességet, ha van olyan?
7: A legfőbb ügyész rendelkezik a teljes személyi ügyi állományáról az ügyészségnek. Nyilván, hogy a kinevezéseket a köztársasági elnök fogja majd megtenni, de minden az ő javaslatára történik, tehát az ügyészség teljes szervezetét át tudja akár alakítani, az ő kezében van minden, ez egy egyszemélyes irányítás alatt álló szervezet.
6: Amelynek vezetőjét ezek szerint nem is olyan könnyű elmozdítani.
7: Egyáltalán nem könnyű, és ez egyébként így is van rendjén, tehát én azt gondolom, hogy az ügyészség első emberének egy olyan pozícióba kell lennie, ami ne lehessen támadható. Tehát ne következő kormány ne gondolhassa azt, hogy ez mégsem volt jó, akkor őt is eltávolítom, tehát ez rendjén van.
6: Igen, miközben mondjuk Magyar Péter beszél arról, nem is egyszer tett erre megjegyzést, hogy ő el tudja képzelni azt, hogy az ügyészség függetlensége az egy másfajta jogrendszerré alakulva a közvetlenül a kormány alá kerülő és a kormányzati felelősség tárgykörébe tartozik, hogy működjön az ügyészség, pont az anomáliák miatt. Vajon az megoldaná?
7: Mind a két modell működik Európában, tehát kormány alá rendelt, vagy minisztérium alá rendelt ügyészség is van, és független ügyészség, és mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. Én azt gondolom, hogy ez mind személyfüggő. Tehát, hogyha van egy olyan legfőbb ügyészünk, mint aki volt egyébként korábban már egy pár, aki megtestesíti az ügyészséget, és a lakosság bízik benne, és a függetlenséget tudja garantálni, akkor ezek az intézmények nagyon jól tudnak működni, és nagyon rosszul is tudnak működni mondjuk egy minisztérium irányítás alatt, hogyha politikai utasításokat kapnak. Tehát, hogy mind a kettőnek megvan a veszély.
6: Na, de hát eddig is azt beszélik, hogy voltak politikai utasítások, miközben nem lehetnek volna.
7: Hát, vagy nem voltak utasítások, csak megfelelési kényszer, inkább így apostrofálnám.
6: Tehát mindig ennek, tudta az aktuális főügyész, hogy hát mit várnak tőle?
7: Igen, ennek az ügynek is az egyik leglényegesebb pontja az aranykombó ügynek, hogy nem feltétlen kellett utasítást adni minden vonatkozásban, hanem az elvárásnak való megfelelés, önálló megfelelés is szerepet játszott.
6: Bár akkor itt most ragadjunk le egy pillanatra, aztán majd beszélünk arról, hogy mit mondott Nagy Gábor Bálint, vagy mit írt a nyilatkozatában. Voltak éppen önökkel kapcsolatban, az ön ügyvédi irodájával kapcsolatban, de az aranykonvoj ügye, hát itt valakinek egy döntést először meg kellett hoznia.
7: Ez tehát
6: a hozzáigazodás az onnantól kezdve automatikus volt.
7: Igen. Így van, pontosan. Tehát nyilván, vagy legalábbis nyilvánvaló számunkra, hogy a döntést mind az akció végrehajtásáról, mind pedig az időpontjának a kijelöléséről ezt a miniszterelnök tette meg.
6: Ez biztos? Ezt kimeri állítani? El kimeri jelenteni?
7: Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag Orbán Viktor kimondta a nyilatkozataiban, az akciót megelőző nyilatkozataiban, hogy erővel fogunk oda csapni, és valomásban pedig megjelenik, maga az alkotmányvédelmi hivatal ismerte el, hogy az időpont pedig erre volt kitűzve. Tehát én azt gondolom, hogy ez kijelenthető.
6: Kitűzött időpontban kellett érkeznie a szállítmánynak.
7: Így van, hát a szállítmány érkezéséről
6: időpontban
7: tudtak.
6: Kellett
7: így van, a szállítmány érkezéséről tudtak. Volt egy pár meglepetés, meg kanyara az egész végrehajtásban. Azokat próbálták kiküszöbölni. Tehát azt látjuk, hogy a gépezet nem tökéletesen működött, tehát nem tudott mindent tökéletesen kivitelezni, illetve nem minden a terveknek megfelelően zajlott.
6: Tudhatta a teljes láncolat minden egyes tagja, hogy mivel van dolga?
7: Nem.
6: Tehát ebben a történetben voltak jó néhányan, akik teljes jó hiszeműséggel, parancsra cselekedve megtették, amit megkövetelt az, hogy úgy gondolták, hogy ők teljesen jogszerűen
7: járnak el. Nyilván, hogy a fogvatartás és az elfogással kapcsolatban merülhettek volna fel szakmai kérdések, de például egy tekes bevetési egység tagja, aki ott állt mondjuk a fogvatartott mellett, az nem volt feltétlenül tájékoztatva arról, hogy milyen státuszban van ott a fogvatartott mellette. És így ő a parancsot teljesítette.
6: De az nyilván nem volt parancs, az pont az egyik szállítótól tudjuk, hogy például rátérdeljenek a fejére. Erre nyilván nem volt parancs. Vagy ha volt parancs, azt valaki kiadta, de hogyha azt kiadta valaki, őt felelősségre lehet vonni.
7: Én azt gondolom, hogy ez már ilyen taktikai, szakmai kérdés, hogy ha azt feltételezzük, hogy valakinek esetleg fegyver van, kézilő fegyver van, bármilyen más fegyver van, akkor talán ez még megengedhető. Nyilván, hogy egy nagyon drasztikus és brutális módszer, és nem értek vele egyet, és elítélem, de azt gondolom, hogy ez még talán magyarázható is szakmailag.
6: Jó, majd még úgyis előkerül ez a történet, mert ennek számos olyan következménye van, amivel érdemes foglalkoznunk, de beszéljünk egy kicsikét még visszatérve utolsó körként a főügyész nyilatkozatára. Nagyjából Bálint azt mondja, hogy a jogi képviselők a saját eljárásaikat felhasználva intéznek politikai támadásokat a főügyész és a szervezet ellen. Ezt egyértelműen az önök fellépésére értette.
7: Igen, azt gondolom, hogy egyrészt nem politikai volt a támadásunk, tehát semmiféle politikai értékítéletet nem fogalmaztunk meg. A lépéseink azok mind a hatályos jogszabályoknak megfelelő és azon kereteik között tartott lépések voltak. Nem tudom, hogy mire gondolt a legfőbb ügyész úr ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ő próbál minket összemosni a nagy politikával, pedig ehhez higgyék el, hogy semmi közünk nincsen.
6: Hát, ha szabad vitatkoznom, akkor azért a nyilvánosság olyan mértékű bevonása ebbe az ügybe, ami eléggé szokatlan. Mi egy korábbi beszélgetésben erről már váltottunk is pár mondatot. Az nyilván valami fajta politikai nyomást is kifejt. Mert hogy minden előttünk beszélgetésben erről már váltottunk is pár mondatot. Az nyilván valami fajta politikai

0: kockázatbanknak ez egész kérdés, hogy megoldódjon, hogy ezért nem zárkóztak el ezzel. Mi egyébként a munkánknak a jelentős része a megbízónkkal való kommunikációval telik. Rengeteg idő megy rá, amíg elmondjuk nekik, elmagyarázzuk nekik a helyzetet, a következő lépés, stb. Tehát azok a jogi munkák, ami egyébként befelé zajlott, és tényleg szinte eltörpülnek emellett. Tehát ennek az egész ügynek a kommunikációja, a kommunikációnak a felépítése, hogy mit, mikor mondunk el a nyilvánosságnak, az hogyan befolyásolja egyébként az ügynek a menetét, ez mindegy nagyon komoly munka volt.
1: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. Az Egyesült Államokba érkezett az ukrán elnök. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázatértékelés. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szervek közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított, 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Hatalmas anyagi támogatást ígért az előző kormány a BYD szegedi beruházásához, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László szerint a tárcánál fellel dokumentumokból kiderül, hogy a magyar állam több mint 70 milliárd forint infrastrukturális beruházást vállalt azon a területen, ahova a kínai autógyár költözik. Emellett közvetlenül is ígértek támogatást a vállalatnak, ennek összege azonban üzleti titok. Az Egyesült Államokba érkezett az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélések fő témája a ballisztikus rakétavédelem és a stratégiai együttműködés. Az ukrán államfő Nagy-Britanniából utazott a tengeren túlra. Tegnap arról állapodott meg a brit kormányfővel, hogy Kijev a jövőben hozzáférhet egy olyan zavaró rendszerhez, amely a drónoknak segít kijátszani az orosz légvédelmet. Bordeaux-be látogatott tegnap az erdőtüzek miatt a francia elnök. Emmanuel Macron arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő pusztult el az ország délnyugati részén. Közben a megye prefektúrája bejelentette, hogy megtiltja a sport és kulturális rendezvényeket a megye egész területén. Egyetemisták tisztították meg a Bodrog folyót az első egyetemi PET kupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sáros Patak és Olasz Tiszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan.

0: közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ez egy nálunk meglehetősen szokatlan, bár nem példanélküli jogászi megközelítés. Azt gondolom, hogy vannak ügyvédek, akik kifejezetten szeretnek, és vannak sokan, akik nem szeretnek a nyilvánosságot.
2: Vagy nem javasolják az ügyfeleiknek.
1: Vagy az ügyfeleiknek sem javasolják. Mondjuk, ha nézzünk amerikai ügyeket, ott meg pont a nyilvánosságot használja minden fél, sok esetben még az ügyészség is arra, hogy valamit kommunikáljon kifelé. Ez egy nálunk is meghonosodó új eljárás rend lesz, hogy előbb tudjuk meg, mint mondjuk adott esetben az ügyész?
2: Hát olyan nem volt.
1: Nem volt olyan?
2: Nem, biztos, hogy nem volt. Tehát utólag kommunikáltunk dolgokat csak. Legalábbis ami a mi kommunikációnk volt. Mellettünk nyilván dolgozott a sajtó, a tényfeltáró sajtó, amihez közünk így nincsen, tehát hogy ők hogy szereztek anyagot, abban mi nem tudunk beleszólni. Tehát a mi ügyvédi kommunikációnk az egyértelműen azt az irányt célozta, hogy a társadalom tudjon erről az ügyről. Tehát tudatosítsuk azt, hogy ez egy borzasztó és elfogadhatatlan bűncselekmény volt, ami itt történt. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Számos ilyen ügy lenne, ami kívánatosan a közvélemény elő kívánkozik. Sajnos ez nem feltétlenül történik meg, de azt gondolom, hogy ez pozitív. Tehát pont ez az amerikai példa, hogyha tájékoztatva van a közvélemény olyan ügyekben, amit ő érdekli, meg egyébként befolyással van az egész ország életére, akkor igenis az emberek joggal várják el, hogy tudjanak valamit róla. És nem értek egyet sem az ügyészségi, sem a nyomozóhatósági koncepcióval, hogy teljes hírzárat van mindig mindenről. Ezt nem tudom értelmezni. Megértem, hogy vannak nyomozati szempontok, de azt gondolom, hogy ha már túl vannak bizonyos szakaszokon, akkor azokat el kellene mondani az embereknek.
1: Ilyenkor szokott az a mondat elhangzani, hogy a nyomozás érdekében nem adhatunk információt.
2: Ezek a nyomozati szempontok, így van.
1: Általában egyébként újságírói kérdésekre is ezt a választ, ezt az
2: egy én ezt nem tartom feltétlenül helyesnek. Tehát biztos, hogy lehet annyi információt minden ügyről adni, ami nem zavarja a nyomozást, de tájékoztatja a közvéleményt.
1: Akkor kérdezem én ezt másképp, az önök eljárásának példája fellazíthatja ezt?
2: Én nagyon bízom benne, hogy igen.
1: Azért kérdezem, mert ugye egy ponton túl nem lehetett sumákolni, tehát valamit mondani kellett ezekre az állításokra, amiket a nyilvánosság előtt megfogalmaztak. Ez egy csomó más ügyben is előrelépést jelenthetne.
2: Biztos vagyok benne. Hozzáteszem, hogy ez egy sokkal tágabb kérdés. Mert most jelen pillanatban hogy néz ki a rendszer? Tehát az ügyészség az ügyvédekkel, a sérteti képviselővel, vagy akár a terhelti képviselővel, a védővel nem kommunikál semmilyen módon. Tehát én nem tudok bejutni egy ügyészségre, nekem nem veszi fel egy ügyész a telefont. Nem tudok vele beszélni problémákkal.
1: Nem teheti, vagy ez a szokás?
2: Szerintem tehetné, de teljes az elzárkózás. Én ezt is megnyitnám. Tehát az ügyek érdekében, az ügyek azt kívánják sok esetben, hogy ezek a szereplők kommunikáljanak egymással. Gyorsabban lezárulnának ügyek, sokkal gyorsabban lenne az információ áramlás, ezt a teljesen bürokratikus levelezés, stb., mint amit az amerikai filmekben is látunk, hogy teszem azt mondjuk a bírósági tárgyalásnál bevonulnak a bíró szobájába, ott van benne az ügyész, a védő, meg ott van a bíró, és elkezdenek beszélgetni egy jogi problémáról. Nem telnének el hónapok csak azzal, hogy egyébként a bíróság próbál valamit kibogozni, és a két oldal pedig egymást dobálja sárra.
1: Mondjuk ott nagyon függetlennek, nagyon nagyon önjárónak látszik a bíró. A magyar jogrendszerben is ennyire az?
2: Nem. Lényegesen kötöttebb nyilvánvalóan. Én azt gondolom, hogy ez a jövő kihívása, hogy az egész eljárás, büntető eljárás, vagy polgári eljárást valamilyen módon átformáljuk, és ezeket a folyamatokat gyorsítsuk, a kommunikációt gyorsítsuk.
1: Most nagyon belekeveredtünk.
2: Igen, de ez egy teljesen más.
1: De még egy felvetést. Nem lesz ettől sóvisor egy kicsikét egy jogi eljárás? Nem félő az?
2: Nyilván, hogy lehet így is tekinteni rá, hogy ez egy showműsor, meg úgy is, hogy egyébként ez a jogos tájékoztatása a közvéleménynek. Szerintem nem indokolt, hogy a társadalom ezekről a dolgokról értesüljön a maga mélységében.
1: Azért faggatom erről, mert azt mondja a lemondott legfőbb ügyész, hogy a személyek körül kialakult konfliktusok rombolták az ügyészségbe vetett bizalmat, és többek közt emiatt is távozik. Hát nyilván a nyilvánosság bevonására gondol ebben a történetben, ami rombolta az ő meg az ügyészség körüli közbizalmat. Hát, de hát hiszen ez volt a cél, nem a rombolás, hanem a bevonás.
2: Régi problémája, azt gondolom az elmúlt 16 évnek a problémája, hogy az ügyészség társadalom általi elfogadottsága nagyon alacsony. Ez más országokban lényegesen magasabb. Nem csak az ügyészségre érvényes, hanem a rendőrségre, hatóságokra általában nagyon-nagyon alacsony. És minél jobban belelátnak az emberek, vagy minél kevesebbet látnak, bocsánat, abból, hogy mit dolgozik az ügyészség, és milyen folyamatok folynak, annál kisebb ez a bizalom. Tehát én megfordítanám ezt, ezek az ügyek, hogyha ebben az ügyészség érdemi lépéseket tett volna, nem is csak a mi tanácsunkra, hanem hogy látnák, hogy valami zajlik, az építené igazán a bizalmat.
1: De hát nem a korrupciós ügyek fölötti nagyvonalú eltekintés rombolta az ügyészség körül.
2: Nagyon sok minden rombolta, de többek között az is, hogy a legfelsőbb ügyész személye így került kinevezésre, és ilyen tetteket hajtott végre.
1: Sikerként éli meg a legfőbb ügyész lemondását?
2: Sikerként élem meg. Igen, azt gondolom, hogy egy nagyon hosszú, egyébként hozzáteszem, hogy ez egy kockázatos csata volt a mi részünkről. Tehát a választásokat megelőzően ez egy borzalmas kockázatokkal járó, nem csak ez az ügy, hanem amiket felvállaltunk, de az aranykombi ügy azt gondolom, hogy egy jelentős kockázattal járó folyamat volt. Nyilván, hogy a választásokat követően ezek a kockázatok mérséglődtek, de mindenképpen egy sikerként élem meg, mert a legfőbb ügyész egy stratégiai kérdése a magyar büntetőeljárásnak. Önálló van a kulcs gyakorlatilag, ő irányít mindent, mindenre befolyása van, ami a büntetőjoggal kapcsolatos, és ennek változnia kellett.
1: Két kulcsár is távozik, ugye a központi nyomozó főügyészség vezetője is távozott, most a legfőbb ügyész is távozik, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ügyészi szervezetet lefejezték?
2: Ez azt jelenti, hogy az ügyészi szervezet át fog alakulni. Tehát én abban bízom, hogy a következő legfőbb ügyész mérlegre teszi azt a szakmai munkát, illetve kivizsgálja azokat az ügyeket, amelyben esetleg problémák voltak, vagy belenyúlás.
1: Sok lefékezett ügy van?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen lehet. Igen.
1: Ön is tudna saját ügyei közül olyat mutatni, amire azt tudná mondani, akkor ezt ideje lenne elővenni?
2: Tudnék, de nem mutatok.
1: Miért?
2: Persze.
1: Miért nem mutat?
2: Hát mert nyilván, hogy ez ügyvédi titok, de természetesen, hogy ne.
1: Gyanúsítás, aranykonvoj ügy. Azt mondta Hajdanában, hogy Orbán Viktor és más magasrangú tisztviselők is benne vannak, tehát az ő kihallgatásukat és őrizetbevételüket indítványozza. Ez utóbbira kapott is kritikát, hogy hát ez nem az ügyvéd dolga.
2: Hát ugye az előzet, nem is indítványoztuk az előzetes letartóztatást, hanem azt indítványoztuk, hogy indítványozza az ügyészség, ez egy ilyen áttétel volt, ezt a sajtó egy kicsit félre kommunikálta. Magát a gyanúsítás és az őrizetbevételt mindenképpen indokoltnak tartottuk, egyébként jelen pillanatban is, tehát ez fennáll. És nagyon bízom benne, hogy ha változik az ügyész, legfőbb ügyész személye, akkor ennek nem lesz akadálya. Tudnélik, ez nagyban előre mozdítaná ezt az egész ügyet.
1: Nem az önök dolga, hogy ehhez bizonyítékuk legyen, de van-e bizonyítékuk arra, hogy azok, akiket megneveztek, vagy a körülöttük lévők okkal gyanúsíthatók meg?
2: Mi sértetti képviselők vagyunk, tehát alapvetően látjuk a nyomozati iratokat, de alapvetően ugye a sértettek képviseletét látjuk el, és az ő vallomásaikat
1: azért
2: olvassuk.
1: Ez igazán nem az önök dolga.
2: Így van, így van. Tehát nyilván, hogy nekem arra bizonyítékom nincsen, de biztos vagyok benne, hogy ez a lépés, bár drasztikus lépés, de meghozhatná azt az eredményt, hogy elkezdenek azok a szereplők beszélni, akik terhelhetnék ezeket a személyeket, illetve feltárulna az igazság végre.
1: Hát itt valami ezügyben mégiscsak elindult, mert ugye Hajdú János vallomása, ami nyilvánosságra került szintén, azért az tartalmaz neveket, tartalmaz folyamatokat, amik rávilágítanak arra, hogy ezt például nem ő találta ki, ezt az eljárást.
2: Ebben szinte biztos voltam eddig is, tehát hogy ezt nyilván vallomáson kívül is gondoltuk, hogy nem ő találta ki.
1: Jó, de más halva és leírva.
2: Igen, abszolút. Meg hát ez egy vallomás, tehát hogy ezt attól függetlenül terhelti vallomás, de bizonyíték majd a büntető eljárásban. Gondolom, hogy az ügyészség ezeken a vonalakon meg fog indulni.
1: Biztosan állítható az, bár előbb erre már mondott valamit, hogy Orbán Viktorig ér ez a szál, és hogyha Orbán Viktorig ér a szál, annak van-e büntetőjogi felelőssége az ő irányába?
2: Én azt gondolom, hogy Orbán Viktorig ér a szál, és abban biztos vagyok, hogyha elér oda ez a szál, akkor ez büntetőjogilag értékelhető lesz.
1: Nem elég azt mondania egy miniszterelnöknek, hogy nézzétek meg közelebbről, vagy vizsgáljátok meg, és a többiek, akik alatta vannak, nem Orbán Viktort védem, a gondolkodásmódot próbálom felfesteni. Tehát, hogy aki körülötte vannak, túl teljesítenek, ezt számtalanszor lehet a politikában érzékelni.
2: Itt volt egy politikai akarat, ezt próbálták becsomagolni egy bűncselekménybe. Ez a csomag ez félrecsúszott, tehát hogy az tisztán látszik, hogy ez nem sikerült teljes egészében kivitelezni ezt az egész tervet, de az kétségtelen, hogy itt bűncselekmény nem történt, ez egy politikai megrendelésre, egy kampánycélre megrendelt akció volt, és ezt valaki kivitelezték. előtte megbeszélték, kiosztották egymás között a szerepeket, erről nagy valószínűséggel a miniszterelnök is tudott, mert miért ne tudott volna, és ezeket a szerepeket töltötték be, ezek a személyek elkezdték mozgatni ezt a szállat, és a különböző szervek ebbe kapcsolódtak be. Ez rajzolódik ki a nyomozati iratok
1: alatt. Világos. Kell valakinek vallani az Orbán Viktorra, hogy Orbán Viktor meghallgatható legyen?
2: Természetesen.
1: Ha nem van senkire, akkor...
2: Hát akkor nehezebb. Így van. Tehát azért azt látni kell, hogy az ügyészség jogszerű működéséhez hozzátartozik az, hogyha valakit gyanúsítani akar, azt alá kell támasztani bizonyítékokkal. Tehát csak úgy nem lehet neki menni valakinek, hogy nincs mögötte semmi.
1: Ugye most nagyon sokan, nagyon sok politikussal kapcsolatban azt gondolják, és miért nincs már bilincsben, teszik fel a kérdést, ezért?
2: Ezért, így van. Tehát, hogy ezzel maximálisan egyetértek, tehát nem lehet azt tenni, hogy valakit csak úgy börtönbe zárunk, és akkor majd történik
1: majd
2: valami.
1: Majd találunk valamit.
2: Majd találunk valamit. Ugye ez ellen küzdünk éppen. Tehát, hogy ténylegesen úgy folyjon le egy büntetőeljárás, hogy van annak alapja, megalapozottan gyanúsítható valaki, megalapozottan végig lehet ellene folytatni ezt az eljárást. Ha nincsen, akkor természetesen nem. Tehát, hogy lépjünk ki ebből a politikai vonalból, tisztán a büntetőeljárás szabályai szerint járjunk-e mindenkivel szemben. Tehát, hogyha Orbán Viktorral szemben vannak terhelő bizonyítékok, akkor tessék megfogni őt is.
1: Hivatali visszaélés, korábbi indítványokban szerepelt az is, hogy jogellenes fogvatartás és kényszervallatás. Ezeket határozták meg önök, mint megragadható elemeket. Ezek közül mi az, ami a parancsot kiadóra, és mi az, ami a végrehajtóra érvényesíthető?
2: Hát ugye a hivatali visszaélés az mindenképpen a parancsot kiadóra érvényesíthető, és a jogellenes fogvatartásnak egy olyan státusza, a felbújtó státusz, ami szintén hozzátartozik. Aztán vannak olyan cselekmények, például a sanyargatás, stb., ami kétséges, hogy ez hozzákapcsolható a politikai személyekhez, mert nyilván, hogy ők nem voltak akkor jelen, és nem biztos, hogy ezt mondták. De én azt gondolom, hogy ezeknek a bűncselekménynek mind a súlya, mind a köre indokolja azt, hogy tovább menjenek ezen az úton.
1: Itt van, aki már feltette a kezét, vagy egy szervezet, a TEK azt mondta, hogy itt nincs mit vizsgálni tovább, a NAV pedig azt mondta, hogy hát lehet vinni a cuccot a címzethez. El is került hozzájuk, ugye, Ukrajnába?
2: Hogyne, természetesen. Tehát a bank visszakapta, én is személyesen jelen voltam egyébként ennél az átadásnál. Azt gondolom, hogy történelmi pillanat volt, mert ennyi pénz még egyszerre kevesen látnak. Még hogyha csomagolva is volt, ennyi pénz kevesen látnak. Igen, a bank az visszakapta, gyakorlatilag az eszközöket is, pár olyan lefoglalt eszköz van még a pénzmosásos nyomozásban, ami bennmaradt, ezekre is indítványt nyújtottunk be, reméljük, hogy ez is ki fog jönni. A személyekkel szemben a kiutasítást megszüntették, visszavonták a határozatot, szabadon mozoghatnak az Európai Unió területén.
1: Hajdú János viszont a hallomásában megnevezett néhány személyt, például Farkas Örs volt az egyik, akit néven nevezett, ő államtitkár és pikáns módon a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat is felügyelte, meg Rogán Antal bizalmi körébe tartozott. Őt meghallgatták már?
2: Nem.
1: Az normális, hogy ezzel ennyit érdemes várni?
2: Hát ugye ez két dolog, vagy egy dolgot jelenthet az, hogy nem hallották meg tanúként, hogy gyanúsítottként fogják kihallgatni, tehát egyelőre... Erre azért nem került sor nagy valószínűséggel, mert nem tudják szembesíteni azokkal a tényekkel, adatokkal, vagy nem tudnak azokra rákérdezni, ami ellene felgyűlt. Én azt gondolom, hogy rövidesen gyanúsítottként fogják kihallgatni.
1: Azt véli, hogy ez az ügy lesz az, ami elér a végén Orbán Viktorig?
2: Ez az az ügy lesz, ami elér a végén Orbán Viktorig.
1: Fontos az?
2: Az a fontos, hogy a felelősök végül is... a büntetőeljárás keretében elnyerik a büntetést.
1: Ezt azért kérdem, mert Orbán Viktor nagyon sokak szemében minden az elmúlt rendszerben elkövetett bűnnek és hibának a megtestesítője. Tehát nagyon sokan azt várják ettől az ügytől is, hogy ez mind nem számít, Orbánt viszik-e már. Ez nyilván önökön is egy nyomás.
2: Nem lehet így gondolkozni. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk, ügyvédeknek csak úgy lehet erre az egész ügyre gondolni, hogy azokat a személyeket, akik valóban szerepet játszottak ebben a bűncselekmény elkövetésben, azokat vonják felelősségre. Általánosságban nem mondhatjuk azt, hogy nem szeretjük Orbán Viktort, de azért ebbe az ügybe vigyék el. Ha nincs felelőssége, akkor nincs felelőssége. Ha viszont van, akkor vonják felelősségre.
1: Az önök megbízói mit kértek? Azt, hogy szerezzék vissza a vagyont, és juttassák haza az elfogottakat, vagy pedig azt, hogy vigyék végig ezt az ügyet, és az igazság is derüljön ki a végén. Tehát legyen ennek egy jogi következménye.
2: Ez egy nagyon kényes politikai téma, nagyon sok időnk megy el erre a konzultációra, hogy most pontosan milyen véget szeretnénk. Az biztos, hogy a bank ellen irányuló pénzmosásos eljárásnak a végét meg kell várnunk. Ott arra számítunk, hogy bűncselekmény hiányában fogják megszüntetni ezt az ügyet. Egyébként ez a kulcsa a másiknak is, a jogellenes fogvatartásnak is. Ennek pedig ugye, mivel a személyek a sértettjei, ezért ezt is kénytelenek leszünk végülni a bírósági tárgyalást is. A bankot igazából ez a rész már nem érdekli, azt kell, hogy mondjam. Mármint abból a szempontból nem érdekli, hogy
1: hát ki áll, pénzénél van,
2: így van, ki áll a személyek mellett, mert ők egyébként most is az alkalmazottjai a banknak, és ki áll mellette, és végigviszi az eljárásokat, de alapvetően a fókusz már nem azon van, hogy a bűnösséget felelősségre vonják, hanem benne maradtunk az eljárásba, beleragadtunk.
1: Kérdeztem az előbb, hogy még a főügyésszel kapcsolatban, hogy változhat-e valami az ügyészségen azáltal, hogy ő kikerül a képből, mondta, hogy hát majd lesz egy új főügyész, aztán majd körülnéz a dolgok között. Gyorsabbak is lehetnek az ügyintézések, hogyha egy másik főügyész másképp áll hozzá?
2: Ebben biztos vagyok.
1: Tehát itt volt egy lassítása mindennek?
2: Csak lassítása volt a dolgoknak. Meg gyakorlatilag, hogyha Most gondoljunk abba bele, hogy az ügyészség kijelöli mondjuk, hogy kiket akar tanúként meghallgatni, milyen nyomozati lépéseket akar tenni. Hogyha ezeknek mondjuk az idejét elhúzza, nem gyorsítja az eljárás, nem tesz elég emberi erőkapacitást rá, stb., akkor az ügyek nagyon el tudnak húzódni. Tehát nagyon sok múlik az ügyészen, hogyha a legfőbb ügyészen, hogyha rá akarnak taposni egy ügyre, és tényleg meg akarják oldani, és kapacitást tesznek mellé, akkor az ügyek nagyon gyorsan felderíthetőek.
1: Mennyire lehet eltüntetni itt a bizonyítékokat ebben az ügyben, vagy a Nemzeti Bankos kérdésben, vagy olyan ügyekben, amik nagyon szem előtt vannak, de mégis úgy látjuk, hogy nem haladnak?
2: Hát ez egy nagyon szenzitív szakmai kérdés. Tehát ebben nekem megnyilatkozni azt gondolom, hogy nem lenne illendő, mint ügyvéd. Nyilván, hogy akár lehetséges is, de hogy ennek mi a módja, arról nem mondanék inkább sem.
1: Akkor kérdezem ugyanezt másképp. Okay. Hogy az, hogy kormányváltás volt, az biztosítja azt a fajta biztonságot, hogy ami a Magyar Nemzeti Bankban, vagy a kormány közelében rendelkezésre állt dokumentum, fájl, bármi adathordozó, az megmarad?
2: Én azt gondolom, hogy igen, biztosíthatja, de azért azt is látnunk kell, hogy itt nekünk nem az az érdekünk alapvetően, hogy bosszút álljunk, mint ügyvédek, vagy mint ügyészek, vagy jogászok, bosszút álljunk a múlt bűneiért. Nekünk az érdekünk, hogy mindenki pártatlanul és függetlenül legyen megméretve.
1: Na jó, de ahhoz kellenek a valódi dokumentumok.
2: Ehhez kellenek a valódi dokumentumok, és valóban ezeknek a bizonyítékoknak rendelkezésre kell állni. Nekem nincs ebbe belelátásom, tehát erről nem fogok tudni nyilatkozni.
1: Mennyire volt gyakorlat az elmúlt időszakban, mert azért már mostanában volt egy pár ügy, hogy elviszik a balhét a nagyok elől a kisebb halak.
2: Ez egy nagyon rendszeres dolog. Tehát én azt gondolom, hogy mind a tapasztalatunk az ügyvédirodával kapcsolatban, mind egyéb kollégáktól hallott sztorik, ilyen vonatkozásban azok ezt alátámasztják, hogy nagyon sok esetben történik az, hogy az ügyészség azokat a személyeket, akik egyébként indokolt lett volna, hogy meggyanúsítsák, vagy az ügyben szereplők legyenek, azok kimaradtak belőle, és mondjuk a második vonal vitte el a balhét.
1: A második vonal ezért szokott kapni valamit hálából?
2: Nem gondolnám. Én nem gondolnám.
1: Így jártak?
2: Így jártak. Vigyék el a felelősséget.
1: Ügyvédkör. Az egy egyesület, ugye?
2: Így van.
1: Azért hozták létre, hogy legyen egy demokratikus képviselete az ügyvédségnek?
2: Hát az, hogy demokratikus, azt nyilván, hogy ez egy demokratikus szervezet.
1: Hát azért kérdezem, inkább mert ennek a kamarával voltak vitái.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy azért hoztuk létre az ügyvédkört, aminek két iránya volt. Az egyik egy ügyvéd szakmai belső tevékenység, a másik pedig a közvélemény felé egyfajta tájékoztatás, edukáció, magyarázat arra vonatkozóan, hogy mi történik a jogterületén, a közéletben. Mind a két szerepét próbáljuk egyensúlyban tartani. Nyilván a szervezet demokratikus, tehát a tagjaink választanak, illetve a döntéseket közösen hozzuk.
1: Rendszeresen véleményezik a jogszabálymódosításokat, a törvényjavaslatokat. Én most a köztársasági elnök személyére is tettek egy javaslatot. Jól sült ez el?
2: Ez nem sült el jól. Erre nem számítottam, megmondom őszintén. Tehát A miniszterelnöknek volt egy felhívása arra vonatkozóan, hogy civil szervezetek is tegyenek javaslatot a miniszterelnök személyére. Érdemi kritériumok a személlyel kapcsolatban nem hangzottak el, tehát ehhez nem tudtunk igazodni. Viszont azt gondoltuk, és egyébként nekem most is ez a határozott meggyőződésem, hogy jelen helyzetben, amikor felborult egy jogi status quo, akkor ebben az esetben kifejezetten egy szakképzett és felkészült jogászra van szükségünk erre az átmeneti időszakra. Ez volt a mi elképzelésünk is. Egybevágott az enyémmel, és ezért javasoltuk Bárándi Pétert, aki nem csak az életével, szakmai munkásságával, hanem elkötelezettségével is bizonyította azt, hogy alkalmas lenne erre a helyzetre. És teljesen váratlanul ért minket, ugye itt pár óra alatt pörgött le minden. Tehát előjött a csoport Polgár Judit nevével, és utána gyakorlatilag egy órára rá az ügyvédkör is kiadta a közleményét, ami kijött a sajtóba Bárándi Péterrel, és ez olyan volt, mintha falba ütköztünk volna. Meglepett minket, és nem is reagáltunk rá, pedig azt gondolom, hogy lehet, hogy indokolt lett volna.
1: Mit reagálhatnak?
2: Nem fogunk most már. Tehát azt gondolom, hogy ebbe a kasztingba ilyen módon nem szállunk bele.
1: Bárándi Péterre beszéltek, mielőtt jelölték? Vagy fel sem merült, hogy kellene, mert hát ez egy megtisztelő jelölés, tehát...
2: Nem, természetesen beszéltünk, hogyne. Hát ez elképzelhetetlen, hogy úgy jelöltünk volna valakit, hogy nem egyeztetünk vele. Előtte is beszéltünk, utána is beszéltünk, tegnap is beszéltünk egyébként róla, tehát hogy folyamatosan beszélünk erről a témáról.
1: Azt mondta az előbb, hogy megbillent jogrend, így fogalmazott?
2: A status quo.
1: Status quo.
2: Jogi status quo.
1: Igen. Mennyiben billent ez meg?
2: Gyakorlatilag romokban van. Tehát, hogy itt nem... Én most abban gondolkozom, vagy inkább úgy próbálom felvázolni ezt a helyzetet, hogy státuszkók vannak a jogrendszerben, különböző stádiumokban, és most gyakorlatilag arról van szó, hogy a jelenlegi az teljes rombolásra, vagy teljes szétoperálásra, nem is tudom, hogy mondjam, teljes szétszedésre vár. Minden eleméhez hozzá kell nyúlni. Minden eleméhez
1: hozzá kell nyúlni. És ami most eddig történt az elmúlt két hónapban, az ezt építi, vagy rombolja
2: hát,
1: tovább?
2: Ugye egyelőre az látszik, hogy az alkotmány vagy az alaptörvény módosítások azok folyamatban vannak, a salátatörvények folynak, tehát ugyanaz a törvényalkotásnak a menetrendje az gyakorlatilag ugyanaz, mint volt korábban. Bizonyos szegmensekben a kormányzatnak sikerült belenyúlnia, de átfogó koncepciót azzal kapcsolatban, hogy mind az ágazati szabályokkal, mind az alaptörvényel kapcsolatban mit szeretne a kormányzat, még nem láttunk.
1: Az, hogy a vagyon visszaszerzésnek, ilyen módon a korrupció üldözésének lesz egy önálló hatósága, amelyik nyomozati jogot, ügyészségi jogköröket kap, a vádat képviseleti, az ítéletig végig, miközben ő fogalmazza meg az első felvetést is, hogy nyomozók induljanak el. Ez eléggé szokatlan. Láttunk a román jogban például arra példát, hogy volt egy korrupció ellenes ügyészség, rengeteg vitával, de értek el eredményeket. Ez mennyire lehet eredményes?
2: A vagyon visszaszerzési hivatal most nevezzük korrupciós ügyészségnek, és azért egyszerűsítem le ennyire, mert sokkal kézenfoghatóbb, mint a vagyon, mert a célja nem feltétlenül csak a vagyon visszaszerzés, hanem ezeknek a bűncselekményeknek a feltárása. Tehát jelen pillanatban van egy ügyészségünk, mellé felhúzunk egy korrupciós ügyészséget, bejön a képbe az európai ügyészség, és mellette vannak ugye a magánvádlók, tehát ez a négy vádképes szerv lesz egymás mellett.
1: Bocsánat, csak egy mondat erejéig vissza a főügyészre. Volt egy olyan gondolkodás, mert beszéltünk arról, hogy vajon az első pillanatban megfogalmazott azonnal mondjon leből, hogyan pult ez fel később, hogy hát a komoly ügyek úgysem nála lesznek, az ember elleni erőszak, meg a betöréses lopás, az maradhat nyugodtan a főügyésznél, mással úgysem fog találkozni.
2: Ugye bennem most merült fel a kérdés, hogyha az ügyészség egyébként betöltené a normális funkcióját, akkor kell-e korrupció ellenes ügyészség. Mert gyakorlatilag azokban az országokban láttuk a paralel ügyészségnek a felhúzását, vagy létrehozását, ahol nem tudtak hozzányúlni politikailag az ügyészséghez, és az mondjuk még az előző rendszerhez köthető, nem tudom, tevékenységet folytatott, tehát így tudnám röviden leképezni. Jelen pillanatban arról van szó, hogy úgy tűnik, hogy az ügyészséget a kormányzat, vagy a jelenlegi politikai erő nem is át tudja venni, hanem tud jelölni az élére valakit, aki helyre tudja ennek a működését állítani. Akkor kérdés az, hogy miért kell korrupciós ügyészség. Ami egyébként hatásköri összeütközéseket fog okozni, ami egyébként embereket, személyeket, szakembereket fog elszipkázni más szervektől, tehát az egésznek a mechanizmusát vagy működését egy kicsit felborítja. De azt gondolom, hogy ezt a kormányzat részéről végig kell gondolni, hogy egyáltalán erre ilyen módon szükség van-e.
1: Hát ez eldőlt.
2: Jó, de ezen még lehet korrigálni.
1: Nem az a magyarázata, hogy egyrészt legyenek olyan ügyészek, akik gyakorlatilag érintetlenek az elmúlt 16 év mindenfajta elhallgatása alól, másrészt pedig sokkal gyorsabban tud ez az ügyészség működni, mint a hagyományos a rendszerben lévő?
2: Először is nincsenek ilyen ügyészek. Tehát az ügyészi pálya is utánpótlás hiányban szenved, és létszámhiányokkal küzd. Tehát nincsen elegendő ügyész Magyarországon, aki ezt az ügytömeget egyáltalán le tudná kezelni. Hogyha erre rápakolom még egy nagyobb számot, amit a korrupciós ügyészség fog végezni, az egyszerűen számomra így külső segítség nélkül kivitelezhetetlennek tűnik.
1: Külső segítség mi lehet? Azért ez egy szakma.
2: Vannak ötleteim ezzel kapcsolatban, hogy hangoztatni szoktam. Tehát például egy ügynek a feltárása mondjuk egy elkövetési térképpel kezdődik, és ezt egy külső szolgáltatóval meg lehetne csináltatni. Egyébként erre már lépések vannak is, tehát azt látom, hogy erre hajlandó is a jelenlegi államigazgatási rendszer, vagy például a vád képviseletet el tudnák látni ügyvédek. Mint például az Egyesült Államokban, tehát ügyvédeket.
1: Igen, de hát ez a magyar jogrendben egészen de szokatlan.
2: De akkor bele kell nyúlni, mert hogyha nincsen elég ügyészünk arra, hogy ellássa a vád képviseletet majd a bíróságok előtt, vagy akár nyomozati cselekményekbe, akkor miért ne lehetne az ügyvédeknek egy csoportját, nyilván, hogy ebből képezni kell valamilyen, vagy szakmai alapjának kell lenni, de miért ne lehetnének ügyvédek megbízás alapján, az ügyészség megbízás
1: az
2: alapján?
1: Egy másik szakma ügyésznek lenni a... Ugye ugyanazt a jogot alkalmazza a védő, meg az ügyész is, csak máshol ül.
2: Így van. Ne felejtsük el, hogy az ügyvédek a magánvádas eljárásokban ügyészek.
1: Tehát amikor... megfogalmazza a vádat valóban.
2: Így van, persze. Megfogalmazza a vádat, képviseli a vádat, ugyanúgy kihallgatja a tanukat csak a másik oldalra. Miért ne tudná ellátni? Felkészült szakemberek az ügyvédek, hogyha nincs elég ügyész, akkor lehet, hogy ez egy járható út. Hogy
1: ügyvéd feltűcs. Van elég?
2: Ügyvédből van elég. Igen.
1: Egyet találkoztak most önök is. Horváth Loránd, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Ügyvéd úr, jöjjön máskor is. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Most tartunk egy picike kis szünetet. Augusztus 20-a után várom önöket új adásokkal. Addig töltsék kellemesen a nyarat, vagy nézzék a korábbiakat meg. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Kérdez!

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament, létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaságot. Napos, száraz idő lesz ma kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Fenn kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét a fővárosi parkolásnál, jelentette ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkolóautomaták leszerelésének megállítását. Mint fogalmaztak, egyetlen közszolgáltatás esetében sem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon. Minden kórházban fekvő rászoruló gyermek mellé kerülhet képzett önkéntes a jövőben. A szociális és családügyi miniszter közölte, hogy jelenleg a szülők nélkül kórházban ápolt gyerekek negyedéhez járnak el szervezetten a segítők. Kátai Németh Vilmos tegnap a Csecsemőringató program országos kereteiről egyeztetett állami, szakmai és civil szervezetekkel. Biztonságban van az ország energiaellátása, annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott intézkedés. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Egyetemisták tisztították meg a Bodrog folyót az első egyetemi petkupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olasz Liszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Napról napra melegszik az idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik.
1: Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál, mitől félünk, és hogyan használjuk okosan? Magenta Podcast, a digitális élet emberi oldala. Folyamatosan online vagyunk, mégis egyre többen keresik a csendet, a lelassulást és a valódi kapcsolódást. De vajon tényleg képes néhány száz kilométer gyaloglás átírni a gondolatainkat? Enyhíteni a szorongást, vagy akár új irányt adni az életünknek? Mai vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük nézzük meg, mit mond erről a tudomány és a személyes tapasztalat. Hogyan alakítja át az elmét a hosszú gyaloglás, miért válhat a zarándoklat mentális terápiává, és hogyan találhatunk rá önmagunkra egy olyan világban, ahol szinte lehetetlen kikapcsolni.
3: A zarándoklat évezredek óta része az emberi kultúrának. Valaki vallási okokból, más önismereti célból indul útnak. De vajon mi mindent ad nekünk az, hogyha nagyon-nagyon sokáig gyaloglunk? Mi változik meg bennünk? Hogyan tudjuk újraírni az életünknek a különböző elakadásait? Ebben segít ma nekünk két meghívott vendégünk, akik már itt vannak velünk a stúdióban. Pap Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Intézetének pszichológusa, adjunktusa. Szia Zsuzsa!
4: Sziasztok.
3: És Tilla Nilla, akit dokumentumfilmjéről ismernek az emberek, és arról, hogy tudományi kommunikációval foglalkozik. Sziasztok!
5: Sziasztok.
4: Hello.
3: Képzeljétek el, hogy ha én útnak indulnék reggelente a munkahelyemre, akkor az egy 5,2 kilométeres út lenne, gyalog, nem szoktam ilyet csinálni, és visszafelé nyilván ugyanennyi. 10 kilométert, vagy kicsit több, mint 10 kilométert tudnék megtenni egy nap, hogyha minden nap gyalog járnék a munkába, de ez mégsem olyan, mint hogyha mondjuk egy zarándok úton tenném meg ezt a 10 kilométert. Miért nem?
4: Hát ennek több oka is van, nem tudom. Az egyik, hogy maga a környezet az más, meg a cél, amivel útnak indulsz, az más, de lehet, hogy a hatások nagyon hasonlóak egyébként, szóval az elképzelhető. Az, hogy milyen céllal indulunk útnak, tulajdonképpen ez az egyik fő szempontja az arándoklatnak, hogy van egy spirituális célja, egy önismereti célja, egy valamihez való kapcsolódásnak a célja. Ezt lehet, hogy megteszed minden reggel a munkahelyed felé menet, de valószínűleg inkább odaérek a munkahelyemre, az nem egy szent hely feltétlenül, és az arándoklatnál meg valami ilyen kiemelt helyeknek a felkeresése is benne van a kiemelt célban tulajdonképpen. De ettől még lehet a hatása hasonló, szóval az, hogy gyalogolsz napi 10 kilométert, annak testi-lelki hatása az mindenképpen jótékony tud lenni, hogyha esetleg nem a legforgalmasabb útvonalakon teszed ezt, ahol nagy a szmog, meg inkább káros a légszennyezés miatt, de hogy egyébként hasonló dolgok megtörténhetnek, mint egy zarándoklaton.
3: Nagyon izgalmas dolgokat vetettél itt rögtön fel, amiben rögtön be is kapaszkodnék. Egyrészt, hogy nem mindegy, hogy hol megyünk, és hogy az, ahol megyünk, annak van-e valamiféle szakralitása, vagy valamiféle szentsége, és ez nem feltétlen kell, hogy vallási értelmű szakralitás legyen. Most Anilla, hozzád fordulnék, mert ugye a kék kört jártad végig, és ezt aztán dokumentáltátok is a dokumentumfilmet keretén belül. Volt-e ennek a kék körnek ilyen jellegű szakralitása? Volt egy ilyen mélysége, vagy igazából a gyaloglásnak a célja, ahogyan Mársusa is fogalmazott, az mondjuk az volt, hogy letudd ezt a 2552 kilométert, ha jól mondom.
5: Ez folyton változik, hogy hány kilométer, mert amikor én voltam, akkor még az volt a hivatalos, hogy körülbelül 2550, vagy több mint 2550, azóta már 2580, szóval nem is tudom.
6: Miattad van, mert beletettél plusz utakat.
5: Annyi kerülő úton mentem. Szerintem nálam abszolút volt jelentősége a helyszínnek, nyilván Magyarország az otthonom, és az egyik célja is volt ennek az útnak, hogy én megismerjem a saját hazámat jobban, és szerencsés vagyok, sok helyen jártam már a világban, de azt gondoltam, hogy mégis mennyire sok hely van, ahol még nem jártam Magyarországon, és sétálva, bár nem kifejezetten zarándok volt, ugye a kék kör, azért mégiscsak van egy olyan jelleg, ahol elmélyülünk saját magunkban is, és a környezetünkben is, és sétálva az országot is sokkal jobban megismertem. Szerintem itt abszolút volt ennek jelentősége. Lehet, hogyha egy külföldi végigmegy az országos kék körön, vagy a kék túrán, akkor neki nem lesz ilyen. Nekem volt.
6: az elmélyülés, közben az jutott eszembe, hogy, hogy van ugye a munkahelyre megyek, és vissza az egy lehetőség, viszont az elmélyülést, azt meg tudnám élni úgy, és kicsit provokatívan kérdezem, hogy azt mondom, hogy egy nyaralni, mondjuk egy ilyen luxus nyaralásban megyek, és ott annyira el tudok mélyülni a tengerparton, vagy annyira el tudok mélyülni a medence partján, és mégis, amikor egy fizikai igénybevételnek teszem ki a testemet, és elmegyek egy ilyen típusú túrára, az mintha mégis jobban feltöltene, mert más típusú elmélyülés. Uh-huh. Az a másság hol jön elő?
4: Van a zarándoklatnak egy olyan vetülete is, hogy valamit magam mögött hagyok, valamit leteszek, tudatosan leteszek, és abból szakadok ki egy másfajta jelenlétben, működésben, nem véletlen, hogy egyszer hátizsákkal mennek a legtöbben, még akkor is, hogyha az is zarándoklat, hogy busszal elmegyünk valami szent helyre, ott felsétálunk a hegyre, és busszal vissza, de hogy van egy ilyen kiszakadok a megszokott közegemből, nyilván egy luxus nyaralásnál is kiszakadok a megszokott közegemből, de valahogy ez a minimalizmusa tulajdonképpen ennek a kilépek a társadalomból egy picit része, ez is szerintem beletartozik az zarándoklatba.
6: Tehát ez kicsit úgy, mint amikor a Budapestet mondtad, hogy nem menjen a troli, a dugó és igen, a smog, igen. Ott a koktélos fiú, a strandolos fiú, ugyanazok a zavaró tényezők egy luxus nyaraláson, ugye? Tehát,
4: igen, de hogy az elmélyülés, az meg tud ott is történni, az, ha képes vagy ott elmélyülni egy ilyen környezetbe, szóval, hogy de lehet, hogy ez egy más minőségű elmélyülés, vagy más az értelem tulajdonítás mögötte, ugye ez is benne van az arándaklatokban, hogy valahogy kicsit reflektálok saját magamra, az életemre, a hitemre adott esetben, a kapcsolataimra. Lehet egy ilyen reflexió a nyaralás közben is, de lehet, hogy az inkább egy más jellegű elmélyülés, és nem egy ilyen honnan jövök, hová tartok típusú reflexió.
7: És mikor lesz vajon ez az elmélyülés, vagy mitől lesz ez az elmélyülés valóban elmélyülés, és nem pedig menekülés? Mert hogy azért nagyon sok történetet lehet hallani, akik mesélnek akár Camino-beli élményeikről, vagy bármilyen más zarándokútról, ott nagyon sokszor az érződik, hogy szeretett volna az illető elfutni a problémái elől, és bízott abban, hogy ott valamiféle csoda folytán majd válaszokat kap, de alapvetően a menekülés volt a fő élmény.
5: Szerintem ez nem is feltétlenül olyan nagy baj, és nem is állítanám ilyen nagy kontrasztba, hogy akkor vagy menekülés, vagy pedig elmélyülés, mert lehet, hogy az a menekülés kell, hogy utána el tudjon mélyülni, és pont valakinek segít az, hogy ki tud szakadni a meglévő környezetéből, és mint hogyha madártávlatból látna az életét egy kicsit messzebb kerülni, és sétálás közben gondolkodni rajta. Szóval lehet, hogy ez a menekülés igazából pont ennek az elindítója. És én azt is gondolom, hogy nyilván változik a sebességünk, de hogy van ez a monoton mozgás, ami jár a sétával, legalábbis az én tapasztalatom szerint ez nagyon jól be tudja indítani a gondolkodást, mert egy viszonylag könnyű mozgásforma, az úton megyünk, és közben a gondolataink szárnyalhatnak.
6: Ez a monoton mozgásforma, hogy megyünk, és igazából két láb kell hozzá, meg mondjuk egy hátizsák. Szerintetek vagy látszik, inkább úgy kérdezem, látszik az a tendencia, hogy egyre többen érzik azt, hogy a lábukat egy ilyen irányba viszik, és elindulnak valamilyen kisebb vagy nagyobb zarándok úton. Tehát, hogy látjátok-e mondjuk így a gondolkodásban mondjuk a népszerűségét, hogy egyre inkább talán a világ diktálja azt, hogy ki akarunk szakadni kicsit ebből, és elindulni egy ilyen belső úton is.
4: Szerintem ez nem újszerű, valahogy ez mindig jelen volt az emberiség kezdete óta, hogy vannak ilyen típusú zarándoklatok, utak, utazások, hogyha történelmi kontextusban nézzük, lehet, hogy most ennek nagyobb a látszatja, vagy visszhangja, vagy több helyről halljuk ezeket vissza, vagy pont azért, mert kevesebb a ritualitás a mindennapjainkban, ezért még nagyobb az igény arra, hogy egy ilyen kiszakadás, kilépés meg tudjon történni, és vannak olyan tanulmányok, amik pont az ilyen zarándoklatoknak a ritualizált jellegével foglalkoznak, hogy ez egy más, hogy mennyire éhezzük emberként ezeket a rítusokat, és ezeket szépen félre kigyomláltuk a mindennapi életünkből, tisztelet a kivételnek, és hogy valahogy meg mégis vágyunk rá. És akkor nem a hétköznapokban vannak meg a rituálék, hanem akkor egy ilyen nagyot próbál az ember összehozni.
7: Nem véletlenül foglalkoztok ti most kutatás keretén belül is ezzel a témával. Mm. Egy kicsit mesélnél nekünk a kutatásról, meg hogy hogyan kerültetek ti ennek a látókörébe, mit szeretnétek kideríteni tulajdonképpen?
4: Ez egy nagyon izgalmas interdisziplináris kutatás, azaz több tudományterület érintett ebben a témában. Ennek a háttere egy európai együttműködés egyébként, a European University for Wellbeing egy ilyen jólétet fókuszáló nemzetközi összefogás keretében lehet ilyen projektekre pályázni, és a Santiago de Compostela-i Egyetem vezetésével pályáztunk így 4 egyetem együttműködésében arra, hogy megnéznénk a zarándoklatoknak a pszichoszociális hatását, hogy lehet-e kvázi terápiás hatásuként értelmezni a zarándoklatot, mint olyat, és ennek most a Santiago de Compostela-i Egyetem az egyik vezetője, és ott is egy olyan munkacsoport, aki kimondottan a galíciai kultúráért, ahol ugye Santiago maga van ebbe a tartományba, hogy ott ők egy ilyen, már maga az intézet is egy ilyen nemzetközi, hogy történészek vannak, meg geológusok, meg turisztikával foglalkozó szakemberek, szóval egy ilyen, olyan ilyen, az is egy ilyen, már egy ilyen nagyon különféle együttműködések, és aki a vezetője ennek a kutatásnak, ő maga ilyen történelmi perspektívából vizsgálta korábban, hogy alakult ez a Camino de Santiago az évszázadok alatt, milyen jelentésrétegek rakottak rá, és akkor úgy jött most ez az együttműködés, hogy van olyan a Firenzei Egyetemen egy vidékfejlesztési agráros kutatócsoport, akik ebből a vetületéből nézik, van egy a Kievi Egyetemen egy turizmussal foglalkozó munkacsoport, illetve mi a szemelvejszín a mentálhigiénés részével foglalkozunk, és akkor hogy állítsunk össze egy olyan adatfelvételt, ami minden tudományterületnek megfelel, ez elég nagy kihívás volt, de hogy alapvetően ebből jön az, hogy ilyen mindenféle kérdés van a kérdőívünkben, mi próbáltuk belepakolni azt, ami a lelki, spirituális, érzelmi jólét, társas jólét kérdéseket is lefedi. De hogy akár az is benne van, hogy mi az a szolgáltatás, ami még jobban hozzájárul ahhoz, hogy ez tudjon működni, ez a hatás, vagy mi az a táv, vagy mi az a környezeti, természeti érték, vagy épített örökség, vagy erdős rész, vagy bármi, ami ehhez hozzáad, ehhez a hatáshoz.
7: Nagyon izgalmas szerintem az, hogy Magyarországon, ha arról beszélünk, hogy zarándoklat, akkor mindenki valamiféle külföldi helyszínre gondol. Nyilvánvalóan az El Camino és a cél város, Santiago de Compostela, az sokaknak ott van a fejében. Viszont Magyarországon is vannak zarándokutak, illetve ugye, hogyha az ember akár az El Camino-ra be akar csatlakozni, én úgy tudom, hogy ez hivatalosan úgy történik, hogy akár a házadnak a kapujából is indíthatott az El Caminót, és itt is van a Szent Jakab útnak magyarországi szakasza. De hogy van például, ami az én fantáziámat nagyon birizgálja, és egyszer mindenképpen el akarok menni, ez a Csodarabbik útja Tokajban, Tokaj hegy alján. Ez egy nagyon kicsi út, 80 kilométer az egész, és egy körtúra gyakorlatilag. Nem vagyok zsidó származású, viszont nagyon érdekel az, ami ott van, az a kulturális örökség, amivel ott az ember szembe találkozhat. És ezt hívja meg bennem azt a kérdést, hogy mennyiben kell egy zarándoklat esetében meglegyen a vallási háttér, vagy a valláshoz való bármilyen nemű kapcsolódás, vagy pedig ettől függetlenül is ugyanolyan értékes tud lenni egy ilyen út, hogyha az ember nem kötődik ahhoz a valláshoz.
5: Szerintem számos okból mennek az emberek zarándoklatra, és nem is venném mennyire szigorúan, hogy akkor tényleg része kell, vagy hívőnek kell lennie a zarándoknak, annak a vallásnak, szekuláris okokból is lehet menni, és kíváncsiságból is lehet menni. Én is azt gondolom, hogy így mentem, és ha ez megvan benned, akkor minden jogod megvan ahhoz, hogy teljes értékű zarándok legyél, és azzal is tanulsz arról a kultúráról, vagy arról a vallásról. És egyébként van is egy ilyen út Magyarországon is, hogy a Magyar Zarándok út, ami a Camino mintájára lett megalkotva, de nem az az út, ami a Caminóra csatlakozik be. Én is voltam ezen 2020-ban, ez körülbelül 431 kilométer, ha jól emlékszem, és Esztergomból megy Mária Gyűdre, ami ugye nálunk is két kereszténységhez kötődő város, és én azt gondolom, hogy nem feltétlen kell előre ezt a spirituális alapot meghozni, mert az is lehet, hogy mondjuk pont az út során tudsz ebben jobban elmélyülni, vagy tudsz erről jobban tanulni, akár olyan helyszíneken megszállni, ahol erről többet tudsz megtudni. Úgyhogy talán meg is cserélném ezt, hogy nem kell annak az alapnak még meglenni, közben is megszerezheted.
4: Ezt kiegészíteném egy kicsit azzal, hogy a spiritualitásnak is nagyon sokféle formája van, ahogy te is mondod, lehet, hogy nem kell ez a valláshoz kapcsolódó, viszont aki meg valláshoz tartozik, annak nagyon sok hozzáadott értéke lehet annak, hogyha mondjuk együtt mennek a közösségével egy ilyen zarándoklatra, ahol van adott esetben egy lelki vezető, aki kicsit egy ilyen felvett témákat, vagy irányítottan mond egy olyan beszédet, vagy ad egy olyan útravalót az úton, amit lehet, hogyha egyedül indulok el, akkor nem kapok meg, vagy hogyha nem tartozok ilyen közösséghez, akkor magamnak tudom ezeket megkeresni, viszem magammal azt az adott kis kötetet, vagy keresem a jeleket az úton, ez is lehet, de hogyha van egy ilyen erős közösség, ahol ott van ez a háttértudás, akkor ez nagyon sokat hozzáadhat akkor is, hogyha valakinek nincs ideje elmenni egy ilyen 400 kilométeres Mária útra, hanem összefognak és vasárnap délután átsétálnak Mária Makkosra Normafáról. Ez is lehet zarándoklat, hogyha olyan szemléletben csinálja az ember.
6: Amikor egy-egy hely pont amiatt, hogy valamilyen nagyon jó vagy nagyon populárissá válik, amikor egy-egy hely

0: Kaminónak emiatt változott is a teljesítési szabályzata. Tehát a Kaminó teljesítése után jár egy, hát egy ilyen oklevél jellegű dokumentum, az a neve, hogy Compostela, és az volt régebben a minimum elvárás, hogy 100 kilométert úgy kell menni, hogy a legutolsó szakasz, tehát hogy a Santiago-ba vezető szakasznak kell lennie, ez mindegy, hogy melyik úton, de nem olyan sok út van egyébként csak ott, ami közvetlenül oda vezet, és ez most már megváltozott, hogy nem kell feltétlenül egyenesen oda vezetnie, hanem lehet mondjuk korábban indulni, tehát hogy a nagyobb útvonalnak egy előbbi részén mondjuk menni 80 kilométert, és akkor csak az utolsó 20-at megtenni Santiago-ba, pont azért, mert ezek a nagyon utolsó szakaszok már rendkívül tömegben...
1: Ilyen fesztivál hangulat van szinte már.
2: Konkrétan, 21 igen. évvel ezelőtt voltam ott, és az utolsó 100 kilométeren konkrétan könyöklés ment, hogy az ember odaérjen a zarándok szállásra, vagy egyáltalán bármilyen szállás helyet tudjon találni 2005-ben. Szóval, hogy szerint már akkor is ez így nagy... tömeg volt ott.
3: Bocsánat, csak hogy ezt hallva azért ez nagyon nem azt a romantikát hozza be, amilyen elképzelésünk van erről a zarándok útról.
1: Igen, hogy a fejünkben ott közben el tudunk gondolkodni, el tudunk mélyülni, miközben lelöknek az útról.
0: Hát igen, most már jobban talán ki kell választani azokat az időszakokat, ahol mi rugalmasabbak tudunk lenni, tehát mondjuk április, október esetleg, ami nem annyira zsúfolt ott az úton, vagy akár más utak is, tehát például ha van, akinek ez jó lehetőség, vagy szívesen csinálja, akkor most már a Kanári-szigeteken is egyébként van Kaminó, ami ennek minősül, és akkor egy másik útvonalon megyünk. Sokan ugye most hallanak a Santiago-i Kaminóról jobban, és akkor konkrétan azt az igazit szeretnék csinálni, de ezt az élményt szerintem máshol is, akár Magyarországon is ugye meg lehet találni.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy egyrészt az, hogy milyen motivációval indul el az ember, választ valami olyan helyet, ami számára kiemelt, vagy fontos, ez akár vallás mentén, akár bármi mentén lehet egy cél, ugye azért az zarándoklatok hagyományosan ugye vallásos helyekhez kapcsolódnak, de hogy az, hogy elindulok és megtalálom, nyilván segít az, ha van valamennyi infrastruktúra, ugye ez is részben a kutatásunknak egy témája, hogy mennyibe segít, vagy akár elveszi az értékét, hogy már ott van a mobil appon az egész útvonal, és folyamatosan a kezemben van a telefon, akkor hol van a digitális detox hatás, amiért egyébként kiszakadtam volna az egészből, míg ha elmegyek tényleg, nem tudom, Mária Besnyőre, és nem találkozom senkivel útközben, mert szerda délelőtt megyek, akkor az lehet, hogy többet tud adni adott esetben.
1: Ebből azt is kihallom, hogy egyrészt van olyan, amikor én választok mondjuk vallási okok miatt egy zarándok utat, de ebből ki tudom azt is hallani, hogy bármilyen útra el tudok menni, hogyha vallásomat viszem magammal, és ezáltal tudom megélni azt zarándok útként.
2: Szerintem igen.
0: Sőt, még vallás nélkül is elmehet zarándok útra. Én találkoztam olyan emberrel a Kaminón egyébként még 2019-ben, aki rákbetegségből épült fel, és ez volt neki a spiritualitása megélése, hogy akkor ez egy ilyen élethez és egészséghez való visszatérés volt neki, és nem volt neki vallási oka. De olyan vallási ok is lehet egyébként. Sokszor csinálták azt régebben a Kaminón, hogyha valami kívánsága volt az embereknek, és imádkoztak Szent Jakabhoz, hogy az a csoda teljesüljön, például, hogy valamelyik szerettük gyógyuljon meg, és hogyha az a csoda létrejött, akkor hálából mentek el erre a zarándok útra. Ami nyilván nem feltétlen valakinek a saját erős hite miatt volt, nyilván valószínűleg akkor lehet, hogy megtalálta ezt a hitét ebben a csodában, de hogy szerintem számos oka lehet ennek, és nem kell ilyen nagyon szigorúan venni. Ami neked spirituális, vagy ami neked csoda, abból azokból te elmehetsz egy zarándok útra.
4: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik.
1: Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál, mitől félünk, és hogyan használjuk okosan? Magenta Podcast, a digitális élet emberi oldala. Folyamatosan online vagyunk, mégis egyre többen keresik a csendet, a lelassulást és a valódi kapcsolódást. De vajon tényleg képes néhány száz kilométer gyaloglás átírni a gondolatainkat? Enyhíteni a szorongást, vagy akár új irányt adni az életünknek? Mai vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük nézzük meg, mit mond erről a tudomány és a személyes tapasztalat. Hogyan alakítja át az elmét a hosszú gyaloglás, miért válhat a zarándoklat mentális terápiává, és hogyan találhatunk rá önmagunkra egy olyan világban, ahol szinte lehetetlen kikapcsolni.
2: Ez jutott még eszembe, hogy, és ez pont ahhoz tett, hogy mennyivel másabb volt régen, amikor tényleg az ember sétált adott esetben egy papírtérképpel, iránytűvel, miközben ott van nálunk az az eszköz, amitől szabadulni szeretnénk, mert azon van a térkép, és úgy sokkal egyszerűbb elmenni. Mennyiben módosítja ez, vagy mennyire kell szerintetek tudatosnak lenni, hogy a lehető legminimumabb módon használjuk ezeket az eszközöket, és ne feltétlenül azért menjünk útra, hogy utána ebből rengeteg lájkot szerezzünk, és rengeteg megélésünk legyen azzal, hogy sok a szív. És a...
3: Simán lehet úgy zarándok útra menni, hogy folyamatosan közben jönnek a értesítések, posztolok az Instagramra, folyamatosan hallgatom a zenéket, hogy valahogy ez a ritmusváltás se tud megtörténni, meg a gondolatok összerendeződése, amit mondtál, de hogy ez egy döntés, az, hogy elindulok így, és aztán a végén nézek magam elé, hogy na miért nem történt meg az a csoda, amiről mindenki beszél, ehhez valahogy tenni is kell. Szóval szerintem ez egy tudatos döntés, ugyanúgy, hogy mint ahogy van benne egy fizikai kihívás, egy lelki kihívás, ez is egy lelki kihívás tulajdonképpen, hogy leteszem, vagy lezárom azokat az applikációkat, és tényleg csak akkor nyitom meg azt a térképet, vagy hogy hol van a szállás, hogyha már ott vagyok előtte, nem sokkal.
4: És azt szerintem igazán nehéz manapság, mert mint én ebből azt hallom ki leginkább, hogy le kell valamennyire szakadnunk a történetekről, mint ugye akár egy zene, egy könyv, egy beszélgetés, egy Instagram, akármicsoda, ezek mind-mind történetek az életünkben. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a saját belső videónk, filmünk mellett rengeteg más film fut, amire mind odafigyelünk, és ez segít minket abban, hogy ne figyeljünk a belső filmünkre. És ez a legnehezebb talán, vagy én ezt tartom a legnehezebbnek, hogy merjünk újra befelé figyelni erre a belső hangra, talán ez a legnagyobb kihívása, és nem tudom, van-e trükkötök erre azon túl, hogy döntsük el, hogy hogy tegyük le ezeket a dolgokat? Van-e esetleg bármilyen más megoldás, ami segítheti a hallgatókat, akik ilyesmire készülnek?
5: Hát hagyni kell egyébként ezt a nehéz érzést kibontakozni szerintem. Sokaknak nehéz egyedül lenni a saját gondolataikkal, és igen, szerintem fontos, hogy ilyenkor ne nyúljunk a telefonhoz, vagy akár könyvhöz se egyébként, szóval, hogy valami, ami eltereli a gondolatainkat, érdemes ezekkel maradni. Én szoktam azt érezni ilyen hosszabb túrákon, zarándokutakon, hogy egy jó hét körülbelül szükséges ahhoz, hogy letisztuljanak a gondolataim. És vannak is ilyen érzéseim olyankor, hogy na jó, most már végig gondoltam mindent, amire nem volt eddig időm, és akkor most már így jöhetnek új gondolatok. De egyébként én nem ellenzem annyira azt, hogy mondjuk zenét vagy podcastet hallgassunk, sőt egyébként az sem, hogy kapcsolódjunk emberekkel online, mindaddig, amíg ez tényleg nem egy ilyen menekülés egyébként, amiről ugye volt már szó. Tehát hogyha mondjuk most az én leghosszabb túrámra gondolok, ami 72 napos volt, és akkor mondjuk 8-10 órát kint vagyok, és sétálok, ott azért szerintem mondjuk elfér egy olyan óra, ahol beszélgetek emberekkel, és mondjuk a többi alatt pedig gondolkodom, nézem, hogy merre van az út, hogy nem is kell feltétlenül annyira szigorúnak venni, és szerintem ez fontos, hogy nincs ilyen, hogy az, aki nem tudom, nem olvas el egy könyvet sem, vagy előveszi a telefonját, az nem igazi zarándok. Mindenkinek ez mást jelent szerintem.
2: Jó, de ez, bocsánat, egy mondat, hogy ez azért fontos, hogy az egy órát mondjuk nyomkodod, az nem úgy egy óra, hogy amikor csippan megnézem, az csak 16 másodperc, tehát hogy tulajdonképpen igen, folyamatosan nézed, hanem igen, hogy van egy dedikált idő, amikor előveszed, megnézed és elrakod, mert egyébként ilyen alapon én is csak egy órát, egy nap, csak folyamatosan.
5: Igen, de hozzáteszem, hogy nagyon kényelmetlen túrázás közben telefonozni. Tehát, hogy nem lehet egyébként szerintem egy órát, legalábbis én mindig azt csináltam, hogyha valamit telefonoztam, akkor az már akkor volt, mikor megérkeztem, mert hogy a jobb kezembe fogom, és akkor van rajtam egy 10 kilós hátizsák, az borzalmas fájdalmakat tud egyébként okozni pár perc után, úgyhogy ez mondjuk jó, mert akkor nem lehet túl sokat telefonozni.
3: Kicsit behoznám azt a szempontot, hogy nem feltétlenül mindenki egyedül megy hosszú útra, hanem rövidebb utakra a közösségben, és ott is érvényes egyébként ugyanez a szempont, amiről beszélünk, hogy ne az legyen, hogy a telefonomat nézegetem, hanem ott meg pont az lehet az elmélyülésnek a kulcsa, hogy nyitott vagyok a társaimra, a környezetemre, és akár egy ilyen közös lelki gyakorlat, egy közös ima során átadni magam ennek az élménynek, ez is segítheti ezt az elmélyülést, amiről beszéltünk az előbb.
5: Még annyit hozzátennék, hogy azért a telefon az olyanoknak, mint én, aki nem tud papírtérképen tájékozódni sem iránytűvel, sajnos, nagyon szeretnék képes lenni rá, de hogy én olyan vagyok, aki stresszel, hogyha már nem látta a jelet mondjuk egy ilyen 3-4 perce, akkor én már úgy vagyok, hogy szerintem rossz irányba megyek, és rögtön szeretném is nézni, hogy hol mentem rossz irányba, ezért is nem szoktam sokat eltévedni, mert időben elkapom, és én azt gondolom, hogyha nem lennének ezek a digitális eszközök, hogy én segítséget tudjak kérni, akár úgy, hogy valakitől, akár úgy, hogy egy alkalmazástól, a természetjáró apptól mondjuk, hogy hol vagyok, akkor én nem biztos, hogy mennék, mert azért kell ez a biztonság, hogy jó úton vagyok.
3: Pedig néha jó eltévedni.
5: Néha jó.
3: Néha még veszélyes, persze.
5: De visszatalálni még igen, jobb.
4: De volt ilyen élményed, bocsánat, eltévedős élményed, de mi jól
3: sikerült? Volt, persze. Volt, hogy más faluban kötöttünk ki, mint ahogy terveztük. Aztán volt egy 2 plusz nap így az út, de hogy akkor az ott belefért, és ez is valahogy egy rugalmasság, tanulás, hogyha tényleg nem a utolsó busz meg a megfelelő gyógyszer a tétje a dolognak, hanem hogy lehet ennyi rugalmasság, hogy egy új helyzethez kell tudni alkalmazkodni, hogy lekéstem, eltévedtem, máshol kötöttünk ki, ez is egy nagyon értékes tanulási folyamat, és nagyon meghozhatja ezt a fajta élményt, hogy lám, valami nehéz volt, és én megoldottam, és valahogy ez is hozzájárul ehhez a csoda érzéshez. Nekem nagyon sok olyan élményem volt a saját Camino zarándoklatomon, meg mit meséltek így a környezetemben emberek, hogy amikor megtörtént ez a magamra hangolódás, akkor megéreztem, hogy milyen ételre van szükségem, milyen italra, milyen emberek fognak engem megtalálni, akikhez kapcsolódom, és ők pont azt adják majd nekem, én meg nekik, amire éppen meg van írva, hogy azt adjuk éppen egymásnak, és akkor tovább megyünk, vagy hogy meddig kísérjük egymást egy úton, annak is volt egy ilyen jelentősége, hogy valahogy, amikor jobban megérkezik, ez nincs ez a sokféle történet, amit mondtál, Marci, hogy eltereli a figyelmünket, amikor a saját történetemben megérkezem, akkor sokkal jobban érzem, hogy mi az, ami engem tovább visz, vagy táplál, vagy ad valamit, vagy én hozzáadok a másiknak a történetéhez.
2: Az emberek iránti rugalmasság, ez azért is fontos lehet, ahogy hallgatlak, mert ugye nem mindegy, hogy kivel indulok, mondtad, hogy lehetsz ezt többen,
3: igen.
2: Mert hogyha pont egy olyat fogok ki, hogy én csöndesedni akarok, ő meg folyamatosan beszélni, akkor valószínűleg ő teszi inkább tönkre az én utazásomat, mint én az övét, bár lehet, hogy ő meg attól frusztrált, hogy hát miért nem akar velem dumálni. Tehát jó, hogyha kb. Egy dolgot szeretnénk, vagy érezzük ezeknek a hívását, hogy kikkel fogok találkozni, és abba úgy beleengedem magam ezekbe a találkozásokba.
3: Ez is egy nagy tanulás, hogy megtanulni, megbeszélni ezeket, hogy figyelj, Lici, most egy kicsit ne szólj hozzám, menj el dumcsizza, nem tudom, valakivel mással, én meg megyek egyedül, de ott aztán este találkozunk, és akkor megbeszéljük újra, hogy valahogy ez is egy ilyen nem könnyű, ez is ugyanolyan megterhelő tud lenni, mint hogy 50 kilométer, vagy 40, vagy 20, vagy kinek mennyi, az annyi.
5: Sokan egyébként szerintem úgy mennek idézőjelben együtt, hogy elindulnak reggel együtt, és akkor megbeszélik, hogy hol fognak este találkozni, de hogy nem feltétlenül sétálnak mindig egymás mellett. Mert akkor az is lehet, hogy tudnak egyedül is új emberekkel találkozni, lehet, hogy úgy jobban kialakul egy természetes beszélgetés, mint hogyha már két ember beszélget, és egy harmadik szeretne mondjuk becsatlakozni.
4: Beszélgettünk a célról, és korábban, és engem azért ez még mindig nagyon érdekel, hogy vajon nekem úgy kell elmennem egy zarándokútra, hogy az legyen a célom, hogy én most itt befelé fordulok, önismeretet gyakorlok, valóban foglalkozom a lelkemmel, és csak akkor tud megtörténni, vagy elindulhatok csak simán sétálni, és akkor is megtörténhet ez a fajta változás.
3: Erre most azt tudnám mondani, hogy pont erről szól a kutatásunk részben, mert van benne ilyen kérdés, hogy milyen motivációval indul el az, aki elindul, meg azt is nézzük, hogy milyen útra megy, milyen hosszan, kikkel, szervezett, nem szervezett, minden, amiről itt eddig beszéltünk, és hogy utána milyen élményeket, milyen tapasztalásokat hoz ki belőle. Ez mind ugye nagyon szubjektív, meg a két élmény nem lehet összehasonlítani, de valahogy mégiscsak abban bízunk, hogy lesz egy képünk arról, hogy kijön-e az, hogy bármilyen módon meg tud történni az, hogy én megéltem a, nem tudom, spiritualitást, a magamhoz kapcsolódást, a érzelmi jólétet, vagy ez inkább jellemzően akkor történik meg statisztikailag, ha hosszabb úton van valaki, vagy ha inkább egyedül, vagy inkább csoportosan, vagy inkább megvan az a plusz lelki muníció, vagy ki tudja, nem tudom, úgyhogy augusztus közepéig lehet kitölteni a kérdőívet, ezt csak így beszúrom, hogy utána elkezdjük az elemzést. Hogy aki bármilyen zarándoklaton volt az elmúlt 5 évben, az bátran töltse ki.
2: Nekem egy dolog jutott eszembe így a filmedet nézve, Anilla. Pont ez, hogy mennyire, miközben látszik a filmen, hogy ott nem végig kísért kamera, De volt-e benned ilyen, hogy amikor viszont megjelent? Egyrészt volt-e olyan, amikor azt mondtad, hogy figyelj, most ne, mert éppen olyanban vagyok, hogy most éppen nem vagyok alkalmas arra, hogy beszéljek? Vagy amikor tudtad, hogy lesz a felvétel, előtte már gondolkodtad, hogy mit fogsz mondani? Tehát, hogy ez mennyire nehezítette mondjuk ezt az utat, hogy tudtad, hogy lesz ebből egy film?
5: Amikor forgatási napok voltak, én annak mindig nagyon örültem, mert addig is volt társaságom, és ugye azért főleg néhány olyan része a kékkörnek, mint mondjuk az alföldi részek, ott nagyon kevesen vannak, szinte alig találkoztam valakivel, úgyhogy, mert minthogy aki túrázott, nyilván így esténként találkoztam emberekkel a falvakban, de én mindig nagyon vártam ezt, és az, hogy készültem-e arra, hogy mit fogok mondani, vagy sem. Annyiból igen, hogy nyilván folyamatos kapcsolatban voltunk, és én meg folyamatosan gondolkodtam a sétálás közben, tehát ilyen szinten nyilván voltak már kész gondolataim, amiket a forgatási napokon csak el kellett mondanom, de ilyen nagyon nem volt, hogy hú, most így nem annyira beszélnék talán akkor, mikor van egy olyan rész, amikor a barátaim is meglátogattak, és igen, akkor igen. Minden percet velük akartam tölteni, és talán akkor egy kicsit így voltam, hogy most ez fontosabb, hogy a barátokkal együtt legyünk, de az sem volt egyébként nagyon zavaró. Szóval ezeket mindig vártam, de azért a jelentős részében 90%-ában biztos, hogy egyedül voltam.
2: Csak azért gondolkodtam ezen, mert hogy az, a mostani világban ugye az, hogy megmutassunk ilyet, simán el tudnám képzelni, hogy valaki úgy forgat le egy ilyet, hogy folyamatosan ő kamerával veszi, és közben kommentálja a dolgokat, csak hogy ott pont az a része vesznél, inkább lenne egy természetfilm, mint egy belső utazás, hiszen meg akarok felni, és valamit elő akarok állítani, és ez volt jó a tiéd, vagy látszott, hogy ezek dedikált napok, bár nem feltétlen kimondva volt, de hogy csak kíváncsi voltam erre a részére.
5: Lehetne így is, igen, hogy egy teljes végigkövetés van, de mivel ez egy szerelem projekt volt, erre sajnos nem volt kapacitásunk, hogy egy ilyen teljes stábot és minden egyes nap tudjunk. Biztos, hogy abban is van nagyon sok mondani való, és van is ugye, aki így forgat. Nálunk ez azért tűnik ilyen természetesnek, mert természetes is volt.
4: Vajon, amikor az ember megél egy ilyen élményt, akkor azt utána hogy tudja átvinni a hétköznapokba? Szerintem ez óriási kérdés, akár egy pusztanyaralás után is, ami nagyon jól telik, az ember megnyugszik, kicsit kisimulnak az idegei, majd visszatér, elkezdődik a hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, és már el is felejtette, hogy egyáltalán nem régen még a tengerparton üldögélt. Szóval hogy lehet átmenteni akár egy rövid zarándoklaton is tapasztalt nyugodtságot, csendet, békét a hétköznapokban?
3: Én azt gondolom, hogy valahogy itt a rituálékhoz nyúlnék vissza, hogy ki tudok-e alakítani utána mindennapjaimban egy olyan apró kis szertartást, egy apró kis szokást beépíteni, ami visszaadja, vagy emlékeztet erre az állapotra, vagy élményre.
4: Mondasz példát esetleg akár a saját élményeidből, volt egy ilyen rituálé, amit be tudtál te építeni?
3: Ez most nem zarándokos példa, de lehet, hogy ötletet ad, aztán majd legfeljebb kivágjátok a felvételből, hogy egy táborban, amikor voltam, ott is megéltem ezt a nagyon kiszakadok valamiből, nagyon szuper élmény, fantasztikus élmény, és nagyon nehéz volt vissza navigálni a hétköznapokba utána, mert hogy a táborban, vagy akár egy zarándoklaton megélem azt, hogy mindenki pozitívan viszonyul hozzá, mindenki elfogadó, mindenki jaj, de jó, hogy itt vagy, stb. Az a hétköznapokban meg nem feltétlen ez történik, pláne amikor egyszerre három gyerek ordít a konyhába, és valahogy elkezdtem magamba énekelni a tábordalt, amit ott tanultam, és ezzel sikerült visszavinnem magam ebbe a helyzetbe, hogy valahogy ez adott erőt, és utána mások is mesélték szintén ebből a táborból, hogy nekik szokásukká vált, hogy karácsonykor ezt éneklik, meg más ilyen kiemelt helyzetekben rituálésítják ezeket a szokásokat. Nem tudom, hogy neked van-e ilyen élményed?
5: Nehéz egyébként szerintem megtartani a mindennapokban, mert nyilván, ahogy visszatérünk, abba a szerepünkbe is visszatérünk, amelyből éppen kiszakadtunk. És ezt én most is tapasztaltam, nemrég jöttem vissza Magyarországra egy több hónapos dél-kelet-ázsiai útról, és hirtelen ugyanaz vagyok, mint aki voltam, mielőtt elmentem, és olyan az egész, mintha egy álom lenne. És nekem is így emlékeztetni kell magamat, hogy jó, de amúgy egy csomót fejlődtem az út alatt, egy csomó problémát megoldottunk, világot láttunk, úgyhogy nem könnyű. Ami a túrázás és zarándoklat kapcsán nekem segít, de volt egy ilyen jó szokásom előtte is, hogy próbálok hosszabb sétákat ugyanúgy beiktatni a mindennapokba, mondjuk nap végén fél órát, egy órát, ahogy van időm, csak hogy az a monoton mozgás azt a fajta gondolkodást előhozza belőlem, amit mondjuk egy zarándoklat alatt is megtapasztalok, és akkor hagyjam a gondolatokat szépen folyni az agyamban. Ez talán segíthet szerintem. A másik, amit meg én nagyon szeretek csinálni, csak azért nehéz javasolni, mert tisztában vagyok vele, hogy erre nincs mindenkinek lehetősége, hogy szerintem jó az, hogyha minden évben egy picit el tudunk menni egy pár napot. Csak hát ezt ugye könnyű mondani, hogy akkor mindenki menjen el 5 napra, az zarándoklatra, vagy hosszabb túrára. Nekem a tavalyi volt az első, hogy nem tudtam egy hétre se elmenni, és pedig priorizálom szerintem ezt, de valahogy mégsem sikerült, és nagyon hiányzik, és most már a 2026-ot nem szeretném úgy végigcsinálni, hogy nem voltam mondjuk egy hétig, és örülök neki, hogyha ez egyre inkább lehetséges embereknek. Egyébként az is segít, hogy sokan most már tudnak online dolgozni, és tudom azt is, hogy sokaknak ez teljesen ellentmondásos, hogy mondjuk elmenni egy zarándoklatra és közben dolgozni, de egyébként én a Camino alatt is végig dolgoztam, és nem feltétlenül zárja ki a jó élményt. Szóval lehet, hogy ezzel lehet még egy picit operálni, hogy egy hét home office, de akkor közben zarándokolunk is. Reggel 6-tól délig túrázunk, délután pedig dolgozunk.
4: Feltéve, ha nem a munka elől akarsz egy kicsit elmenni, vagy el szabad menni, mert akkor ugye ez nehéz megélni ennek a mélységét.
3: Amúgy még egy dolog eszembe jutott, egyrészt az, hogy a zarándoklat alatt megéltem, hogy mennyire kevésre van szükségem egyébként fizikailag, és úgy emlékszem, hogy ez azért nagyon sokáig utána kitartott, ez a fajta minimalista hozzáállás az élethez, hogy tulajdonképpen nincs szükségünk ennyi cuccra, ami körülvesz minket, meg mindenféle szolgáltatásra, mert hogy sokkal kevesebből, meg sokkal jobban is meg lehet oldani, és amit mondtál, az is bennem volt, hogy utána azok a találkozók, vagy azok a mini, akár csak egy erdei séta, akár egy rövid kirándulás is jól szinten tudja ezt tartani, de lehet, hogy fél év múlva okosabb leszek, mert ilyen kérdésünk is van a kérdőívben. Most belelestem, hogy milyen válaszok jöttek eddig egyébként ma reggel, és volt olyan, hogy minél hosszabb maga az a rándoklat, annál tovább kitart, de hogy többen mondják, hogy ez a visszajágyazás a hétköznapokban a tapasztalásoknak, ez azért kihívás sokaknak.
5: Nekem az az érdekes, hogy amikor elmegyek egy újabb zarándoklatra vagy túrára, azt szoktam érezni, hogy ott folytatom, ahol abba hagytam, és minthogyha ez a sétáló önmagam, ez egy ilyen folytonosság lenne, és mindig azt érzem, hogy na most meg az nem történt meg, ami a való életem, és igazából ezt szoktam csinálni, hogy így pakolom az egyik lábam a másik után. És olyankor most már nagyon könnyedén be tudok ebbe a mentalitásba kerülni, pont ebbe az egyszerűségbe, hogy az a fontos, hogy legyen fedél a fejem fölött, igyak elég vizet, egyek elég kalóriát, legyek ott testben és lélekben.
3: Igen, minél többet csinálja az ember, annál könnyebb ebbe így belépni.
5: Abszolút.
3: Ez a komfortzónán belülre kerül.
5: Igen.
2: És az segíte, akár az indulás előtt, hogy megfogalmazom magamba, hogy miért szeretnék elmenni erre, és mikre keresek választ, mint hogy szanaszéjel ilyen lepkehálóval vadászom az éppen arra repkedő gondolataimat. És a végén, akár az utolsó szakaszon, vagy amikor vége, ott csinálok egy elemzést, hogy mert mennyire jutottam attól a témától mélységben, amire elindultam, és hogy az segít-e, hogy a mindennapokban, hogy a Marcs is kérdezte, tudjak abból vinni olyan muníciót, hogy tudom, hogy miért indultam, hol tartok ezen az úton, és hogy van-e szükségem még erre ezt egy másik úton esetleg mélyíteni, és ugyanonnan folytatni, ahol abba hagytam.
3: Ez egy tök jó kérdés, pszichológusként az a tapasztalatom, hogy nem olyan könnyű ezeket a kérdéseket megfogalmazni saját magunknak. Van, akivel nem tudom, egy évig dolgoztunk azon, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi a kérdése tulajdonképpen, amin aztán dolgozni szeretne, és valahogy az a rándoklattal is így vagyok egy picit, hogy van, akinek ahhoz kell egy kiszakadás, meg elmélyülés, hogy egyáltalán meg tudja fogalmazni, hogy mi az én kérdésem tulajdonképpen ebben az élethelyzetben, vagy saját magamtól, vagy a világtól, és van, aki már úgy megy el, hogy van kérdésem, és arra keresem a válaszokat. Szóval nagyon sokféle helyen tarthatunk az életben ilyen szempontból, és ez nem életkor függő, hanem sok mindentől függ.
5: Szerintem fontos, hogy tudd azt, hogy miért csinálod. Azt nem tudom, hogy kell egy ilyen konkrét kérdés, amire keresed a választ, de hogy miért csinálod, az azért fontos, mert lesznek nagyon hamar, nagyon nehéz fizikai és mentális napok, főleg harmadik, negyedik, ötödik nap, az egész tested azt mondja, hogy na jó, ennek itt és most vége, és menjünk haza. És szerintem ott nagyon fontos tudni, hogy miért vagy ott. Különben, ha valaki másért csinálod, vagy nem tudod pontosan, hogy miért indultál el ezen az úton konkrétan, akkor ott fogsz venni összeroskadva, hogy minden egy tapottat sem tovább. De hogyha szerintem ezen túl tudsz jutni, és el tudsz mondjuk ezen a holdponton át tudsz rajta jutni, akkor a tested is, és egyébként a mentalitásod is idomulni fog hozzá, és akkor már talán jobban tudsz ezeken a kérdéseken is gondolkodni.
2: Viszont emiatt
3: Azt tenném még hozzá, bocsánat, ha most megint visszaveszem azt a sapkámat, hogy nagyon sokféle zarándoklat létezik, pláne kimondottan vallási meggyőződésből induló zarándoklatoknak nagyon gyakran akár vagy gyógyulás, akár vagy valamiért hálát adni, vagy a Istenben való hitben való megerősödés, vagy bármilyen vallási felekezethez is tartozik az ember, hogy ez is egy cél, és akkor nem kell keresni ezt, hogy mi az én célom, mint egyszeri ember, hanem hogy van egy ilyen nagyon nagyon könnyen jövő kérdés, hogy akkor én erre emiatt indulok el. Ez sokaknak nagyon sokat ad.
2: És ide kapcsolódik az, amit akartam kérdezni Anilla története kapcsán, vagy amit meghívott bennem, hogy pont amiatt, ezek a nehézségek miatt van-e olyan személy, akinek pont emiatt nem való, hogy elinduljon egy ilyenen, mert olyan mélységet be tud belezuhanni, ami neki ott önállóan az erdő mélyén adott esetben egyedül, az nem építő lesz, hanem még mélyebbre löki.
5: Szerintem annak is való, akinek nem való. Mindig erre gondolok. Tehát, hogyha valaki elmegy egy zarándokútra, és utálja minden percét, az is mond róla valamit, akkor érdemes azzal foglalkozni, hogy miért, hogy mi volt az, ami ennyire kellemetlen, mi a súlycipelés, az, hogy mások horkolását kell hallgatni, az, hogy túl nagy csend van a fejemben, de szerintem az is egy csomó mindent tud rólunk elmondani, hogyha nem való nekünk.
3: Én most egy kicsit a pszichológus fejjel azt gondolom, hogy ha valaki azt éli meg, hogy nagyon-nagyon nem, meg olyan élmények jönnek fel benne, amikkel nagyon nem tud mit kezdeni, akkor érdemes segítséget kérni. Akár útközben, akár otthon. Szóval nem van az a helyzet, amikor én azt gondolom, hogy nem kell ezt erőn felül tolni, hogy van az a betegség, van az a megzuhanás, van az a feljövő trauma, amivel nem biztos, hogy ott muszáj megküzdeni. Biztos nagyon sokat ad, ha ott is tud vele valamit kezdeni, de nem szégyen segítséget kérni ebben a helyzetben.
2: Vagy itt jön be a közösség ereje, hogy közösségben menni, vagy olyan valakivel menni, aki tud támogatni az úton is, ha olyan helyzetbe kerülök, ahol önmagam nem tudnék vele megbirkózni.
4: Uh-huh. Egy izgalmas vetületet szerettem volna még behozni, ez pedig Viktor Törner antropológus nevéhez kötődik ez a gondolat, hogy ő azt mondta, hogy a zarándoklat során megszűnnek azok a társadalmi hierarchiák, amik betesznek minket a különböző dobozokba, és hogy létrejön egyfajta közösségélmény. Ez nem az a fajta közösségélmény, hogy a közösségben gyaloglok, és így érzem a közösséget, hanem ebben az egyenrangúságban megélem azt, hogy én is csak egy vagyok a sok közül. És ez nagyon felszabadító tud lenni, és egyszerre tud talán valamiféle magyarázatot adni arra a fajta magányosságra, amit nagyon sokan érzünk így a városi mindennapokban. Mit gondoltok erről?
3: Én is pont ebből a tanulmányból készültem egyébként, és hogy ő ezt ilyen liminális élménynek is megfogalmazza, ami azt jelenti, hogy kb. Egy ilyen, ott hagyom a mindent, ez az első lépés, és utána tudok belépni ebbe a határhelyzetben vagyok tulajdonképpen, és ott tud megszületni ez a közösséghez, valamihez tartozom, hogy mindannyian ugyanazon az úton járunk, ugyanúgy úton vagyunk, ez egy nagyon erős ilyen bajtársiasságot, vagy testvériséget tud meghozni zarándokok között, ez nagyon jó volt megtapasztalni ezt az érzést annó így személy szerint, és akkor onnan visszalépni, az, ami még a Törner szerint is egy kihívás, hogy hogyan tudom utána ezt az élményt továbbvinni, integrálni, hogy van egy ilyen egy vagyok az emberiséggel, vagy egy vagyok Istennel, vagy egy vagyok mindennel, a természettel, az anyaföldel, bármivel kinek világnézete szerint, hogy van egy ilyen egység megtapasztalás, ez szerintem nagyon fontos élmény, és nagyon építő, nagyon előre tud vinni az önismeretben, meg az életünkbe, és tetszik, amit mondtál, hogy a magány érzetet tudja oldani, még akkor is, hogyha egyedül van úton az ember.
5: Szerintem ez csodás gondolat, és most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy keresnünk kéne több ehhez hasonló tevékenységet, ami így ennyire le tudja bontani a különbségeket, és kihangsúlyozni azt, hogy a nap végén mindannyian emberek vagyunk, és ételre, fedélre, a fejünk fölött ezekre a dolgokra van szükségünk, és nem másra.
3: Igen. Egy ilyen bevallási szertartásként is utalnak rá, ami ugye a modern világban nagyon gyakran kimarad nagyon átalakult, ugye visszanyúlnak ide a ritualizált élményeinkhez, hogy valahogy ezek a beavatási szertartások, most nem a tüzön átugrálásra gondolok feltétlenül, hanem olyan ünnepek, olyan keretek, olyan társadalmi történések, amik egy ilyen szövetbe, egy ilyen egységbe tesznek minket így társadalmilag.
4: A mai beszélgetésből az mindenféleképpen kiderült, hogy nem is feltétlenül megtett kilométerek azok, amik számítanak, hanem a hajlandóság, hogy mondjuk ki tudjunk lépni a komfortzónánkból, képesek legyünk újra rítusokat, rituálékat találni magunknak, és magunkra figyelni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk, és beszélgettünk egy kicsit, és természetesen nektek is, hogy meghallgattátok ezt az adást. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok, köszönjük
3: Sziasztok, köszönjük!
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament, létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaságot. Napos, száraz idő lesz ma kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Fenn kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét a fővárosi parkolásnál, jelentette ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkolóautomaták leszerelésének megállítását. Mint fogalmaztak, egyetlen közszolgáltatás esetében sem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon. Minden kórházban fekvő rászoruló gyermek mellé kerülhet képzett önkéntes a jövőben. A szociális és családügyi miniszter közölte, hogy jelenleg a szülők nélkül kórházban ápolt gyerekek negyedéhez járnak el szervezetten a segítők. Kátai Németh Vilmos tegnap a Csecsemőringató program országos kereteiről egyeztetett állami, szakmai és civil szervezetekkel. Biztonságban van az ország energiaellátása, annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott intézkedés. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Egyetemisták tisztították meg a Bodrog folyót az első egyetemi petkupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sáros Patak és Olasz Liszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Napról napra melegszik az idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
7: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig visszautazunk az időben. Ezúttal 2025. október 29-ére. Ezen a napon leszavazta Karácsony Gergely főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztését a fővárosi közgyűlés. És szintén 2025. október 29-én a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége Péter Zsigmond volt, és arról beszélgettek, hogy egy vakembernek hogyan segíthet a mesterséges intelligencia.
8: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról műsor valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, nézőinket a YouTube csatornán, hallgatóinkat a Spotify csatornánkon, az Apple Podcast-en, illetve bárhol, ahol belefutnak ebben a műsorba. Ebben a műsorban mindig különböző irányokból vizsgáljuk a mesterséges intelligenciát, immár lassan egy éve. Ma egy egészen különleges vendégünk lesz, nem fejlesztő, nem AI prompt szakértő. Ő egy olyan ember, Péter Zsigmond, aki a stúdióban, aki számára a mesterséges intelligencia nem csupán technológia, hanem egy valódi segítség a mindennapi életben. Ő vak, mégis hihetetlenül pontosan látja, hogy mit tud adni a mesterséges intelligencia. Erről fogunk beszélni. Szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
9: Szervusz, én köszönöm.
8: Ebben a műsorban általában mindig úgy kezdjük, hogy a vendégtől megkérdezem, hogy ő mióta foglalkozik a mesterséges intelligenciával, így most nálad is ez az első kérdés. Hogy fedezted fel magadnak?
9: 3 évvel ezelőtt fedeztem fel. Igazán már nem emlékszem, hogy az interneten hogy akadtam rá erre a témára, de hamar felismertem azt, hogy ugyanúgy, ahogy a szoftverek segítségünkre lehet nekünk, vakembereknek, ugyanúgy ebben is nagyon nagy lehetőségek vannak. Könnyíthetik az életünket, segíthetnek nekünk.
8: Még mielőtt belemennék abba, hogy mire használod, hogyan sajátítottad el? Hiszen ez még mondjuk egy látóembernek is általában azért hosszú olvasási folyamatokat igényel, hogy elkezdjünk megismerkedni vele. Te valahol belefutottál, hogy van ilyen, és mi volt a következő lépés?
9: Hát a következő lépés az volt, hogy hát a Google fordítóval angol nyelvű hírleveleket olvastam. És elkezdtem követni azt, hogy milyen lehetőségek vannak.
8: Nem nyomozó vagyok, és nem azért faggatlak, csak hogy hogyan futottál bele azokba az angol nyelvű hírlevelekbe, amiket lefordított a Google?
9: Hát amikor rájöttem arra, hogy sok lehetőség van ebben, akkor rákerestem még akkor a Google-ben, hogy hírlevelek, PDF fájlok, milyen információk vannak ezzel kapcsolatban. És a találatokban kerestem, és elkezdtem olvasgatni azokat olyan szemmel, hogy egy vakember milyen hasznot meríthet ebből. Amikor konkrét chatbotra akadtam, vagy konkrét megoldásokra, akkor volt az a következő lépés, hogy megpróbáltam megtanulni azt, hogy hogyan lehet használni. Hát ez a legnehezebb. Képernyőolvasóval botorkálni idegen honlapokon, és úgy, hogy sok esetben nincsenek fölcímkézve különböző elemek, hát ez így nagyon nehéz volt, de a kíváncsiság hajtott. és nagyon szeretek kutatni, keresgetni, kísérletezni. És hát egy-egy helyzetben akár több órás próbálgatás után úgy sikerült szóra bírnom az adott AI eszközt, próbálgattam, amikor pedig láttam, hogy hasznos lehet számunkra, akkor jött az a lépés, hogy hogyan oszthatnám meg az ismeretet másokkal.
8: Te ezelőtt is használtál, mesterséges intelligencia előtt is használtál a számítógépet, gondolom.
9: Igen, én 30 évig dolgoztam a Vakok Szövetségében, és az első 5 évben számítástechnikai oktató voltam.
8: Tehát vakokat oktattál számítástechnikára?
9: Igen.
8: És mi a te tapasztalatod? Mennyire váltak különböző előírásoknak, meg igényeknek is megfelelően az általános internetes oldalak akadálymentessé egy vakember számára?
9: Hát olyan 80%-ban használható. Gyakori az, hogy egy-egy honlap nagyjából használható, de egy-egy gomb nincs felcímkézve, és akkor megy az agyalás, hogy na vajon ez mit csinál?
8: A felcímkézés az itt azt jelenti, hogy le kéne írva lenni valahova, vagy felolvashatónak lenni, hogy mondjuk ha ezt a gombot megnyomom, akkor megnyílik a következő ablak?
9: Hát legalább annyit, hogy mentés, vagy másolás, vagy valami, hogy tehát ne csak kép legyen,
8: igen,
9: hanem alatta legyen egy ilyen szöveges útmutató, amit a képernyőolvasók le tudnak olvasni.
8: Amikor már elkezdtél ismerkedni a mesterséges intelligenciával, mi volt az első, amire használtad?
9: Keresésre. Nekem az életemben mindig fontos volt az, hogy az információkhoz jól hozzáférhessek. Mindent fejben nem tudok tartani.
8: Nem is ezzel tudom, vagyunk így egy pár.
9: hanem, hogy gondolkodjunk, és akkor az érdeklődési körömnek megfelelően, a kérdéseimnek megfelelően elkezdtem ezekkel kutatni.
8: Nem emlékszem, már 3 évvel ezelőtt lehetett-e már beszélgetni szóban a mesterséges intelligenciával, vagy még valamilyen trükkös módszerrel be kellett juttatni a szöveget?
9: Igen, általában úgy dolgoztam, és ma is általában úgy dolgozom, hogy a konkrét promptokat szövegszerkesztőben írom meg, ott pontosan meg tudom fogalmazni. Aztán azt vágólapon keresztül beemelem.
8: Jó, akkor bocsánat, azt egy vakember hogy csinálja ez, és hogy írod meg a szövegszerkesztőben?
9: A számítógépem képernyőolvasó szoftverrel van ellátva. A képernyőolvasó szoftverek értelmezik, hogy mi van a képernyőn, plusz a billentyűzet, amiben ha írok valamit, akkor hallom, hogy melyik billentyűt ütöttem le, és kimenetként vagy beszédszintetizátor olvassa föl, a látottakat, vagy pedig rejki jelzővel tudom olvasni.
8: Bocsánat, nem állom meg, hogy megkérdezzem, hogy akkor te vakongépez. Te vagy az, igen, aki tényleg vakongépez.
9: Igen, igen.
8: Jó, igen.
9: És tehát a promptot azt megírom, beemelem a chatbot szöveges medőjébe, elindítom a műveletet, és utána megkeresem a képernyőn, hogy a választ, hogy hol írta ki. Ha minden oké, akkor van egy másolás gomb, amivel újra vágólapra másolom, és visszaemelem a szövegszerkesztőbe. Én általában megtartom a találatokat, megőrzöm, és úgy dolgozom, úgy finomítom tovább.
8: És miket csinál? Tudom, keresel, meg informálódsz, mire használod valójában? Tehát nem azt kérdezem, hogy mit keresem, mert bármit lehet keresni, de hogyan épül ez be a mindennapi életedbe?
9: A legtöbb esetben jelenleg, mert ez mindig változik, a legtöbb esetben hírlevelekről összegzéseket készítetek vele.
8: Magadnak, vagy másoknak?
9: Magamnak, hogy tovább tudjam képezni magamat. Ez az első. A másik, hogy hát nagyon sokat keresek olyan videók után, vagy honlapok után, amelyek azzal foglalkoznak, hogy külföldön a vakemberek már mire használják a dai eszközöket, hogy ebből is tanulhassak. Tanulásra rengeteget használom, nyelvtanulásra, például fordításokra tanulok a Python programozási nyelvet, annak az elsajátítására használom. Nagyon sokat használok ilyen átíró szoftvereket, amelyek beszédből szöveget írnak át, és akkor így idegen nyelvű podcastok, videók esetében az átíratokat elkészítettem az adott nyelven, utána lefordítatom, és abból tanulok.
8: Ezt gondolom, hogy így most már sokkal egyszerűbb, mint amíg nem volt mesterséges intelligencia, hogy ezt megcsinálja. Mert elvileg azért meg lehetett volna akkor is csinálni, csak sokkal több időt vesz igénybe, meg sokkal bonyolultabb.
9: Igen, mindenféleképp gyorsabb, áttekinthetőbb, sokféle trükk van, van, amikor összegzést készítetek egy átiratról, van, amikor részletes vázlatot, van, amikor bele-bele kérdezek egy részletbe, ez nagyon rugalmasan, sokoldalúan lehet tanulni AI eszközökkel, és ez nekünk vakembereknek azért kiváló, mert egyrészt azt is személyre szabhatjuk, hogy mit akarunk tanulni, és azt is, hogy a kimenet milyen legyen, hogy az számunkra teljesen feldolgozható legyen. Mert egy normál honlap esetében, vagy régebben a könyvek esetében, hát ha tele volt képekkel, ábrákkal, akkor már nekünk az nehezebb volt feldolgozni, de az AI eszközök esetében várja azt, hogy szolgálatunkra álljanak, és rugalmasan alkalmazkodik. Nagyon fontosnak tartom a promptírás tanulását, nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy milyen prompt fajták vannak, hogy kell jól megírni egy promptot, mert ez egy óriási lehetőség, ami az AI eszközökben van, de tudni kell azt kiaknázni.
8: Ha te írsz egy promptot, akkor mik a legfontosabb paraméterei?
9: Hát számomra én azt szoktam megadni, hogy ő milyen szerepet vegyen föl, tehát milyen legyen, szakértő legyen.
8: Milyen szak, valamilyen szakértő, valamilyen tudományágnak a szakértője,
9: igen,
8: vagy?
9: Igen, akkor pontosítom, hogy én ki vagyok, és milyen szinten, milyen szintű választ szeretnék. Utána pedig részleteket írok le, hogy mind mit tudok ezzel kapcsolatban, és mi az, ami engem érdekel most. A végén pedig mindig megadom neki, hogy kérlek, hogy formázási jeleket csillag, kettős kereszt ne használj. Ne használj hangulati jeleket, és táblázat helyett listákat készíts nekem, mert az áttekinthetőbb.
8: Igen. Mit tapasztalsz? Mondtad, hogy nagyon sokat tanulmányozott, kutatott, hogy külföldön mire használják vakemberek a mesterséges intelligenciát. Mi az, ami mondjuk az utóbbi időben akár még téged is meglepett, hogy na hát erre is lehet használni?
9: Érdekes volt számomra, hogy vannak olyan vakemberek, akik képeket generáltatnak a mesterséges intelligenciával, és ez nekem azért érdekes, mert igazán az eredményt egy másik mesterséges intelligencia eszközzel tudják valahogy ellenőrizni. De van egy igényük arra, hogy kifejezzék magukat képekkel, és hogy kommunikáljanak látó emberekkel a képeken keresztül, mert fölismerték, hogy a látó embereknek fontosak a képek.
8: Hallottunk már viszonylag neves zeneszerzőről is az elmúlt évszázadokból, aki például nem hallott, de tehát ez teljesen logikus dolog. Te már generáltál képet? Vagy szoktál?
9: Nem. Zenét generáltam, hozzám közel áll nagyon a zene, de képet nem. És amit még kint már nagyon nagy előszeretettel használnak, az az okos szemüvegek. Tehát olyan szemüvegek, amelyek nem csak a beltéri és kültéri tájékozódásban segítenek, hanem akár elolvasni egy levelet, vagy egyéb ilyen.
8: Tehát gyakorlatilag akkor az a szemüveg kvázi felolvassa, amit elé teszel, igen, vagy elmondja, hogy most az utcán, nem tudom, jön, igen, a hatos busz, de a 12-esre még várni kell, és egyébként meg a megállóban állunk.
9: Ezt igen, ezek megcsinálni? Nagyon drága eszközök, emiatt viszonylag kevesen engedhetik meg maguknak, de már külföldön gyakori ez.
8: És itthon? Nem az okos szemüveg használatra gondoltam, hanem annyira, hogy más vakemberek mennyire fedezik fel ezt a lehetőséget, mennyire mernek belevágni, mennyire félnek tőle, hogy hát nem csak, hogy nem lát, de nem is, tehát bármi történhet elvileg. Jó esetben nyilván nem, de...
9: Igen, sokan vannak, akik még bizonytalanok, és mert ez egy stabil számítok, és mert

0: 50 ilyen rövid cikket írtam különböző AI eszközök használatáról, hogy képernyőolvasóval lépésről lépésre mit kell tenni, és milyen eredményt tudunk elérni.
1: Mennyire tud ebben a folyamatban segíteni maga a mesterséges intelligencia, mert sokan mondták meg, valószínűleg teljesen igaz is, hogy ez az első olyan technológia mindannyiunk életében, amelyik a saját használatát is meg tudja tanítani.
0: Igen.
1: Lehet, hogy ez csak a látóknak, nem tudom.
0: Hát valamikor, tehát amikor egy új AI eszközhöz érek, akkor általában oda az első, hogy miben tudsz nekem segíteni. És akkor mond egy információt, és akkor az alapján tovább tudom kérdezni. Ez az első, amit szoktam. A másik az, hogy a honlapot, amin keresztül tudok kommunikálni, arról egy képernyőfotót készítek, és akkor egy AI eszköznek beadom, és megkérem, hogy mondja el, hogy milyen gombok vannak, milyen lehetőségek vannak, hogy kell használnom. Aztán megkeresem a súgót, ott elkezdem olvasni, ha valamit nem értek, akkor egy másik AI eszközt megkérek arra, hogy hát segítsen. Én egy 12 éves gyermek vagyok, és egyszerűen magyarázza el nekem, hogy itt mit lehet tenni. Tehát akkor utána van az, hogy YouTube videókat keresek az adott témában, és akkor megpróbálgatom is, amit elolvastam, és így akkor lassan kialakul a kép.
1: Tehát YouTube videók alapján tanulsz valamit megcsinálni?
0: Igen, igen. Nem könnyű, mert gyakori az, hogy ide klik, oda klik, és mi egeret nem használunk, igen. Csak billentyűzetet használunk, és akkor mondják azt, hogy itt jobbra, meg ott jobbra, vagy fönt kell. Tehát tulajdonképpen át kell fordítani azt a mi nyelvünkre, és ez egy kihívás, de érdekes kihívás. Akkoriban, amikor oktató voltam, akkor a DOS operációs rendszert oktattam még, és akkor jött be a Windows, és a Windows-t is úgy tanultam meg, hogy látó embereknek írt tankönyvet szkenneltem be, és azt olvastam, és akkor próbálgattam, hogy na, akkor ezt hogy tudom megoldani. Ez egy érdekes dolog.
1: Pedig hát ott is az egér használat az egy, igen, elég fontos, igen, dolog a Windowsban. Hogy látod, ha szabad ezt így mondani, hogy látod, hogy a mai Magyarországon élő vakemberek számára mekkora lehetőség az, hogy van mesterséges intelligencia? És egyébként tágíthatjuk, mert vannak embereknek más problémákkal küzdenek, van, aki egyszerűen csak azt mondja, hogy idős, és ő már ebben nem akar beletanulni. És itt vagy te, aki nem vagy idős, de azért olyan nagyon tínédzser se vagy már, és úgy, hogy nem látsz, úgy is belemertél vágni.
0: Igen, nagyon sok területen megkönnyíti az életünket. Például, hogyha arra gondolunk, hogy képeket, fotókat le tud írni a mesterséges intelligencia, hogy mi látható a képen. Ez nekünk egy óriási dolog. Aki megvakult, annak nagyon kedves emlékek merülnek fel ilyenkor. Aki nem látott, nagyobb fogalmat alkot arról, hogy a vizuális világ milyen. Vagy vannak ilyen mobil applikációk, ahol a kamerát egy joghurtos dobozra irányítva megmondja, hogy milyen joghurtról van szó. Van színfelismerő applikáció,

0: Van olyan applikáció, hogy meg lehet tanítani egy-egy tárgynak a képére, saját tárgy képére, és akkor, hogyha leesett, vagy elkavartam, akkor segít megkeresni a lakásban.
1: Ezt hogy csinálod? Milyen alkalmazással? Ez nagyon érdekelne engem is.
0: Ez a Seeing AI, a Microsoft
1: terméke, az is tudja ezt. Ez egy mobil applikáció?
0: Igen, igen, igen.
1: És akkor forgatod körbe-körbe a lakásban, és akkor egyszer csak szól, hogy hopp, ott
0: igen,
1: van.
0: Igen, igen. Előtte több felvételt kell készíteni több irányból az adott tárgyról.
1: Ja, egy bizonyos tárgyat igen. lehet, vagy több bizonyos tárgyat lehet megkeresni vele.
0: Igen, többet, de meg kell tanítani neki, hogy konkrétan jól felismerje.
1: Ezt le fogom fotózni vele a kocsi kulcsot, és megpróbálom vele megtaláltatni, mert soha nem találom.
0: A hang terén is nagyon sokat segít az AI. Hát az átiratokat készíthetünk, ez nagyon hasznos, akkor diktálhatunk szöveget, és leírja, ez segít nekünk, könnyíti az életünket. Akkor most már AI eszközökkel tudunk beszéddel kommunikálni, az is egy nagyon jó lehetőség. Meg ami nagyon jó, hogy nekünk még jelenleg a képernyőolvasókon olyan beszédszintetizátorok vannak, amelyek hát elég robotosak. De most már a mesterséges intelligencia lehetővé teszi, hogy emberibb beszédszintézis lehessen, amikor érzelmeket, jobb hanglejtést lehet eredményezni. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon nagy nagyon hasznos nekünk. Nagyon jó a web akadálymentesítéssel kapcsolatban, amit már említettem, hogy vannak olyan weboldalak, ahol nincsenek felcímkézve elemek, hogy azt azonosítja. Eleve az, hogy a honlapon, egy új honlap olyan, mintha egy szobába belépnénk, és na, most találd ki, hogy mi van itt. Ahogy egy szobában végig tapogat az ember, és akkor próbálja, na, hogy ez itt egy asztal, egy szék, és ez van, az van. Ugyanúgy van a honlapon is, hogy végig kell tapogatni, és következtetni, hogy akkor ez az egész mire jó, és hogy tudom használni. De most már van, az AI eszközök meg segítenek abban, megadom az URL címet, és megkérem, hogy írja le, hogy milyen részei vannak a honlapnak, milyen gombok vannak, mi a fő tartalom, és már van egy összképem, ami nagyon nagy segítség abban, hogy gyorsabban át tudjam látni, hogy akkor ez nekem kell-e, jó-e, hogyan használjam. És hogyha nagyon nagy szöveges rész van egy honlapon, vagy például PDF fájlt nyitok meg, akkor azt tudok kérni én általában részletes vázlatot kérek ezekről, és akkor pontokba szedve látom az egésznek a struktúráját, mondani valóját, és utána konkrétan bele tudok kérdezni, na jó, ez szuper, akkor engem az érdekelne, hogy ez alatt az alcím alatt, a pont alatt volt ez a gondolat, fejtsd ki jobban, hogy mit ír itt. Nagyon sokat segít ez.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a multidézőt.
3: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, változatlan a tumultus az M0-ás autóút déli szakaszán, az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál az autóút nem járható baleset miatt, tehát érdemes másik útvonalat választani továbbra is, illetve a műszaki mentés miatt az M5-ös autópálya felé is jelentős lassulást tapasztalhatnak a környéken, valamint ugyancsak az M5-ös felé Diósd után egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni, tudósít az Útinform. Baleset okoz torlódást Csepelen is a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt. Továbbra is sárgán villognak a jelzőlámpák a 15. kerületben az I. és Gyula utcában a Beller Imre utcánál, tehát nem árt a fokozott elővigyázatosság a csomópont környékén. Erős a forgalom a Kiskörúton, mindkét irányban az Asztóriáig, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, a Rákóczi hídon Buda felé, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál és a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé. Varga Etele, BKK Info.
3: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és egyet lapozunk a naptárban. 2025. október 30-ára lépünk. Ezen a napon Nagy Márton akkori gazdasági miniszter bejelentette, hogy a gazdasági növekedés 2025-ben 0,5% és 1% között alakul. És szintén ezen a napon, vagyis 2025. október 30-án a Spirit FM letöltendő című műsorában Vogyarák Anikó vendége Janecskó Kata oknyomozó újságíró volt. És arról beszélgettek, hogy mi a sorsuk az ártatlanul elítélteknek a börtönben.
5: Köszöntöm Önöket! Hogy fordulhat elő az, hogy valaki ártatlanul kerül börtönbe? Milyen okok vezethetnek oda? És hogy lehet az, hogy például valakit elítélnek úgy, hogy gyakorlatilag teljesen biztos, hogy nem tartózkodott azon a helyen, ahol mondjuk a bűncselekmény történt? A mai adásban ezekre a kérdésekre is keressük a választ. Tartsanak velünk! Janecskó Kata oknyomozó újságíró vendégem, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
6: Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek.
5: Amikor olvassuk a könyvedet, vagy olvasunk ehhez kapcsolódó cikket, hogy valaki ártatlanul ül éveket börtönbe, akkor nekem legalábbis nagyon sok gondolatom van ezzel kapcsolatban. Nyilván az első az, hogy hogy fordulhat ez elő a mai világban, az, hogy Magyarországon is vannak ilyen esetek, nyilván majd egy-két esetet, ami híres, azt majd felelevenítünk közösen. De nyilván kisgyerekes anyukaként a másik, ami sokkoló, hogy van olyan történeted is, amikor konkrétan mondjuk kisgyerek mellől került valaki intézménybe, börtönbe, és így kvázi ki lett szakítva az ő környezetéből, úgy, hogy utólag kiderült, hogy ártatlan. Induljunk onnan, hogyha megengeded, hogy egyrészt neked miért volt fontos, hogy ezzel a témával foglalkozzál komolyabban, másrészt hogyan jutottál el odáig, hogy megszólaljanak neked ilyen érintettek.
6: Engem újságíróként mindig két terület érdekelt igazán, a szociális problémák és a bűnügyek, és ez egy olyan téma, amilyen ez a két terület összeér, vagy ez a két terület kapcsolódik, tehát ezért kezdtem el foglalkozni ebben a témával. Értve engem is megérintettek a témáról, ugye rengeteg könyv és rengeteg film készült, és engem is tényleg érzelmileg megütöttek ezek a történetek. Ezért is gondoltam, hogy érdemes lenne vele foglalkozni. Magyarországi eseteknek a megszólaltatásával pedig hát úgy jutottam el, hogy egyrészt voltak, amikről majd beszélni is fogunk, ilyen ikonikus magyar esetek, amiknek egyetemű volt, hogy annak kell szólalnia, tehát amik ismertek voltak már, másrészt pedig anonim bírósági határozatok tárából próbáltam keresni releváns eseteket. Itt a kártalanítás felől lehetett közelíteni, mert a polgári pereknél hiába anonimizált a határozat, az ügyvéd neve szerepel, és az ügyvéden keresztül már el lehetett érni az érintetteket.
5: Igen, amikor készültem a beszélgetésre, akkor ugye próbáltam Nagy Angi szerkesztőm segítségével egy-két adatnak utána nézni, és nem tudom, hogy azóta van-e frissebb adat egyébként, de én azt láttam, hogy Amerikában van egy becslés körülbelül, amit így alapul lehet venni, ami szerint 1-5%-ban vétlen emberek ülnek börtönben, vagy ültek börtönben, és ez az ő számításuk szerint egyébként több tízezer ember, ugye, hogyha ha a számokat vesszük, és Magyarországra vonatkozóan viszont nincs hivatalos, körülbelüli becslés sem. Ez még mindig így van?
6: Az én tudomásom szerint nincsen, tehát nem foglalkozott ebben senki mélyebben, hogy becslést készítsen. Ami a legközelebbi ilyen iránymutató szám, amit lehet tudni, az, hogy még a könyvem írásának idején volt egy év, amikor azt hiszem, hogy 65 esetben ítéltek meg ártatlanul ült embernek kártalanítást a jogtalanul szabadságvesztéssel telt idejéért.
5: Igen, csak arra vonatkozó megbecslés sincsen, viszont van egy körülbelül bekalkulált összeg, ami meg arra vonatkozik, hogy ha egyébként valaki ártatlanul ül, akkor a költségvetésben van erre elkülönítve egy összeg, hogy akkor majd ebből kártalanítjuk.
6: Igen, a könyvírásának idején ez 120 millió forint volt, és egyébként a gyakorlatban ennél többet költöttek, tehát ennél ez felemelkedett ez az összeg, amit ténylegesen ki kellett adni.
5: Amikor vizsgáltad ezeket az eseteket, akkor egyrészt milyen szempont szerint mentél neki, tehát hogy amihez mondjuk adat volt, vagy sikerült hozzáférni valakihez is úgy, vagy valamilyen kategória szerint próbáltál utána menni az ügyeknek?
6: Két részre tevődik a könyv, vagy két részből áll a könyv. Az első fele az okokkal foglalkozik, hogy milyen okok vezetnek ahhoz, hogy valakit ártatlanítéljenek, másik fele pedig a következményekkel foglalkozik. Az okoknál pedig igyekeztem úgy felépíteni a könyvet, és igyekeztem így válogatni az eseteket is, hogy mindegyik okhoz egy esetet kiemelni, ami jól bemutatja az adott oknak a működését. De hát egyébként a legtöbb eset azért úgy épül föl valójában, hogy ilyen állatorvosi lovak, tehát, vagy ilyen perfect storm, tehát ahol több ok is összejátszik, vagy több ok is közrejátszik valakinek az elítélésében. De mindesetre a könyv úgy van felépítve, hogy egy okhoz egy történet van rendelve elsősorban.
5: Nem kívánom, hogy spoilerezzük a teljes könyvedet, de azért nyilván vegyünk végig ezekből néhányat. De kezdjük a személyes résszel. A sok esetből, amit megismertél egyébként, téged melyik érintett meg a leginkább? Vagy melyik volt az, ami olyan volt, hogy hú, ez nem tudom, valamilyen szempontból akár meglepő?
6: Nekem Varga Gergő esete volt az, ami leginkább megérintett. Ő egy roma származású fiatalember volt, akit rablásért ültettek le. Körülbelül 3 évet ült, azt hiszem, ha jól emlékszem, úgyhogy ártatlan volt. Egy olyan rablásért ültették le, amire neki tulajdonképpen tökéletes alibije volt, ugyanis az Opniban zárt osztályon volt éppen akkor, amikor azt a rablást valaki más elkövette, amiért őt vonták felelősségre. Ő neki nem volt még gyereke, tehát még ez az aspektus még az ő esetében kimaradt, viszont nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt, amikor elítélték el, egy nehéz sorsú fiatalemberről volt szó, aki a gyerekkorának egy részét intézetben töltötte. Drog problémái is voltak, nagyon kiszolgáltatott volt, és egy különösen ilyen szívbe markoló aspektus vezetett oda, hogy ő bevallotta, tehát ő neki a fő oka az elítélésének az volt, hogy ő tett egy beismerő vallomást. Mert ugye a hamis beismerés az egyik leggyakoribb oka a téves elítélések mögött, és ezt a hamis beismerést ezt úgy tette, hogy pisilnie kellett, amikor a rendőrök kihallgatták, és azt mondták neki, hogy addig nem tud elmenni mosdóval, amíg alá nem írja a beismerést.
5: Nagyon sokkoló az ő esetéhez, hogy kerültél közel? Szintén az ügyvéd által sikerült őt megtalálni, vele vagy családtagokkal tudtál személyesen beszélni?
6: Őt is igen, az ügyvédje segítségével sikerült megtalálnom, tehát olyan ügyvédjenek a segítségével, aki nem az elítélésénhez asszisztált, hanem aki később a kártalanítási pert, illetve per újra felvételnél kapcsolódott be az ügybe. Mert hogy őt egyébként utólag per újra felvétellel tisztázták, tehát jogerősen ő ártatlannak mondható. Mi is volt a kérdés másik fele? Ja, a családtagjával találkoztam, igen, neki volt élettársa vagy felesége, meg egy kislánya, és velük én találkoztam is. Egyébként nagyon-nagyon tragikus, de hogy úgy tudom, hogy Gergő azóta öngyilkos lett.
5: Sokkoló nyilván az egész, hiszen akkor ezek szerint eleve egy labilis nehéz sorsú valakiről beszélünk, akit pluszban ért egy olyan trauma, amit szerencsére egyikünk sem tud igazából, vagy remélem senki nem ismeri meg az ilyen típusú traumát, amikor ártatlanul kerül valaki egy börtönbe, és ezek szerint akkor, és majd erre is vonatkozik egy kérdésem, hogy hogyan lehet ebből kijönni, vagy hogyan élik meg ezeket a történeteket az emberek. Ő akkor vele tudtál személyesen beszélni? Ő neked mit mesélt?
6: Mesélt arról, hogy milyen megrázó és milyen nehéz volt neki a börtönben töltött idő, hogy például volt egy galamb, ami valamennyire a vigasztalást nyújtott neki, meg hogy rossz volt így számként létezni. Ugye a börtönben ilyen számokat kapnak a rabok. Aztán, hogy amikor kijött, az maradt meg nagyon bennem, hogy amikor kijött és szabadult, akkor meglepte, hogy a jelzőlámpáknál beszél a jelzőlámpa, mert hogy elszokott attól, hogy milyen, vagy nem ismerte a kinti valóságot, vagy elszokott attól, hogy milyen kinti szabad életben a környezet.
5: A te tapasztalatod szerint ő ugye pár évet ült ártatlanul. Ha egy napot ül valaki, szerintem nyilván az is sok, vagy azt gondoljuk mi. De körülbelül milyen idő az, amíg tisztázza magát valaki? Tehát akikkel találkoztál, vagy amilyen eseteket feldolgoztál, abban létezik valamilyen átlag, vagy egy tólig?
6: Nagyon különböző eseteket dolgoztam fel, úgyhogy nem tudnék egy ilyen tóliget mondani, mert a könyvemben nem csak olyanok szerepelnek, akiket jogerősen elítéltek ártatlanul, hanem olyanok is, akik letartóztatásban, előzetes letartóztatásban töltöttek hosszabb, rövidebb időt. Ugye azból is sok, mondjuk, hogy valaki egy évet letartóztatásban tölt, hiába, amíg akár első fokon is felmentik, vagy akár még csak meg sem, vagy akár bírósági szakaszig nem jut el az ügy, akkor is, hogyha egy hosszabb ideig tartó letartóztatás van, az érzem meg nagyon sok szempontból nagyon hasonlít ahhoz, mint hogyha jogerősen elítélték volna. Tehát nem tudok ilyen túliget mondani sajnos.
5: Na, vegyünk egy-két olyan esetet, amit szerintem, hogyha azt mondom, hogy mit ártatlanul ült, vagy nem azért ült, amiért egyébként elítélték, akkor elsőként talán a Móri Mészárlás jut eszünkbe. Ez valid, hogy civilként ez az első gondolatunk?
6: Valid, szerintem mindenkinek a Kaiser Eden nevé jut eszébe erről. Kaiser Eden ugye egy rabló vagy rabló volt, aki ténylegesen követette a bűncselekményeket, viszont azt nagyon-nagyon súlyos bűncselekményt, amit a nyakába vartak, abban teljesen mértékben ártatlan volt. Ugye ez nagyon súlyos bűncselekmény a Móri Mészállás volt, ami 2002-ben történt a Móri Erste bankfiókban, és 8 halálos áldozattal járt. Ugye Kaiser Eden viszont nem ölt embert a rablásai során, és őt milyen érzelmileg megütötte az, hogy ilyen nagyon-nagyon súlyos életellenes bűncselekménnyel vádolták, tehát ő ezt nagyon távolította magától, vagy nagyon-nagyon felháborítanak érezte, hogy ezt akarják a nyakába varni. Ugye az ő esete a könyvemben arra példa, hogy ilyen rossz hiszemű besúgóknak, vagy rossz hiszemű informátoroknak a közreműködése. Ugye őre a nyomozók figyelmét egy Kiglics Attila nevű egyébként tettestársa vagy bűntársa irányította rá. Kiglics arról beszélt a nyomozóknak, akik akkor ilyen teljes erőbedobással keresték a Móri tetteseket, hogy Kaiser a Móri Mészállást követő napokban hirtelen elkezdett nagyon pénzt költeni, tehát látványosan vásárolt magának ezt-azt, másrészt pedig elkezdett intenzíven drogozni, tehát mintha érzelmileg valami megütötte volna. És ez elég volt ahhoz, hogy a nyomozók... Ugye tényleg volt vaj a Kaiser füle mögött, tehát nem volt ugye teljesen alaptalan, hogy a nyomozók figyelme ráirányult, de hogy ez indította be igazából ez a Kiglics féle vallomás a fogaskerekeket. Egyébként az utólag kiderült, hogy Kaisernek egy teljesen másik bűncselekményből volt akkoriban pénze, tehát egy teljesen másik bűncselekmény hatásait vélték a Móri Mészárlás hatásainak. Ugye Kaisert tényleges életfogytiglanra ítélték 2004-ben, és 2007-ben tisztázódott, amikor is egy ilyen hobbi régésznek köszönhetően előkerültek a Móri Mészállásnál használt fegyverek, és Kajzer nekem azt mesélte, hogy a börtönben a tévéből értesült arról, hogy megvannak az igazi tettesek, vagyis az ilyen a hír alatt futó ilyen szövegben,
5: hírcsíkban
6: látta, hogy beismerő vallomást tettek, és akkor mondta, hogy annyira érzelmileg így felzaklat adok, hogy azt a falba öklözött örömében, hogy akkor na most végre-végre tisztázódik.
5: Vele is tudtál ezek szerint személyesen találkozni? Hogy igen. Készültél erre a találkozóra? Ez egy olyan ügy azért, amit nagyjából ugye újságíróként végig tudtunk követni, vagy voltak hozzá adatok. Ez gondolom egy ilyen másabb típusú találkozó volt, mint amikor kvázi egy civilebb vagy egy ismeretlenebb emberrel találkoztál. Hogy vetted fel vele a kapcsolaton?
6: Az ügyvédjén keresztül sikerült felvennem vele a kapcsolatot, ő egyébként nagyon sokat ültető, nem szabadult azután, hogy tisztázódott a Móri ügyben, mert neki a rablásokért tényleg le kellett ülni, az általa ténylegesen elkövetett rablásokért le kellett ülni a büntetését. Úgyhogy ő csak szerintem kevesebb, mint egy évvel azelőtt szabadult, hogy én tudtam vele interjúzni, vagy tudtam vele találkozni, és az ügyvédjén keresztül tudtam vele felvenni a kapcsolatot. úgy készültem a találkozóra, elolvastam a könyvét, mert hogy ő magas könyvet írt a saját történetéről, a Móri ártatlan címmel, hogyha jól idézem a címet, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen lesz egy nagyon, nagyon megnyerő, nagyon barátságos figura egyébként Kaiser Edején, nagyon világos kék szeme van, ami úgy megmaradt bennem. Nagyon közvetlen volt, nagyon kedves, és hát így akkor éppen abban volt, hogy új életet kezd. Akkor még úgy volt, hogy a Kaiser nevet nem változtatja meg, tehát hogy tudta, hogy milyen stigma tapad rá, annak ellenére, hogy tisztázódott. De nem akart nevet változtatni, viszont úgy tudom, hogy később elhagyta Magyarországot.
5: Akkor, amikor beszélgettetek, és ő nyilván abból a szempontból ugye speciális, hogy ő azért valóban igen tudhatóan más típusú bűncselekményekben viszont benne volt, tehát nem egy teljesen ártatlan emberről beszélünk. Ő mit mesélt, hogy őt mi volt az, ami a leginkább megviselte abban, hogy ráadásul Magyarország egyik legikonikusabb, legdurvább mészárlásához kötik az ő nevét, és neki emiatt nem csak a nevét kötik hozzá, hanem emiatt neki ülnie kell.
6: Hát ez a maga, ami megviselte, hogy ilyen véreskezű gyilkosnak tekinti őt a világ, miközben ugye nem volt az.
5: Stigmát mondtál, és szerintem igen, jól fogalmaztál, tehát nem csak nála, hanem valószínűleg azoknál az embereknél is ez egy életre szóló nyomat. Hiába törli a papír mondjuk, hogy akkor innentől kezdve büntetlen előéletű mégis, bocs, és nem büntetett előéletű, azért az ő környezetük, mondjuk ahonnan kilettek ragadva, vagy akár, hogyha mondjuk cikkekig eljut az ő esete, akkor nagyobb nyilvánosság is úgy tudja, és ez marad bennünk, és ezért is mondtam, hogy például Kaiser Ede neve valószínűleg azért is ikonikus ebből a szempontból, mert a mai napig, hogyha 10 embert megkérdeznénk az utcán, hogy a Móri mészárlást kikövette, szerintem lehet, hogy elsőként Kaiser Ede neve lenne az, aki beugrik a mai napig. Ezt jól látom? Te mit tapasztaltál összességében ezeknél az embereknél?
6: Igen, ugye van ez a hozzáállás, hogy nem zörög a haraszt, tehát, hogy ha már az emberek szeretik azt gondolni, hogy ők maguk biztos nem kerülnének ilyen helyzetbe. Miközben a könyvnek az volt a legfőbb tanulsága, vagy legfőbb tanulsága számomra, hogy bárkivel előfordulhat, hogy ártatlan rács mögött találja magát, tehát egyszerűen van a körülményeknek az összejátszása, ami bárkiből ilyen fajta áldozatot tud csinálni. De ugye a legtöbben szeretnék azt gondolni, hogy az igazságos világba vetett hit működik, hogy nem történik ez olyas valakivel meg, akinek nincsen vaj a füle mögött, vagy akivel nem, aki nem adott okot rá.
5: A másik oldala, próbáltál beszélni? Lehet-e egyáltalán újságíróként beszélni a törvényhozás részével, hogy fordulhatnak elő ilyen esetek? Ilyenkor van következménye egyébként annak, hogyha valaki nem megalapozottan hoz ítéletet? Itt egyáltalán a nem megalapozottsága a hiba?
6: Hát Kaiser esetében például az derült ki, hogy ott volt egy... Ő beperelte kártérítésért az összes lehetséges szóba jöhető szereplőt, tehát a rendőröktől kezdve az ügyészségen át az első és másodfokú bíróságig, és itt ebben a perben az jött ki végül, hogy mindenki ártatlan, vagy senki nem kibázott, ami ugye egy elég visszás így az ügy végeredménye felől nézve a dolgot, hogy mégis egy ártatlan embert ítéltek el.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli,

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását a parlament, először telepítenek medvéket külföldre Romániából, napos, száraz idő lesz ma kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Biztonságban van az ország energiaellátása annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, így a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Még tart a vizsgálat a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatban, közölte a belügyminisztérium. A tárca jelezte, csak a vizsgálat lezárása után adnak majd részletes tájékoztatást. Hozzátették, a kormány az átláthatóság híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kormány döntéshozói, és mire használta fel azt a klub. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából. A négy nagyvadat a Zernyesti medve rezervátumból egy franciaországi állatparkba viszik át nemzetközi együttműködésben. Az állatok 2,5 évesek és testvérek teherautóval egyedi és szigorú előírások betartásával szállítják majd őket. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya. Számuk egy felmérés szerint 10 és 12 ezer között mozog, ami szakemberek szerint négyszerese az optimálisnak. Több halálos áldozata van a földrengést követő robbanásnak egy japán bevásárlóközpontban, Kumamoto prefektúrában. Többen a romok alatt rekedtek. Az áruház szóvivője azt mondta, a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után evakuálták. Az azt követő robbanás oka viszont még tisztázatlan. A japán délnyugati részét ért 7,1-es erősségű földmozgásnak legalább 50 sérültje van. Napról napra melegszik az idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: Ahogy megszokhattuk, ebben az időpontban a Spirit FM-en a Több-kevesebb című gazdasági műsorunk szokott megkezdődni. Így lesz az ezúttal is, azonban nem Rónai Egon várja a hallgatókat, ahogy az elmúlt napokban már megszokhatták, hanem én, Somodi Solymos Eszter. És hát rögtön egy olyan témával kezdünk, ami oly sokszor feljött már az elmúlt években, de azt hiszem, hogy egy kormányváltás idején mindig újra és újra előkerülhet egy ilyen kérdés. Méghozzá az euró bevezetésének lehetőségeiről, előnyeiről, hátrányairól fogok beszélgetni. Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz nemzetközi kapcsolatok elemzőjét köszönthetem a vonal túloldalán. Üdvözlöm!
8: Köszöntöm a hallgatókat!
7: Ugye az apropót az is adja, hogy a korábbi miniszterelnök Orbán Viktor Tusnádfürdőn azt mondta, hogy a hatalom az euró bevezetéséről beszél, szeretném, ha tudnák, hogy ez egy mese, az euró valójában egy kódnév, egy rejtjele, a megszorítás kódja, miközben pedig Kármán Andrástól a Tisza kormány álláspontját hallhattuk, méghozzá azt, hogy egyébként 4 éven belül megteremthetik akár az euró bevezetés feltételeit. Ön hogyan látja vajon ez a 4 év, ez a feltételek tükrében egyébként akár lehetséges lenne?
8: Alapvetően igen, tehát volt már hasonlóra példa, hogy viszonylag rövid idő alatt, akár a csatlakozást követően be tudta vezetni egy tagállam az eurót. Ugyanakkor nagyon sok kritériumnak meg kell felelni, tehát többek között itt vannak a Maastrichti vagy konvergencia kritériumok, ami tulajdonképpen azt hivatottak bizonyítani, hogy az az ország, amelyik be akar lépni az euróvezetbe, a gazdasága kellően stabile a közös valuta használatához, illetve a monetáris politikához. Itt ebben az esetben 4 olyan elem van, ami nagyon fontos, hogy tökéletesen megfeleljen. Az árstabilitás, a fenntartható államháztartás, az árfolyam stabilitás, illetve a hosszú lejáratú kamatlábak. Ezen túlmenően is többféle új szabályozást, jogharmonizációs lépéseket kell tenni, intézményi reformokat kell hozni az érintett tagállamnak, tehát például a jogszabályok jogrendjének összehangolása szükséges az uniós szabályokkal, így például a jegybank függetlenségét biztosítani szükséges, a nemzeti jogot össze kell hangolni az LKB, tehát az Európai Központi Banknak a működésével, új eurórendszer szabályokat kell elfogadni, tehát ezek mind-mind szükségesek ahhoz, hogy az euró bevezetése megfelelően tudjon megtörténni egy stabil gazdaság esetében. Tehát ezek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ország, amíg bekerül az euróvezetbe, az ne egy válsággal indítson majd, illetve hogy elkerüljék a különböző kríziseket, amelyek így már nem csak az adott tagállamra, hanem a teljes euróvezetre hassanak. Ezeket a szabályokat, ezeket a kritériumokat nagyon fontos betartani, és hát igen, így előfordulhat, hogy nem 4 év, hanem annál lényegesen több időre van szükség, hogy ezek megfelelően keresztül vihetőek legyenek.
7: Hogyha most a politikát le is vesszük a kérdésről, ha csak szigorúan a szakembereket hallgatom a témáról nyilatkozni, akkor is tapasztalhatjuk azt, hogy sorolják az előnyöket és a hátrányokat is. Tehát azért minden lépésnek tudjuk jól, hogy mindig van előnye és hátránya. Ön hogyan foglalná össze az előnyök tekintetében, mely az, ami a legkiemelkedőbb?
8: Úgy gondolom, hogy mivel Magyarország egy exportorientált ország, ezért így az exportra vonatkozóan az árfolyam kockázatnak a megszűnése az euróvezettel folytatott kereskedelemben, az kifejezetten fontos lehet. Tehát mivel az Európai Unió országaival folytatjuk a kereskedelmünk jelentős részét, 70-75%-át is, így már ma is nagyon sok vállalat euróban számol el, és hogyha bevezetjük a közös pénzt, akkor ennek ezt követően nem kell fedezni majd a forint árfolyamának az ingadozását, tehát kiszámíthatóbbá válnának a vállalati költségek, csökkenne az üzleti bizonytalanság, ami az exportőrök számára is egy kiemelt fontossággal bír. De ugyanide sorolnám az előnyök közé például a tranzakciós költségeknek a csökkenését, amit egyébként már a lakosság is megérezhet, tehát egyszerűbbé válhatnak a külföldi utazások, ugye nem kell pénzt váltani a kiutazások esetén, az internetes vásárlásoknál is eltűnnek ezek a plusz költségek, illetve az euróban történő megtakarítások is sokszínűbbé válhatnának. A vállalatokra visszatérve még több külföldi befektetés érkezhet azokba az országokba, amelyek eurót használnak, hiszen a befektetők számára ez egy vonzóbb lehetőség, nincs árfolyam kockázat, könnyebb a pénzügyi tervezés és a költségeknek az összehasonlítása, és hát az árstabilitás, ami természetesen a központi banknak a célja is, hogy az infláció alacsony szinten maradjon, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy kiszámíthatóbbak maradjanak az árak, stabilabb legyen a pénzügyi környezet, és nagyobb legyen a bizalom a pénz értékében.
7: Ugyanakkor azt is szoktuk kritikaként hallani, hogy azért bizonyos gazdasági krízisek esetén sokkal kisebb egy adott nemzetnek a mozgástere, úgyhogy például ez is a hátrányok között szerepel. Ön hogyan látja?
8: Igen, abszolút a hátrányok között ezt mindenképpen figyelemmel kell tartanunk, hogy azzal, hogy a közös pénzt bevezetik az országba, a független monetáris politika elvész, ugye? Tehát jelenleg, amíg a Magyar Nemzeti Bank határozza meg az alapkamatot, a pénzkínálatot, befolyásolja a forintnak az árfolyamát, az euró bevezetése ezeket a döntéseket egyenesen az LKB-hoz, az Európai Központi Bankhoz irányítaná, és ő inkább az euróvezet helyzetét veszi figyelembe, mint sem egy-egy tagállamét külön-külön. Tehát, hogyha Magyarország recesszióba kerül, akkor az euróvezet egészen ugyan gyorsan növekedne, viszont előfordulhat, hogy az LKB olyan döntéseket hozna, amelyek nem feltétlenül illeszkednének a magyar gazdaságnak az igényeihez, tehát gyakorlatilag itt olyan döntések is születhetnek, amelyek miatt a recesszió mondjuk tovább húzódhat, több ideig tarthatna.
7: De egyébként ilyen esetben milyen mozgástere van akkor egy nemzetnek egyáltalán, akkor érdeket hogyan tud képviselni, hogyha úgymond a magországokhoz húznak ilyenkor a döntéshozók?
8: Nyilván egyénileg nézi azt meg az Európai Központi Bank is, hogy milyen mélységű az adott válság. Tehát például a görög euróválság esetében is azért tapasztalható volt az, hogy elég sajátos lépéseket hozott az LKB, ugyanakkor mindig figyelemmel kell tartani azt, hogy a többi ország számára, illetve a többség számára mi az, ami előnyös. Tehát nem fog olyan lépéseket, olyan döntéseket hozni az Európai Központi Bank, amivel veszélyeztetné a többi eurózónában lévő tagállamnak a gazdasági stabilitását. Ettől függetlenül a mozgástér az inkább a gazdaságpolitikára vonatkozna már ezt követően, tehát ott kell egy olyan fegyelmezettséget, egy olyan szabályozottságot fenntartani, amivel aztán ezek a krízisek elkerülhetőek, vagy a kockázatuk minimálisra csökkenthető, A válság esetén pedig minél gyorsabb reagálás az állam részéről, illetve a döntéshozók részéről.
7: Ha abszolút a lakossági oldalról nézzük, ugye említette már, hogy például utazás során nem kell valutát váltani, mert hát átmegyünk a szomszédos, mint tudom, Németországba, és akkor nyilván az euróval tudunk fizetni. De például mire számíthatnánk az euróra történő átállás esetén a termékvásárlás akkor? Például én múlt héten vásároltam Spanyolországból egy cipőt. Ez ilyen esetben mit tapasztalhatnék? Olcsóbban vagy drágábban tudnék vásárolni egyetlen? Függ-e attól, hogy az euró átállást követően vásárolok, vagy pedig mondjuk egy évvel később, amikor már lehet, hogy stabilizálódik a helyzet?
8: A csatlakozást megelőzően egy árfolyam stabilitásban kell részt vennie, tehát az árfolyam mechanizmus rendszerében kell az adott tagországnak részt vennie. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti valuta árfolyamát egy meghatározott középárfolyam körül tartják, és ez idő alatt nem kerülhet sor jelentősebb leértékelésre sem. Tehát amíg be nem lép az adott tagállam az eurozónába, addig ezen a rögzített sávon tudja az eurót úgymond átváltani. Tehát abban az esetben, hogyha már ez megtörténik az euróvezetbe való belépés, akkor ez az árfolyam mechanizmus ez tulajdonképpen kiiktatódik, és a korábbiak szerint, a korábbi szabályozás szerint tudják majd az eurót használni az adott tagállamban. Mindenképpen előnyös lehet az euró bevezetése ebből a szempontból is, hogyha egy másik tagállamban vásárolunk, és azt tapasztaljuk, hogy ott valami olcsóbb, hiszen a nálunk lévő termékeknél gyakori az, hogy az árfolyam ingadozás miatt a termékeknek az egyes szolgáltatásoknak is az ára magasabb lehet. Tehát ez a kockázat is csökkenne, megszűnhetne. Ugye, ahogy említettem már, a tranzakciós költségek csökkenésénél, az internetes vásárlásoknál is tapasztalható lenne az, hogy egyszerűbb lenne a használata az euróval való fizetésnek is, illetve eltűnnének ezek a plusz költségek. Úgyhogy ezek mind-mind hozzájárulnának ahhoz, hogy akár az árak is valamilyen módon konszolidálódhatnak. Bár az igaz, hogy nagyon gyakran érezhető az, hogy az árak emelkednek az euró bevezetését követően, de a legtöbb kutatás arra világít rá, hogy az összesített infláció általában mérsékelten nő csak, néhány gyakran vásárolt termék vagy szolgáltatás árában tapasztalható, ha csak emelkedés. Erre azonban nagyon sokáig figyelnek, tehát az LKB részéről is különös tekintettel vannak erre az átállási időszakra.
7: Egy utolsó nagyon gyors kérdést tennék föl. Sokat hallunk arról, hogy például Magyarországon a lakosságban mit mérnek, hogy mennyire szeretnék az euró bevezetését, viszont kicsivel kevesebbet lehet arról hallani, hogy azok a nemzetek, akik eurót használnak, ott a lakosság miként értékeli, mennyire elfogadott, mennyire bánták meg a döntést. Nem tudom, önnek van-e erről ismerete, tapasztalata, vagy pedig adata?
8: Amikor ezt az elemzést elkészítettük az euró bevezetésének lehetséges hatásairól, akkor két rövid eset tanulmányt is készítettünk Szlovákia, illetve Horvátország tekintetében. És amikor ezek készültek, akkor ránéztünk természetesen arra is, hogy a lakossági elégedettség az nagyjából milyen fokon áll. Szlovákia esetében az látható, ott már azért régebb óta, ami 2009-ben bevezetésre került az euró, hogy itt azért már a lakosság az kiegyenlítetten inkább az euróval kapcsolatosan pozitív döntéseket hoz, tehát ők már szívesen használják a fizetőeszközt. Horvátország esetében azonban megfigyelhető egy ellentét. Itt a tengerpart közeli városokban, településeken, tehát ahol a turizmus lényegében bonyolódik, ott alapvetően támogatják, illetve támogatták az euró bevezetését, míg a vidéki, inkább perifériához közeli részeken kevésbé támogatták azt. Itt érthető módon sokabban befolyásolta az adott országnak a gazdasági helyzete, illetve azoknak a lehetőségei, de összességében mostanra már Horvátországban is stabilizálódott a helyzet, tehát a korábbi tapasztalatok, amik azt mutatták, hogy az átállásnak a költségei, illetve az árfolyam kockázat megszűnéséből származó előnyök, azok gyorsan jelentkeztek, illetve a lakosságban végigmenő árérzékenység az elég magas szinten volt. Ez mostanra már lecsengett, és úgy tűnik, hogy Horvátország is most már stabilan és támogatottan tudja használni a közös valutát.
7: Szigeti Ambrus Nikoletta, köszönöm szépen, hogy rövid összefoglalót adott nekünk, hogy mi is az a helyzet, hogyha euróra váltanánk. Köszönöm szépen.
8: Köszönöm én is.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Már is folytatjuk a gazdasági műsorunkat itt a Spirit FM-en, és hát egy kicsit arra fogunk rátekinteni, hogy állami nyugdíj kontra magánnyugdíj pénztárak tekintetében milyen irányban lehet látni az elmozdulást. Tóth Leventével, a biztosdöntés.hu szakértőjével fogok erről beszélgetni, akit a vonal túloldalán köszönthetek. Szervusz!
2: Szép jó napot, üdvözlök mindenkit.
1: Amikor azt lehet hallani vagy olvasni, hogy kezdenek észbe kapni a magyarok, hogy nem lesz nekik elég az állami nyugdíj, úgyhogy úgymond megnőtt a belépő a magánnyugdíj pénztárakból belépő emberek száma, akkor mindezt, hogyha számokra fordítjuk, akkor mi mutatja azt, hogy ez egy valós állítás?
2: Az elmúlt időszakban folyamatosan azt lehetett érezni már több negyed év óta, hogy megfordul az a tendencia, hogy az önkéntes nyugdíjpénztáraknak egyre jobban apad a tagsága. Tehát, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő kilépők nagyobb számban lépnek ki, mint ahogy a újonnan bejövők beérkeznek. És most már ez olyan szintre ért, hogy az újonnan belépőknek a száma is egy sok éves csúcsot döntött meg 2026 első negyed évében, hiszen ekkor annyian léptek be az önkéntes magánnyugdíjpénztárakban összesen, mint utoljára 4 évvel ezelőtt az utolsó negyed évben. Csak az utolsó negyed éveknél szokott lenni kiugrás, hiszen az adókedvezmény igénybevétele miatt ilyenkor esetleg megugorhat a új belépők száma. Tehát ha azt nézzük, hogy az év elején, az év első hónapjaiban hogyan léptek be a nyugdíjpénztárakba, akkor azt látjuk, hogy 8 éve volt utoljára ekkora szám. És ez nem egy negyed évnek a kiugrása, tehát ez a pozitív tendencia, ez már viszonylag húzamosabb ideje tart, tehát egyértelműen tendenciának, ez már viszonylag húzamosabb.

0: kismértékben is, de már növekszik a tablétszám, tehát az új tagok száma az meghaladja a kilépőknek, vagy a végén már a pénzüket felvezetőknek a számát.
1: Amikor ilyen számokat hallunk, akkor azért az ember mindig megvizsgálja az érem két oldalát. Ugye lehet ezt onnan is nézni, hogy tudatosabban élünk, ugyanakkor mondjuk felvethetném azt a kérdést, hogy az elmúlt években is oly sokat hallottunk, akár a médiában is, arról, hogy az öngondoskodás milyen fontos a magánnyugdíjpénztáraknak, mi lehet a haszna. Tehát, hogy a tudatosság nő, vagy valójában pesszimisták az emberek, és lehet, hogy jobban tartanak attól, hogy valóban nem lesz elég az a nyugdíj. Te hogy látod?
0: Én úgy érzem, hogy ehhez az kell, hogy az ember tudatosabb legyen, hiszen ez egy olyan megtakarítás, amit most elkezdek, és csak több évtized múlva kapom majd meg ezt a pénzt. Tehát nem olyan, mint mondjuk az egészségpénztár, ami iránt megint csak nagyon megnövekedett az érdeklődés, jobban egyébként, mint a nyugdíjpénztárak iránt. Csak ott a megtakarítást lényegében rögtön föl tudom használni. Itt valójában le kell mondanunk egy bevételről, amit most megszerezhetnénk, de nem szerzünk meg, hanem inkább elrakjuk, úgy, hogy majd esetleg ez 3-4 évtized múlva férünk majd ezt hozzá. Tehát ez mindenképpen azt kell, hogy azt érezzük, hogy az állami nyugdíj önmagában nem lesz elég ahhoz, hogy azon a szinten tudjunk élni időskorban, amit szeretnénk. Nincs arról szó egyébként, hogy az önkéntes nyugdíj pénztárba tett pénz az jellemzően önmagában elég lenne a nyugdíjas évekre. Itt inkább arról van szó, hogy a nyugdíj mellé ennyi pluszt lehet ebből szerezni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az átlagos nyugdíjpénztári havi befizetés mennyi, ebből azért nem jönnek össze az összegek, és arra is figyelni kell a tagoknak, az új tagoknak is, hogy jó dolog már az is, hogyha egyáltalában takarékoskodnak, de mondjuk egy 5000 forintos minimál tagdíjjal azért nem lehet nagyon messze érni még 40 év múlva, vagy 30 év múlva sem. Tehát, hogyha érdemi nyugdíj kiegészítést akar valaki ezekből a forrásokból, például a nyugdíjpénztárból, ahhoz azért jelentősebb összeget bele kell tenni. Szerencsére ez az összeg is emelkedik. Tehát a legnagyobb nyugdíjpénztár például most azt közölte, hogy 2026-ra az átlagos havi tagdíj befizetés már 16 ezer forint fölött van, és ebben benne vannak ugye, nagyon sok, nagyon alacsony tagdíj utam is. Tehát mindenképpen az látszik, hogy van egyfajta tudatosságváltozás, nem drasztikus ez a változás, és nincs arról szó, hogy most hirtelen elkezdtek volna özönleni az emberek a nyugdíjpénztárakba, de azért tendencia szerűen mindenképpen pozitív változás, mint ahogy nem csak ezeknél a nyugdíj célú megtakarításoknál látszik ez, hanem más fajtáknál is, tehát akár az egészségbiztosításoknál, vagy a nyugdíj előtakarékossági számláknál, amit most már az államkincstárnál is meg lehet nyitni, és ez láthatóan adott egy lökést ezeknek a népszerűségének is. Tehát van egy általános pozitív tendencia, vagy pozitív változás.
1: Ugye, hogyha valaki most gondolkodnál azon, hogy belépjen egy ilyen magánnyugdíjpénztárba, akkor azért mindig felmerül az a kérdés, hogy akkor mire érdemes ügyelnie. Ugye azt szokták mondani, hogy sosem mindegy, hogy mikor indulunk el, főleg piros lámpánál meg kell várni, hogy zöld legyen. Mit mondanak a szakemberek? Ugye szoktuk hallani, hogy taktoborzó akciók, tehát vannak kifejezett kampányidőszakok, amikor kedvezőbb lehetőségekkel lehet belépni tagként.
0: Most már az látszik, hogy a nyugdíjpénztárak lényegében folyamatosan akcióznak valamivel, és nem csak konkrétan a tagokat próbálják toborozni, hanem a cégeket is igyekeznek rávenni arra különböző akciókkal, hogy ők maguk ösztönözzék a dolgozóikat a belépésre, vagy ők maguk adjanak erre egy plusz lehetőséget, hiszen itt nagyon sokszor egy-egy dolgozónál az is számít, vagy az dönt, pláne például egy fiatalnál, hogy mondjuk elmegy egy céghez dolgozni, ahol a kafetéria lehetőségek vannak, és hogyha ott van a kafetéria lehetőségek között a nyugdíjpénztár is, akkor lehet, hogy ezt igénybe veszi, elkezd takarékoskodni, taggá válik, és a cégtől kapja ezt a támogatást, viszont hogyha az ő cégénél éppen nincsen ilyen kafetéria, vagy egyáltalában nincs, vagy ez nincs benne.

0: tehát a nyugdíjpénztár megtakarítás nem egy lehetőség, amit igénybe vehet, akkor lehet, hogy nem válik nyugdíjpénztári taggá, vagy sokkal később. Márpedig itt az időnek azért nagyon nagy jelentősége van. Tehát nagyon nem mindegy, hogy valaki már 20 éves korban elkezd akár viszonylag kis összeggel takarékoskodni ilyen módon, vagy 40 éves korban csap a homlokára, pláne 50 éves korban, akkor már ez meglehetősen későnek tűnik, hiszen akkor már nem tud viszonylag kisebb összegekből akkora megtakarítást összegyűjteni, aminek érdemi segítség lenne majd a nyugdíjas éveivel. Tehát itt fontos az, hogy minél előbb rávegye valaki magát, akár olyan módon, hogy a cégénél megnyílik ez a lehetőség, hogy elkezdi ezt a takarékoskodást, mert még egy kis jövedelem mellett is azért 5-10 ezer forint nem számít akkora pénznek, és ezt később lehet növelni is, mint ahogy akár egyedi befizetésekkel is lehet ezt növelni. Tehát a legfontosabb az, hogy lehetőleg minél hamarabb elkezdi ezt valaki, mert akkor van reális esélye arra, hogy ez neki majd érdemi segítséget, érdemi nyugdíjkiegészítést nyújtson, amikor nyugállományra vonul.
1: Említetted ugye, hogy ez azért valójában az állami nyugdíjt kiegészíti, tehát azért érdemes belefogni, mert nem mindegy, hogy csak az állami nyugdíjból lehet aztán majd időskorunkra takarékos vagy gazdálkodnunk a heti kiadás tekintetében, hanem mondjuk egy nagyobb büdzsé rendelkezésünkre, és mondjuk nem csak a kenyeret vesszük meg, hanem akár elmehetünk nyaralni. A magányugdíj pénztárrendszernek mik a főbb előnye és hátránya, ami egyébként nagyban eltér az állami nyugdíj?
0: A nyugdíjpénztáraknak annyi kiegészítés, hogy ezek az önkéntes nyugdíjpénztárak, hiszen a magán nyugdíjpénztárak azok ugye jellemzően államosítva lettek, néhány magán nyugdíjpénztár működik még. Tehát az önkéntes pénztáraknak a nagy előnye, hogy viszonylag kis összeggel is lehet takarékoskodni, alacsonyak a költségek, és itt is, mint egyébként más nyugdíjtípusú megtakarításnál, tehát akár a nyugdíjbiztosításnál, akár a nyugdíj előtakarékossági számlánál igaz az, hogy ami összegyűlt pénz, az magunknak gyűjtjük, ráadásul az örökölhető is, tehát ez nem vészel akkor sem, hogyha valaki például nyugdíj előtt meghal. Míg az állami nyugdíjnál ott befizetjük, amíg dolgozunk a járulékot, majd a végén kiderül, amikor nyugállományba vonulunk, hogy ebből nekünk mennyi nyugdíjunk lesz. Természetesen a befizetéseknek van köze ahhoz, hogy mennyi nyugdíjat kapunk, de itt nincs az, hogy ha mondjuk előbb meghal valaki, akkor ezt örökölhetik, ezt az összeget, és nem egy saját számlán gyűlik ez a pénz, amit mi befizetünk, és ebből határozzák meg egyenesen majd a nyugdíjunkat, hanem betesszük ezt a járulékot a közösbe, ebből a közösből fizetik ki az aktuális nyugdíjasokat, és majd bennünket az akkori, amikor mi nyugállományba vonulunk, és a később években az akkori dolgozóknak a járulékából fizetnek ki. Hát ez nyilván egy bizonytalansági faktor, hogy mi lesz majd 20-30-40 év múlva, hányan fognak dolgozni, mennyi járulék jön ebből össze. Most is tudható az államnak ahhoz, hogy a jelenlegi nyugdíjakat és plusz nyugdíjakat, 13. havi nyugdíjat, 14. havi elsőhetét illessen fizetni. Ez bizony bele kell nyúlni a költségvetésbe, tehát nincs arról szó, hogy most annyi járulék folyna be a jelenleg dolgozóktól, amiből ezt a hatalmas nyugdíjösszeget ki lehetne fizetni. Tehát ez mindig benne van a rendszerben, hogy abban lehet az ember igazán biztos, amit magának takarít meg. Korábban volt arról szó, amikor a magánnyugdíjpénztárakat kvázi államosították, hogy majd mindenkinek egyéni számlára gyűlik ez a járulékösszeg, de
1: aztán nem így lett. Hát igen. Na hát akkor jól fontoljuk meg, hogy hogyan gondolkodunk, hiszen amit ma megtehetünk, ne halasztuk holnapra. Tóth Leventének, a biztosdöntés.hu szakértőjének pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm én is.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Az M0-ás déli szakaszát megnyitották az M1-es felé Dunaharasztinál, de tart a műszaki mentés, és továbbra is csak egy sáv járható, illetve az ellenkező irányban is jelentős lassulást tapasztalhatnak. Továbbá a Sziget-Szentmiklós környékén, ugyancsak az M5-ös felé a Csepeli út közelében egy meghibásodott gépjárművet is kerülgetni kell a középső sávban, tájékoztat az Útinforma. Baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt, illetve az Alkotás utcában kifelé a Rád-György utcánál. Változatlanul sárgán villognak a jelzőlámpák a 15. kerületben az I. és Gyula utcában a Beller Imre utcánál. Érdemes fokozott elővigyázatossággal közlekedni a környéken. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető sáv sem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Továbbá az érintett BKK járatok újra az eredeti forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Harmadik témánkhoz értünk, és hát legyünk igazságosak, nem is olyan régen egyébként a vasút, a vonat helyzetéről beszélgettem vendégemmel, de most egészen más vizekre vezünk, hiszen a buszok kapcsán fogok beszélgetni Nasszályi Gáborral, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökével. Üdvözlöm a vonal túloldalán.
4: Jó napot kívánok!
1: Ugye nagyon sokat hallunk arról, hogy hát ezért nem csak a vasutunkon nehéz állapotban, hanem a buszállományunk is. Budapesten azt hiszem, hogy maga a szakszervezetbe belépett tagok is mindenki elmondhatja azt, hogy komoly a probléma. Mennyire komoly a probléma, és miért jutottunk el odáig, hogy mondjuk azt mondhatjuk, hogy hát azért igencsak problémás az alkatrészcsere?
4: Szerintem itt egy kicsit messzire kéne visszamenni. Ugye a közlekedési miniszter Lázár János vádoljával mindennel, de azzal is, hogy teljes mértékben központosítottak minden beszerzést. Ez tény. Ez egyébként való igaz, ez így nem működhet. Tehát ez teljesen elképzelhetetlen. De azt kéne nézni, hogy vajon honnan is indult, hogy miért született ez a döntés. Nyilván erről őket, hogy mondjuk szerintem Lázár János érdemes lenne megkérdezni, de volt itt, amiről sokan elfeledkeznek, és időközben Lázár talán utalt is erre, hogy büntető eljárások indultak bizonyos területeken, a javító üzemeken belül visszaéléseket tártak fel, alkatrészre nem tudom, a részleteket nem is kívánom, azóta se történik semmi, ez kb. 5 évvel ezelőtti történet, tehát ez is, mint oly sok más, hogy belecsöpölve a szőnyeg alá. Magyarán én ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha igazságosak akarunk lenni, akkor látjuk, hogy messzire nyúlik a probléma, de ez súlyosbította az, hogy az a fajta integráció, ami lezajlott az országban, ugye először a Volán buszba beintegrálták az összes vidéki társaságot, majd ezt követően az egészet begyömöszölték a már személyszállítási ZRT-be, és innentől kezdve azok a problémák, amik a MÁV-nál megjelentek, itt is megjelentek, hiszen egy büdzsé volt, és itt mindig kérdés, hogy ki van előnyben, tehát kinek a szava erősebb, és akkor én erre mondok egyet, talán ebből le lehet vonni következtetéseket. Az integrációt követően én jártam egyszer bent a régi Volán busz székházba, hogy mindenki tudja, itt van a Népligetben, Üllői 131-ben, és döbbenetes volt azt látni, hogy szinte semmi nem utalt arra, hogy ez valaha a Volán buszként működik. Nálunk a Volán busz, a mai napig Volán busz, ugye dolgozók szempontjából, ez a MÁV személyszállítás, ez ZRT, ez egy nem kezelhetetlen négy, hát most gondoljunk bele kimondani is egy fél óra, mire megtesz az ember, tehát volánbusz marad, de ott semmi nem utal rá, vasutas, mint hogyha ezer éves ilyen vasutas kiadványok vannak, vasutas videó megy a képernyőkön, tehát érezhetően háttérbe szorult maga a közúti közlekedés, és ugye a vasútiról meg elég régóta beszélünk, hogy milyen problémák vannak. Szerintem ez senkinek nem fog újdonságot jelenteni, hogy mi van az Intercity-kkel. Egyetlen, hogy lehet-e azt mondani, hogy Intercity az a vonat, ami mint a 40 éve fut a síneken, és még adnám, hogy milyen állapotot. Millió dolgot lehet felsorolni az elavult szerelvényekről, és párhuzamosan jöttek be volános problémák, amik háttérbe szoktak. A megoldás az nem került elő, mert előbb oldjuk meg a vasutat, vagy nem is az, hogy oldjuk meg, hanem menjen, valahogy működjön, valahogy, mert sajnos semmi nem került megoldása. És például ugye kérdezte a budapesti viszonyokat. Igen. Budapesten, ugye itt akkor emeljük ki az agglomerációs közlekedést, ami korábban a BKV tevékenységének egy részét képeztem, majd 14-ben azt mondták, hogy nem, ezt átadjuk a volánbusznak, és leválasztjuk a tevékenységet a BKV-ról. Ekkor egy teljesen új fortát kapott az agglomerációs közlekedés, 140 darab autóbusszal, és jó részt a BKV-s dolgozókkal. Ez a flotta aztán lecserélésre került. Ugye eltelt 10 év, bejöttek új autóbuszok, pont ott a szólóbuszokat gázos buszokra cserélték, pont akkor, amikor az energiaválság volt, egy gyakorlatilag üzembe se állította a cég, mert annyira drága volt a gáz, hogy egyszerűen működtetni sem lehetett. Igen ám, csak a dolgozók, ahogy elkezdtek ezzel dolgozni, egy évvel később, tehát addig ott álligáltak a buszok, folyamatosan jelezték a problémákat, gyártási, technológiai, tervezési problémák voltak, és visszasírták azokat az autóbuszokat, amik 10 évig járták az agglomerációt, amik egyébként lekerültek vidékre, ahol még annál is sokkal régebbi és elavultabb járművek voltak, és nagyon örülnek a vidékiek, a mai napig jól teljesítenek. Tehát ilyen problémák is vannak, hogy maga a beszerzés volt rossz, és akkor ezt tetézi az alkatrész hiány, ami az alkatrészbeszerzést lehetetlenítette le, ugye ez a központosítás, és a központban megmondták, hogy mit lehet, mit nem, és ugye, hogy a vitézi közlekedési miniszter mondja, Lázár János húzogatott nyilván át minden beszerzést, oldjátok meg. Ezen kívül például a bérfejlesztéshez szükséges fedezetet sem a tulajdonos teremtette elő jelentős részben, hanem azt mondta a cégnek, ugye ez már akkor ugye az integrált, nem is tudom, közlekedési vállalat, hogy hát gazdálkodjátok ki. Tehát gazdálkodja ki egy olyan veszteséget maga előtt görget, és folyamatosan termő cég, aki az idei költségeket sem tudja előteremteni, egy emelt költséget, ami ugye nem lehet olcsóbb az üzemeltetés sem, hát emlékszünk arra, hogy mekkora inflációk voltak, ez az alkatrészekre is hatással volt nyilván, a forint is lényegesen gyengébb volt, mint akár a mai napon, tehát ugye a beszerzés is drágult, és a dolgozók bére is emelett, a dolgozók bére az egy óriási tétel egy közlekedési vállalat életében. Tehát ez mind-mind oda vezetett, hogy amitől egyébként tartottunk is, érintett dolgozók, hogy nem előre felé fog mutatni, hanem azok a problémák, azok még a volánt is vissza fogják húzni a más szintjére, és én itt nem akarok ebben igazságot, hogy melyik a jobb, melyik a rosszabb, csak látjuk azt, hogy most már azt mondhatjuk, hogy egyik sem működik. Ugye, ahogy hallhattuk, 276 darab autóbusz áll működésképpen, ami most állítólag 160-ra lehet redukálva, és iskola kezdése valamennyi működni fog, ilyen nem lesz egyébként, tehát lehet...
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy egyébként ez egy olyan mértékű, nem is tudom...
4: Nem is a mértékkel van a baj, hát olyan nincs, hogy minden autóbusz fut, tehát azért...
1: Hát az meg a másik, de hogyha mértéket nézzük, akkor is, tehát hogy ez olyan szintű túlórát feltételez, nem vagyok szakember, csak feltételezem, hogy tulajdonképpen azért akkor az említett problémák szintén előjönnek, nyilván szabadságra mennek az ott dolgozó emberek egy része is, meg a túlórát ki fogja megfizetni, tehát igen, hogy ez
4: Igen, nyilván ebben is nagyon sok igazság van, hiszen van egy úgynevezett technológiai idő, ami azt jelenti, hogy mennyi idő alatt lehet egy munkafolyamatot elvégezni. Tehát elég valószínűtlen, hogy egyébként a futó munkálatok mellett, és ráadásul ilyen extra terhelésnél, mint most a Hungaroring kiszolgálás, ami szintén nagy port kavart, vagy a havária központokban vonatpótlások autóbusszal, ami szintén többlet terhet jelent a közúti szolgáltató részére. Emellett még olyan munkaerőt is felszabadítani, aki ezt időben el tudja végezni, de mondom, olyan nincs egy közlekedési ekkora vállalatnál, hogy minden jármű megy. Tehát az, hogy egy néhány százalék áll, mert vizsgáztatják, nagy javításon van, éppen lerobban, tehát ilyen mindig van, de mindegy, azt elfogadom, hogy a cél az, hogy mindegyik üzembe álljon. Ha egyébként a 276 darabra vonatkozik, vagy a most 160-ra csökkentve, lehet, hogy ezt majd megcsinálják is mind üzemben, de hát akkor viszont a többi nem jut idő, és akkor másik x darab fogott állni, de ne veszünk el a részletekben. Tehát valóban ezt érzik a dolgozók, hiszen, hogy mondjam, azért az utazó közönség mindig arra haragszik, aki ott van. Tehát egy lerobban autóbusz, nem csak az országos, de a BKV esetében is, nem a vezérigazgatót fogja szidni, hanem a sofőrt, hogy most mit szórakozik, miért nem megy a légkondi, miért forszul a víz, miért el félre, miért nem csukja be az ajtót, amelyik elromlott, sorolhatnám. Tehát ők a frontvonalban ezt megérzik, holott ők akkor lennének boldogok, hogyha fölvennék a munkaidő kezdetével a munkát, zökkenő nélkül lejárnák azt a szolgálati számot, amit nekik meghatároznak, és aztán nyugodtan hazamennének, de hát ugye egyre kevésbé van ez, nagyon sok a panasz, és mondom, nem csak a használtak, hát és ugye akkor van még egy, hogy arról is beszéljünk, hát azok a Qualtex által gyártott autóbuszoknál olyan technológiai hiányosságok vannak, amit nem is értek, hogy a közlekedési hatóság hogy engedte forgalomba állni azokat az autóbuszokat, amik a jelen érvényes uniós előírásokat nem tudják teljesíteni, és hogy kaphattak erre türelmi időt, hogy bizonyos dolgokra nem alkalmasak. Meg hát ugye arról sem beszélve, hogy vajon műszakilag van-e olyan ez az autóbusz, mint azok, amikkel korábban jártak a dolgozók. Tehát, hogy mondjam, azért a magánember is tudja, hogy személyautókban is az óriási különbségek vannak bizonyos gyártmányok.
1: Egyébként akkor, hogyha nagyon összegezni szeretnénk, akkor forrásra lenne szükség megfelelő autóbuszok beszerzésére és az alkatrész hiány csökkentésére? Tehát ez a három fő pont, így fogalmazhatnánk meg?
4: Hát tulajdonképpen nyilván erről van szó, mert hát arról is van szó a munkaerőről. Uh-huh. Tehát, és nem feltétlenül a járművezetőkről, bár ugye a járművezetői kérdés is érdekes, mert vannak olyan területek, ahol megfelelő létszám, sőt még akár többletét, és van, ahol kevesebb. És azért visszatérve a dolgozókra, sajnos az is jött a járművezetők esetében, hogy a bérek, mondva, hogy mindenki autóbuszvezető, mindenki autóbusz vezet, és azonos cégnél, azonos munkára, azonos bért kell fizetni, egyre inkább közelednek egymáshoz ezek a bérek, ami alapvetően jó dolog, csak nem azonos a munka egy budapesti forgalomban több száz kilométert levezetni, nem ugyanaz, mint valahol vidéken, és nem lesz szólva, csak egyszerűen a körülmények olyanok, néhány tíz, néhány tucat kilométert menve egy nap üres utakon, tehát nem azonos a munka, és ez is feszültségeket okoz. Viszont ahol a nagy hiány van, hát az a műszaki terület. Tehát a karbantartók, akikre, ahogy ön is mondta, fokozott terhelés vár, és ezt valakinek teljesíteni kell. Oda valóban többlet létszám kell, mert igen, a nyári szabadságok idején eleve nyilván mindenki nyáron szeret, vagy kénytelen elmenni szabadságra, ugye a gyerekeseknek ilyenkor kell a szemidőt megoldani. Arról nem beszélve, hogy hát azért a magyar ember mai napig is még egyelőre még inkább a tengerhez megy, majd hát most már így folytatódik, akkor nyilván majd a északi sarkra, vagy valami normálisabb helyre, ahol elviselhet az időjárás, de egyelőre ez van, és a tengerhez se fakutyázni akarnak lemenni, hanem strandolni, de hát nyilván nyáron szeretnének menni, de hát mondom, az amiről szó van, az még a teljes létszám mellett is elvégezhetetlen mennyiségű feladat ezeket a gyermeket üzembe állítani, amellett, hogy a normál munkavégzést is támogatni kell, ugyanúgy el kell végezni a napi feladatokat azoknál járműveknél, amik éppen nem állnak.
1: Ezek a kíváncsian várjuk, hogy mi is lesz valójában, és mikor oldódik meg ez a probléma. Naszályi Gábornak, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökének pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Én is köszönöm az érdeklődést, viszont hallásra.

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. De nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
1: De jó volna, de jó volna, de jó volna.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mai utolsó témánk igazi nyári téma, hiszen itt a nyár, hamarosan itt a július vége, de hát még az igazi nagy finis egyébként a nyaralók egy részének majd csak most jön augusztusban, és hát a nyár elején is felhívtuk a figyelmet arra, hogy azért ne felejtsük el, hogy a biztosítás nélkül a nyaralás nem túl, hát hogy is mondjam, nem túl okos dolog, de hogy mi mindenre lehet gondolni, és egyáltalán mit mutatnak a számok, hogy mennyire figyelünk most már a szakemberek ajánlására, arról fogok beszélgetni Besnyő Mártonnal, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetőjével. Üdvözlöm!
2: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye ezt nagyon sokat halljuk most már a hírekben, és szerintem mindannyian tudjuk, hogy fontosak a biztosítások. Azt már kevésbé szokták pozitívumként mesélni a szakemberek, amikor mondjuk számokra fordítjuk, de az utóbbi időben azt mondják, hogy ez már változóban van, és egyre tudatosabbak vagyunk ennek a biztosítási fajtával kapcsolatosan is. Mi a valódi tapasztalat, mondjuk júliust írunk, mit mutatnak a számok, tudatosabbak vagyunk?
2: Alapvetően igen, 13-14%-kal többen kötöttek utasbiztosítást az idei évben, legalábbis nálunk az online összehasonlító felületeken, mint az előző évben, tehát azt tudom mondani, hogy egyre többen hasonlítjuk össze az utasbiztosítást. Egyre fontosabb az, hogy mennyiért, de még inkább fontosabb, hogy milyen szolgáltatást választunk, és az ügyfeleink többsége egyébként a szakértői rating javaslatunk alapján dönt, nem pedig az árazás alapján, ami szerintem abszolút egy követendő jó magatartás. És aminek én sokkal jobban örülök szakemberként, hogy 10-ből 9 utazó ma már akár az egynapos kirándulásra is köt utasbiztosítást, és nem indulunk neki egy külföldi rövidebb, vagy főleg nem egy hosszabb túrának utasbiztosítás nélkül, hiszen nagyon sok kellemetlen költség merülhet fel, és mindössze egy jó minőségű prémium utasbiztosításnak az ára a másik oldalon napi 750 forint utazóként, tehát ezen az összegen tényleg nem érdemes spórolni, marginális a teljes utazási költségünkhöz képest.
1: Nagyon sokszor mondják azt is a szakemberek, hogy fontos valóban felmérnünk, hogy mi most éppen milyen kirándulásra, utazásra, nyaralásra is megyünk, hiszen nagyon nem mindegy, hogy mit kötünk. Mert ha valaki csak egy hátizsákkal megy, akkor lehet, hogy nem a legnagyobb érték határa köti meg a podgyászbiztosítását. Ugyanakkor, aki mondjuk visz értékes kamerákat, eszközöket, vagy olyan holmikat, táskákat, akkor célszerű erre is gondolni. De az sem mindegy, hogy mivel utazunk. Mi mindent gondoljunk végig, mielőtt egy biztosítást kötünk.
2: Ugye a jó ír az, hogy ma már nem kell biztosítási szakembernek lennie az ügyfelnek ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást, az utasbiztosítást akár online meg tudja kötni saját magára, és össze tudja hasonlítani. Mi is pont így alakítottuk ki a folyamatot. Ugye alapvetően, hogyha egy átlagos ügyfélre gondolok és utazó vagyok, akkor azt tudom megmondani, hogy mikor megyek, mettől meddig leszek külföldön. Hogyan utazok repülőgéppel vagy autóval, hány fő utazik velem együtt, és milyen céllal utazok, egy egyszerű városlátogatást, vagy pedig valamilyen aktivitást szeretnék kint végezni, akár elmenni egy kerékpáros körútra, ugye most ért véget a Tour de France, vagy szeretnék téli időszakban síelni, most a nyári időszakban akár egy motorcsónakos túrára elmenni. Ezekre a néhány egyszerű 5-6 kérdésre, hogyha tudok válaszolni, akkor mi például úgy alakítottuk ki a folyamatot, hogy az ügyfélnek ne kelljen minden káreseményt végig gondolnia, hanem a leggyakrabban előforduló káresemények, és ez tényleg a káresemények 99%-át magába foglalja, erre megfelelő védelmet és fedezetet tudjon kapni az ügyfél. Én például a családommal szeretek utazni, vagy általában velük igyekszem eltölteni a szabadidőmet, természetesen, mint a legtöbb hallgató, két kisfiam van. Nekem nagyon fontos, és átlagos utazóként nem biztos, hogy gondolok rá, hogy legyen felelősségbiztosítás az utasbiztosításba, hogyha a gyerkőcöt véletlenül levernek egy vázát a szállodába, akkor erre is térítsen az utasbiztosításom. Természetesen a legfontosabb, hogyha megbetegszik valaki az utazók közül, vagy valamilyen baleset éri, akkor megfelelő védelmet nyújtson a biztosítás. Ugye nagyon sok bankkártyába beépített utasbiztosítás létezik a piacon, nagyjából 400 ezer darab. Ezek azonban elavultak, 10 millió forintot limitig térítenek. Ez egy nagyobb sürgősségi műtétre avatkozást, vagy akár egy nagyobb mentést már nem fedeznek, ilyenkor a hiába van utasbiztosítása az ügyfélnek, magának kellene majd később kiegészíteni a mentési, illetve a műtéti költségeket. Ezért is szoktuk javasolni, hogy független attól, hogy van-e a bankkártyába beépítve utasbiztosításunk, kössenek az ügyfelek utasbiztosítást, hiszen tényleg 1000 forintnál is kevesebbe kerül egy napra.
1: Sőt, már nagyon érdekes kiegészítő biztosításokkal is lehet találkozni. Itt gondolok arra, hogy például a különböző eszközöket is lehet biztosítani, de nem csak arra, hogyha elveszne, hanem arra is, hogyha mit tudom én, mondjuk beleesne a vízbe, és vissza kell nyerni belőle az adatokat. Tehát nagyon sokféle biztosítási opció közül lehet választani, de ugye arról is érdemes beszélni, hogy nem mindegy az se, hogy mivel utazunk, és akkor egy külön fogalom, hogy az autónknak mire lehet szüksége egy autós hosszú, akár több ezer kilométeres utazás során. Ebben a tekintetben mi magyarok mennyire foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy mondjuk ne csak biztosítsuk az autónkat, hanem akár egy asszisztantot is kössünk rá.
2: Ugye hál' Istennek ebben is egyre tudatosabbak vagyunk, és ahogy a felvezetőben ön is említette, a fényképezőgép egy drágább mobiltelefonnak a sérülésére egyébként most már szinte az összes utasbiztosítás, legalábbis az általunk kínált utasbiztosítások nyújtanak védelmet akár lopásra, akár törésre vonatkozóan. A gépjármű asszisztenciát pedig 10-ből 8 autós, amikor külföldre utazik, megvásárolja. Egyébként ennek a szolgáltatásnak a díja utazásonként nagyjából 1500-3000 forint között változik, attól függően, hogy milyen biztosítást választunk, illetve hogy melyik országba utazik az ügyfél. A gépjármű asszisztencia gyakorlatilag a defekt, a kavics felverődés okozta szélvédőtörésre védelmet nyújt. Az autó bármelyikből meghibásodik, akkor megpróbálják a helyszínen megszerelni, a biztosító szerelőt biztosít ezekre az esetekre, ha pedig az autó üzemképtelenné válik, akkor a trélernek a költségét fizeti, vagyis az autónak a Magyarországra történő szállításáról is gondoskodik, ami akár több százezer forintos költség is lehet. És akkor még egyszer, ez a szolgáltatás például, ami egyre népszerűbb a magyar utazók körében, 10-ből 80 megkötik, mindössze 1500-3000 forintért elérhető utazásonként. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogyha autóval utazunk, akkor nem feltétlenül érdemes rajta spórolni. Természetesen ezért kérdezzük meg az ügyfelektől, hogy milyen eszközzel utaznak. Nem nekik kell automatikusan gondolni arra, hogy gépjármű asszisztenciára is szükségük lesz. Automatikusan felkínáljuk ezt a szolgáltatást. Az utazóknak a 48%-a utazik egyébként autóval, 42%-uk repülős utat választ, ott pedig a járatkésés az, ami sokszor kellemetlenséget okozhat. Ez szinte a legtöbb repülős utas biztosításunk automatikusan tartalmazza, tehát ezért ma már külön felárat sem kell feltétlenül fizetni az ügyfelnek.
1: Mekkora egyébként az árverseny? Nyilván, hogy említette, nagyon sok helyen, felületen, akár önöknél is ugye összehasonlítható, hogy milyen ajánlatokat kap az ember. Ugyanakkor azért meg szokta vizsgálni, hogy mekkora a különbség a különböző opciók között. Nagy az árverseny? Egyre inkább alá mennek az áraknak? Például előfordulhat, hogy olcsóbb biztosítást kötök, mint tavaly?
2: Nem csak árverseny, hanem szolgáltatási verseny is van, talán az utóbbit emelném ki először. Nagyjából 20%-kal kínálnak a biztosítók most jobb minőségű szolgáltatást, bővített limiteket a tavalyi évhez képest, és a tavalyi évhez képest mindössze 2%-os a biztosítási díjak átlag áremelkedése. A versenynek köszönhetően, hogy ez közgazdaságilag jót szokott tenni, és a fogyasztók szoktak belőle profitálni, van olyan biztosító, aki az idei évre a tavalyi évhez képest 20%-kal mérsékelte az árait, egyszerűen nem szeretnének kimaradni az utazási szezonból, ez viszont föl kell venni a kesztyűt, és mind szolgáltatásban, mind árazásban megfelelő ajánlatot kell tenni az ügyfelnek. Ezt láthatjuk, és gyakorlatilag az összehasonlítás ezt eredményezi, úgyhogy érdemes mindenkinek valóban összehasonlítania az utasbiztosítását, mielőtt dönt a megfelelő szolgáltatás kiválasztásáról.
1: Hát akkor ne kockáztassunk is, hiszen akár több százezer forintot, vagy akár milliós tételeket is bukhatunk, úgyhogy érdemes jól megfontolni és tájékozódni arról, hogyha megkötjük a biztosítást, akkor milyen lehetőségeink vannak. Besnyi Mártonnak, a NetRisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetőjének pedig köszönöm szépen, hogy tájékoztatott minket.
2: Én köszönöm.
1: Ez volt tehát mára a gazdasági műsorunk, holnap is ugyanebben az időpontban várom a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm Szakál Erzsébet kollégámnak a mai munkát is, hiszen nélküle nem lett volna kikkel beszélgetnem. Viszont hallásra!
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Átfogó intézményrendszeri átalakítás zajlik a közösségi közlekedésben. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna-romániai szakaszán. Harmadfokú hőségriadó jön csütörtöktől. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos csütörtök éjféltől jövő hét kedd éjfélig. A hét második felében több megyében 27, Komárom-Esztergom, Fejér és Bács Kiskun megyében 29 fok feletti középhő mérséklet várható. A tartós hőség jelentős megterhelés az emberi szervezetnek. A szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás. Kerülni kell az alkoholt, a magas koffeintartalmú és a cukrozott italokat. 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna-romániai szakaszán, Szalcsia térségében, írta az Ager Press. A folyón rekord alacsony a vízállás, a Budapest és Bukarest között közlekedő jármű pedig ismeretlen okból letért a kijelölt útvonalról. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodik. Ma reggel a helyszínre érkezett az Al-Dunai Folyami Igazgatóság műszaki hajója, hogy megmérje a vízmérséket a közelben. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása zajlik a közösségi közlekedésben, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán hangsúlyozta, az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket. Hozzátette, létrejön egy új vonatflotta cég. Ezen keresztül lehet majd felhasználni az Európai Uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Budai Bencét nevezte ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség ZRT élére a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán azt írta, Budai Bence több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a HIPA élére, és bízik abban, hogy a HIPA tovább erősíti Magyarország versenyképességét. Még tart a vizsgálat a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatban, közölte a belügyminisztérium. A tárca jelezte, csak a vizsgálat lezárása után adnak majd részletes tájékoztatást. Hozzátették, a kormány az átláthatóság híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kormány döntéshozói, és mire használta fel azt a klub. Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: Itt a Kultóra, jó napot kívánok! Ludwig Orsival indítunk, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatójával, nyilván úgy kell mondani, Ludwig Orsolya, jó napot kívánok! Szia Orsi!
5: Jó napot! Az Orsi sokkal kellemesebb,
4: ugye? Úgyhogy... Meg hát úgy beszélgetünk már, mint akik így összejárnak könyveket csereberélni, és hát egyébként milyen jó is lenne néhány ilyen barát, akivel így csak úgy könyvet cserélünk.
5: Hát valójában ezt csináljuk, csak ilyen virtuális térben.
4: Most azt a témát ajánlottad fel, hogy nézzük meg, hogy szereplünk mi magyarok a nagyvilágban, a nagyvilág irodalmában, és ez kifejezetten izgalmas, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy nem figyelnek ránk, és közben meg van más példa rá.
5: Ó, hát bőven. Egzotikusnak számítunk egész őszintén. Nyilván ehhez hozzájárul a magyar nyelv, amivel senki nem tud semmit se kezdeni. Van egy nagyon izgalmas könyv, amit majd fogok is ajánlani. Egy brazil szerző írta, és Budapest a címe, úgyhogy ebből már így lehet gondolni, hogy igen, sok közünk van hozzá, és abban ő úgy fogalmaz, hogy a magyar nyelv az, amitől még az ördög is fél.
4: Aha.
5: Úgyhogy igen, tehát hogy
4: ezek szerint nem barátkozott meg vele nagyon. Nem sikerült.
5: Igazából az egész könyv egy ilyen óda a magyar nyelvhez, majd odaérünk, mesélek róla többet, tehát valójában őt elvarázsolta, csak hát annyira nehéz, annyira különleges, annyira semmihez sem hasonlítható, hogy ez ebben a könyvben, de nagyon sok más könyvben vagy filmben is előkerül, hogy a magyar nyelv, na hát az, aki azt beszéli, az marslakó.
4: Éppen tegnap beszélgettem Krílusz Dorkával, aki megy Londonba egy előadásban részt venni, és hát ott egy olyan lányt alakít majd, akinek van magyar kötődése, és ki kell mondani a magyar szavakat, és hát arról beszélgettünk, hogy hát lehet, hogy ezért hívták, mert nincs más, aki ki tudja ezeket mondani.
5: Igen, van. Nem tudom, hogy emlékszel-e, volt egy közönséges bűnözők, azt hiszem ez volt a címe, egy ilyen krimi film, és abban Kaiser Soze megjelenik, mint egy magyar szerző, és akkor, vagy egy magyar szereplő, és ott beszéltetik is magyarul, de hát semmi köze a magyar nyelvhez.
4: Igen, emlékszem. És csak füleltünk, hogy de mit akar mondani?
5: És mit akar mondani? Pontosan, tehát vagy velünk mondatják ki, vagy teljes káosz lesz belőle. Úgyhogy ez klassz lesz, hogyha a Dorka emiatt ilyen lehetőséget kap. Szuper.
4: Hát ő járja a világot egyébként is, hát elsősorban a német nyelvterületen, de hát most már Londonban is. Na, vissza a könyvekhez!
5: Vissza a könyvekhez, és vissza ahhoz, hogy magyarok szerepelnek az irodalomban, illetve van néhány olyan magyar szerző, aki valamiért világsikerre tudott szert tenni. Teljesen érthetetlen néha, hogy nem azért, hogy mert rossz szerzők lennének, vagy egyebek, de hogy miért pont ott, és miért pont ennyire. Például Petőfinek óriási kultusza van Kínában és Japánban. Megjelennek verses kötetei kínaiul és japánul, illetve különböző dialektusokban. Vagy például Marék Veronikának a Laci és az oroszlánja, valamiért csak ez az egy könyv, ez Japánban akkora sláger, hogy ezt minden gyerek ismeri.
4: De ott a többit nem vitték? A többi Marék Veronikát ugyanígy magukkal, japánok?
5: Megjelent szerintem még néhány. A Boribomból biztos, hogy az első néhány az megjelent. Szerintem a Csúnya kislány is. De valamiért ez a Laci és az oroszlán. Tehát ez a bátorság témakör. Lehet, hogy ők azzal a piros oroszlánnal tudnak valamiért azonosulni. Ez teljes sláger. Ebből ők rajzfilmet is csináltak. Ott író-olvasó találkozókra hívták meg újra meg újra Veronikát, de ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy miért. A Pál utcai fiúk például Brazíliában kötelező olvasmány. Miért pont ott? Tehát ezt így nehéz megmondani, de van néhány olyan szerző, mint mondjuk Márai, aki viszont az egész világon ismert és elismert, sokan olvassák. És hát hozzá kell tenni, hogy 2003-ban Kertész Imrének, vagy idén Krasznahorkai Lászlónak a Nobel-díja azért igencsak segíti a magyar irodalmat úgy általában is, hogy fölkerüljünk a palettára. És hát az idei év az igazán bőséges magyaroknak a díjakból, mert pont talán egy hete, másfél hete a legelismertebb angol irodalmi díjat is egy magyar származású, félig magyar szerző kapta, a David Szalai. Jövőre megjelenik ez a díjnyertes könyve magyarul is, Test címmel. Szóval felfigyeltek ránk, és pont ebben a Test című könyvben magyar szereplő is van, tehát nem elég, hogy maga a szerző kötődik hozzánk, tehát magyar származású, de még a története is Istvánról, egy eleinte kamaszról, majd a könyv végére egy felnőtt emberről szóló karriertörténet, élettörténet.
4: Ő egy magyar bevándorló lesz ott Angliában, ugye?
5: Igen, és nagyon sok relevanciája van mondjuk úgy, hogy a múlt évezred végéhez, illetve a mostani időszakhoz. Ez egy valódi kortárs történet, nagyon kortárs módon megírva, hozzá kell tennem.
4: Egyébként ez érdekes, mert hogy David Szalai valóban nem Szalai Dávid, mert hogy ő nem is Magyarországon született, ő montreáli. Tehát voltak éppen sok nyelvű, mert franciául, angolul és magyarul is tud írni, ha kell.
5: Igen, éltek Magyarországon is hosszabb ideig. Ha jól tudom, akkor jelen pillanatban Bécsben élnek a családjával, de hát ő egy ilyen igazi nemzetközi utazó, de tartja a magyarságát. Tehát, hogy ő saját magát is úgy identifikálja, hogy ő egy kanadai magyar, vagy magyar-kanadai.
4: No, hát az ő könyve, ugye ez, mit mondtál, mi lesz a címe? Mert eredetileg Hús a neve, Flash.
5: Igen, Flash, és magyarul Test.
4: Test lesz a fordított test címe. Lesz a fordított. Na, majd akkor ezt megvárjuk, címe. Keressük és elolvassuk jól. Most
5: nagyon
4: izgulunk,
5: hogy megjelenjen majd a könyv hétre. Most, hát én akkor fölemlegetném rögtön azt, amit az elején említettem, bár bevallom őszintén, ezt szerintem inkább már csak könyvtárban lehet megtalálni, de én nagy rajongója vagyok a könyvtáraknak is, úgyhogy mondjon rám bárki bármit, én oda is küldöm az embereket. Ez Chico Buarque, brazil énekes, egy zenész énekes, akinek azért most már van néhány könyve, és ez a Budapest című, ez konkrétan egy óda a magyar nyelvhez. Ebben José Costa a főszereplő, aki egy szellemíró, nem tudom, hogy ez a fogalom így mennyire közismert.
4: Mások helyett írja meg mások nevében a könyvet.
5: Így igaz, és José Costa így gyakorlatilag egy óriási sikerű szerző, de mindig elbújik valaki mögé, és egy ilyen szellemíró konferenciáról hazafelé tartva kényszerleszállást kell végezzen a gépük Budapesten, és ahogy ott egy éjszakára meg kell szálljon a televíziót nézve, találkozik a magyar nyelvvel, és hát teljesen megbabonázza, úgyhogy miután hazaér, nem sok idő telik el, mire újra el akar jönni Magyarországra, meg akar tanulni magyarul, és itt ugye teljesen ismeretlen helyre érkezik, és utána hát találkozik mindenféle budapesti emberrel, mondjuk így, tehát vannak negatív, de nagyon pozitív élményei is. Nagyon érdekes, hogy egy brazil hogy lát minket, és mi az, amit kiemelésre méltónak tart. Ez a Budapest című könyv, nagyon jó szívvel ajánlom, izgalmas.
4: Egyébként azt te tudtad, hogy ennek van filmváltozata?
5: Nem, tényleg.
4: Képzeld el, ebből készült film.
5: Na, hát most akkor te is mondtál nekem valamit, és ez tök jó lesz a hétvégére.
4: Ez még 2009-ben forgatták, hát itt Budapesten. A Kálói Molnár játszott benne, erre emlékszem, meg Puskás Tamás, aki most a Centrál Színház igazgató rendezője, és Hámori Gabi volt a főszereplő, a magyar szál.
5: Igen, Krista.
4: Igen,
5: Krista,
4: igen.
5: A magyar lány.
4: Úgyhogy szerintem ezt így, ha összekapcsoljuk, akkor még inkább izgalmas, hogy találjuk meg azt a könyvet.
5: Szuper, én meg a filmet.
4: Hát igen. Na, van még könyved bőven.
5: Lehet még mást is találni. Egy izgalmas, megint csak magyarokról szóló könyvet hadd ajánljak. Ez egy osztrák szerzőnek, Joel Spacierer kalandjai. Egy magyar kisfiúról szól, akinek 4 éves korában elhurcolják a nagyszüleit, és ez egy olyan törést okoz az életében, amiből aztán nem is nagyon tud kigyógyulni, és meg is határozza aztán az életét. Nagyon kalandos, tehát, hogy itt azért a sötét oldalra is átkerül, ezek a negatív hatások bőven megteszik a hatásukat, de a végén azért csak egy sikeres életet tud ebből formálni. Elég tipikus magyar történet az, hogy valakinek a családjában ilyen tragédia történik, elhurcolják, soha többé nem látja, viszont magára marad, utána meg kell küzdenie az életben maradásért, az érvényesülésért, mi egymásért. Szerintem ez a múlt évszázadnak egy, hát nem is mondom, azt mondom, hogy sokakkal, de azért biztos, hogy sokakkal megtörtént ilyen történet.
4: Nyilván nekünk a sajátunk fáj a legjobban, de hát ez egy közép-európai sors, tehát erről tudnának szerte Romániában, a délvidéken mindenfelé mesélni nagyon sokat.
5: Igen. Ezt egy osztrák szerző, Michael Kölmeyer írta meg, abszolút ajánlom elolvasásra. Egy kifejezetten kalandos regény, de hát benne van ez a kis szomorúság is. De hozok egy romantikus történetet is, azt pedig egy olasz írónő írta meg, szintén a 20. század nagy történelmi viharai közepette játszódik, Végállomás Budapest a címe, ez pedig szerintem hát már egy sokkal könnyedebb olvasmány, mondjuk így, tehát tényleg egy romantikus történet. Igaz, hogy az 50-es években járunk, de azért mégis egy szép és alapvetően pozitív történet.
4: Az milyen érdekes, amikor egy olasz szerző az 50-es évek Budapestjére tesz egy történetet, amiről valószínűleg hát nem is tudom, mennyit tudhat.
5: Bizonyára van valamilyen kötődése. Én azt gondolom, hogy ha azon is elgondolkodunk, hogy mondjuk egy magyar szerző miért ülteti mondjuk a történetét, nem tudom, Angliába, Németországba, akkor nyilván ott is megtalálunk egy ilyen kötődést. Most persze visszafelé ez más, mert kis Magyarország azért, hát, hogy mondjuk kicsi, és nem is feltétlenül annyira ismert mindenfelé, tehát azért hallunk nagyon nagy butaságokat szerintem, hogy most Budapest, Bukarest, vagy Hungary, és akkor azt hogyan kell mondani, tehát nagyon, ezek a butaságok még mindig élnek, ugyanakkor azért az irodalmi világ ismeri Magyarországot, és ahogy a legelején is mondtuk, egzotikusak vagyunk mi, akár a nyelvünkkel, akár a temperamentumunkkal, nem nagyon lehet a magyar virtust máshoz hasonlítani. Szokták mondani, hogy egy olyan németes olasz vagy olaszos német, mind a kettő megvan bennünk, de igazából egyik se, és mégis mind.
4: Frey Tamásnak van egy elmélete, ami arról szól, hogy mindenféle magyar van például mediterrán magyar, és nyilván a történelem hozta azt, hogy ez a rengetegféle személyiség itt a Kárpát-medencében, amit a különböző népek ide hordtak, ez így keveredve például létrehozta a mediterrán magyart is. Hát igen, ők az olaszosok.
5: Ők az olaszosok, de hát azt is el lehet mondani, hogy aki mondjuk a történelmet egy picit ismeri, ott viszont aztán tényleg a magyar megjelenés Európában, hát azért az meghatározó. Tehát a magyarokat általában büszkének, makacsnak, harciasnak, saját magáért kiállónak ábrázolják. Persze benne van mindig ez a kis melankólia is, ami az elmúlt évszázadokban azért szintén abszolút attribútuma lett a magyarságnak, de van egy ilyen, még egy ilyen ős magyar jellemzőnk is.
4: Köszönöm, hogy megint hoztál nekünk könyveket, és jól esett, hogy rólunk szólnak egy kicsikét ezek a könyvek, vagy teljesen, vagy éppen hogy, de rólunk.
5: Én pedig köszönöm a filmajánlót.
4: Na, akkor most megint úgy kezdtük, hogy könyvet kéne cserélni, de most kultúrát cseréltünk csak úgy általában.
5: És majd folytatjuk. Köszönöm
4: így van.
5: Szépen.
4: Ludvig Orsolya, köszönöm szépen, szia Orsi.
5: Szervus.
0: Best of adást hallottak.

0: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatjuk a kultúrát. Hát a futballról fogunk beszélgetni, csak nagyobb másképp. Képzeljék el, megnyertük az 54-es labdarúgó világbajnokságot, Rákosi pedig él lehet, hogyha így nézzük, élete végéig élni fog, és élete sosem fog véget érni. Mert hogy az a korp, amit ő megteremtett, mintha Szabados Gábor könyvében örökké tartana. A vonalban az egyébként önök által is vélhetőleg sokak által jól ismert sportközgazdász, aki most írt egy regényt. Szervusz Gábor!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Rákosi élni fog?
2: Akár így is mondhatjuk, valóban a regénynek ugye az alapgondolata az ez, hogy az 54-es világbajnokság, amit megnyerhetett volna az aranycsapat, és a regényben meg is nyeri, az tulajdonképpen konzerválja a diktatúrát, legitimálja az egész Rákosi rendszert, és ilyen formán ez fennmarad, és tulajdonképpen Magyarország a mai napig benn ragad egy ilyen típusú kommunista diktatúra.
1: Ugye nem lesz forradalom a te könyvedben 56-ban, meg ki akar forradalmat csinálni egy olyan országban, amelyik futci világbajnokságot nyer? Hát micsoda butaság lenne az?
2: Valóban, ez a könyvnek az alapvetése. Arra ugye azért nagyon komoly történelmi kutatások vonatkoznak, hogy az 56-os forradalomnak valamilyen szinten egy előképe volt az a tüntetés sorozat, ami az 54-es világbajnokság döntőjének elvesztése után volt Budapesten, mintha ott akkor nyílt volna fel nagyon sok embernek a szeme, hogy hát ez a hatalom, ez nincsen teljesen rendben, itt mégse az történik, amiről ők beszélnek, és ezzel szembe lehet szállni, és ha nincs ez a fajta felvilágosodás, akkor tulajdonképpen a hatalom az tényleg ott tudott volna maradni, és fent tudta volna tartani.
1: Ugye a dologhoz hozzátartozik, hogy a hatalom a saját legitimálására használta a labdarúgó válogatott sikereit, egyúttal azt akarta megmutatni általa, hogy az a rendszer, a kommunizmus építése, a szocialista Magyarország, az a rendszer az mennyivel felsőbbrendű, mint az elmaradott kapitalizmus. Hát lám csak, itt egy ilyen háború után jönnek a mi fiaink is rongyá veri

0: a nyugatiakat. És hát ez az illúzió, amire könnyű volt ráülni és ezzel ingatozni, ez tört össze egy pillanat alatt azzal a Berni 3-2-vel.
1: Igen, pontosan ez történt. Tehát szokták ugye azt mondani, hogy mennyire támogatta a Rákosi rendszer a labdarúgást. Igazából ők tulajdonképpen csak kihasználták a futballt, és a saját imázsuknak, saját szépségüknek az építésére használták ezt fel, és valóban ez az, ami teljesen megtört a világbajnoki döntő elvesztésével, de feltételezhetjük, hogyha ez nem így történt volna, akkor az egész történelem máshogy alakul, mert akkor a Rákosi rendszer egy nagyon erős legitimációt szerez ebből a győzelemből.
0: Jó, hát azt akkor sem feltételezhetjük, hogy győz a világon a kommunizmus, mint ahogy azt akkor hirdették, de ez egy zárójeles megjegyzés volt. Viszont te abból indulsz ki, hogy létezik egy Szabados Gábor nevű sportújságíró, jé, milyen érdekes névhasonlóság, aki azt a megbízást kapja a párttól, hogy a VB győzelem évfordulójára megemlékezéseket, visszaemlékezéseket írjon. Ugye innen kezdődik valójában a te sztorid, az alaphelyzet pedig az, hogy megnyertük a VB-t. Nem akarom, hogy lelőd az egészet, de ez futbóliáról szól, vagy a politikáról, vagy a kettő összekapcsolódik a könyvben?
1: A kettő nagyon szorosan összekapcsolódik. Valóban a főhős az tulajdonképpen saját magam, tehát nyilván nagyon sok mindenben különbözök a főhős, mint aki én vagyok, nagyon sok mindenben meg hasonló. Egy kicsit pont azt próbáltam meg elképzelni, hogy egy ilyen teljesen más világban, egy ilyen alternatív valóságban én vajon ki lennék, mi lennék és mit tennék, és ezen keresztül, az én szemüvegemen keresztül lehet megismerni ezt a világot, és azt, hogy hogyan alakult Magyarország sorsa az 54-es világbajnokság után máshogy, mint abban a történelemben, amit egyébként ismerünk. És valóban itt a sport, a futball és a politika nagyon szorosan összefonódik, főleg azért, mert a főhős az futball szemmel néz mindent, ő maga is játszik, sportújságíró, és tényleg az egész gondolkodását ez határozza meg, és ez nagyon jól bemutatja nekünk ezt az alternatív világot, és azt is, hogy mennyire más az a Magyarország, mint amilyen lett végül napjainkra.
0: Hát meg van itt még egy, a jelen időhöz elég erősen húzó szál. Tehát a mi sorscsapásaink a futballban, a futballrajongók sorscsapásairól beszélek, nyilván aki nem az, nem éli ezt így át, azok most már történelmi léptékűek, és igen, az első sorscsapás az 54. Vélhetően nagyon sokan úgy élik meg, hogy az utolsó pedig múlt vasárnap.
1: Valóban, ugye nagyon sok ilyet szoktunk mondani, ugye volt ez a klasszikus, hogy Muhi, Mohács és Marseille, ugye Marseille volt az, amikor először nem jutott ki a világbajnokságra a magyar válogatott 1969-ben egy ottani pótselejtező miatt, de aztán ehhez utána hozzáraktuk Irapuátót, ahol 6-0-ra kikaptunk Mexikóban a szovjetektől, vagy éppen ugye azt a egy hetes jugoszlávok elleni mérkőzést 1997-ben, ami az utolsó pótselejtezőnk volt világbajnokságokon.
0: Na lehet, hogy ezt húztuk most meg.
1: És ez is igaz egyébként, hogy vajon ott ugye milyen jó is lett volna, hogyha a finnek ellen az utolsó perces gól nincsen, mert akkor nem jutunk ki arra a pótselejtezőre. Lehet, hogy most valami hasonlót húztunk meg, de lehet, hogy egy világbajnoki szerepléstől estünk el, de az egészen biztos, hogy azok a generációk, akik most fiatalok, azoknak ez valami olyasmi élmény lesz, mint amilyen az idősebbeknek voltak azok a felsorolt események, amelyeket itt elmondtam, nyilván mindenkinek a sajátja életkortól függően. Tehát ők ezt biztos, hogy ezt úgy fogják hordozni magukban, mint a magyar labdarúgás egy nagy tragédiája.
0: Te fiatal ember vagy, még lehet, hogy 30-40 év múlva megírod a stadionbeli diadalt az írek ellen, a Berni diadal után? Egy másik játék a betűkkel, szavakkal?
1: Ugye vasárnap volt a meccs, már hétfő kedden többen is mondták nekem, akik tudnak a könyvről, hogy hát akkor tulajdonképpen a második rész az erről szóljon, hogy mi lett volna, hogyha ez az utolsó perces gól nincs az írek ellen, mert ez is egy ilyen hasonló sztori. Természetesen most aki akar, az nyugodtan összekötheti ezt mindenféle politikai kapcsolatokkal, de azért nyilván az a fajta óriási erő, amit az aranycsapat képviselt 54-ben, és amilyen hatása neki volt a magyar politikára, társadalomra, az azért nem vedhető össze azzal, ami jelenleg a futballnak a hatása, mert egy egészen más világban élünk.
0: Ráadásul annak ennek az aranycsapatnak nem csak a politikára volt nagy hatása, hanem a világ labdarúgására is, tehát azt teljesen átalakította a jelenléte, a taktikája, a játékosok egyéni képességei. Hát ettől a jelenlegi magyar futball sajnos elég távol áll.
1: Ez valóban így van. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye szokták azt mondani, hogy a magyar 54-es válogatott minden idők legjobb olyan válogatottja, amelyik nem nyert világbajnokságot. Esetleg ugye itt a 74-es holland válogatottat, Cruyffot szokták még ebből a szempontból emlegetni. De mi magyarok nyugodtan mondjuk azt, hogy a miénk volt a legjobb, amelyiknek nem sikerült
0: a világbajnokságot. De milyen savanyú ez már, milyen szomorú ez már. Tehát azzal vigasztaljuk magunkat, hogy akkor is mi vagyunk a legjobbak, ha nem nyerünk. Hát kösz.
1: Igen, igen. Én, tehát tényleg most erre azt tudom mondani, hogy nézzük a dolgot pozitívan. Kétszer is ott voltunk világbajnoki döntőben. Ez azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly dolog, hiszen előtte ugye 38-ban is játszott VB döntőt a magyar válogatott. Tehát azért, ha mai szemmel nézzük, hogy olyan méretű országok, mint amilyenek mi vagyunk, azért nagyon ritkán jutnak el ilyen magasságok. Ugye a horvátok ott voltak 2018-ban.
0: Uruguay.
1: Az egy nagyon nagy dolog, Uruguay is ugye ott volt, azért ne felejtsük el, hogy azóta nagyon sok minden változott, tehát Uruguay is ugye még előttünk játszott VB döntőt, a csehszlovákok is ugye abban a korszakban játszottak VB döntőket, azóta azért nagyon ritka, azért említettem a horvát példát, mert ők a kivételek, tehát azóta szinte csak azért komoly nagy országok, most a nagy alatt érte, mint gazdaságilag, népességben erős országok hízottak el ilyen szintre, tehát ma már ez nagyon nagy csoda lenne, egy ilyen siker, úgyhogy nagyon becsüljük meg azt, hogy egyszer a történet, pontosabban kétszer a történelemben ez megtörtént.
0: A könyvedben azt feltételezett, hogy a sportújságíró ten magad képes átformálni egy egész országot. El tudod ezt ma képzelni, hogy egy újságíró a tevékenységével, a saját ráébredésével, felismeréseivel ezt meg tudja tenni?
1: Én azt gondolom, hogy ennek főleg olyan országban lehet realitása, és a könyv is alapvetően erről szól, amelyik tényleg egy nagyon bezárkózott, nagyon szűk nyilvánossággal rendelkezik. Konkrétan ugye például egy ilyen diktatórikus berendezkedési ország, mert ott, hogyha tényleg nyilvánosságra kerülnek olyan dolgok, amiket el kell titkolni, amiről nem szabad beszélni, az megindíthat egy nagyon komoly, akár forradalom közeli állapotot. Nyilván olyan országokban, ahol normálisan működik a média, a nyilvánosság, ott erre azért jóval kisebb az esély.
0: Focikönyv, vagy csak egy kapaszkodónak használtad a történethez?
1: Hát én azt szoktam mondani, amikor kérdezik tőlem, például akkor be kellett kategorizálni, hogy most ez most akkor sportkönyv, ez politika, ez krimi, ez történelem. Hát ez így mind egyszerre együtt. Nyilván alapvetően inkább egy ilyen politikai alternatív történelmi regény, de a futball az nagyon-nagyon erős szerepet játszik ebben a könyvben. Nem csak a kiinduló pont, hogy az 54-es világbajnokság, de ahogy mondtam, az egész gondolkodásmódja, nézőpontja a főhősnek, és amilyen szemüvegen keresztül mi nézzük ezt a történetet, az is alapvetően a futballon keresztül történik.
0: Hát akkor ez a jó hír, hogy megnyertük a labdarúgó világbajnokságot 1954-ben mégis, hála Szabados Gábornak. Az összes többit meg tudják a Berni Diadal című regényéből. Gábor, köszönöm szépen!
1: Köszönöm én is!
2: Best of adást hallottak!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Megjelent egy könyv, Kis Tigris a címe, és a címével ellentétben ez nem gyerekeknek szól, hanem nekünk felnőtteknek, miközben a szerzője egy olyan szerző, aki írt már gyerekeknek is, meg felnőtteknek is. A Kis Tigris lehetne gyerekkönyv is. Fini Petra a vonalban. Szervusz, Petra!
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Csillagon!
2: Szóval hát ezzel a címmel simán írhattál volna gyerekkönyvet is, nem?
3: Igen, jól lett, ezért következő gyerekkönyvemmel a címe. Van egy nagyon erős állat és természetmániám, ez annak tudható be, és amúgy mindkét lányom rajong a tigrisekért, főleg az állatkertben a kis tigrisért, úgyhogy ez igazából adta magát, főként azért is, mert ugye érzelmekről szóló novellákat tartalmaz a kötet, és hát sokszor azért képesek vagyunk a saját érzelmeinket is szörnyetegekké vagy vadállatokká növeszteni, úgyhogy igazából metaforaként használtam.
2: De néha az érzelmeink lehetnek lepkék is, vagy valami kedves állat, mert hogy attól függ éppen mit élünk át, hát micsoda szerelmes képek vannak az irodalomban.
3: Igen, és ebben a kötetben is amúgy. Én azt gondolom, hogy ezt kell megtanulni az életben, a differenciálást, bármennyire is más irányba fordul, és navigál minket a világ, hogy minél leegyszerűsítettebben és fekete-fehérrel lássuk a dolgokat, és az érzelmeinkkel kapcsolatban is lassan már csak a ChatGPT-t kérdezzük meg, és nem önmagunkat. Én azt gondolom, hogy ez a kötet igazából erre tanít, hogy merjünk lelassulni, és megélni a dolgokat. Tehát megörülni, és megfájni, vagy elfájni, és elörülni a dolgokat, boldogságokat, vagy akár rossz dolgokat. Hagyjunk időt, és adjunk teret az érzelmeknek.
2: Most ezek novellák, de ha belegondolok abba, hogy a gyerekkönyveid is mifélék voltak, ugye sok-sok történet, rengeteg történet, tehát mi kell a gyereknek, akkor te ilyen történetmesélő író vagy alapvetően, azt gondolom, és ráadásul egy modern író abban az értelemben, hogy nem 400 oldalas történeteket mesélsz el nekünk, hanem ilyen kis szűkre szabott, gyorsan elolvasható és gyorsan magunkkal vihető gondolatokat ad.
3: Igen, bizonyos értelemben szeretem az ilyen instant történeteket, ez a modern részem, de a teljesen klasszikus pedig a történetmesélő, és ezt jól látod. Ugye nincs már ideje az embereknek manapság, akár családi életszinten, vagy párkapcsolat szinten sem elmesélni a saját történeteiket, és kicsit ilyen bénácskán mozgunk néha a handicappel a saját életünkben, és ezért szerettem volna olyan történeteket adni, amelyek ebben segítenek, hogy egy picit a saját lelki hátterünket úgy merjük jobban bejárni, besétálni, és ezáltal jobban kapcsolódni másokhoz. Valóban könnyen fogyasztható, de ez egyébként a regényeimre is igaz, tehát tavaly jelent meg az Ultramarin című kötetem, azt általában 3 nap alatt szokták elolvasni, az egy regény. Itt a novellás kötetre már valakinek 4 napja is szükség volt, hogy elolvassa, de hogy könnyen fogyasztható, igen, de azért ad feladatot.
2: De várj, Petra, az egy jó jel, hogyha 3 nap alatt felfalnak egy regényt.
3: Igen, ez azt jelenti, hogy nagyon éhesek.
2: Igen. És ez pont a foguk alá való volt, látod?
3: Igen, úgyhogy én ennek mindig örülök, és a számtalan olvasói visszajelzésnek is. A kis tigrisek kapcsolatban azt jelezném az olvasóknak, hogy azért fennáll a sírás veszélye is. Tehát aki hajlamos meghatódni filmeken, vagy amúgy is könyveken, az készüljön arra.
2: Na jó, de hát megmondtad, hogy érzelmekről írsz. Hát az érzelmek az ilyen.
3: Igen, de azért sok vigyám és nevettető történet.
2: Na de tudod, ráadásul azt mondják, hogy a férfiak azok nem sírnak, meg titkolják is, úgyhogy ez egy női könyv.
3: Én nem hiszem, mert például az, hogy elvált férfi, aki az új párját nem a Tinderen vagy a randi applikáción találja meg, hanem a lelátón, és azt figyeli, hogy melyik nő az, aki már félpályánál, vagy az anyukák közül félpályánál feláll, hogy drukkoljon a focista fiának. Szerintem ez nem egy szokványos női történet.
2: Az nem, de hogyha tudná, hogy mi az a les, az már döfi.
3: Igazából sok sportszöveg is van benne, és olyan történet, ami szerintem férfiakhoz is közel áll, úgyhogy én nem mondanám azt, hogy ez egy tipikusan női könyv.
2: Te szereted a focit?
3: Igen, meg versenyúcok voltak a lányaim, úgyhogy
2: úgyhogy a sportvilága.
3: Van benne. A sport értem. Benne van.
2: Értem.
3: Ren Károlyról van egy történet egyébként. Foci világgal kapcsolatban.
2: Mondd, teljesen de? Más világ. A Milu sorozatot folytatódik? Azt például szerették a gyerekeim.
3: Most kapok ilyen megrendeléseket, egyébként, hogy melyik könyvemet, gyerekkönyvemet kéne folytatni. Eszembe jutott, hogy folytassam. Ugye az egy időutazásról szóló sorozat, ami egy picit a történelmet játékos formában ismerteti meg a gyerekekkel. Időutazó sárkányokkal lehet eljutni, akár egy ókori olimpiát végignézni a főhősökkel együtt, vagy a lovagok korában. Remélem, hogy összejön.
2: Na de most, igen, de most koncentráljunk a kis tigrisre, persze, ami most jelent meg, és karácsonyra is szép ajándék, mert hogy nagyon szép a borítója. Olyan, ott hagyom rajta a szemem típusú borító, és ez egy fél siker mondjuk egy könyvesboltban, de még talán akkor is, hogyha valaki online veselkedik neki, hogy könyvet válogasson, mert bár az mindig nehezebb egy kicsikét, mert ott el lehet veszni a rengeteg könyv között. De még úgy is, ezeket te találod ki, hogy milyen legyen a borító, és adsz mondjuk egy grafikusnak valami elképzelést, te magad csinálod, vagy átadod magad ilyenkor?
3: Hát én hajlamos vagyok beleszólni ebbe, mert annak idején tervező grafikusnak készültem, úgyhogy viszonylag elős vizuális koncepciómban, de egy csodálatos borító tervező készítette a Kis Tigris borítóját is, Somogyi Péter, akinek gyakorlatilag nem is kell mondani semmit, és ilyen fantasztikus borítókkal áll elő, úgyhogy nagyon hálás vagyok neki.
2: Tigrises virágos borítót tessék keresni. És akkor meg lesz Fini Petra Kis Tigris című novellás könyve. Amihez gratulálok, és örülök, hogy beszéltünk.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szervusz, Petra.
3: Köszönöm.
2: Búcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, holnap megint Kultúra. Várok mindenkit szeretettel. Somodi Solymos Eszter szerkesztette ezt a mait. Róna Jegon vagyok, viszonthallásra.
1: Best of adást hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra a Vitéz kürtösnél az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament, zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna romániai szakaszán, harmadfokú hőségriadó jön csütörtöktől. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. A miniszterelnök a közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Csaknem 4000 turistát telepítettek ki az erdőtűz veszélye miatt délnyugat Franciaországban. A város tengerparti kempingjeinek és üdülőfalvainak lakóit arra utasították, hogy vigyék magukkal csomagjaikat és kövessék a polgári védelem utasításait. A várost és lakóit egyenlőre nem érinti az evakuálás. A Franciaország délnyugati részén csaknem 42000 hektáron pusztító erdőtüzet még nem sikerült teljesen megfékezni. A hatóságok attól tartanak, hogy az érkező hőhullámmal ismét erőre kapnak a lángok. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna romániai szakaszán, Szalcsia térségében, írta az Ager Press. A folyón rekord alacsony a vízállás, a Budapest és Bukarest között közlekedő jármű pedig ismeretlen okból letért a kijelölt útvonalról. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodik. Ma reggel a helyszínre érkezett az Al-Dunai folyami igazgatóság műszaki hajója, hogy megmérje a vízmélységet a közelben. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos csütörtök éjféltől jövő hét kedd éjfélig. A hét második felében több megyében 27, Komárom-Esztergom, Fejér és Bács Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentős megterhelés az emberi szervezetnek, 11 és 15 óra között pedig aki teheti, maradjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jegerszobany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
5: Üdvözletem, ismét itt a Provokatőr, ismét Lentulai Krisztiánnal. Köszi, hogy jöttél. És ismét Csintalan Sándorral. Köszi, hogy te is jöttél, Sándor. És ismét velem, Dévény Istvánnal, mert hogy Boros kollega szabadságon van igazoltan távol, és ugye mi ezt nem is nagyon szoktuk eljátszani, hogy ez egy másik nap lenne, mint ami, tehát ezt a műsort, ezt a keddi műsort is hétfőn rögzítjük, és ezt azért fontos most rögzíteni tényként, mert hogy egy számunkra egészen friss információval is hírrel kezdenénk, ami viszont amikor műsorba kerülünk kedden, már valószínűleg meglehetősen meg lesz haladva, mindenféle magyarázatok lesznek hozzá, meg keretezés, de szerintem fontos, hogy azért így is beszéljünk róla, tehát hétfő délután van, és akkor friss hír számunkra az, hogy Bóka János frakcióvezető szerint a nyomozó ügyészség megjelent a Fidesz frakció szervereit tároló teremben, és hát ugye eddig a pártnak a szervereit foglalták le, illetve azokon tárolt adatbázis pontosabban, és most úgy tűnik, hogy a Fidesz frakciónál lévő szervereken lévő adatbázisokat is vizsgálná az ügyészség, és amikor ezt itt még kezdés előtt egy másodperccel elolvastam nektek, akkor Krisztián azt mondta, hogy atya ég, vagy valami, és még csak csúnyábban, ne ismételd meg.
6: Igen, mert megerősíti azt, amit itt a korábbi adásnapon is mondtam, hogy mindenkit le akarnak szedni, és épül a diktatúra. De örülök, ha nektek ez tetszik.
7: Hát majd, hogyha eljutottunk odáig, nekem mondjuk például az nem tetszik, hogy nagyon erős információk vannak arról, és erős egyelőre a gyanú, hogy tiltott pártfinanszírozás esete forog fenn a kulturális alapítvány a bánat környékén, nem kevés pénzről van szó, 17 milliárdról, ugye, ami alternatív finanszírozásban jelent meg, nem pedig a formálisan és intézményesen felállított döntéshozói fórumon. Ha ez beigazolódik, egyébként, na ez egy jó kérdés, hogy akkor mi fog történni, mert egyébként elvileg és a jog szerint mondjuk azt a szervezetet, amelyik tiltott pártfinanszírozásba esik bele, azt még akár föl is lehet számolni, ami azért egy nagyon szerencsétlen verzió lenni. Én egy dolog biztos, hogyha kiderül, hogy ez a história fals, akkor jó.
5: Melyik história?
6: Hát hogy alaptalan?
7: Alaptalan ez
5: az NK, a sztori?
7: Mondjuk nem, adott esetben nem, a gyanúsítás, meg egyáltalán. Jó, akkor egy másik utcába, mert mondjuk a vadhajtásokkal nem fogok együtt tüntetni, bárki, akkor ott fogok tüntetni veled, de hát
6: na, már megint
7: a húscsonta méri. Hát, drága barátom, azért az meg tényleg egy közhely, amit sajnos nem azért gondolom úgy, mert sokan azt mondják, hanem azért, mert látszik, ma nagyjából 1300 milliárdról számolt be közvetlenül a jelenlegi magyar miniszterelnök, ami totál fals, ucska politika finanszírozás, és a hatalmi párt finanszírozása, ha úgy tetszik, egy ilyen párt finanszírozása, és hogyha messzire megyünk, akkor sajnos, de muszáj elmondanom, szóval azért a Fidesz jó ideje permanensen a választási csatlásban van. Most, hogy ez mennyire így van, most visszaélek a helyzeteddel. Na. Drága barátom, itt ugye elmondtad a, és ezt nem ironikusan mondtam a barátomat, mert a Krisztiánt szeretem, meg azt hiszem, hogy némi baráti
6: kölcsönös.
7: Szám, így tudom, hogy az a nagy büdös helyzet, hogy nem azért rúgtak ki a MediaWorks-től és a Kesmától több mint 2000 embert, mert a Magyar Péter diktatúrát vezet be. Itt valami olyan volt, ami nincs rendjén, ami azt jelenti, hát azt jelenti, aminek látszik. Az, aminek látszik.
5: Beszéljünk majd a volt fideszes nyilvánosság jövőjéről, jelenéről, múltjáról is, de még most akkor tegyük ide.
7: Ez szorosan ide tartozik, Pista, az ég áldjon meg, szorosan.
5: Megállt az ég, de hogy beszéljünk majd ott részlet. Csak hogy ott részletesebben, majd erről, hogy mi is
7: történt. Ja, jól van, de hát
5: csak egy kicsit ide vissza, hogy szerintem én azt vettem észre, hogy ahogy mi nézzük, mi látjuk azt, ami az NK ügy címszó alatt történik, vagy vélhetően történt, az teljesen más, mint ahogy mondjuk a Fidesz oldalán látják. Na, mi meglepő, ez hatalmas bölcsesség volt.
7: Tényleg?
5: De hogy olyan radikálisan más, hogy ugye, ahogy Sándor is arról beszélt, én is arról szoktam beszélni, hogy itt nem csak az a baj, és nem csak az a probléma, hogy mikor és milyen úgymond kvázi titokban osztottak és kiknek pénzt, hanem hogy ez a pénzosztásnak a mintája, az kirajzolja azt, hogy itt tiltott pártfinanszírozás történhetett, hiszen mindig ugyanakkora volt az szinte az összeg. Ugyanis a nagy nyilvánosságban, és ez teljesen megérthető, a bulvár része pörög. Ugye ez a kis grofó kapott, meg Győzike, meg Fási Zsüli, és persze ezek sokkal, vagy ezek egyszerűen érthető történetek, meg hát ez van, szeretjük az ilyen bulvár cuccokat. Ugye az Edda művekkel kapcsolatos hírek is azért kerültek most reflektorfénybe. De a támogatásoknak a jelentős része, a súlyos sok-sok-sok-sok-sok-sok 100 milliárd, az a pártfinanszírozás sémáját rajzolja föl, hogy mindig ugyanolyan fideszes politikusokhoz köthető helyben működő, vagy valódi, vagy nem annyira valódi civil szervezeteknek tűnő akármik, egyébként sokszor ezek valódi civil szervezetek voltak, kaptak mindig egységesen pont annyi pénzt, 50 milliót így a választások előtt, és ha ezeket összerakod, már pedig ezt több oknyomozó portál összerakta, akkor rajzolódik ki az, hogy az NK ügy nem más lehet, mint a Fidesz közpénzekből lebonyolított választási csalása a tiltott pártfinanszírozással. Hogyha ezt elfogadjuk, hogy ez a gyanú lehetséges, és hogy ez a megalapozója, akkor azt, ami történik, az a nyomozásnak a teljesen hétköznapi velelájóra.
6: Én ebben viszonylag egyszerű álláspontot képviselek, és itt hadd kérjelek meg, hogy ebben ne általánosíts, hogy a fideszesek általában erre mit mondanak, nem, vagy hogy látják, vagy te, vagy ti, hogy látjátok. Én azt mondom erre, borzalmas az ügy, én azt mondom erre, hogy mi a vállalás, és mi a teljesítés. Ahol már lezárult a határidő, nézzék meg, hogy teljesítve volt-e. Ahol még nem zárult le a határidő, ott viszont elég pikáns, hogy nézik már, hogy itt most simlis pénz, vagy nem simlis pénz, tehát ott még, ahol teljesülhet, teljesül-e, és az alapján mindenki védje meg magát. Én ezt tudom erre mondani.
5: De ez egyesével érvényes.
6: De érted, nem?
5: Abszolút értem, csak ez egyesével lett érvényes a hálózat végén levő érintettekre. Tehát a XY fideszes önkormányzati frakcióvezető felesége által működtetett Legyen szebb a világ néptánc együttes támogató alapítványhoz érkező pénz, ugye? És akkor neki kellene most megvédeniük magukat is. Persze, az úgy jogilag teljesen rendben van. Csak amikor azt látod, hogy az összes fideszes politikus ilyen-olyan-amolyan környezetében ugyanúgy vannak ezek az egyesületek, és ugyanakkora összeget kapnak, ugyanakkor kvázi a választások előtt, na ott van már a gyanúja annak, hogy itt akkor valami történhetett. És lehet, hogy meg tudják védeni magukat, bár valószínűleg nem mindegyik, mert hiszen nagyon sokan vissza is fizették egyébként ugye a támogatást.
6: Minden eset egyedi eset.
7: Jó, lesz, hát a kicsik fizették vissza, és mondjuk azért ne haragudj már az, amikor a mága leírja, hogy kell neki a lóvé, mert egyébként támogatni akarja a választási kampányt, ne vicceskedjünk már. És amúgy meg miután ennek a dolognak a, hogy mondjam, a generálója maga a Fidesz, mint központ, nem te, meg nem az egyszerű pártag, meg a nem tudom kicsoda, nekem az ég adta világon sem, nem is lehet, meg vicces is lenne, hogy bármi bajom lenne a Fidesz szavazóval. Mi bajom lenne benne, ugyan már? Nem, hát akik, sajnos miután meg ez a, hogy mondjam, a végrehajtás alanya, vagy tárgya, vagy nem tudom mi, már hogy ennek a projektnek a projekt gazdája az, a Fidesz, mint jogi személy, tetszik vagy nem tetszik, a jogi személyiséget meg azok képelik, akiknek aláírási joguk van, hát most...
6: Van egy személy...
7: Szörnyű ez a helyzet, mert szörnyű volt a rendszer, Krisz.
6: Van egy személy, ő a Búzs Balázs, akit nagyon-nagyon-nagyon...
7: Hát igen.
6: Nagyon-nagyon rossz ez a szituáció. Ha van fideszes politikus, akire vakon azt mondom, hogy egy végtelenül tisztességes, és tudom, nem politikai jelző, rendes ember, az a Búzs Balázs.
7: Ja,
6: és nagyon-nagyon szorítok azért, hogy ez a megértem. Kép ugyanígy megmaradjon. Nem tudom, nektek valaha bármilyen munkakapcsolatotok volt-e a Balázsra.
7: Együtt ültem vele a harmadik kerületi képviselőtestületbe.
6: Na, szóval, hogy nagyon szurkolok azért, hogy ő ebből jól keveredjen ki.
7: Én is.
6: De az, hogy bent van a kaptárban, ha jól tudom, telefon nélkül mai napig, tehát nem tud senkivel érintkezni, az azért...
7: Na. Hát figyelj ide, az a helyzet, hogy ott volt ő, ha minden igaz, és hát egyelőre úgy tűnik, hogy annak a mögött, a bizottság mögött lévő informális hármas kör, amiben ő volt annak, és osztotta azt a pénzt, amit osztott a legitim bizottság, hát a meget, vagy körülötte, vagy mellette, akkor, és ezzel együtt a tisztességéhez semmi sem bennem, biztos, hogy egy forintot nem rakott el. Baromira sajnálom, én is nagyon drukkolok neki egyébként, hogy jól jöjjön ki belőle.
8: Csatlakozom arra most nem beszélve. Mert hogy nekem is volt vele munkakapcsolatom, én amikor a Flaster című lapnál dolgoztam, és az a hajléktalanok által árusított újság volt, akkor ő dolgozott ott mellettünk, meg csináltam is vele interjúkat, mert ő koldus kutató. Alapvetően ez a szociológiai tudományág, amit ő vitt, és hogy az teljesen újszerű volt akkoriban, hogy ő foglalkozott ilyen mélységekben a hajléktalansággal, meg a koldus léttel, úgymond. Tehát én is azt mondom, hogy szurkolok.
6: De ha most annyira nehéz elképzelni.
8: De ha most kivonjuk a személyes érintettségünket, akkor meg mit látunk majd adott esetben? Azt látjuk,
6: hát hogy... Hát én tudom, mi a válaszom, mert kikerülöm kicsit, de azt mondom erre, hogy én még a Fidesz kormányzat alatt is vaskos negatív véleménnyel voltam a Fásiról, meg a Mágáról, mint jelenség, és hogy rohadtul nem kellenek a Fidesznek az ilyen formák.
7: Jó, hát az
6: utána lehet nézni választás előtti műsorban.
8: Na,
6: én sem a győzik-e, tehát nem, tévedés.
7: Ó, Istenem, na mindegy, szóval egyrészt ugye én meg együtt ültem vele egy testületbe a harmadik kerületbe, igaz, hogy a felén én azért jöttem el, mert egyébként az a most nem tudom, hogy a korrupciós versenyben a harmadik kerület hol tartott annak idején, de nagyon és a Balázs nem.
8: Erősen.
7: A Balázs nem.
8: Hát akkoriban.
7: De ettől még az, ami milyen szerepbe most kerültileg hagyta magát belekerülni, hát ez egy nagyon szar ügy, és tényleg én fél napig voltam a Kozma utcai börtönben, mint meghívott vendég parlamenti képviselőként, és mikor kijöttünk a izéből, úgyhogy a parancsnok, én összehánytam magam. Tehát minden együttérzésem az övé. Az a helyzet egyébként 4 évente, vagy alkalmasint, amikor a demokráciában van hatalomváltás, mondjuk az ilyenfajta, nagyon remélem, hogy az, ami most, persze lesznek valószínűleg ártatlanok is, akik sérülni fognak, és azokkal meg különösen mélyen együtt érzek. Ebben, ha úgy vesszük, az én fogalmam szerint egyfajta igazságtételnek, meg rendrakásnak, ennek nem csak az a funkciója, hogy a múltba visszamenőleges hatája legyen, hanem a jövőre nézve.
8: Igen, abszolút egyetértek.
7: Hogy megszokta a magyar politikai elit egyébként, hogy semminek nincs.
8: Tehát teljesen igazad van, Sándor, és tényleg próbálom, nehéz, mert mondom, én is nagyon kedveltem a Búzs Balázst, de hogy mégis megpróbálnék egy-két lépést hátra lépve ránézni erre az egészre, hogy És nem csak az ő szemére, hanem itt most a többi történésre, ami úgymond kezd kiderülni, vagy valamennyire már kiderült, vagy eljut majd a nyomozati szakaszba, vagy akár annál tovább is, hogy tényleg az lengi körül az egészet, hogy itt mindenki azt gondolta, hogy ez örökre így marad. És azért nem tudom valahol hibáztatni ezért a Fideszt, most a hibáztatni egy kicsit idézelvetéve, mert mi is azt hittük.
7: Hát én abszolút.
8: Hát még tehát a Magyar Péter feltűnése.
6: Hát biztos, hogy rengeteg cikk és műsor született arról, hogy nagyon sok demokratikus úton nem leváltható.
8: Abszolút, hát a Magyar Péter feltűnése előtt, és még utána is jó sokáig, amíg nem tűnt úgy, hogy ez már komolyabb történetté válik. Szerintem mélyen meg, és most talán beszéltek a te nevedből, és mélyen meg voltunk győződve arról, hogy ez egyre rosszabb és rosszabb lesz. Hogyha megint nyer a Fidesz, akkor megint szorítanak egyet a demokrácia szűkítésen, és hogy igenis, hogy ez, és hogy az, mint amikor melyik az a film, nem teszem be a címe, és hát akkor itt fogunk élni, mikor 56 után kinéz a édesanyja, miután a férje nyugatot áll. Hát akkor itt fogunk élni. És ez nekem abszolút ez a hangulatom volt már így 14-15 év kétharmad után, hogy ez ilyen a nép, ilyen a Fidesz, kész, ez így maradt.
7: Nézd,
8: ezért tudom megérteni, ez most nagyon idézőjelbe téve, hogy a hűbrisz miért? Miért? Miért? Azért, mert a Fidesz is azt hitte, hogy ez örökre így fog maradni.
7: Jó, az egy dolog.
8: És ami történik egyébként a médiában, majd ha eljutunk oda, ott is mindenki azt hitte, hogy hát itt mindig lesz korlátlan közpénz, mindig lesz ez a... mindenki. A Fidesztől az ellenzéki mindenki
6: elhitte. Már a párszor, kíváncsi vagy ti, mit mondok, ti emlékeztek a 22-es győzelem Bálna színpad Rogán arca? Az egyetlen ember, aki nemhogy nem tudott örülni, hanem úgy érezte, aki látta őt, hogy iszonyatos terhek vannak rajta még mindig. Nekem volt olyan érzésem, hogy ott is rezgett a léc, tehát simán kikaphatott volna a Fidesz. Szerintem jól jött Márki-Zay utolsó néhány idiótasága, amiket mondott a kampányban, de én szerintem utólag könnyen vagyok okos, ott kellett volna veszíteni.
7: Jó, hát
6: ott kellett volna veszíteni, és nincs Magyar Péter.
7: Jó, az egy másik kérdés.
6: És 2026-ban Fidesz kormány lenne.
8: Jó, hát az a koalíció az gyönyörűen szétesett volna világosan, hiszen láttuk, hogy bántak egymással ugye a választási vereség után.
7: Az, ami ilyen súlyos bűnök terhelik a Rogánt, gerincét, meg
6: szélt. De megint feltételezések.
7: Jó, hát ezt hagyjuk, hogy feltételezés, mindegy, azt akartam kinyögni, hogy mindentől függetlenül.
8: Rogánt a Fideszben sem szeretik, és ez nem feltételezés.
7: Én egyet, hogy nem lehet leváltani, vagy legalábbis formálisan, meg egyáltalán nem lehet leváltani a Fideszt. Azt gondoltam, hogy nem lehet leváltani, gondoltam én mindazok után, ami a rendeleti kormányzás megjelenésével belépett a rendszerbe. Akkor kezdtem egy kicsit aggódni, vagyis reménykedni, picit, amikor nem robbant föl a gázvezeték mellett, meg az aranykony volt, olyan csúnyán elcseszték, ahogy elcseszték. Ez az egyik dolog. Amúgy meg, nem tudom, volt az a heti lap, ami a jobboldali és lett volna, és ahol megjelent a nemzeti együttműködés rendszerének a nagy koncepciója, de nagyon régen volt, nincs meg.
8: Magyar Krónika.
7: Amikor meg, igen. Ki volt annak a főszerkesztője, nem emlékszem rá? Ó, mindegy.
6: Bencsik.
7: A lényeg
8: ez az Gábor. De mintha ő is lett volna, de nem
7: én,
8: is.
7: Én egy dolog biztos, hogy akkor, amikor ez a dolog, mondtam a Lajosnak, ne figyelj, drága barátom. A lehetett.
6: Ezek a mondtam
7: a kétharmad.
6: Nekünk nincsenek sztori ilyesmi.
7: Hát nektek, én benfentes
8: egyszer láttam élőben hátulról.
7: Én benfentes voltam. Miután tapasztalati élményeim vannak, ezért néha úgy gondolom, hogy nem árt megosztani mindazok a mitológiához képest, mint ami elő van adva róla. Azzal együtt, hogy egy genyó volt, amikor ott hagyott minket úgy, mint a izét. De azt akarom mondani, hogy drága barátaim, egy ilyen választási szabálya, vagy nagyot győzik az ember, vagy nagyot bukik. Pont. És amúgy meg 22-ben tényleg nagy szívességet tettek ezek a teljesen itt vannak, hát a narcizmus a politikában. Hát a 22-es választási koalíciót ezek a narcisztikus magamutogató nemi szervet béregető Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter banda teszéllyel.
8: Rontotta el.
7: Hát finoman szóval. De hát látod, próbálok.
8: Ezt időben sikerült.
7: De látod, de nem, azért már mióta, amióta ide járok, azért kezdem mérzékelni magam ahhoz képest, ahogy én szoktam beszélni bárhol máshol, ilyen szépen nem beszélek sehol.
8: És a 5-10 év a provokatőrben is bárhova
6: mehet. És van az a borzalmas, magam sem tudom megfejteni kifacsart nosztalgia, amikor én jobboldali emberként azt mondom, hogy látva ezt a bagást, képességes ember a Márki-Zay, képességes ember egy Mesterházy, képességes ember egy Dobrev Klára, képességes ember egy nem tudom én, Komjáti Imre, értitek? És nem azért mondom, mert de jó, őket mindig megvertük a választáson, nem azért mondom, tényleg képességesebb emberek.
8: De ment ki.
6: Jó. Mint Magyar Péter és a csapata.
8: De ez, no, ugye Krisztián, most én mint, még... épp próbálok abszolút középre helyezkedni, bár általában nincs semmi, de mindegy, szállt, hogy...
6: De a provokatőr abba tetszeleg.
8: Ez így van.
6: Én ezt figyelem, a provokatőrt abba tetsz.
8: Semmi, de mindegy, szállt, hogy...
6: De a provokatőr...

0: elmúlt két évben, és mi lett az eredménye, arra hogy a fenébe lehet rásütni azt a bélyeget, hogy alkalmatlan.
1: Választást nyert, Pista.
0: Hát, és milyen Fidesszel szemben, és milyen gépezettel szemben, és egy milyen társadalomban. Tehát, hogy erre azt mondani, hogy képességtelen, azt nem is értem.
1: Kormányzásra képességtelen, de itt kis csillaggal megjelöm, hogy Vitézi és Gajdos valószínűleg képességes, na. De hát egy Orbán Anita, egy Kármán, tehát
0: Orbán Anita. Orbán Anita, egy együtt dolgoztam a Hetivel, aztán kiváló külpolitikai szakember volt nálunk, újságíróként is, utána is.
1: Tehát egy mondatot nem tudunk tőle idézni, ami ne lenne valami közhelyszótár.
0: Hát gondolod te? De
2: hát igen. Egy külpolitika.
1: Meg nekem furcsa, amikor valakinek olyan mimikája van, oké, a tikkelésről nem tehet senki.
0: De amikor negatív dolgot mondasz,
1: belemosolyogsz. Nézd majd végig ilyen szemmel.
2: Nézd a Krisztián most.
1: Tehát hátborzongató a nő.
2: Ja, figyelj, nekem baromira tetszik különben, de mindegy. A Krisztián most ahhoz keres érveket, hogy dühös legyen. Empátiával kell ezt most nekünk kezelni.
0: Jó, empátiával fogjuk kezelni a következő etapban, amikor tényleg most már ráfordulunk a Tisza párt rendesen, úgyhogy kidühöngheted magad. Mert és még lehet, hogy mi is egy picit együtt tartunk veled, de nem biztos.
2: Már ne arra, hogy már amikor ilyeneket sorolsz, mint Mesterházi Attila, meg a Gyurcsány, képességes emberek.
1: Ó, hát Dobrevet mondtam.
2: Jó, hát kellenek az olyan képességes emberek, akik nem tudják megverni a Fideszt.
0: Igen, ez szép gondolat, úgyhogy innen folytatjuk.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: És akkor ígéretünkhöz híjen itten vagyunk. Ismét Provokatőr Lentulai Krisztiánnal és Csintalan Sándorral. És most akkor a második etapban beszélünk a Tiszapártról. Mert hogy ugye tegnap hétfőn, amikor egyébként felveszik ezt a műsort, de hát ugye ezt így mondjuk, szóval tegnap hétfőn jelent meg a Medián legfrissebb közvélemény kutatása, ami szerint 5% ponttal csökkent a Tisza népszerűsége. A Fideszé valamelyest nőtt, azt hiszem egy ilyen 2-3-4%, mindjárt megnézem pontosan, de a lényeg ennek az egésznek az, hogy hát megszűnt legalábbis ez a szárnyalás, mondjuk ki gondolta volna, hogy lesz majd még 120%-os Tisza támogatottság is, nem? Tehát, hogy ugye 72-nél tartott a Tisza, hova? 110-et szedtél volna. Egyetértek. Jó, legyen 120. Ki gondolta volna, ugye, hogy ez az örökké tart, ez az egyik, a másik része pedig az, hogy hát úgy tűnik, hogy a Fidesz így stabilizálta magát egyelőre ezen a 20% környéki eredményen, és hát itt sokan azt mondják, hogy valószínűleg a Polgár Judit féle fiaskó, mármint az, hogy Magyar Péter, most nagyon diplomatikus leszek a miniszterelnökkel szemben, tehát Magyar Péter nem biztos, hogy úgy gondolta a társadalmi egyeztetést, mint ahogy a társadalom gondolta a társadalmi egyeztetést. Szóval, hogy ez a Polgár Judit fiaskó, ez talán visszaüthetett a Tisza pártra. Egyáltalán kell-e ilyen 5-6%-okból bármit is gondolni, vagy ez egy jel, vagy a fideszesek örülnek, persze, szóval mit gondolunk erről?
2: Én nem örülök, én akkor örülök, ha el lesznek ezek takarítva, akkor fogok örülni. Én ezekbe a matekokba nem látnék bele többet.
1: Ezt csinálta a Fidesz a kampányban is, hogy nem hitt a mateknak.
2: Erősítve a tegnapi állításomat, hogy eljő egy olyan összeállás, amit nem feltétlenül neveznék választási koalíciónak, hanem majd a parlamentbe jutás után állnak össze, 30-ban, hogyha nem lesz előbb bármi olyan, ami miatt előrehozott választást kell tartani, amely szerint az én véleményem az, hogy egy 40-45-re fog bezuhanni a Tisza, és a további 55-60, az három egységből fog összeállni.
1: Mi az a három? Mert ugye a KDNP is
2: a Fidesz, Fidesz-KDNP, az én fejemben még mindig egynek veszem.
1: Na hát semmi Zsolt hallanád, szomorú lenne.
2: Jó, de egyébként tök örömteli az önállósodásuk, mert rohadt jó látni egy kemény juhászhajnalkát, meg egy nagyon jó barátom, a Máté Zsuzsi, imádom a felszólalásait, tehát ezekre a hangokra szükség van, de az én fejemben ez még mindig egy, a Mi Hazánk a másik, és egy általam még nem ismert, és senki által nem ismert valami lesz a harmadik. És ez a három fogja matekban lenyomni azt, ami most nagyon torony magasan van, de én úgy szoktam nevezni, van egy csomó illékony tiszás, az szépen vagy nem fog elmenni szavazni, vagy pedig vissza fog megint a Fideszre szavazni, azért, mert ugyan nem volt szexi az a kampánya a Fidesznek, hogy a biztosra, a biztos választásra, a nyugira szavazzatok, a szirénhangoknak engedtek, azok vissza fognak szerintem térni a Fideszhez. Ez az én állításom.
1: Az nekem annyira furcsa, hogy nehéz ezekről úgy beszélni, hogy ne általánosítson az ember, főleg akkor, amikor ilyen politikai témákról van szó, mert azért nagyon sokszor egy formát gondolunk egy irányba, akik egy irányba gondolunk egy formát, amint hogy értjük. Igen. És akkor ilyenkor valamelyest jogos az általánosítás, de tudom, hogy nem szép dolog. Szóval hogy nekem az azért fura, amikor a vereségnek az ilyen okai között így szóba se kerül az, hogy mi van akkor, hogyha most a Fidesz által ilyen megvezetettnek, meg elbutítottnak, meg akik a mozit bámulják, ugye az abszolút filmszínházat bámulják, tehát egy kicsit ilyen együgyűnek titulált tömeg.
2: Vagy korszellem.
1: Tömeg, igenis, azért szavazott a Fidesz ellen, mert elege lett egyrészt a brutális korrupcióból, az állami szintre emelt korrupcióból, másrészt igenis érzékelte azt, hogy a demokrácia most már olyan szinten sérül, és sérülhet a továbbiakban, hogy ott megállt kell parancsolni. És ez egyetlen egy fideszestől nem hallottam még, hogy esetleg ez előfordulhatott.
2: Persze, hogy előfordulhatott. De az a lényeg, hogy amikor jönnek majd a hideg időszakok, akkor meg kell nézni, hogy megmarad-e a rezsicsökkentés, meg kell majd nézni, hogy milyen alkura lesz kész ez a kormány Brüsszellel, hogy lesz-e migráns kvóta vagy nem, mert bocsánat, én a szememnek fogok hinni, és nem annak, hogy Magyar Péter mit állít, mert volt ugye, hogy 5 percen belül az ellenkezőjét mondta a parlamentben egy felszólalásában. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez lesz a lényeg. Az a dolog, ez egy ördög ilyen jó a Magyar Péternél, és sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy ez a topik, hogy itt a simliseket be kell kasznizni, mert ez a topik egy csomó fideszesnek is szimpatikus lesz, hogy ezzel fogja betömni a száját azoknak az embereknek, akiket te mondtad, hogy sokan mondják, hogy megvezetettek, én azt mondom, korszellem benne van, szóval hogy ezeknek az embereknek idő után a zsebe fogja eldönteni, hogy ilyen, ő tiszás marad-e vagy nem.
1: Ez ilyen hátrányos megkülönböztető korszellem? Tehát, hogy a korszellem a fideszesekre nem hat? Ők tisztán, őszintén a nemzeti konzervatív tudattól...
2: Igen, értem, nem voltam pontos. A korszellem az a szerintem 18 és 30 közötti szavazó, új szavazó, vagy egy választáson eddig szavazott ember, amelyik alapvetően teljesen máshol éli már az életét, és azok mai napig nedves bugyival nézik, hogy ő átadja a serleget a Verstappennek, nedves bugyival nézik azt, hogy milyen szuper a tavaszi szél, tehát ez az abszolút cinema, abszolút filmszínház, ezt kajálják be nagy kanállal. Én erre mondom azt, hogy ezeknek az embereknek eleinte majd a szüleik fogják érezni, a rezsin, vagy bármilyen más olyan intézkedésen, ami húsba vágóan fogja érinteni a magyar családokat, hiszen ilyenek lesznek, higgyétek el, hogy lesznek.
1: De hát most hiába mondani, nem tudjuk.
2: Nem tudjuk. Tehát, én ebben biztos vagyok, hogy lesznek.
1: Higgyük el neked, azt tudom, nem tudjuk, de ez a közszurkálásnak a fekete öves.
2: Ezt vizionálom, és addig fogja tudni maga mellett tartani a fekete öves tiszásokat, amíg ezeket az egyébként lesznek olyan esetek, ahol alapos gyanúval megvádolt és aztán bekasznizott embereket föl fogja tudni mutatni. Én ezt mondom.
1: Hát és tetszettek volna alapos gyanúra okot adó dolgok nélkül politizálni, hatalmat gyakorolni, és méghozzá nem ilyen szakmányban nagy mennyiségben. Tehát roppant egyszerű. Szerintem ez is kimarad Sanyi. Mikor itt vagy, mindig ilyen önkritikus vagyok, mert mindig eszembe jut, hogy most pont le is tolnál, mert hogy igen, mert honnan veszem én azt, hogy gondolkodik egy fideszes, jogos teljesen. Ezt mondanád.
2: Túl rég voltál ahhoz fideszes, hogy ezt te nagy mellénnyel bemondja.
1: Hát és az más Fidesz volt ráadásul. Nagyon-nagyon más
2: az
1: Fidesz
2: volt. Az még a polgái volt.
1: Az még a rendes Fidesz volt. Jaj, Pista,
2: nem.
1: Jó, elfejtettem, mit akartam mondani, Sándor.
3: Jaj, Istenem, olyan élmény pedig titeket hallgatni. Tudom. Nem mondani, ilyen baromi toleráns és empatikus nem voltam ezek 200 éve.
1: Azt akarom, hogy áron a szeretet a
3: azt
1: stúdió.
3: Akarom kinyögni, hogy az a helyzet, hogy hát, hogy nem lesz állandóan eufórikus állapotban a választó. Hát azt tudjuk. Jó. Én nagyon fontosnak tartom a közvéleménykutatásokat. főleg nagy dramaturgiai pillanatokban. Tehát én ebben a havi tébolyban eddig sem mentem bele, ezután sem megyek bele. Nekem ez nem mond semmit. Amúgy, hát, ha most azt ide idézném, amit én írtam a Polgár Judit sztorihoz a Magyar Péter akciójával kapcsolatban, hát azt aztán végképp ki is menne innen a áram. Tehát én azt gondolom, igen. Mondjuk egy dolgot elért nálam, hogy ha és amennyiben megélem, hogy lesz közvetlen államfőválasztás, és Polgár Judit elindul, akkor be fogok jelentkezni a kampánycsapatába. Mindegy. De egy nagyon érdekes dolgot mondtam.
1: Polgár Judit is mit fogja a fejét?
3: Szegény.
1: Rövid időn belül másodszor.
2: Azt hittem, hogy magát akarja
1: jelenteni. Még csintalan.
3: Jó, én figyelj, de amíg a Polgár Juditot nem apercipiáltam, mint jelöltet, addig én már mondtam, hogy nálam jobb nincs. Nem lett volna, de hát ezt elcseszték. Azt akarom kinyögni, hogy a korszellem, ez érdekes, amit mondtatok. Egyrészt nekem is eszembe jutott, amit a Pista mondott, itt, vagy elkezdtetek itt fideszeshezni. Melyik Fidesz? Tudnélik, a Fidesz szavazók, vagy volt szavazók, meg ha úgy tetszik, fideszesek egy jelentős része is a Tiszára szavazott. Tehát melyik Fideszről beszélünk? A hidegháborút szító Fideszről, a tipródó Fideszről, majd ki fog derülni. Tehát ennek van egy lélektani, meg politikai sora. Ki fog derülni? Ki fog derülni? Én szerintem lesz azért egy ilyen izé...
2: Figyeljtek!
3: Hogy hívják, ugye megalakult az MSZP, felszámolták az MSZMP-t, és lett munkáspárt, itt van Türmel Gyura például. Tehát én azt is el tudom képzelni, hogy csak ott fogok szomorkodni Orbán Viktor láttán, annak az Orbán Viktornak a láttán, akinek a pártjában, amikor ellenzékben volt, talán az első között voltam, szocialista büdös komcsiként, aki arra biztattam a népet, hogy legyen szíves belépni a Fideszbe, mint pártba. Annó. Teljesen szokatlan, nem is értették, mi az, hogy arról kampányolni, ugye, hétről hétre, hogy lépjetek be a párt, nekem ez a párt amúgy is egy mániám, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán a
1: az
3: párt.
1: Idő az nagyon más irányba.
3: Most ez egy politikán. Dolog, de végül is azt akartam kinyögni, hogy ezzel kapcsolatban, hogy nagyon kíváncsi leszek egyébként, strukturálisan meg társadalmilag, hogy majd hogyan lesz mondjuk a több pártrend versengő politikai rendszere épülő demokráciát, parlamentáris demokráciát pártok nélkül csinálni. Nem tudom, hogy az egész történet hova fog vinni,
2: hát hiszen
3: a Fidesz...
2: 17. módosítása.
3: Hiszen a Tisza egy nagy népfrontos koalíció, ami...
2: 28 partok, taggal.
3: Hát most édes mindegy, a Wilders, az Orbán politikai barátja, ott tudod, hány tag van abban a pártban?
2: Nem.
3: Nem?
2: Ne.
3: Hát...
2: Krisz. Na, akkor én jövök ide
1: Sanyi,
2: tanulni.
1: Sanyi, de
2: én
1: az...
2: jövök ide tanulni.
1: Figyelj, de az ki? De az ki?
3: A Wilders maga.
2: Ja, tudom, de hülyes.
3: Ja, igen. A Wilders. Jó. Tehát, de nem, ez most egy kihívás mindenütt, tehát ez nem... De a korszellemet nem hagyom el.
2: Azt majd én is szeretnék oda.
3: Jó, mindjárt. Figyelj, olyan jól elbeszélgettetek, adjatok már egy kicsit szót nekem is. Tehát mi az Isten haragja a korszellem? De, igen, korszellem, igazad van. Ezért mondtam nyilván metaforikusan, hogy a kedves közönség és döntően a fiatalok jelentős része, hogy idegesítsenek, Brüsszelt választotta, és nem Moszkvát, nem Belorussziát. Igen, nem akarnak ezek az emberek az orosz közelkülföld tagjaként regnálni. Igen, ez a korszellem, itt ez. És nem az a penészes, atavisztikus, borzalmas, múltba forduló, hisztérikus izé, aminek még, amikor kinyitom az ajtót a pincébe, és kidől az a borzasztó, tényleg a borzasztó múlt. Hát ezt, amikor azt mondja, meghallgattam most a Tusványos, hogy a nemzeti minimum 12 pontját. Uh-huh. És akkor legyen egyetértés, hogy a család a legfontosabb. Tényleg most nekem ehhez a nemzeti minimum kell? Komolyan? És az a baj, hogy amit szavakat használ a Fidesz, úgymond a konzervatív keresztény politika definiálására, az semmilyen módon nem passzol ahhoz a politikai praxishoz és működéshez, amit egyébként felmutatott ez a hatalom.
2: Ez mondjuk egy valid kérdés, hogy mik azok a fogalmaink, amik már egy jobboldali vagy egy modern jobboldali ember számára értelmezhetetlenek és tök fölösleges őket használni. Ez egy másik
3: nem műsor. Azt mondtam, hogy fölösleges.
2: Nem, de ebbe annyiban igazat adok, hogy valószínű szótárat kéne cserélni a jobb oldalon is. Azt akarom neked mondani, hogy megint csak egy vaskos általánosítás, lehet, hogy én is csináltam, vagy 20-at ebbe a műsorba, de te komolyan azt gondolod, hogy a választási győzelem azért lett meg, mert mind a 3,5 millió ember azt mondta, hogy Brüsszelre szavazok, és nem Moszkvára. Annyira 1000 millió összetevője van. Hát van, aki azért szavazott rá, mert jobban áll rajta az öltöny. És azért akarom idehozni a korszellemet. Az EFOT-on csináltak fiatal lányokkal riportot, ahol azt mondja a kislány ilyen extázisban, hogy ott volt a Radnai, és amikor így találkoztak, és fotót készítettek, átkarolta a derekánál.
3: Drága barátom, ebben
2: figyelj, neked de ez 50 ezres, 100 ezres nagyságra.
3: Szívem, én tudom.
2: 50 ezres, 100 ezres.
3: Először is.
2: Ha a matekot nézitek, 800 ezer a különbség, ha a választási matekot nézzük, amennyi a többlet. Az 400 ezernél fordulna át, ha majd illékonyá válik még ennél is jobban a Tisza.
1: Itt van a... Stop. A 23%, hogyha megadjuk a 23%-ot a medián szerint a Fidesznek, az nem
2: 2,5 millió.
1: De nem, erre ott nem fog átfordulni semmi, hiszen a Fidesznek először vissza kell kapaszkodnia a választás elbukását, val egyenértékű 2,1 millió szavazóik. Hát még az is baromi messze van, nem hogy az átfordulás.
2: Igen, most ugye azért vagyok én nehéz helyzetben, mert egy jól jósoló mediánnak mondod most ugye a, nem tudom én, egy héttel ezelőtti, vagy pár nappal ezelőtti
1: hétfői
2: mérését.
1: Hétfői. Tegnapi.
2: Most lényegtelen, tehát egy viszonylag friss mérésről beszélünk. És ki vagyok én, aki azt mondjam a mediánra, akik eltalálták a választási eredményt, hogy most ne ezt nézzük, hanem majd azt nézzük, hogy 30-ban mi lesz. Igen. De akkor is azt mondom neked, hogy vannak olyan rétegek, aki még 30-ban nem fog átfordulni. Tehát az, aki még Mama Hotelben lakik, az ugyanúgy oda lesz a Radnaiért, meg a Magyarért, higgyétek el.
1: Nekem ez nagyon nem tetszik, ez tudod, szerintem teljes joggal kérni ki bárki a Fidesz oldalon, hogyha én is elkezdenék ilyen Fidesz szavazó kategóriákat gyártani. Hogy a vidéki izé, a büdös proli, amit tudom én, azt
2: mondja. Én nyugodtan megteszem.
1: De szerintem ez nem jó, mert nem fogalmunk
2: nincs. Nem baj, hogy nem jó.
1: Szerintem ahány ember, ez meg nagy koéjói falvédő bölcsesség lesz, hogy ahány ember, annyiféle küvéje van az ő választási hajlandóságának. Nincs olyan, hogy pont olyan. Neki lehet, hogy 90%-ban azt tetszett, hogy megduplázzák majd a családi pótlékot, és 10%-ban meg még valami.
2: Na, de az pofára esett. Ennél a példán, nem duplázták
1: meg. És eszébe nem jutott az, hogy Belorusszia, meg hogy a demokrácia. A másik embernek meg 100% igaz volt, hogy igenis vissza kell állítani a demokratikus jogállamot, és nem úgy, mint ahogy a Fidesz most mondja, hanem a Fidesszel szemben, és ő meg nem gondolt anyagi dolgokra. Szerintem ahány ember annyiféle küvéje van ennek a gondolatok. Ezért nem jó szerintem ilyen kategóriákat gyártani, hogy Mama Hotel, meg mit tudom én. Nem tudhatod.
2: Én mondom, nem te. Én szavaimért nem kell felelősséget vállalni.
1: Hát, de nem gond, csak szerintem ebből is tanulnia kéne a Fidesznek. És most megint általánosítok, hogy az ilyen szóhasználatok, szerintem ez abszolút nem jönnek be. Ezért is volt ahol hát ilyen picit ilyen szánalommal vegyes. Nem volt benne kár, hanem mindegy, szóval, hogy ahogy néztem azt, hogy a Fidesz mennyire nem bír kijönni a múltjából, saját magából.
3: Szóval sok-sok összetevője van, egy nagy létszámú populációból kijövő végső döntésnek. 3,5 millió ember nyilván nem ugyanaz él. Igaz lehet a Mama Hotelesek részvétele is, meg minden, de mondjuk például azt azért, mert majdnem halálbiztos vagyok benne, hogy vannak ugyanakkor pontok a Mama Hoteltől az osztrák
1: önálló lábon állás
3: akármeddig tartó populációnak, ami közös. Na most ne arra, hogy nem én toltam túl az orosz bulit, hanem az a hatalom, amelyik látványosan, attraktívan, konkrétan azt csinált, amit csinált például orosz ügyben, ezért megyek vissza és emlegetem még ezt a...
2: Én nagyon helyesnek tartom, hogy tárgyaltak folyamatosan, és jó kapcsolatot tartottak.
3: Moszkva és Brüsszel, és most mondok neked valamit. Például te azt mondod, hogy ugye nem fog kiderülni, hogy vagy egyelőre még nem lépték meg a családi pötlék dupláját, és hát, hogy majd amikor rájönnek, akkor mekkora összeomlás lett. Most meg, én meg például azt is hozzáteszem, hogy édes, milyen édes Istenem, milyen érdekes, elég hamarosan, de hosszasan is ki fog derülni, hogy attól, hogy a Magyar Péter nyert, ettől még a magyar fiatalokat nem viszik el harcolni a háborúba.
2: De soha nem állította senki, hogy másnap elviszik, Sanyi.
3: Jaj, de hogy nem. Hát
2: hogy másnap elviszik.
1: De akkor mikor? Meddig kell még várni? Hát
2: akkor amikor helyzet lesz.
3: Milyen
2: és
3: helyzet?
2: Amikor helyzet lesz, és amikor Brüsszel segge felé álló kormányunk van.
1: Oké, mi lesz ez a helyzet?
2: Jó, de várj, akkor horvátoknál miért lett megint sorozás?
1: Na, de azok a horvátok. Az a horvátok is sorozás.
2: De Krisztián, nem egy másik kontinens.
1: Mi ez a helyzet, és ki fogja? Mi ez a helyzet? Ne ezt most konkrétan.
2: Mondjuk a front nyugatra közeledik.
1: Igen.
2: És mondjuk fölkérdezik Magyar Pétert, aki már nem Orbán Viktor, aki nem fog beinteni, igen, és azt fogja mondani, hogy rendben, akkor mi is elkezdünk mozgósítani embereket.
1: De ki?
3: De várj, most állj meg.
2: Hát de ugye, most a vita az abban van köztünk, hogy nem másnaptól van ez.
3: Jó, hát egyrészt ugye az egész kampány nem erre épült.
2: A Fidesz azt garantált, hogy nálunk nem lesz. Mi? Nem azt mondta, hogy mi a Tiszánál 13-ától mi lesz.
1: De mi nem lesz. Szóval se tudjuk, de mi nem ki, lesz. Ki kérdezni fel Magyar Pétert mozgósításnak. Ki?
3: De mi nem lesz. De mi
1: az
3: nem?
1: Európai Unió elnöke azt mondja, hogy
2: hát ez elképzelhetetlen.
1: Igen, Krisztián, mert nincs benne jogilag, politikailag semmiféleképpen. Ez egy olyan sci-fi, ami szerintem te se hiszel el.
3: Figyelj,
1: ez szerintem tényleg nem akarok.
2: Kinél érzed biztonságban azt, Buta. Nem lesz magyar katona, hogyha itt a front nyugatabbra teszi át a vonalát.
1: Hát én ezt mindenki.
2: Magyar Péter vagy Orbán Viktor.
1: Ez nagyjából Putyinon múlik, hogy ő meddig bír eljönni.
2: Nem azt mondtam, hogy erre reagál-e a magyar kormány, azt szerinted egy Tisza kormány fog erre úgy reagálni, vagy egy Fidesz kormány reagált volna.
1: Mi, hogyha Putyin hadserege megtámadta volna, lenyomja Ukrajnát és benyomul Magyarországra, akkor Orbán hadserege mit csinál? Orbán Viktor mit csinál? Hagyjuk már ezt a hagymázos marhaságot, innen folytatjuk a következő etapban. Sanyiba beragadt ráadásul.
3: Szerintem a következő végig foglak benneteket hallgatni, esküszöm.
1: Ne fenyeges.
3: De engem érdekel ez.
1: Ne fenyeges.
3: Ha már innen
1: folytatjuk, és 118 témánk benn maradt Tarsolyba, úgyhogy hétfőn veszük fel az adást, illetve, hogy keddel vettük valaki még több, de nem baj, szerintem fontos azért ez is, hogy így ütköztessük azt, hogy mélységeiben ki, hogy látja a dolgokat. Szóval jövünk vissza az záró epizóddal.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: hadd jöjjön a hullám, hadd jöjjön, hadd jöjjön. Ülök a szélén.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását a parlament, még nyomoznak a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, érkezik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. A miniszterelnök a közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Még tart a nyomozás a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MTI-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. A főpolgármester szerint rendezni kell a 13 éve változatlan vízdíjakat, mert azokból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Karácsony Gergely a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán közösségi oldalán azt írta. Budapest vízellátása stabil, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a díjakat. A főpolgármester közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hűségben. A következő napokban nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén, ezért sorra dőlnek meg a negatív vízállás rekordok, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ma reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, 31 cm-t mutatott a vízmérce, és napközben a vízszint tovább süllyedt, így délután 2 órakor már csak 28 cm volt. Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
3: Hát üdvözlet újra itt, és akkor, hogyha már a Tisza párt népszerűségétől eljutottunk a ukrán frontig, akkor menjünk vissza. Úgy látszik, ez egy ilyen műsor, meg a tegnap is ilyen volt, hogy mindig így vissza, mert nagyon-nagyon-nagyon elragad minket a vita heve. Szóval, hogy akkor vissza a Tisza párthoz, nem is konkrétan a Tisza párthoz, hanem a Tisza párt környékére, vagy a Tisza párt alapjaihoz igazából, mint társadalmi mozgalom. Ugye most hetek óta már lehetett olvasni olyan híreket, hogy a Tisza-szigetekben felütötte a fejét némi elégedetlenkedés, mert hogy úgy érzik egyrészt, hogy elhanyagolja őket a Tisza párt, másrészt azt hagyom, hogy elhanyagolja, nem is igazán találják az identitásukat, hogy most akkor nekik mit kellene csinálniuk, hogyan tovább, mi a feladata a Tisza-szigetnek, egyáltalán van-e feladata, sőt, ennél is cifrább úgymond a helyzet, mert hogy az én kolléganőm, igen kiváló újságíró Albert Enikő, utána járt ennek a témának, és több ilyen zárt Tisza-sziget rendezvényre is meghívták, ahol egyrészt végighallgatta ezeket a vitákat, meg hogy miről van szó, úgyhogy egy-kettőt mondanék nektek, jó, hogy miket mondanak most a Tisza-szigeteken belül, mert szerintem ez érdekes.
4: Nem mondod.
3: Azt mondja, ez volt az egyik ilyen összejövetel, mondom, ezek nem sajtónyilvánosak. Értjük, hogy a nézőnek, hallgatónak, Sanyi. Értjük, hogy a választás óta sok a kormányzati teendő, de ideje lenne átbeszélni a szigetek helyzetét. Több kezdeményezésről hallottunk, amikor nagyobb számban összegyűltek volna a szigetek, ám ezeket állítólag a központból nem támogatjuk, megjegyzéssel, indoklás nélkül söpörték le. Frusztráló, hogy ötleteinkkel, terveinkkel nincs kihez fordulni, április 12-a után, mintha magunkra hagytak volna minket. Ez volt az egyik. A másik, amit így kivetem, nagyon sok van egyébként a riportban. Többen megjegyezték, hogy a szigettagok körében az is frusztrációt okoz, hogy Magyar Péter a kampány idején azt ígérte, több ezer állás nyílik majd meg az önkénteseknek, ennek ellenére a fideszes káderek túléléséről, pozíciókhoz jutásáról lehetett híreket kapni. Sokan jelentkeztek annak idején a jövő vezetői pályázatra, majd a választás után a képviselők ajánlásával pozíciókra, de nem ismerünk olyat, aki akár egy HR-essel találkozott, vagy érdemi visszajelzést kapott volna. Sőt, egy-két hete jött a Tisza központi címéről egy levél, miszerint mostanra minden posztot betöltött, nem is érdemes jelentkeznünk. A csalódottság tapintható. Sokan értelmiségiek, szakértők, képzett emberek vállaltak önként munkát, remélve, hogy tudásukra győzelem után is számítani fognak. Ehelyett azt látják, hogy a szigettagság egyáltalán nem jelent előnyt, semmibe veszik őket, és olyanok kapnak pozíciót, akik nem dolgoztak a kampányban, vagy akár a régi rendszer emberei voltak. És ugye egyre több volt ilyen meg ehhez hasonló hír, mondom, az Enikő nagyon részletesen utána járt is, nagyon sok emberrel beszélt, és hát mi történt? Magyar Péter váratlanul meglátogatta ugye az egyik ilyen nagy Tisza-sziget összejövetelt, hogy Ruf Bálinttal úgy nyugtassa a kedélyeket, persze nem ez volt a kommunikáció, de én azt gondolom, hogy valóban már elért ez a hullámzás egy olyan szintet, hogy a miniszterelnöknek kellett úgyis, mint a Tisza elnökének közbe lépnie.
5: Hát egyrészt a így ismeretlen a kolléganőd előtt le a kalappal, mert szerintem ez egy klasszikus újságírói tevékenység. Nem hiszem, hogy a szándék nincs meg erre a jobb oldalon, hanem nem tudnánk szerintem bejutást nyerni, vagy bebocsátást nyerni, de ez egy tök jó. Azt akarom mondani, ha elfogadjátok azt az analógiát, hogy a Tisza-szigetek azok megfeleltethetőek a régi polgári köröknek, nagyjából.
3: Van benne.
5: Munkájuk, funkciójuk, persze. A lelki, a kis szorgos ember
6: igen.
5: is érezheti azt, hogy a sejt része.
6: Na, erre kíváncsi vagyok, hova fogsz kükadni.
5: Akkor azt kell mondjam, hogy borzasztó rövid idő alatt nagyon gyorsan átlettek. Én szerintem ilyen szinten a Fidesz a kormányzásába beépítette azt a szellemiséget, és beépítette azokat az embereknek is legalábbis egy részét, akik akkor abban az úgynevezett vészkorszakban 2002 és 2010 között segítették a polgári köröknek a munkáját. Több ilyen onnan kinőtt politikust ismerünk, egyébként nem is feltétlenül mindig Fidesznél landolóként, hát ugye az eklatáns példa Vona Gábor, aki egyébként karriert futott be onnan indulva. Ti csodálkoztok azon, hogy átveri az embereket? Én leszek itt a kéretlen pszichológus ennek a műsornak, de mind csodálkoztok? Nem, lehet, hogy nem csodálkoztok.
3: Ha a Melinda is járt már.
6: Na,
3: Úgyhogy köst fel a gatyán.
6: Mi az, hogy honnan vezetett?
5: Kedvelem olyan
6: megint. Csodálkodik a hóér.
5: Hát szóval az, hogy átveri őket, de, na de, na de
3: az... Bocsánat, ez úgy hangzott, mint valami népi mondás, nem? Csodálkozik a hóér.
5: Igen, de hogy a napi ügymenet része, hogy átveri őket. Az pedig, hogy fölbukkant most egyen, nagyon sok nem lesz, nem fogja követni. Az arról szól, hogy ég a ház, és megint csak egy gesztus próbált tenni, és ott is bekamúzta azt, hogy tudatos volt. Hát ha tudatos volt, akkor nem szóltak volna nekik korábban, hogy most kicsit lesz egy ilyen idő, ne várjatok, hogy jövünk, ne várjatok, hogy jelen leszünk. Azt is bekamúzta, folyamatosan kamúzik a csávó.
3: Ugye én a felével egyetértek azzal, hogy valóban magukra hagyatottak
5: a
3: szigetek, és, hogy, ki, hogy, és hogy nagyon hasonlítanak, sok szempontból hasonlít ez a történet a polgári körökféle történetre.
6: Te hova akarsz kijutni?
3: Maga az, hogy ahogy meg kellett szervezni a... Nem akarok kijutni, tehát nekem ami nagyon hasonlít, az egyrészt egy kicsit most épp az a pillanat is, ahol vagyunk a polgári köröknek a sztoriában is volt azért hasonló pillanat, de nekem ami nagyon hasonlít, az az eleje az, hogy mivel a Fidesznek akkor nem nagyon volt vidéki hálózat, és itt tökéletesen meg lehetett szervezni a vidéki hálózatokat. Én ezt úgy éltem
5: csak
3: meg.
5: Csak nektek volt hálózatok.
3: Mint vidéki fideszes, és akkor a körökből származ, és ezért látom a hasonlóságot. Tehát, hogy azzal egyetértek, hogy most a polgári körök magukra maradtak. Az, hogy itt szándékos becsapás lenne, azt nem tudom, és valószínűleg soha nem is fog kiderülni, de nem tudom, hogy jobb-e
5: a másik... funkciókra használ csak, ez az ember közösségeket és embereket.
3: Csak nem tudom, hogy jobb-e a másik forgatókönyv, ami meg azt mondja, hogy nem tud mit kezdeni a Tisza, és nem is akar mit kezdeni a Tisza szigetekkel, hiszen betöltötték a küldetésüket, és most a kormányzati tevékenység az egy teljesen más feladat, és más figurákra van szüksége, és a többi, bár mondjuk ennek ellentmond az, amit a Albert Enikőnek mondtak, ugye, hogy itt többen szakértőként azt gondolták, hogy majd ők részt vettek a kormányzat tevékenységének támogatásában, mármint köztisztviselő vagy kormány alkalmazott is adott esetben. Tehát nem tudom, hogy van-e itt szándékosság, vagy átverés, vagy egyszerűen csak nem tudnak mit kezdeni a Tisza-szigetekkel. Szerintem az idő fogja megmutatni egyébként. Azt nem tudom, hogy megteheti-e Magyar Péter és a Tisza párt, hogy elengedi teljesen a Tisza szigeteket.
5: Azt mondja a pszichológia, hogy üzemanyagként használja Sanyi. Az embereket a környezetében a narcisztikus. Jaj, a Tisza szigetek üzemanyag voltak neki a választási kampányban.
3: De ez nem így, ez most nem kell neki. Nagyon rossz hasonlat
5: nem kell
3: volt.
5: Neki.
3: Ez hidd el nekem, ez nagyon rossz hasonlat volt, mert nem úgy használta üzemanyagként, hanem építkezett rajtuk.
5: De nem kell neki már.
3: Nem tudom, Sanyi elmondja.
6: Hát egyébként nekem is a polgári körök jutottak eszembe, természetesen, és aztán a polgári körök alakításában, meg sok mindenben volt szerencsém jelen lenni.
5: Ez a levegővétel már ilyen horkolásszerű volt.
6: Igen, mert már baromira hullak benneteket az a helyzet. Tehát akartam is az előbb direktben. Igen, eszembe jutott, és az is persze eszembe jutott, hogy mi történt akkor, amikor a soron következő önkormányzati választások előtt álltunk. Több, nagyon sok polgári körös rendezvényen voltam meghívott, és több olyan helyen voltam, ahol aztán nagyon érdekes dolog történt, még az országgyűlési választások előtt is. Fantasztikusan kreatív külügyminiszterünk választókörzetében is többször voltam, több százfős rendezvényen, ahol egyébként a menedzselt jelölt meg sem jelent. És nagyon is emlékszem arra az időszakra, amikor egyszer csak azért úgy kezdett érzékelhetően tele lenni a hócipője a Fidesz akkori elitjének, hogy a polgári körökben nyüzsgő tevékenykedő, szorgoskodó polgári körös tagoknak voltak ötleteik. Ahogy én szoktam magunk között már régen mondani, ott akkor rögtön le is vágta az Orbán a polgári köröket, mint a disznót. Most ez egy valóságos kihívás egyébként a Tisza-szigeteknél is, hogy vajon mi történik velük, amúgy azért 3 hónap alatt ez azért nem derül ki, ismerem a magyar, persze türelmetlenkedik, itt egy őrült nagy politikai mozgás volt, egy csomóan kielégítetlenek, hát nyilván sokféle testület ez, különböző politikai belső színekkel, a helyi politika által igencsak meghatározott. Tehát van a közélet, a politika erről szóló tülekedés és a többi. A kérdés tényleg az, hogy maga majd a centrum tényleg úgy gondolja, hogy a Tisza-szigetek, hogy ilyen régi komcsi terminológiával érjek, transmissziósziaknak használja el, mint annak idején az akkori szakszervezeti mozgalmat, vagy tényleg hagyja és megépíti, mint politikai szervezetet, hierarchiával, struktúrával, úgy, hogy azok részt vegyenek döntéshozatalba. Na most, ugye két olyan dolog van, amit mint peremfeltételt ne felejtsünk. Az egyik az, hogy ez az ország nem nagyon pártosodik. Hát már bocsánatot kérek, a Magyarországon, hát némi túlzással azt kell, hogy mondjam igazából, most aztán végképp egy darab párt sincs, tehát a KDNP se párt, a Nyilasok se párt, ezek ilyen elitklubok, idézőjel szubkultúrák. Nekem ők azok. A Fidesz se párt, mert egyébként az meg egy vezérvedényelte bandérium. Hát a többiről most nem beszélek, a DK ugyan dettó. Nagyon, tehát tényleg engem strukturálisan is izgat, és kihívás, hogy és szeretném látni, meg jó lenne még megélni, hogy a magyar parlamentarizmus mögött valóságos szervezetek és struktúrák vannak. Az a nagy büdös helyzet, hát szakszervezetek sincsenek. Ugye az ócska poént évek óta mondom, hogy a Bécs Város Szociáldemokrata Szervezetének több tagja van, mint az összes magyar párt, összes párt tagja. Úgyhogy ez egy nagy, rettentő komoly kérdés. Most egyébként úgy néz ki, hogy az Erikő annyiban mindenképpen jó rá tapintott a lényegre, hogy itt a mai, vagyis a hétfői miniszterelnöki beszédben ugye beletlengetve, hogy is akkor megy a Tisza-szigetekhez és a többi, és a többi, de ezzel együtt szerintem az alapvető kérdésre nincs válasz. Nincs. Eltűntek az intézmények, részben egyébként a kétharmad áldásos tevékenységének, meg az a sajátos közösségi kultúrának okán Magyarországon a politika mögül a szervezetek, az intézmények, az önkéntesek, és a többi. Ez egy kivételes pillanat volt, mert Orbán a 16 évvel nagyon felizélte, most finoman fogalmazott, a közvélemény egy jelentős részének, legalább 3,5 millió embernek az agyvizét. És ezért ez egy mozgalom, ez még nem párt. Azzal együtt, hogy ja, neked mondtam, hogy el ne hagyjuk, tehát ez egy sok szempontból modern jelenség, Orbán Viktor politikai barátja, volt holland miniszterelnök, meg most is Hollandia egyik reprezentáló politikusa, az is egy párt. Egy egyszemélyes párt. Mielőtt még azzal állnak itt elő, hogy milyen párt a Tisza, mert 27
3: de ennél gyorsabb és rugalmasabb döntési mechanizmus nem tud?
6: Hát persze.
3: Mikor valaki egy személyben párt.
6: Jó van, drágám. Hát. Ez egy forradalmi helyzet volt.
3: Ez egy forradalmi most helyzet. Még ehhez valamit, Krisztián, csak még lenne egy téma. Ezt szerintem így most ugorjunk. Látjuk majd, mi lesz. Érdeklődve figyeljük a Tisza-szigeteknek a jövőjét, és akkor ugye azt mondtad, Krisztián, hogy ebből a témából menjünk tovább azzal, hogy átverte szerinted Magyar Péter ugye a Tisza-szigeteknek a közösségét és önkénteseit, és akkor fantasztikus átkötéssel ebből nekem az a kérdésem, hogy szerinted titeket nem vert át a Fidesz? És gondolok itt arra, ami történt a Fidesz nyilvánosságban. Ugye már beszéltünk róla, hogy mekkora vérenzést tartottak itten a hölgyek és urak, akik mi is jól ismerünk.
5: Az átverés ott érhető tetten, hogy a számokkal meg voltunk vezetve, hogy nyerünk.
3: Nem, az, hogy több száz, meg nem tudom mennyi, hány embert rúgtak ki választások
6: több
3: után.
6: Több mint 2000-et.
3: Ilyen-olyan-olyan fideszes
5: az én,
3: nyilvánosság felületekre.
5: Hogy mondjam, az én létszem is rezeg, tehát hogy most én éppen még a Mandiner munkatársaként vagyok itt, de nem tudom, hogy néhány hét múlva, ha megkérdezed, akkor ugyanígy lenne, vagy sem. Én nem átverésnek érzem, én a dolog velejárójának érzem, én nem fogok emiatt nyígni. Sokkal szarabb a helyzet, ebben a szar helyzetben kell megtalálja a jobboldali. Én sosem neveztem magamat újságírónak, én nem vagyok, az én műsorvezető vagyok, meg podcasteket gyártok. Én nem venném a bátorságot, hogy én újságíró tevékenységet folytatok. Néhány cikket írtam szerintem életemben, de én azt gondolom, hogy nem nyígni kell, hanem ebben a vészterhes időben kell megmutatni mutassa magát az, aki rátermet, meg képességes erre a, erre a világra, maradjunk akkor média világában, nem érzem magam átvérve. Ez egy, hogyha valaki fölteszi a kérdést, ha majd egyszer bukik a Fidesz, akkor kicsit vagy nagyon lesz neked rosszabb, akkor az utóbbire tettem volna a zsetont. Persze, hogy nagyon rossz most mindenkinek, de átverve nem érzem magam.
3: De az a tempó, az a dinamika és az a mennyiség, amit a Fidesz tulajdonképpen önmaga saját nyilvánossága ellenében itt végrehajtotta, az se lepett meg?
5: Tehát, hogy érted?
3: Hát és kapkodtuk a fejünket, hogy hopp, most ezt szűn meg, hopp, most azt szűn meg, ja, azok, ott sincs pénz, így sincs pénz, az bezárják. És csak néztük, hogy mi ez a brutális szétesés.
5: De ez nektek egy ilyen be nem fizetett mozi, hát örüljetek neki.
6: Hogy micsoda?
3: Be nem fizetett mozi.
5: Hát most jó, most történt ez a két ember, aki itt van, nem nézem ki belőletek, hogy ennek ti örültök, mert valószínűleg de is, de szakmaként tekintetek erre.
6: Nem értettem, mi az a be nem fizetett mozi?
5: Hát, hogy nem
3: kaptál ingyen, kaptunk ingyen mozit.
5: Igen.
6: Mi?
3: Hát az, hogy végignézhettük, hogy esik szét az izé.
5: De egyébként persze, gyorsan, de hogy esne szét? Na.
3: Fogalmam nincs, hát nem volt még erre példa, csak mennyire más volt a hangulat.
5: Igen, abban bízunk, hogy ugyanilyen gyorsasággal, én szerintem ez az ősz, ebben reménykedem, lesz egy új irány, talpra fog ez az egész állni.
3: Mitől lesz új irány? Mi lesz azokkal, amiket már lemészároltak? Azok már nem jönnek vissza. Bezárnak egy szerkesztőséget, bezárnak egy izét, egy alkotói közösséget.
5: Emberek alkotják
3: hát
5: ezt.
3: Igen.
5: És azok mind átállnak, és tiszás újságírók lesznek? Vagy
3: nem, valamit kezdenek magukkal. Hát figyelj, nincs
5: nem,
3: ennyi.
5: Aki ehhez ért, de. És ebben talentumot ebben érez magában, akkor az, nem tudom én, a kirúgása után, ha jön egy telefon, akkor föl fogja venni, és el fog menni, hogyha az az ajánlat neki megfelelő. Itt a kérdés az az, hogy az a sokszor sok műsor beszélgetett, vagy témaként hozta fel, hogy ki lesz az a nemzeti nagytőkés, aki fogja és fölvállaltana a jobboldali média hóna alá nyúl, ezt még nem tudjuk, hogy ki lesz. Nem tudjuk, hogy ki lesz. Vagy egyáltalán lesz-e? Nem tudjuk.
6: Nemzeti nagytőke, adjál már.
5: Akkor bocsánat.
3: Az egyik oldalon köztársasági elnök casting, a másik oldalon nemzeti nagytőkés casting.
5: Jobb oldalhoz köthető nagytőkés.
6: Jó, figyelj, de én nem tegyek hozzá, tényleg egyrészt baromi.
5: Jó, bocsánat, de ne haragudj, mert így csak fél lógva hagytam a levegőben. Ez ugyanolyan, mint a magyar futball, hogy kizárólag állami dotációval tud létezni azért, mert nincsen kultúrája annak, hogy ezt megtámogassák máshonnan. A magyar jobboldali újságírás köszönhetően 4 egymást követő győzelemnek nem tudta kialakítani annak a kultúráját, hogy ezt hogyan lehessen támogatóvá tenni a néző, az olvasó és a hallgató részéről. Az, amiben ti is belekeveredtetek a génap után, elindítottátok a magyar hangot, ki megtalálta a maga szerepét ebben az ellenzéki médiában, sokkal könnyebben és gyorsabban találták meg ezek az orgánumok a módját annak, hogy hogyan tudják a közösségi finanszírozásukat megoldani.
3: Nem mondanám könnyebbnek.
5: Nekünk ez most új.
6: Az első elején, a legelején még egy olyan térben, ahol ez nem volt megszokott, tehát aki először lép a piacra ezen a módon, az előnyben van. Ilyen szempontból nekik hátrányuk van, mert egyébként az itt tele van sok szempontból a médiapiac azért ilyen önizével, és most már egy csomóan csinálnak olyan dolgokat, ugye különösképpen az internetes térben, akkora túlkínálatban, mint a fene. A másik dolog abban neked igazad van, 1000 éves mániám, hogy egy 10 milliós országban, noha Szlovákiában vannak printlapok, pedig az egy kisebb ország, ahol egyébként lényegében a médiának piaci viszonyokat nem lehet teremteni, hát hogyha lenne demokrácia, akkor nem alakult volna ki ez a helyzet, hogy a hatalmi média az túl van finanszírozva, nem éli át egy olyan sokkot, amikor a hatalom kimegy belőle, akkor baromira szegény lesz, de egy dolgot szeretnék szerint, nem tudom, hogy láttátok-e, Orbán Viktor adott egy interjút, és én ezt már nagyon régen mondom, már április 13-a óta.
3: Na.
6: Adott egy interjút a Hír TV-nek, 9 perc. Mit is mondott? Hát azt, amit én voltam bátormán 13. után sejteni, és főleg amikor kivették a lóvét mögületek, azt mondta, hogy anyagilag is át kell csoportosítani az erőforrásokat. Mögületek azt mondta, hogy anyagilag is át kell csoportosítani.

0: azt vágom, tudjam, hogy mennyi az annyi.
1: Na, Krisztián, meg van egy jó hír.
2: Meg van egy másik, én nem vagyok egy hiú ember, de magamat inkább a tehetségesebbek közé sorolom. Eljön az a pillanat, ha már valami jót kéne keresnem ebben a kataklizmában, hogy a tehetségtelenek, meg a középszerű jobboldali médiában dolgozó emberek örökre takarodjanak el innen.
1: Mondj három nevet.
2: Miért mondjak?
0: De miért mondjon maradni?
2: Nincs címed?
0: Jó, te annyira édes különben ez a... Most hallgattam egyet-kettőt, akik nagy büszkén elverik a mellüket, hogy nekik semmi gondjuk nem lesz, mert nekik 60 millió kattintása van. Mondja bele a kamerába lelkesen, és tényleg megvan arról győződő, hogy azért van neki annyi, mert egyébként olyan releváns dolgokat mondott.
1: Ez egy ilyen műfaj, nagyon könnyű. Én ezt nagyon sokszor végignéztem, és egy kicsit én magam is végigéltem annak idején, hogy van az a pillanat, amikor még nem történik komolyabb bukfenc az emberrel a nyilvánosságban, ugye én újságíró voltam, és elkezd így elhinni magát, hogy ő számít, hogy a gépezetnek egy nagyon fontos összetevője. Ilyenkor jön egy bukfenc, kiderül, hogy másnap baromira pont úgy megy tovább a világ nélküled, mint amikor benne voltál, és akkor utána egy kicsit az ember visszafogottabban.
2: Az átkos Orbán rendszer múlszában kurzust viszel, ez elképzelhető lesz majd egy jobboldali újságíró számára a Tisza kurzus?
0: Hogyne.
1: Miért ne?
2: Pista.
0: Egyéb már ilyen szkeptikus, hát különben
2: nézők. Orbán visszafogja mindenki sírni.
1: Most így hirtelen nem tudom, hogy kit ajánlanik be. Én úgyis már gondolkodom ezen a kurzuson, hogy nem biztos, hogy folytatom, mert túl sok idő, energia, de azért szeretek tanítani. De hogy most így hirtelen kit ajánlanik be magam helyett a volt fideszes, vagy mostani fideszes nyilvánosságból, mert hogy ez az írott
2: újság. Mindnyájan szarok vagyunk.
1: Fideszes figura mondta, de azt le is váltottak. Nem, csak az, hogy ez a klasszikus, én a klasszikus újságírást tanítom, a Minuszos Hírtől egészen a riportig, hogyha egy nagy riportot megírni. És nem tudom, hogy most...
2: És egy növendék sem került ki a kezeit közül úgy, hogy utána ő Fidesz ellenes lett volna.
1: Semmi politika nincs. Én műfajokat tanítom. Indexhez is mentek, ez már az új Indexhez is mentek. Sőt, amikor kérdezték tőlem, hogy menjenek egy gyakornoknak a közmédiába, azt mondtam, hogy mindenképpen meg lehet tanulni egy csomó dolgot, jót is, persze rosszat is, addig lehet csinálni ezt, amíg nem érzed azt, hogy már nem adnád a nevet hozzá.
0: Jó, mostantól nincs itt még a...
2: Mostantól semmi pont világ jön az.
1: Semmi jót nem nézel ki belőlünk, ezzel zárjuk a műsorunkat. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszi, hogy jöttetek. Gyertek máskor is, és még egyszer köszönjük a figyelmet.
0: Sziasztok. Egy élmény volt, most hiányoztak, csak.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
4: A nap benéz a régi bérlakáson át, kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörbe nézel, ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a bakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását a parlament, még nyomoznak a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, érkezik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. A miniszterelnök a közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MTI-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. A főpolgármester szerint rendezni kell a 13 éve változatlan vízdíjakat, mert azokból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Karácsony Gergely a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán közösségi oldalán azt írta, Budapest vízellátása stabil, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a díjakat. A főpolgármester közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hűs. A következő napokban nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén, ezért sorra dőlnek meg a negatív vízállás rekordok, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ma reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, 31 cm-t mutatott a vízmérce, és napközben a vízszint tovább süllyedt, így délután 2 órakor már csak 28 cm volt. Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben 2025. október 30-ára. Ezen a napon Magyar Péter egy Gerendai Károllyal közös fotót posztolt a Facebookon, és azt írta, hogy abban maradtak, hogy jövőre találkoznak a Sziget Fesztiválon. Mindenre azt követően került sor, hogy a fővárosi közgyűlés ülésén nem született kedvező döntés a fesztivál jövőjével kapcsolatban. És szintén 2025. október 30-án a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon Emil Goodmannel beszélgetett arról, hogy milyen művészeti ágazatokban lehet használni a mesterséges intelligenciát.
3: Jó napot kívánok, a Kultúrát hallják, én Rónai Egon, a szerkesztő pedig Somodi Solymos Eszter, a vendég pedig Emil Goodman rendező, a Codepunk videókészítő csapat vezetője, és arról fogom faggatni, hogy azt az ezerszer áldott, átkozott mesterséges intelligenciát, amit annyit emlegetünk most már a politikától kezdve mindenféle összefüggésben, hát nyilván a leginkább egyébként gazdasági összefüggésekben, ezekben a műsorokban, szóval, hogy ezeket hogyan lehet használni a művészetben, a művészeti ágazatokban, árt vagy használ, és tudjuk-e már róla, hogy mire való. Jó napot kívánok, szervusz Emil!
4: Jó napot kívánok, és üdvözlök minden kedves hallgatót! Nincs gyors és jó válasz erre a kérdésre. Én alapvetően nagyon pozitív vagyok. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent felszabadít a művészetben is. Abba is biztos vagyok, hogy az elkövetkezendő hónapokban, akár egy-két évben ez még sok nehézséget fog okozni sokaknak az életébe, de azt gondolom, hogy ez itt van velünk, itt is marad velünk, és én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy tartsa rajta a szemét, valamennyire adaptálja az életébe, akár a művészeknek, akár nem a művészeknek. Ha ez nem pusztít el minket, akkor itt marad velünk sokáig, és hogyha itt marad, akkor érdemes figyelgetni és követni.
3: Na ez az, most mondtál valamit, ami nagyon fontos, ha nem pusztít el minket, és ezt művészeti értelemben is szokták mondani, azok, akik aggódnak, úgy érzik, hogy felfalja az eredeti művészetet, hogy a helyére lép valami műanyag, valami egyformaság.
4: Jogos a felvetés, én azért azt látom minden nap, én nagyon sok alkotóval dolgozom együtt, nekünk van itt egy elég jól működő alkotó közösségünk, és én azt tapasztalom, és ez engem nagyon megnyugtat a jövővel kapcsolatban, hogyha nagyon jó az alkotó, akkor nagyon jó lesz az AI is, vagy az egyéb dolog, ami kijönne az alkotó kezéből. Ha közepes az alkotó, AI és egyéb dolog is közepes, ami kijön a keze alól, és így mehetnék följebb vagy lejjebb is. Így én azt gondolom, hogy az AI is egy eszköz, nagyon-nagyon kreatívan lehet használni, nagyon új kapukat nyit a kreativitás terén, mi ezeket feszegetjük napi szinten, és én ilyen szempontból meg vagyok nyugodva, sőt, azt gondolom, hogy nagyon sok zseniális alkotó, mondjuk a filmezést nézzük, ami mindig is egy nagyon drága, nagyon sok szívessége múló, nagyon nehéz formátum volt, hogy az ember mondjuk az első kisfilmét megcsinálhassa, és nagyon sok zseniális történetet láttam emiatt eltűnni a fiókba, mert nem volt meg azoknak az alkotóknak, az íróknak a lehetőségük ahhoz, hogy mozgóképet készítsenek, pont az elő felsorolt okok miatt, de most azt gondolom, hogy elő fog bukkanni egy olyan eszköz pont ezeknek a zseniknek a világba, akiknek nem jöttek elő a fiókból a történeteik, hogy most végre ők is megcsinálhatják, megtalálhatják a közönségüket, és a nap végén a legfontosabb úgy is az, hogy a történet rendben legyen, teljesen mindegy, hogy azt az ember leforgatja, vagy leanimálja, vagy bármilyen módon hozza is létre, az a lényeg, hogy a lélek az egész mögött rendben legyen, és utána az eljusson a megfelelő szemekig, és az a közönség az boldog legyen, tőle sírjon, vagy neves.
3: Ti vagytok Azaria vizuál csapata, ugye? A videoklipektől a koncertekig minden a kezetekben van, ha jól tudom. Ha ez így van, majd mindjárt igazolod, akkor ott például volt olyan, amiben azt érezted, hogy most önmegtartóztatásra szorulsz? Tehát, hogy az már sok, azt ne csináljuk, mert elnyomja az egészet?
4: Az, Azi nagyon sok, nagyon jó alkotóval dolgozik együtt, mi is, én dolgoztam vele külön is, még AI előtt több videóklipet készítettem neki, most a csapat igen több vizuálján dolgozott, de nem lehetne azt mondani, hogy mi vagyunk fixen a csapata, hiszen ő mindig is jellemző volt rá, hogy körbevette magát nagyon tehetséges emberekkel, úgyhogy válaszolva a kérdésedre pedig, ő nagyon feszegeti a határokat, mindig is ezt csinálta, nagyon jól fogja kreatívan a dolgokat, nagyon sok ötlet tőle származik, úgyhogy mi igyekszünk ennek megfelelni. Nem gondolom azt, hogy olyan ilyen komoly kihívás nincs a fejembe, hogy valamibe belefutottunk volna, hogy erre a talajra ne lépjünk rá.
3: Nem, igazából csak arra gondoltam, hogy ugye van az a korlátlanság, ami minden alkotónak öröm. Tehát ez a szinte mindent meg tudok valósítani. De jó-e az, hogyha tényleg abból indulunk ki, hogy a mindent akarjuk egy művészeti alkotásnál?
4: Nem tudom, hogy tudok-e válaszolni erre a kérdésre, igazából nem, soha nem a határok miatt, vagy vagy amiatt, hogy mindent lehet. Én azt gondolom, hogy minden kihívás, minden új brief, minden, ami bejön hozzánk, az egy új lehetőség. Én mindent próbálok úgy nézni, hogy a magam képességei szerint hogy tudom segíteni azt az aktuális projektet abba, hogy a lehető legjobb legyen. Ez teljesen mindegy, hogy AI, vagy valami klasszikus kézműves megoldás.
3: Az viszont megnyugtató, hogy hiszel benne, tehát, hogy benned kevesebb a kétely, mint azokban, akik nem használják. Ugye ez általában így szokott lenni, minél jobban idegenkedünk tőle, annál biztosabb, hogy a félelmünk az ellenállássá is válik.
4: Én nagyon-nagyon mellette vagyok mindenkinek, aki fél tőle, és az egész negatív oldalt is próbálom mindig szem előtt tartani, mert nagyon fontos, néha a legfontosabb. Ez egy nagyon fontos átállás az emberiség életébe. Alapvetően egy kifiben élünk ma, ami önmagában egy teljesen lehetetlen dolog, hogy ez történik körülöttünk. Ha valaki fél órát töltött az AI alatt, csak beszélgetés szinten, és érezheti, hogy ez nem vicc, ennek a felesett réfa, ennek az egész háttere már bőven túlmutat szerintem az emberi felfogó képességen, az, hogy ez a gép hogy álmodja meg ezeket a képeket, hogy teszi ezt ilyen gyorsan, hogy vált kommunikációs partneré, ez teljesen elképesztő. Az, hogy benne élünk az kifibe, az ugye azt is feltételezi, mi erre edukálva voltunk a 60-as évektől, valószínűleg még korábbról is, bőven korábbról elkezdődtek ezek a feltételezések, hogy mi van, hogyha a gép életre kell, és öntudatra ébred, és ennek itt vagyunk a határán. Ugye ez 10-ből 9 film apokaliptikusan fogja fel. Nem akarom én se azt mondani, hiszen minden nap ebbe vagyok, és lenyűgöz, és egyben megrémít az, hogy mi történik. Én próbálom a pozitív oldaláról nézni az egészet, és a pozitív épülését és az integrálásába részt venni, mert azzal, hogyha ez tényleg drámai irányba tolja el az emberiséget, azzal nem tudok mit kezdeni, az arra nem lesz valószínűleg erőm. De az, hogyha van benne bármi pozitív kimenetel, mondjuk művészeti szempontból, akkor abszolút nyitva tartom a szívem és a lelkem ennek, és megpróbálom segíteni ezt az alakulást.
3: Nem szorulsz rá, hogy megdicsérjem, amit mondtál, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon bölcs hozzáállás. Emil Goodman, köszönöm szépen. A Codepunk videókészítő csapat vezetőjét hallották a kedves hallgatók a mesterséges intelligencia és a művészet, vagy egyáltalán az emberi élet tekintetében. Köszönöm.
4: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Még mindig maradunk 2025. október 30-án. Ezen a napon egy videó került nyilvánosságra arról, hogy Hilarion Metropolita az FSB lőterén lőfegyvert használ, azaz pisztollyal lő egy célpontra. És szintén ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Harc Balázs Dániel volt, akivel egy új Budapest könyvről beszélgettek.
3: Következő vendégünk itt a Kultúrában fotós Harc Balázs Dániel, és hát nem akármilyen képeket készít, Budapestet fotózza, mostanában Budapestet fotózza, ennek most egy könyv is a bizonyítéka lesz, de hát volt ebből már kiállítás is, és én azt gondolom, hogy aki ismeri a varázslatos, elképesztő képeket, az egy egészen másik szemmel nézi onnantól kezdve Budapestet. De hogy van az, és ezt akkor kérdezem Harc Balázs Dánieltől, hogy bárhogy nézem, én nem olyannak látom. Tehát, hogy valamit nagyon másképp lát, valamit nagyon másképp érzékel, mint szerintem mi legtöbben. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, szerkesztő, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát a rövid válaszom talán az, hogy én nem dokumentációs fotós vagyok. Hát amikor én fotózok, akkor inkább arra törekszem, hogy valami egészen egyedit alkossak. És gyakran ez kicsit távolabban attól, mint amit mondjuk az emberi szem lát, amikor ott tartózkodik azon a helyen.
3: Hát irigylem. Mert hogy nyilván a digitális fotózás ez egy kiváló lehetőséget kínál, mert meg tudja találni azt a pillanatot, amikor ráérzett valamire, amit mondjuk, hogyha filmen dolgozna, akkor sokkal bonyolultabb, nehézkesebb lenne. Gondolom én, de jól gondolom?
5: Abszolút igen, így van. Ki kell várni azt a pillanatot, amikor egy ideális fényviszonyok vannak, nincsenek emberek a közelben, bár manapság már mesterséges intelligenciával le lehet venni embereket képekről, de hát az sosem ugyanaz. Törekedni kell arra, hogy valami egészen olyat, meglévő eszközökkel alkosson az ember olyat, amit más még nem alkotott. És ehhez gyakran el kell ruvaszkodni attól, amit lát az ember.
3: Azt szokta mondani magáról, hogy csak amatőr fotós, ugye?
5: Hát milyen jól tájékozott szerkesztő, igen, így van.
3: De mitől lesz profi fotós valaki, és mitől nem amatőr?
5: Hát két megközelítés létezik, az egyik az, hogy az jövedelmének a 20%-a származzon legalább fotózásból, nálam ez abszolút nem így van, mert 0%. A másik meg az, hogy a színvonal megközelítse azt, amitől elájul az ember. Ebben nem tudok állást foglalni. Én mindenképpen amatőrnek érzem magam, bár 20 éve fotózom.
3: Drága mulatság ilyen képeket készíteni? Nyilván önmagában a kattintás nem, de az eszköz, meg az idő.
5: Annyira nem, tehát relatív nyilván. Kell egy jó gép, az én gépem 10 éves, tehát 2015-ös a Nikon gépem, és hát én továbbra is ezt használom, egy nagy látószög objektívet vettem hozzá most januárban, és hát borzalmasan élvezem, halítgatom bele a teret, úgyhogy nem. A válaszom az, hogy egészen kedvező áron meg lehet úszni, ha jól beletrafál az ember egy jó márkába, és azt ügyesen használja.
3: És mennyi időt emészt egy ilyen hobbi?
5: Nem nevezném emésztésnek, mert inkább hódolok ennek a hobbinak. Én folyamatosan ezzel foglalkozom. Én tavaly ősszel visszavonultam az üzleti élettől, fordítóirodám volt 25 éven át, a mesterséges intelligencia elvette a kenyeremet szó szerint, tehát lényegében mindenki már fordítógépekkel dolgozik, még a tolmácsiparba is vetette a lábát a mesterséges intelligencia. Tehát én egy éve lényegében ennek a hobbimnak hódolok, plusz a természetjárásnak, de hát a kettőt lehet kombinálni is.
3: Viszont most lett ebből egy kötet, méghozzá úgy, hogy hát nem akármi történt a képeivel, Laszfi János fűzött hozzá néhány gondolatot, egész pontosan verseket, ugye?
5: Hát igen, és méghozzá fantasztikus verseket, tehát én ebben nem is reménykedtem, hogy ő szóba áll velem. Egy volt évfolyamtársnőm ajánlotta a figyelmembe még idén áprilisban. Én akkor több kiadót is megkerestem, hogy szeretnék egy könyvet megjelentetni a képeimből. Mindenki azt mondta, hogy sok jó fotós van, nagyon sok jó kép van, ütős tövegek kellenek, és én erre nem éreztem magam képesnek. És akkor mondták, hogy Laszfi János egy talán elvállalja, írtam neki a Facebookon, és fél órán belül válaszolt, hogy ismeri a munkásságomat, meg is osztott már tőlem képeket, és vállalja. Na most a többi már történelem. Elkezdődött, felgyorsultak az események, elkezdődött ez a folyamat. Nagyon sok buktatója volt.
3: Például nyáron
5: másfél hónapig tartott, napi 12 órát dolgoztam az engedélyeztetéseken. Tehát minden egyes fotót, amit nem erdőben készítettem, társasházakkal, üzemeltetőkkel engedélyeztetnem kellett. Ez egy nagyon idegölő, nagyon fáradtságos procedúra volt, de sikeresen végigmentem rajta.
3: Senki nem mondott nemet?
5: Volt, aki azt kérte, hogy tisztelet példányt adjak, de hát ez semmi baj, tehát most már ki is vittem egy párat tegnap, és szépen sorban.
3: Na jó, de hát ki az a bolond, aki ezekre a képekre nemet mond? Tehát tényleg az egyetem, itt van az ELTE egyetemi könyvtár, ezt meg lehet találni az interneten is, ezt a fotóját. Hát egészen elképesztő. Tehát oda akarok menni, ott akarok ülni, abban a városban akarok lenni, ahol így néz ki egy könyvtár. És ez hát az ön fotója.
5: Ez nagyon hízelgő. Épp holnap megyek átadni az igazgatóasszonynak a fotót az egyetemi könyvtár, ez a tisztelet példány.
3: El lesz ájulva.
5: Hát nagyon remélem, ebben nem bízok azért annyira, de hát reméljük.
3: Vigyen magával repülősót. Na, de hogyha ha visszatérünk arra, hogy hogyan dolgozik, hogy találja meg ezeket, a helyszíneket hogy választja ki? Ez egyébként a kolléganőmet is különösen érdekli, írt is nekem az előbb egy cetlin, hogy ezt kérdezzem meg, hogy honnan van az inspiráció, mi az a hely, ami érdekli.
5: Van a Facebookon egy-két csoport, ahol ötleteket lehet meríteni, ahol amatőr fotósok, sőt profi fotósok is közzé teszik a címeket, ahol ilyeneket lehet fotózni. Én ezekből merítettem az ötletemet, illetve találomra besúranok, társasházakba, udvarokba, gangokat felfedezni, csigalépcsőket megörökíteni, és az ember így nagy számok törvény alapján, hogyha 20 helyre bemegyek, az egyik az különlegesen szép, és azt meg lehet örökíteni.
3: Szédületes Budapest, ez a könyv címe, és hát ezeket a képeket nézve ez a város ez szebb, mint valaha volt. Van erről véleményünk, ha itt élünk, és látjuk azokat a körülményeket, amik néha körülvesznek minket, de a kép nem ezt mutatja, a könyv nem ezt illusztrálja, és hát itt vannak hozzá Laszfi János versorai, amik megemelik az egészet még inkább, úgyhogy ennek a könyv bemutatója is itt van előttünk. Mikor, hol?
5: November 19-én este 6-tól 8-ig lesz a Városligeti Fasor 47-ben, a Rezoárt villában, ugye valaha Kőrösi villának hívták. Úgy fog kinézni, hogy először egy általános kis bemutatást kapnak a vendégek a villáról, körbevezetik őket, főleg ott kívül a külső részeken, aztán bemegyünk, vetítés lesz, az én fotóimat vetítik a kötetből, és felolvassa Laci János a verseket, valószínűleg mind a 30 verset.
3: Csináljon sok jó képet még, mutassa meg nekünk azt a látószöget, ahol onnan érdemes néznünk a világot, vagy érdemes lenne. Köszönöm szépen. Harc Balázs hívott minket könyvbemutatóra, tehát november 19-én Arszóárt villában találják meg őket. Este 6-tól őt magát is, meg Laci Jánost is. Köszönöm.
5: Nagyon szépen köszönöm, szerkesztő úr. Viszont hallásra.
3: Minden jót kívánok. És önöknek is, kedves hallgatók, jövünk holnap is a Kultúrával. Most köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a Múltidéző.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 10.

órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását, és egyet lapozunk a naptárban. 2025. október 31-ére lépünk. Ezen a napon Donald Trump amerikai elnök elmondta, hogy Magyarország mentességet kért az Oroszországból származó olajra kivetett szankciók alól, de ő ezt nem adta meg. És szintén 2025. október 31-én a Spirit FM Generátor című műsorában Sombadi Solymos Eszter vendége Aszódi Attila, a BME természettudományi karjának dékánja volt, és a történelmi áramkimaradásokról beszélgettek.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban a Generátor. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát egy nagyon fontos témát hoztunk így ide a mai napra méghozzá azért, mert sokszor előfordul az, hogy a hírekkel foglalkozunk akkor, amikor aktualitása van, de aztán nem foglalkozunk azzal, hogy mi is lett annak az utóélete. Hát most egy ilyen témával fogunk foglalkozni, hiszen áprilisban mondhatjuk azt, hogy napokig, hetekig foglalkoztak azzal a szakemberek, hogy az Ibériai félszigeten mi történhetett, hogy olyan hatalmas áramkimaradásra került sor, amire korábban nem volt példa, érintette Dél-Franciaországot, Portugáliát és Spanyolországot, és hát folyamatosak voltak a bejelentkezések, hogy milyen érzés az, amikor valaki a liftben reked, nem tud a kasszánál fizetni, nem tudja föltölteni a telefonját, és egyáltalán nem tud közlekedni. Előkerültek ismét az autók, a buszok, mert azokban, ha volt benzin, akkor lehetett közlekedni. No, de hogy mi is történt akkor? Akkor még találgattuk csak, és a szakemberek is csak találgattak, de azóta például egy ENCO jelentés is már nagyjából körvonalazza azt, hogy mi minden lehetett akkor, de hát nem én fogok erről beszélni, hiszen én csak kérdeznék ebben a témában, hanem Aszódi Attilához fordulok, vendégemhez, a BME természettudományi karának dékányához. Üdvözlöm ismét nálunk.
4: Jó napot kívánok, Eszter!
3: Hát ugye, ahogy említettem, csak találgatások voltak a kiesés okával kapcsolatosan. Kezdetlegesen azt mondták, hogy a tehetetlenség azok, a megújuló energiaforrások nagy része, például az adott pillanatban 60% körüli volt, amit a napenergia biztosított akkor akár a spanyol fogyasztókra, ha gondolunk, és nem tudtuk, hogy aztán mire jutottak a szakemberek. De most már azért vannak kézzel fogható dolgok, hogy mi minden történhetett akkor, mit mutatnak azóta az adatok.
4: Ugye 2025. április 28-áról beszélünk, ez egy hétfői nap volt, és összességében 60 millió fogyasztót, 60 millió lakost érintett ez az üzemzavar, 10 millió lakost Portugáliában, és nagyjából 50 millió lakost Spanyolországban. Ahogy mondja Eszter, mostanra számos vizsgálati jelentés elkészült, úgyhogy kicsit tisztább a kép azzal kapcsolatban, hogy mi történt. Nagyon röviden összefoglalva, azt lehet tudni, hogy a spanyol-portugál villamosenergia rendszerben az adott napon nem volt elegendő forgótartalék, és olyan jelentős feszültségingadozások jelentkeztek, ami aztán utána egy-egy termelő kiesését követően olyan léptéket öltött, hogy kaszkádszerűen számos rendszer leállt, és ennek következtében egy hatalmas, az egész Ibériai félszigetre kiterjedő hálózati üzemzavar jött létre, és a 60 millió lakos rengeteg ipari üzem villamosenergia nélkül maradt sok órára. Ugye a spanyol rendszerben részleges volt a leállás, bizonyos funkciókat fent tudtak tartani, de a portugál rendszer teljes egészében leálltott, teljes sötétség volt sok órán keresztül. Ugyanakkor az is elmondható, hogy viszonylag gyorsan helyre tudták állítani a helyzetet, tehát másnapra tulajdonképpen rendeződött az ellátás. Nagyon sok tanulság van, nem csak a spanyol-portugál rendszerre, hanem az egész európai és az egész összekapcsolt villamosenergia rendszerre, így a magyar rendszerre is, de talán erre majd a legvégén térünk vissza.
3: Akkor, hogyha az adatokat elkezdjük kicsit szétszálazni, ha jól tudom, akkor készült is Attila ezzel egy diával.
4: Igen, összeállítottam néhány fóliát azért, hogy könnyebb legyen értelmezni, hogy miről van szó, hiszen rengeteg adatról kell beszéljünk. Ott kezdeném, hogy az Ibériai félsziget az tulajdonképpen egy zsákutca az európai villamosenergia rendszerben. Ugye az európai villamosenergia rendszer egy nagy összekötött rendszer, tulajdonképpen szinkronban jár ez az egész terület. Itt több mint 1 millió megawattnyi beépített kapacitás van az európai villamosenergia rendszerben, és mondjuk Magyarország helyzete a spanyol-portugál rendszerhez képest azért eltérő, mert mi az összes szomszédos országgal össze vagyunk kötve, nagyon nagy határmetszéki kapacitással bírunk ennek következtében. Ehhez képest az Ibériai félsziget, tehát még egyszer mondom, tulajdonképpen egy zsákutca, egyetlen egy kapcsolata van, egy tengeralatti kábel, egy nagyon korlátozott kapacitású tengeralatti kábel kapcsolata van Afrikával, Marokkóval, Spanyolországnak. A portugál rendszer kizárólag Spanyolországhoz kapcsolódik, és a spanyol rendszer pedig 4 vezetéken keresztül kapcsolódik a francia rendszerhez, 2 darab 220 kilovoltos és 2 darab 400 kilovoltos távvezetéki kapcsolata van Franciaországgal, Spanyolországnak, valamint van egy egyenáramú kapcsolat. Ugye az egyenáramú kapcsolat azért lényeges, mert hogy ott nem kell a frekvenciát tartani, és bizonyos helyzetekben az egyenáramú kapcsolat tud segíteni bizonyos tranzienseket kioltani. De minden esetre az, hogy ők kevéssé vannak, vagy kevésbé vannak integrálva az európai rendszerbe, mint mondjuk Magyarország, vagy a környékbeli országok, vagy adott esetben Németország. Ez hozzájárult ahhoz, hogy ez az üzemzavar ilyen léptéket tudjon ölteni, mert hogy kevésbé tudtak a nehéz órákban segítséget kapni kívülről. Ha a spanyol-portugál rendszert magában értékeljük, akkor azt kell tudni, hogy a spanyol villamosenergia rendszerben nagyjából 120 ezer megawattnyi beépített kapacitás van. Ennek a fele konvencionális, hagyományos erőmű, a negyede naperőmű és negyede szélenergia. Nagyjából így áll össze a spanyol villamosenergia rendszer. A portugál villamosenergia rendszerben 20 000 megawattnyi kapacitás van, és ez elsősorban megújulókból áll Portugáliában.
3: Ez ugye napszél és színek megkülönböztetésével diagramon.
4: Tehát a kisebb oszlopok mutatják Portugáliában a beépített kapacitás az elmúlt 10 évben, a nagyobb oszlopok pedig Spanyolországot mutatják. Úgyhogy nagyjából ez a helyzet a villamosenergia rendszer tekintetében. Szerintem 2 dolgot érdemes kiemelni. Az egyik az az, hogy mind Spanyolországban, mind pedig Portugáliában nagy az időjárás függő megújulóknak a részesedése, ami azért lényeges, mert ezek ugye ingadozó termelők, egyrésztről, másrésztről pedig a napi szélenergia kevéssé tud részt venni a rendszer szabályozásban, tehát ilyen értelemben egy nagyobb kockázatnak van kitéve ez a rendszer. A másik, amit még egyszer hangsúznék, hogy az Ibériai félsziget földrajzi adottságai következtében jobban szeparálódott a nagy integrált európai rendszertől, mint számos más ország Európában.
3: De ezek az adatok, hogy az energiamix hogy néz ki Portugáliában, Spanyolországban, vagy pedig az a tény, hogy földrajzilag hol helyezkedik el, az ismert volt. Így adott a kérdés, hogy vajon voltak-e ennek előjelei, hogy ez bekövetkezhet. Tehát azért a szakemberek ezzel csak számoltak.
4: Igen, tehát ez a rendszer ténylegesen jobban ki van téve ezeknek a tranzienseknek, és hát most így utólag értékelve az adatokat, amelyeket a spanyol rendszerirányító és az ENCOI, az Európai Rendszerirányítóknak a Szövetsége közzétett, azt lehet mondani, hogy voltak előjelei ennek a típusú problémának, ami alapvetően abban jelentkezik, hogy az utóbbi időben, az utóbbi 2-3 évben megnövekedett azoknak az időszakoknak a gyakorisága, amikor a rendszerben túlfeszültség van. Ugye a túlfeszültség az azt jelenti, hogy túl nagy a betáplálás tulajdonképpen a rendszerbe. Ugye érteni kell, hogy a villamosenergia rendszerben a termelés és a fogyasztás egyensúlyát folyamatosan fenn kell tartani. Hogyha ez nem sikerül, akkor elmászik a frekvencia a névleges 50 Hz-es frekvenciától. Ezt nagyon szigorúan kell tartani, de bizonyos körzetekben, ha ott lokálisan túl nagy a betáplálás, akkor az feszültség megnövekedéséhez vezethet, és még egyszer mondom, hogy bizonyos hálózati csomópontokban a túlfeszültséggel, a névleges feszültségnél jelentősen nagyobb feszültséggel jellemzett időszakoknak a gyakorisága megnövekedett. Itt erre betettem egy ábrát, amit...
3: Igen?
4: Amit a rendszerirányító tett közzé, ebben azt lehet látni, hogy a tavaszi és az őszi időszakokban az elmúlt években nagyon jelentősen megnövekedett azoknak az állapotoknak a száma, amikor ez a túlfeszültség, ez mérhető.
3: Ez főleg ott április, május, június, nem?
4: Igen, ugye itt azt kell tudni, hogy a naperőműveknek a hatékonysága az alacsony hőmérsékleten nagyobb. Tehát igazándiból ugyanaz a beépített kapacitás, az több villamosenergiát tud termelni akkor, hogyha hűvösebb van. Ebből a szempontból a július-augusztus az kedvezőtlen, mert nagyon magas a körzeti hőmérséklet. Úgyhogy ezért van az, hogy alapvetően a tavaszi és az őszi időszakokban látjuk ezeket. Most ugye azt gondolhatnánk, hogy 10-15-20 óra egy hónapban, az nem olyan nagyon sok, de mégis ezek a villamosenergia rendszerek, ezek jobban kivannak feszítve ezekben az időszakokban. Az is látni kell, hogy ha sok a megújuló a rendszerben, és olyan szabályozás van érvényben, hogy a feszültségingadozásoknak a kiküszöbölésére nem kapcsolunk le megújulókat, hanem a hagyományos erőműveket vesszük ki ilyen esetben a rendszerből, ilyen szabályozás volt Spanyolországban, akkor tulajdonképpen lehet, hogy az egyik tünetet kezeljük, csak közben egy másik problémát behozunk a rendszerbe, mert hogyha a hagyományos erőművek nincsenek kellő számban a villamosenergia rendszerben, akkor nincs a rendszerben kellő mennyiségű forgótömeg, ami a frekvencia szabályozásban játszik fontos szerepet, és ennek következtében a rendszer egy olyan kiélezett állapotba kerül, amikor adott esetben egy tranzienst már nem tud jól lekezelni, mert nincsen elég inercia, nincsen elég forgótömeg a rendszerben. Tehát az intézkedés, hogy a feszültséges időszakokban lekapcsolják a konvencionális erőműveket, és nem marad forgótömeg a rendszerben, elegendő mennyiségben, ez igazándiból jobban kiszolgáltatja a rendszert a tranziens helyzeteknek, és kevésbé tudja a tranzienseket lekezelni.
3: Beszéltünk ugye az előzményekről, meg ismertette Attila az alapadatokat, hogy tulajdonképpen mit lehetett ismerni az akkori állapotról, de tulajdonképpen mindig az a kérdés, hogy vajon közvetlenül a baj előtt meg lehetett-e volna előzni, vagy azon a napon, amikor ez megtörtént, mit lehetett volna tenni akkor, hogyha akkor észreveszik, hogy ez nem lesz jó.
4: Igen, itt ehhez én két ábrát szeretnék ezt ennek mutatni. Az egyik az a spanyol rendszerterhelést mutatja az adott napon, tehát április 28-áról beszélünk. Itt gyakorlatilag aznap hajnali 0 órától látjuk a rendszerterhelési adatokat egészen 29-e, tehát másnap délután 2 óráig, és a különböző színek itt a különböző energiahordozóknak a részesedését vagy betáplálását mutatja a spanyol villamosenergia rendszerbe. Ugye azt látjuk, hogy itt a sárga szemlélteti a naperőműveket, tehát a napenergiának majdnem 60% volt a részesedése a tranziens vagy az üzemzavart megelőző időszakban. Tehát tényleg egy nagyon kiélezett helyzet volt a magas napenergia és szélenergia betáplálás mellett. Ugye látjuk, hogy a konvencionális erőművek, a nukleáris erőművek, a vízerőművek és a gázerőművek nagyjából 40%-ot adtak a teljes 32.000 megawattnyi rendszerterhelésből, és amikor az üzemzavar bekövetkezett, akkor a napenergia termelés is jelentősen visszaesett, de számos hagyományos erőmű egyszerűen a hálózati tranziens következtében védelmek beavatkozására kiesett, és És ennek következtében ez a 32.000 megawattos rendszerterhelés nagyjából 8.000 megawattra esett le. A portugálok sokkal rosszabbul jártak.
3: Hát igen.
4: Ugye még egyszer mondom, hogy a portugál villamosenergia rendszer csak a spanyolhoz kapcsolódik, és ugyan Spanyolországból indult a tranziens, de mivel a védelmek lekapcsoltak rendszereket, ezért a portugál rendszer nem tudott egyedül lábon maradni. Uh-huh. Úgyhogy itt teljesen leesett, gyakorlatilag nullára a betáplálás, és itt teljes blackout, teljes ellátási hiány keletkezett sok-sok órára. Hogy mi okozhatta a bajt, ezzel kapcsolatban azt tudjuk most, hogy akkor, amikor ez a déli időszakban elindult ez az egész tranziens, bocsánat, mindjárt itt megkeresem azt az ábrát, amire gondoltam. Szóval azt lehetett látni, vagy azt lehet most látni az utólagos elemzések alapján, hogy nagyon kevés hagyományos termelő maradt a déli órákban a rendszerben. Ugye az előbb mondtam, hogy 60%-ot meghaladta a megújulóknak a betáplálása. Túl magas volt a feszültség, ezért nem kapcsoltak le napészi erőműveket, hanem a hagyományos termelőket vették ki a rendszerből. Ráadásul ugye Spanyolország egy nagy területi kiterjedésű ország. Ezek a hagyományos termelők, ezek egyenlőtlen geográfiai eloszlásban voltak jelen a villamosenergia rendszerben, és egyszerűen a szabályozáshoz szükséges tartaléknak a mértéke nem volt elegendő ahhoz, hogy egy tranzienst le tudjanak kezelni. Nagyon érdekes, hogy a vizsgálati jelentésben közzétett adatok alapján több frekvencia ingadozási tranziens volt tapasztalható a déli órákban, tehát 12 órától több olyan időszak volt, amikor nagy frekvenciás lengések indultak meg a villamosenergia rendszerben az Ibériai félszigeten, de most úgy tudjuk, hogy nem a frekvencia ingadozás volt az, ami ténylegesen a kiesést eredményezte. Amit látunk, ez a tüske-szerű leszúrás, ez már magának az üzemzavarnak az eredménye, de nem ez váltotta ki az üzemzavart. Az üzemzavart a feszültség ingadozások okozták. Több alkalommal a normál üzemi sávból kilépett a feszültség a villamosenergia rendszerükben. Többször meghaladta a 400 kilovoltos rendszerben a 420 kilovoltot a feszültség, és most úgy tudjuk, hogy ez a túlfeszültség az, ami olyan kiesést eredményezett, aminek hatására aztán utána ez az egész
3: kiterjedt. Mi mindig abban bízunk, hogy a Mavirnál szakemberek ülnek bent, és figyelik az adatokat, és elemzik, hogy kitől mit kell elvárni és kérni. Úgyhogy így ezeket az ábrákat nézve felmerül a kérdés, hogy vajon a spanyoloknál nincs egy hasonló szervezet, aki azt figyeli, hogy hol van probléma, gond, mibe kéne belenyúlni, meg fiúk, mondjuk nem kéne annyi atomerőművet, vagy erőművet kivenni a rendszerből, mert ez így nem lesz jó.
4: De természetesen ott is van rendszerirányító. Most már rendelkezésünkre áll magának a rendszerirányítónak, a spanyol rendszerirányítónak az elemzése is. Az látszik, hogy ők észrevették, hogy nincsen elegendő tartalék, a forgótartalék a rendszerben, és intézkedtek arra vonatkozóan, hogy kombinációklusú erőművek lépjenek be. Ugye még egyszer hangsúlyozom, hogy most azt tudjuk ezekből a jelentésekből, hogy az alapvető probléma a geográfiai egyenlőtlenségek, vagy hozzájárul az alapvető problémához az, hogy a konvencionális termelők egyenlőtlenül álltak rendelkezésre. Tehát intézkedett elvileg a rendszerirányító annak érdekében, hogy belépjenek kombinációklusú erőművek, de ők azt szerették volna, hogy délután 2 órára legyen több hagyományos termelő a rendszerben, de addigra a rendszer már összeomlott. Tehát észrevették, hogy nincsen elég tartalék, látták, hogy nagyok a feszültségingadozások, érzékelték, hogy a rendszer egy olyan állapotban valami kockázatos, de nem intézkedtek kellő sebességgel annak érdekében, hogy a tartalékokat helyreállítsák. És amit még szintén lehet látni ebből a vizsgálati jelentésből, hogy ugye náluk, mind a spanyoloknál, mind a portugáloknál számottevő vízenergia kapacitás áll rendelkezésre, és ugye a szivattyús tározós erőművek ilyenkor, amikor napközben nagyon nagy a napenergia betáplálás, akkor tipikusan ugye feltöltési üzemmódban vannak, tehát pumpálják fel a vizet, a szivattyús tározós vízerőművek villamosenergiát fogyasztanak, és tárolják be az energiát. Ezek az állapotok a szivattyús tározós szempontból olyan értelemben kedvezőek tudnak lenni, hogy a felszivattyúzást gyorsan le lehet állítani, és adott esetben akár kitárolási, tehát betáplálási üzemmódba lehet a szivattyús tározós erőművet kapcsolni, de valami miatt a rendszerirányító úgy gondolta, hogy nem piszkálja a szivattyús tározókat, és konvencionális gázturbinás erőművet akart elindítani, de még egyszer mondom, hogy délután 2-re tervezték, de közben az üzemzavar valamikor 00:30 magasságában bekövetkezett. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a spanyol rendszerirányítónál a személyzet nem feltétlenül jól mérte fel a helyzetet, vagy nem feltétlenül jól intézkedett, hogy a feszültségingadozásokat tudja kezelni, és ez a rossz döntés, és a nem megfelelő időben hozott döntés, ez hozzájárult ahhoz, hogy ez az üzemzavar ez létre tudott jönni.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb. Látom.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon, holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszer munka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka. 11-17 fok várható. Majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula. 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Bangó Sándor, a Szőlő utcai javítóintézeti ügy egyik tanúja, a közösségi médiában Semjén Zsoltot nevezte meg Zsolti bácsiként. A KDNP képtelen hazugságnak nevezte az állítást, szerintük bár hányattatott életútját tekintve Bangó Sándor is áldozat, ez nem menti fel az általa elkövetett bűncselekmény alól. Erről, valamint a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítását lehetővé tévő törvény elfogadásáról Lendvai Ildikóval és Komlódi Gáborral beszélgetünk. Egy jogállami fordulat nem valósulhat meg a titkos szolgálatok működésének átfogó reformja nélkül, állítja a TASZ. A szervezet szerint a jelenlegi szabályozás nem biztosít valódi garanciákat sem a titkos megfigyelések engedélyezésében, sem azok utólagos ellenőrzésében, ezért az új kormánynak ezen a területen is érdemi változásokat kell végrehajtania. Vendégünk Szabó Máté. Egy nyíltan totalitárius kísérlet utóvédje a legjobb akarattal sem töltheti be az ellenzék szerepét. Erről a Válasz Online-on írt Lányi András. A filozófus szerint, mivel az előző kormánypárt önmeghatározása alapján az ország jelenleg idegen uralom alatt áll, nekik illegalitásba kellene vonulniuk. Lányi Andrást kérdezzük. Csökkenteni kellett a paksi atomerőmű kapacitását, miután az extrém száraz időjárás miatt soha nem látott szintre csökkent a Duna. Kapitány István közlése szerint a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamos energia fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet, de erre a helyzetre is felkészültek. Zoomon kapcsoljuk Aszódi Attilát.
3: Köszönöm, önöket, jó estét kívánok, kezdődik az Egyenes beszéd, és akit itt hallanak köhögni, egy picit Lendvai Ildikó volt, MSZP volt elnöke. Jó estét kívánok, és Komlódi Gábor ügyvéd, jó estét, szervusztok. Szőlő utca, Bangó Sándor, egyáltalán nem vidám téma, ugye az egyik fiatalkorú áldozat megnevezte ma Zsolti bácsit, a TikTokra tette ki a nevet, a Fidesz-KDNP képtelen hazugságnak nevezte az állításokat, büntetőjogi lépéseket tesz. A rendőrség az MT-nek azt mondta, hogy nem adnak ki tájékoztatást. A KDNP is leírta, Semjén Zsoltot nevezte meg, ugye ez nyilvános, úgyhogy én is kimondhatom. Itt tartunk most, költői a kérdésem, hogy lesz-e valaha vége ennek az ügynek, és meg tudjuk ebből a teljes igazságot vajon?
4: Én már elég fásult vagyok ezt a reményt illetően, és őszintén szóval nem tudom, hogy most közelebb jutottunk-e az igazsághoz, vagy nem. Az biztos, hogy egy újabb szerencsétlen áldozatot hallunk erről nyilatkozni. Az engem azért megrémített, hogy ő a bejegyzésében, hát igaziból az öngyilkosság, ott emlegeti, mint ami őt hitelesíti. Én őszintén remélem, hogy a dologgal nem csak a rendőrség foglalkozik, hanem azért ez a fiatal fiú, hogy ez kap pszichiátriai és egyéb segítséget is. Még egyszer mondom, nem tudom, hogy igazat mond-e vagy nem, kicsit hihetetlen nekem az egész történet, de attól még persze lehet igaz. Ami számomra igazán megrázó, az nem az, hogy ez igaz vagy nem, hanem hogy hány olyan áldozat van, ami vagy aki hasonló lelkitöréseken ment keresztül, csak őt nem halljuk és nem követjük annyira az ő tépelődését, lélekszaggató monológiait, és így tovább. Persze kíváncsi vagyok, hogy mi történt, és büntessék meg a bűnösöket, de most még kíváncsibb vagyok arra, hogy minden áldozat kap-e segítséget, és ha ilyet, ha igen, akkor miért?
3: Gábor, te ügyvéd vagy, jogász vagy, te jogi értelemben, hogy látod most ezt az egészet egyébként? Nem tudom, hogy mennyire látod, de hát azért ugye a KDNP egy jogi eljárást indít ellene, egyébként megnevezték őt is, mint áldozatot, de hát azért jogi eljárást megteszik, így nyilván rágalmazás lehet. Most egy ilyen esetben ezt neki kellene bizonyítania, hogy ez megtörtént évekkel ezelőtt?
5: Mi volt történhet? Szerencsém meghívásnak eleget tenni, és egy korábbi adásban itt szerepelni, ugye Arató Gergely védőjeként, ahol Semjén Zsolt a klasszikus, ugye az eredeti Zsolti bácsis ügyben 8 szemét rágalmazás miatt jelentős érdekségem, nagy nyilvánosság volt, stb.
3: 9 volt, nem csak hát
5: László
3: elnézést kért.
5: Most már csak 8-an van, illetve hát én a védencem meg 8-an, igen, ezt így szoktam. De lényeg, hogy az egy rágalmazásos ügy. Én azt gondolom, hogy abban az ügyben, hát legalábbis én azt gondolom, hogy mindegyik őket fel fogják menteni, az én védencemet egészen biztos. Élek a gyanúperrel, és akkor itt válaszolva részben a kérdésedre, élek a gyanúperrel, hogy nem véletlen az, hogy most az egyébként jogilag értelmezhetetlen, mert ha ő azt mondja, hogy a Zsolti bácsi az XY, akkor az nem teheti úgy magára a bármelyik párt is, ez akár a Fidesz, akár a kereszténydemokrata néppárt, hogy ő tegyen rágalmazást, hiszen nem ő ennek a szárgyalásnak a sértettje, tehát ilyen módon ő jogi elégtételt nem vehet. Furcsa nekem, hogy egyébként miért siettek ilyen gyorsan ezt előhozni. Én ugyan mondom, élek a gyanúkodárral, hogy Semjén Zsolt átlátta azt, hogy abban a helyzetben nem fog nyerni, már egy büntető eljárásban lehet nyerni, és már ebben nem akart megszólalni, vagy nem így akart megszólalni. De én is az a legfontosabb, amit mind a ketten itt mondhatok, és hát ennyit elárulhatunk, hogy a beszélgetés előtt is mondtuk, hogy az a legrosszabb, hogy nem látunk tisztán ebben a kérdésben. Én reméltem, vagy reménykedtünk kollégákkal, hogy abban az ügyben, amiről az előbb beszéltem, ott is lehetnek majd olyan dolgok, amik elősegítik, hogy megtudjuk, hogy mi az igazság, ugye így fogalmazta, hogy vagy megtudjuk, hogy mi az igazság. Valószínűleg most ebben a mai műsorban erre nem fogunk pontot tenni, de a legszörnyűbb az én számomra, hogy ez a Zsolti bácsis ügy, ez eltereli a figyelmet arról, hogy milyen rettenetes helyzetben van ma a gyermekvédelem Magyarországon, és ez az előző kormány, aki egyébként a családbarátnak mondta magát, és a gyermekek védelmét zászlójára tűzte legalábbis kommunikációs módszerekkel, vagy kommunikációs szempontból. Ez a kormány lényegében mindent megtett, és amikor most azt hallom a parlamentben egy felszólalást, talán egy vagy lehet, hogy fideszes, de lehet, hogy Mi Hazánkos, ebben azt hiszem, tök mindegy, hogy azt mondja, hogy ő kikéri magának azt, hogyha egy miniszterelnök Magyarországon azt mondja, hogy inkább egy azonos nemű házaspárnál legyen elhelyezve egy olyan gyerek, akit a szülei magára hagytak, mint a magyar állam gondoskodásába, hogy ezt kikérik maguknak. Én meg azt gondolom, hogy ez egy valóban érdekes beszélgetés, ez egy fontos beszélgetés lenne, és addig, amíg azon törjük a fejünket, hogy ki jelent föl sérelmei miatt kicsodát, addig a valódi problémákról nem beszélünk, az pedig az, hogy sajnos nagyon sok olyan gyerek van, ami közben pedig az örökbefogadási rendszer olyan, amilyen, tehát, hogy nagyon sok probléma van ebben a rendszerben, és ahogyan mi a gyermekeinkkel viselkedünk, az nagyon sokat elárul arról, hogy milyen értékekkel bírunk.
4: Akit idéstél, aki volt szíves a parlamentben azt kifogásolni, hogy a miniszterelnök azt mondta, amit most mondtál, az maga Torockai volt, tehát a Mi Hazánk frakció vezetője, és a dolog tragikus lenne, hogy neki a gyerekek mindegyek, ha nem volna komikus is, mert még azt, már az ő megszólása még azt is hozzátette, hogy Kapisztrán János ilyet sosem mondott volna, lévén, hogy ez aznap volt, amikor a Nándor-Fehérvári csatának az évfordulója volt. Vagyis egyszerre tragédiát és csúfkomédiát csinálnak valóságos gyerekeket fenyegető valóságos veszélyekből. Az optimizmusomra egyedül nem ebben a konkrét ügyben az ad alapot, hogy a kormányban most vannak olyan emberek, akik valóban értenek a gyermekvédelemhez, és az életüket szánták arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Nem lesz rövid meccs.
5: Az biztos.
3: Menjünk tovább, mert van még egy viszonylag nagy témánk. Ma megszavazta a parlament a vagyonvissza szerzés és védelmi hivatal felállításáról szóló törvényt. Ez a Tiszapártnak egyik nagy ígérete volt a kampányban. Indulhat az elmúlt 20 év közvagyont érintő vagyonosodások kivizsgálása és visszaszerzése. Ugye a Fidesz azt mondja, hogy ez az újkori AVH, hogy ez egy politikai véleményt. Mit vártok ettől a hivataltól? Látszat lesz ez, mert ígéret volt és meg kellett csinálni, vagy valódi elszámoltatásra ad lehetőséget?
5: Te vagy a jogás?
4: Jó, akkor mint laikus elmondom, mert te nyilván elmondod. Nyilván csodát nem tudnak tenni, de hogy lesznek ügyészek, nyomozók, komoly hozzáértő emberek, akiknek ez lesz a fő feladata, hogy föltárják a vagyonügyi disznóságokat, és hát amit lehet, nyilván csak egy részét lehet, megpróbálják visszaszerezni. Ez már több, mint ami enélkül a hivatal nélkül lehetséges lett volna. Valóban komoly jogköröket kapott, de ahogy látom, az, hogy a parlamentnek beszámolnak, az, hogy azért, ha a büntetést rónak ki, ott van fellebezési lehetőség, csak önmagában, ugye? Önmagában a vizsgálatra nincsen, hogy elkezdenek egy vizsgálatot, az azért erős túlzásnak tünteti fel az AVH-val való vádaskodást, de hát Istenem, melyik tolvaj szereti a rendőrt, ezt tehát úgy fogom fel, mint az esetleges érintettek kritikáját. De ami a konkrét eredménynél is, amit elérnek, nyilván lesz, amit nem tudnak elérni, fontosabb, vagy én fontosabbnak érzem, hogy ki van írva mostantól a kormány cégtáblájára, hogy ez alatt a kormány alatt a közvagyon elsibolása bűn. Ez rájuk nézve is egy kötelezettség, mindenhol vannak ilyen-olyan rossz hajlamú emberek, őket is vissza kell, hogy tartsa, és talán vissza kell, hogy tartsa a kisebb játékosokat is önkormányzatban és máshol, hogy ez ilyen központi ugye a kormánynak. Magyarán én, ha nem is 120%-os várakozással, de komoly és pozitív várakozással fogadom.
6: Mikor ez eddig is bűn volt, vagy bűnnek kellett volna lennie. A tervezetet bírálták azért szakmai részről, például a Magyar Helsinki Bizottság is. Gábor, te erre mit mondasz? Mert azt mondták többen, hogy ezek a törvények, vagy a jelenlegi törvények is biztosították volna mondjuk a vagyonszerzéshez szükséges eszközöket. Tehát ezt meg lehetett volna csinálni, ugye sokan követelik már most is, hogy hát miért nincs vezetőszáron elvezetve sokkal több politikus, mint jelen pillanatban.
5: Hát igen, ez a kettő egymásnak ellentmond, mert tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy már eddig is meg lehetett volna valósítani, akkor minek ez egyébként, meg miért is mindenki börtönben, ugye ez egy picit nekem ellentmondásos. De az egészen biztos, hogy valóban eddig is voltak nyomozások, eddig is voltak eljárások, és senki nem mondta, hogy ilyen nem volt. Nem akarom a dolgot eljogászkodni, mert ez tényleg egy nagyon érdekes téma. Például az, hogy Magyarországon a vád monopólium, ami ugye ne felejtsük el, hogy Magyarországon egy olyan legfőbb ügyészünk volt, amilyen olyan ügyészségi eljárások voltak, amilyenek, olyanok voltak az akármilyen megfigyelés. Ugye itt utánunk lesz egy beszélgetés erről, hogy milyen elképesztő számú megfigyelés volt itt az elmúlt időszakban, mindenféle megalapozottság vagy indoklatottság nélkül. Tehát, hogy ezek az eljárások, ezek koncentráltan voltak, bizonyos személyek döntötték el, ugye Magyarországon 98% fölött volt a vád eredményesség, tehát hogyha ez az ügyészség valakivel szemben eljárást indított, akkor az majdnem 100%-ot elítélték. Én azok közé tartozom, akit egyáltalán nem zavar, hogy másnak is lesz lehetősége vádat képviselni, mert ez nem egy olyan, az államnak van büntetőjogi igénye, ezt a büntetőjogi igényét kin keresztül érvényesíti, az államnak a dolga. Szerintem nagyon helyes az, hogy ez a hivatal, ez konkrétan az országgyűlés, ez egy független hivatalnak a lényege, hogy az országgyűléssel szemben van beszámolási kötelezettsége, senki mással szemben nincs, és egyébként a kritikával összefüggésben én azt gondolom, hogy az egyébként valószínűleg, úgy emlékszem, hogy a Helsinkinek volt egy ilyen, de és másoknak is jogos kritikája, amikor mondok egy példát, ez ma is nekem is gyakorló ügyvédként okoz problémát, hogyha mondjuk egy költségvetési csalással egy ügyfelemet meggyanúsítják, és a cégének a számláját zárulják, és ezzel ellehetetlenül a cégének a működése, és mondjuk nem tudja fizetni a bért a munkavállalóknak. Aztán persze kiderül, hogy nem követte el, mert valós volt a teljesítés, utána már ki fogja reparálni azt a helyzetet, hogy megszűnt a cége. Tehát, hogyha ilyen történik mondjuk ennek a hivatalnak az eljárása során, hogy olyan intézkedést tesz, ami egyébként akár túlzónak tűnhet, akkor bírói jogorvoslattal vagy felülvizsgálattal lehet élni, szerintem ez helyén van, de ne felejtsük el, hogy egyébként pedig ez a hivatal bizonyos eljárásokat kezdeményez, közigazgatási vagy büntető eljárást, és azoknak meg az eljárásokban megvan a maguk jogorvoslati rendszere, meg az eljárási rendje, úgyhogy szerintem ez helyén van így, és az kérdésre meg érdemel válaszolva, én abban bízom, hogy ennek nagyon komoly eredménye lesz, nem csak azért ez egy fontos szempont, amit az Ildikó mondott, hogy a jövőre nézve ahogy szokták mondani, ott lesz kint a csendőr kalapja, tehát mindenki emlékezni fog rá, hogy ez ebből gondja lehet. A másik az, ami miatt ezt gondolom, hogy nagyon komoly szakmai háttér koncentrálódik oda, és ez eddig is volt vagyonvisszaszerzés, de itt most ezek csak ezzel fognak foglalkozni, és hát ez úgy tűnik, hogy az elmúlt 16 év alatt elég sok vagyon kimentődött, lesz dolguk rendesen.
4: De egy valamit még hadd tegyek hozzá, mert nem kell tagadni, hogy van politikai dimenziója is az egész történetnek. Ennek a kormánynak a választási győzelmét és a mögötte felsorakozó széles népfrontos támogatást elsősorban az hozta, vagy azt tartja össze a tábor különböző részeit, hogy igazságtételt ígért. Valóban van egy ilyen sürgetés a társadalom részéről, de mivel az járhat veszélyekkel, ha túl hamar visznek el valakit vezetőszáron, éppen hogy blamálhatja az egész folyamatot, a kormánynak politikai szempontból is produkálnia kellett valamit, ami ezt az elkötelezettségét, hogy ez továbbra is fennáll, ezt bizonyítja. Főleg most, hogy egy picit más ügyek miatt, nem tragikus mértékben, de megtorpant, nyilván az ő szemükben is fölértékelődött, hogy az ígéreteiknek ezt a centrális elemét, ezt elkezdjék megvalósítani. Ha van hivatal, akkor innentől kezdve azért lehet azt mondani és gondolni is, hogy tettünk, vagy tett a parlament és a kormány egy lépést az ígért igazságtétel ügyében, és már megvan az a szerv, akitől várhatjuk, hogy megalapozott vádemelésekkel álljon elő.
6: Meglátjuk, hogy lesz. Köszönöm, hogy jöttetek.
5: Mi köszönjük a lehetőséget.
4: Köszönjük.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Egy jogállami fordulat nem valósulhat meg a titkos szolgálatok működésének átfogó reformja nélkül, állítja a TASZ. A szervezet szerint a jelenlegi szabályozás nem biztosít valódi garanciákat sem a titkos megfigyelések engedélyezésében, sem azok utólagos ellenőrzésében, ezért az új kormánynak ezen a területen is érdemi változásokat kell végrehajtania. Vendégünk Szabó Máté.
2: Szabó Máté, a TASZ jogásza, jó estét kívánok,
3: köszöntöm. Jó estét kívánok.
2: Ugye a HVG-ben írtak arról, amit itt a kollégám is idézett, hogy a jogállam egy Tisza kormány alatt is ott kezdődik, ahol a titkos szolgálat sem áll a törvények felett. Ugye arról van szó, hogy az Orbán kormányok alatt volt például, ezt idéztem ma már a nézőknek, 4,5 olyan év, amikor az igazságügyi minisztérium minden titkos megfigyelést engedélyezett. Kezdjük onnan, hogy hogyan működött ez eddig. Tehát most is így működik, de hogyan működött ez eddig?
3: Magyarországon hiányoznak azok a garanciák, amik megakadályozzák azt, hogy a titkos szolgálatokat politikai célokra használják fel. Kontrollmechanizmusok nem működnek, az engedélyezés rendszere nem működik, a végrehajtás ellenőrzésében nincs olyan kontroll, ami ezt korlátok közé szorítaná. És az elmúlt években töredékesen kiderült információkból azt tudjuk, hogy ez nem csak lehetőség volt, hanem valóban vissza is éltek ilyen eszközökkel. Ugye a Pegasus ügy ennek egy jó példája volt, ugye a TASZ 6 ügyfelet képvisel, akik a Pegasus célpontjai voltak. Többek között azért, hogy ezekben az eljárásokban, nem részben azért, hogy elégtételt kapjanak ezek az ügyfelek, másrészt azért is, hogy kiderüljön az, hogy hogyan működött ez a rendszer, mi az, ami nem nyújt védelmet, és végtelenül hagyja a polgárokat a titkos szolgálatokkal szemben. De a választási kampányban is kiderült egy csomó ügy. A Gundalf ügy is egy titkos szolgálati ügy volt, vagy amikor Panyi Szabolcsnak egy forrásával folytatott beszélgetésének a hangfelvétele került nyilvánosságra. Ott is valami fajta visszaélésről volt szó.
2: Ugye ezek egy híres ügyek, igen. Ugye, hiszen beszéltünk róla egy nap, mint nap. Ugye azt mondtam az előbb, hogy 4,5 olyan év volt, amikor mindent engedélyeztek, a mennyit is kérdés, mert ugye leírják, hogy az Orbán rendszer 16 évében 18.906 esetben engedélyezték a titkos megfigyelést a szolgálatoknak. Ez...
3: De egy pillanat, az is fontos, hogy 50 esetben nem. Csak 50 esetben nem.
2: Ebben hát azt én már most itt hozzá se tettem, mert ez őletesen magas számnak, de mondjuk ugye ez nekünk egy szám, Lendva Ildikóval is itt az adás előtt beszéltünk erről, hogy ez egy óriás magas számnak tűnik, ez kirívóan sok, mondjuk mennyi volt az előző 10-16 év alatt, azt lehet-e tudni, tehát van-e összehasonlítás?
3: Nem nagyon tudjuk, de azt látjuk, hogy az évek során egyre emelkedett. Tehát ahogy haladtunk előre a NER során, a napi 2-3 helyett már akár 3-4 engedélyezés volt. Ugye egy munkanap alatt ez körülbelül 4 engedélyt jelent, ami elképesztően sok. Ugye és hát ugye ki engedélyez? Az igazságügyi miniszter engedélyez ebben a rendszerben, aki, mint kiderült az egyik perünk eredményeképpen, delegálta ezt a jogot a parlamenti államtitkárának, aki éppen Völner Pár volt, aki egy korrupciós bűncselekménynek később a gyanúsítottja lett, tehát azért látszik, hogy itt komoly visszaélések történtek ebben a
2: kérdésben. Várjon egy kicsit, azt mondjuk el a nézőknek, hogy milyen indokkal engedélyeznek és kérnek először is egy ilyen titkos megfigyelést, tehát mi történik? Hogy történik ez?
3: Hát ebben nagyon elnagyolt a magyar szabályozás. Azt mondja a törvény, hogy akinek a nemzetbiztonsági megfigyelése szükséges, annak engedélyezni kell. És az igazságügyi miniszter dolga az, hogy mérlegre tegye a megfigyelés ellen meg szemben szóló érveket.
2: De ki kéri ezt? Ki kérheti ezt?
3: A nemzetbiztonsági szolgálatot kezdeményeznik, vagy engedélyt kérnek rá, és az igazságügyi miniszter ezt szinte 100%-ban, bizonyos időszakban meg is adja.
2: Azt mondja, bizonyos időszakban, pont ezt akartam
3: kérdezni. Igen, a bizonyos időszakban, mert volt egy adatigénylésünk, ami a Pegasus ügyi napvilágra kerülte, és az adatigénylés között eltett 4,5

0: Én volt, amikor 6200 engedélykérés volt, és abból 6200-at meg is adtak. Tehát ez nem 99%-os sikerességi volt, hanem 100%-os sikerességi.
1: No, azt írják, hogy most lehetőség van arra, hogy a rendszerváltás egyik régi adósságáról végre érdemi vita kezdődjön, mégpedig arról, hogy milyen jogi eszközökkel lehet megakadályozni ezeknek a megfigyeléseknek a politikai célú felhasználását. Hát milyen jogi eszközökkel lehet ezt megakadályozni?
0: Ugye, ez két dolgot jelent. Egyrészt a mostanában felállt kormánynak dolga az, hogy demonstrálja azt, hogy ő nem akar így visszaélni, tehát megakadályozza az ilyen visszaéléseket, olyan garanciákat épít ki, amelyek ezt megakadályozzák. De legalább ennyire fontos az is, hogy tekintsünk a múltba, és ha itt rendszerváltás volt, ma, hogy ez a kormány állítja, akkor tárja fel azokat a jogsértéseket, és tárja fel a rendszer működését úgy, hogy abból következtetni lehessen arra, hogy hol lehet ezt a rendszert kijátszani, a titkosszolgálatok hol tudták úgy kijátszani, hogy azok az események, amelyek napvilágra kerültek, megtörténjenek. És ennek a múltfeltárásnak az is feladata, hogy kárpótolják az érintetteket valahogyan, tegyék lehetővé, hogy érvényesíteni tudják a saját jogaikat, tájékoztassák arról, hogy őket jogszerűen vagy jogellenesen megfigyelték.
1: Ennek a feltárása nyilván fontos, de azért, ahogy a szavaiból kivettem, egy ponton mindenképpen lehet látni, ahol változás, ahol a politika bele tud nyúlni, az, hogy ezt mindig az igazságügyi miniszter engedélyezi, és engedélyezte. Tehát nem egy bíróság, vagy nem egy független bírói szerv, itt kellene változtatni, és hogy van ez más országban?
0: De ezt már nagyon régóta tudjuk, hogy ezt meg kell változtatni, ezt több mint 10 éve a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság állapította meg, hogy ez a rendszer, ahol egyrészt az igazságminiszter engedélyez, másrészt pedig utólag nem kapnak tájékoztatást az érintettek egyáltalán arról, hogy őket jogellenesen vagy jogszerűen megfigyelték, akkor is, amikor már ehhez nem fűződik érdek, hogy ezt titokban tartsák, az jogellenes, ezt meg kell változtatni. A magyar állam ebben eddig a füle botját sem mozdította, nem akart ennek az ítéletet eleget tenni. Nagy kérdés, hogy ennek most eleget fog-e tenni az önkormányzat.
1: Azt is írják, hogy rendszer szintű problémát jelez az is, hogy a minisztériumi válaszok szerint, már amiket megkaptak, az engedélyező a döntéshozatalkor nem rendelkezett információval arról, hogy milyen technológiát alkalmaznak majd a megfigyelés során. Itt mire gondolnak? Vagy? Tehát mit kellene pontosan tudni egy ilyen döntésnél?
0: Azt kellene belátni, hogy egészen másfajta beavatkozást jelent az érintett magánszférájába az, hogyha lehallgatják egy telefonbeszélgetését, vagy egy időszakban az összes telefonbeszélgetését, vagy pedig az, hogyha egy kémprogramot telepítenek a telefonjára, ami viszont a teljes 24 óráját követhetővé teszi, az összes fényképet, üzenetet, e-mailt, megnézett internetes oldalakat, mindent. Amikor az engedélyező döntést hoz arról, megengedhető-e ez a fajta nagyon súlyos beavatkozás az érintett magánéletébe, akkor a dolog súlyosságát is mérlegelnie kell. De ha nem tudja, hogy hogyan, milyen eszközzel történik ez, akkor nem tudja ezt megtenni. És igazából az az érdekes, hogy az igazságminiszter soha nem követelte meg azt, hogy mutassák be neki azt, hogy milyen eszközökkel
1: történik.
0: Valójában információ hiányos helyzetben tehát ő soha nem tudta mérlegelni azt, hogy az milyen beavatkozás, nem is vette komolyan a feladatát.
1: Akkor mi alapján lehetett ezt engedélyezni, vagy nem engedélyezni?
0: Hát ez egy nagy kérdés, ezt fel kell tárni.
1: Azt is írják, hogy megmondta itt az előbb, hogy a megfigyelés célpontja, tehát akit megfigyeltek, többnyire nem tudja meg, hogy az állam megfigyelte, ugye? És az sem, hogy milyen indokkal, vagy milyen eszközzel, milyen terjedelemben történt ez. Ezt hogy kellene szabályozni? Tehát egy idő után tudnia kellene róla, és egyébként miért? Tehát, hogy mi ennek a magyarázata?
0: Azért, hogy érvényesíteni tudja a jogait. Tehát ha már nem fűződik nemzetbiztonsági érdek ahhoz, hogy eltitkolják előtte, mert kiderült az az információ, amit akartak, lefolytatták azt az eljárást, amit akartak, vagy kiderült, hogy felesleges volt a megfigyelés, mert nem derült ki semmi, akkor erről proaktívan tájékoztatni kellene az érintetteket, kárpótolni kell őt azért a megfigyelésért, azért a beavatkozásért a magánszférájában még történt, és ha ő úgy ítéli meg, hogy ezért ő neki valamilyen igénye keletkezett az állammal szemben, akkor itt tudja érvényesíteni.
1: Akár perelhet is.
0: Akár perelhetne is. Ezt a mostani rendszer teljesen lehetetlenné teszi. És ugye a mi ügyfeleink évekig pereskedtek a mi segítségünkkel azért, hogy egyáltalán kiderüljön az az információ, hogy megfigyelték őket. Mert ezt nemzetbiztonsági okokra hivatkozva évekkel később is elhallgatják előlük. Sőt, olyan szervek, mint például a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, aminek a dolga az, hogy az érintettek magánszféráját erősítő gyakorlatot folytasson, 2051-ig titkosította azokat az ismereteket, amelyekből a Pegasus érintettjei számára fontos információk derülhetnek ki. Titkosította azt is, hogy milyen jogszabály alapján figyelték meg őket. Tehát ennek a jogszerűségét ők itt semmilyen módon nem tudják vitatni.
1: No, ez törvénymódosításra vagy törvénymódosításokra van szükség? Vannak javaslataik a kormány számára ezzel kapcsolatban?
0: Nagyon egyszerű javaslatok vannak. Bírósághoz kell rendelni az előzetes engedélyezést, meg kell teremteni az utólagos információs kárpótlás lehetőségét, és lehetővé kell tenni azt, hogy mert ez önmagában még kevés, és ez már 10 éve tudjuk, hogy ezt meg kéne valósítani, hogy ha most lezárult ez a rendszer, akkor tárjuk fel azt, hogy mi is történt az elmúlt években. Ne csak ezeket a nyilvánosságot kapott eseteket ismerjük, hanem a rendszer működését alapvetően.
1: Igen, azok megdöbbentőek azok is, meg a szám is a több mint 18 000. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm én is.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Egy nyíltan totalitárius kísérlet utóvédje a legjobb akarattal sem töltheti be az ellenzék szerepét. Erről a Válasz Online-on írt Lányi András. A filozófus szerint, mivel az előző kormánypárt önmeghatározása alapján az ország jelenleg idegen uralom alatt áll, nekik illegalitásba kellene vonulniuk. Lányi Andrást kérdezzük.
2: Lányi András író, filozófus, az Élőlánc Magyarországért egyik alapítója vendégem. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Köszöntöm nálunk. Nem csak ezt írta a Válasz Online-on, sokszor szokott írni a Válasz Online-on, és most visszakerestem, amikor utoljára itt beszélgettünk, akkor is egy Válasz Online-os cikk miatt kerestük meg. Azt írta akkor, hogy 2025-ben eldől a sorsunk, de nem idehaza dől el.
3: Hogy?
2: De nem idehaza dől el. Ezt taglalta a cikkben. Sok minden történt az azóta eltelt egy évben. Mennyire dőlt el a sorsunk, hogy látja az elmúlt egy évben?
3: Hát nem a jós tehetségemre vagyok a legbüszkébb. Egyébként 22-ben kezdtem mondogatni azt, hogy...
2: Hát ezért bejött. Például az, hogy most mondani
3: van.
2: Igen.
3: De nem úgy értettem, hogy most rögtön megbukik, hanem úgy értettem, hogy ami azóta történik, az valami egészen más, mint ami odáig zajlott Magyarországon. Tehát hirtelen lépést váltottak az ország kifosztásában. Közben jött az ukrán háború, ami lehetetlenítette ennek a két kulacsos politikának a folytatását. Szóval bizonyos értelemben egy kényszerpályára kerültek, és az egész rendszer, hogy nem egy parlamenti kleptokráciából egy diktatórikus kleptokrácia irányába mozdult el, és ez már sok volt a magyaroknak.
2: Ugye akkor egyébként, hogyha én jól emlékszem, most nincsen a fejemben az a cikk, de 22-ben, amikor azt mondta, hogy vége van az Orbán rendszernek, azt nem a választásoktól tette függővé, tehát nem az, hogy majd vége lesz 22-ben, mert ezt előtte írta még februárban, hanem azt mondta, hogy ha jól emlékszem, 3 vagy 4 okra vezette vissza, hogy az Unió mégsem cselekvésképtelen, akkor itt van a gazdaság, ami egy teljesen holt vágányon halad, és ezt már nem lehet tovább vinni. Ezek, aztán már a harmadik, negyedikre nem emlékszem pontosan. De tulajdonképpen ez megtörtént, és hogyha ez megtörtént, mert nagyon sok elemző, politikai elemző a Fidesz vereségét erre a 3-4 okra vezet vissza, amiről ön 22-ben írt, akkor mindez nem Magyar Péter miatt van. Csak közben jött Magyar Péter. Ezzel azt is mondja, hogy tulajdonképpen a választási vereséget nem abból kell levezetni, hogy megjelent Magyar Péter?
3: Így van, valóban. Az elmúlt években olyan sokféle civil ellenállási mozgalom folyt Magyarországon. A diák tanár tüntetésektől, az akkumulátorgyárok elleni helyi tiltakozásokon keresztül akármeddig, hogy ez azért egy komoly iskola volt, amiben akik odáig esetleg bíztak, vagy csak közömbösek voltak a politika iránt, kezdték megszokni azt a gondolatot, hogy ez így nem mehet tovább. És ebben a helyzetben, a legjobb pillanatban jött Magyar Péter, aki azután egy félelmetesen erőteljes, elszánt és bátor kampánnyal ezt hogyan politikai tényezővé tudta tenni, ezt az országos elégedetlenséget?
2: Ugye azt is de javítson ki, ha én rosszul idézem, mert most fejből idézem, azt is taglalta, hogy nem mindegy, hogy a társadalom politikai közösségként viselkedik, vagy nemzetként, vagy lakosságként viselkedik. Mennyire viselkedtünk lakosságként akkor a választások előtt?
3: Ez az, ami most fog eldőlni, Györgyi. Uh-huh. Tehát egy teljesen kivételes helyzet van. Tulajdonképpen egy ex-lex állapot. Nincs alkotmánya az országnak, most kell alkotmányt csinálni. Hát ez a fideszes alaptörvényt azt kiiktatta a Fidesz azzal, hogy 77-szer módosította. Hát most már nem egy alkotmány, ez egy tákolmány. Az alkotmányozási folyamatra, amelyben nagy szerepe lesz majd az új köztársasági elnöknek is, ebben a társadalmi részvételt bejelentették, ezt komolyan kell vennünk. Tulajdonképpen nem egyértelmű, hogy ki kormányoz. Magyar Péter és néhány bizalmasa, vagy a kormány az új tárcák, amelyeket remélhetőleg kiváló emberekkel töltenek fel, és amelyek most el vannak foglalva a saját szakpolitikai tennivalóikkal, vagy a parlamenti frakció, amely egyelőre hát egy ilyen statiszta szerepet játszik, de ez egy parlamenti demokráciában nem sokáig szokott így maradni, vagy a Tisza-szigetek, akik országosan hát a legtöbbet tették azért, hogy a választások ilyen eredményre vezessenek. Tehát ebben a helyzetben a civil részvételnek és a civil befolyásnak sokkal nagyobb tere van, és az a mi dolgunk, most a mi, hát ilyen nagyképpen azt mondom, én a nép. Tehát ez most a mi dolgunk, hogy ahol tudunk, ott beleszóljunk, és megtegyük a magunk javaslatot.
2: Például legyen javaslat köztársasági elnökre, és erre mindjárt kitérek, de még vissza. Azt mondta, hogy nem a jó tehetségére büszke, de azért tényleg egy csomó mindent megmondott. A Magyar Hangnak is úgy fogalmazotta, hogy bárki nyeri a választásokat, akár marad Orbán Viktor és az Orbán rendszer, akár leváltják, káosz lesz. Erre gondolt? Erre a káoszra, amiről most az előbb beszélt?
3: Nem, ebben jó nagyot tévedtem, mint annyi más. Én úgy gondoltam, hogy nem lesz kétharmados többség, és hogyha kis többséggel nyert volna a Magyar Péter, akkor az egy nagyon csúnya világ lett volna, ezen túl vagyunk.
2: És van még egy kérdésem, ugyanebben az interjúban a Magyar Hangnak azt mondta, hogy Orbán Viktornak van egy óriási bűne, amit 100 évig fogunk lemosni magunkról, vagy 100 év alatt sem fogjuk lemosni magunkról, ez Ukrajnához kötődik. Tehát azt mondta, hogy akárhogy is lesz, vége lesz a háborúnak, de Ukrajna középhatalomként emelkedik ki, és Magyarországra úgy fognak tekinteni, mint egy ellenséges, egy közellenségnek. Ezt most is tartja-e, mert a kormány, hát most már más Magyarország kormányának is a külpolitikája, tehát változhat-e, rendezni tudja ezt a két ország, vagy nem?
3: 100 év költői túlzás, az, hogy most a magyar külpolitika elsőrendű feladata az, hogy visszaszerezze a bizalmat az ország iránt, hogy mi már nem vagyunk a kínai gazdasági érdekek és az orosz nagyhatalmi érdekek kiszolgálói Európában. Ez létkérdés, hogy azokkal a hagyományos szövetségeseinkkel és szomszédainkkal, Lengyelország, Ukrajna szomszédunk, Lengyelország hagyományos szövetségesünk, akikkel a lehető legrosszabbra, a legmélyebb pontra sikerült süllyesztenie Orbánéknak a magyar diplomácia viszonyát, hát ezt helyre kell állítani. Visszatérünk Európába egy hosszas távollét után, és ne legyenek illúzióink, mint amikor az ember hosszas kényszerű távollét után visszatér a saját családjába, akkor mit talál ott? Sértődéseket, veszekedéseket, ismeretlen helyzeteket, dilemmákat. Európa most pont egy ilyen állapotban van, ebben nekünk meg kell keresni újra a helyünket, hallatni kell a szavunkat, de hát ennek az előfeltétele az, hogy egyáltalán a bizalmat magunk iránt helyreállítsuk.
2: Na, akkor térjünk rá a friss írásához, amiért tulajdonképpen hívtuk, de azért az összefüggőt nyilván ez is, ami szintén a Válaszolnánál jelent meg. Miért írja azt, vagy miért gondolja azt, hogy a Fidesz nem töltheti be az ellenzék szerepét? Miért nem tudja ezt betölteni?
3: Könyörgöm, ki kíváncsi már rájuk? Tehát zajlik az utóvét harca egy olyan társaságnak, amely maga számolta fel a Fidesz nevű demokratikus pártot, egy nagyon fontos szereplőjét a magyar politikai életnek, ezt átalakította egy ilyen egyszemély által irányított, hát maffiának szokták nevezni, nem keresek most alkalmasabb kifejezést, pont jó az nekik. Tehát ők egy demokratikus helyzetben nem rendelkeznek azzal a hitellel, ami a kormány ellenzékének szüksége van. Fognak bizonyára alakulni ellenzéki pártok, és ez így van jól. Egyelőre azt a bizonyos társadalmi kontrollt, amire egy kormánynak, egy többségi pártnak szüksége van, ezt egyelőre a civil társadalomnak kell betöltenie. A Fidesz nyilván bomlani fog, utóvét harcokat folytatnak, amiben Orbán Viktor inkább egy tehertétel lesz, mint a megújulásnak a lehetősége, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan sorolnak be egy új demokratikus helyzetbe azok az emberek, akik egyáltalán képesek arra, alkalmasak arra, hogy még egyszer hitelt szerezzenek maguknak Magyarországon.
2: Tehát megújulása esélye sincs ennek a pártnak már, mint a Fidesznek Orbán Viktor vezetésével, hogy most sok elemző találgatja, hogy meg tud-e újulni, nem tud, de ön megadta a választ, ön szerint nem tud már megújulni a Fidesz. Menjünk tovább, sok kérdést tesz fel ebben az írásában a kormánnyal kapcsolatban is. Azt mondja, hogy arra kíváncsi, hogy az új kormány képes lesz-e az ország előtt álló nagy kérdésekre adott, egyébként használhatatlan megoldások vagy válaszok elől kitérni. Ez egy nagyon érdekes gondolat, mert hogy vannak mindenféle kül- és belföldi lobbisták, történelmi példák, amik alátámasztják, hogy ezek téves utak. Most hogy látja ezt? Azért most már nem tudom, hogy időt adott-e magának a kormány számára, az új kormány számára, vagy lát-e ebből most valamit, hogy merre indultak el?
3: Azért egy kicsit legyünk türelmesebbek. A kérdések maradtak, a válaszok még megítélhetetlenek. Amire én itt a cikkben céloztam, az, hogy nincsenek kész minták. Azok a minták, amik máshogy működtek, esetleg működnek, azok nem illenek ránk, mert nem vagyunk abban a helyzetben. Ezt a 16 évet nem lehet csak úgy meg nem történtíteni. Ez egy újabb komoly lemaradás, komoly kicsekkolás Európában. És azok, amik régen működtek, bárhol a világon, azok pedig nem működnek a 21. században, ahol teljes gőzzel rohanunk egy ökológiai katasztrófába, aminek az elhárítására tulajdonképpen érdemi komoly lépéseket a világon sehol se tesznek. Ha valahol tesznek, akkor az éppen az Európai Unió, és ott ez hatalmas politikai viták, konfliktusoknak a tárgya, amelyekben Magyarországnak valószínűleg nem azt az álláspontot kell elfoglalnia, amit az Orbán Szijjártó féle társaság elfoglalt.
2: A köztársaság elnök jelölés, ugye miután Polgár Judit bejelentette, hogy nem vállalja, megneveztek egy jelöltet, ön Fleck Zoltán és Puzsér Róbert, mégpedig Laco Adrient. Most már egy honlapjuk is van, jelöltünk Laco Adrien, ezt a címet viseli. Miért ő a legalkalmasabb jelölt önök szerint?
3: Először is úgy gondolom, hogy ma egy képzett, felkészült jogásznak kellene köztársasági elnöknek lenni, éppen azért, mert az alkotmányozási folyamat előttünk áll, éppen azért, mert egy ex-lex állapot van, amelyben tulajdonképpen csak az a láthatatlan alkotmány működik, amiről Sólyom László beszélt, akiből egyébként szintén a civilek csináltak köztársasági elnököt, és azt hiszem, hogy ezt nem kellett megbánnunk. Ez a láthatatlan alkotmány az a biztosíték, hogy valahogy mi mégiscsak összetartozunk, és hogy az együttélésnek vannak egy nemzet számára olyan normái, amelyek valahogy mindenkit köteleznek. De amit törvényekkel be lehet hajtani, az most nagyon kevés, mert a diktatúra törvényei szerint nem lehet megújítani egy országot, hiszen minden törvényesen történt a sztalini Szovjetunióban is, az orbáni Magyarországon is, hát ameddig ők írják a törvényt, ameddig nem kunsz törvényesen eljárni. Tehát nem lehet egyszerűen csak úgy a jogi paragrafusokra támaszkodni. Ez egy nagyon kényes helyzet lesz, majd kiderül. És egy kicsit többre is van szükség, mint jogászra. Ez volna, ami Laco Adrien személyét előtérbe helyezi. Egy olyan független, bátor jogász, ki a bírói hivatásával, hát felhagyott a bírói hivatásával, amikor a bírói függetlenség veszélybe került, és aki egy egyre durvább és erőszakosabban fellépő hatalommal szemben vállalt el a Szabó Bence századosnak a védelmét, az ukrán pénzszállítók védelmét, szóval megjelent a karaktere. Hát egyébként pedig egy igazságügyi reformtervezettel járult hozzá, ahhoz a felforgatókönyvhöz, amit én szerkesztettem, úgyhogy erről az oldaláról is megismerhettük.
2: Ő vállalná ezt a feladatot? Nyilván megbeszélték vele, vagy most itt lehet támogatni a jelöltet, ugye ezen a honlapon, és aztán ezt elküldik Magyar Péternek, vagy szóval, hogy miniszterelnöknek, ez hogy történik?
3: Nem tiltakozott. Nem biztos, hogy lelkesedett, ez inkább áldozat, mint valami fantasztikus karrier lehetőség ma Magyarországon köztársasági elnöknek lenni, és vannak más kiváló érdemdús civil jelöltek is. Szerintem ez lett volna a legfontosabb, hogy ezek a civil, maga a civil részvétel igazolást nyerjen. Szerettük volna Fleck Zoltánnal és Puzsér Róberttel összehozni a civil jelölteknek egy ilyen nyilvános találkozóját, és erre sajnos csak Laco Adrien vállalkozott, a többiek elhárították a lehetőséget.
2: Tehát ilyen nem lesz, érdekes lett volna pedig. A végén még egy, hadd kérdezzem egy témában, mint az élő, ha már civilek, az Élőlánc Magyarország egyik alapítója, zöld politikáról, ami itthon legalábbis külön pártként nincs képviselve, pedig lassan minden nap érezzük a klímaváltozás hatását, ami berobbant, egészen biztosan pokoli erdőtűzek vannak, asszályok, 40 fok kíséretében, tehát ezt nap mint nap látjuk, ugye a Duna vízálleset, ez lesz a következő témánk egyébként, soha nem látott szinten alacsony. Lehet viszont élő környezetért felelős tárca és miniszter ilyen sem volt. Mit várna vagy várnának az új kormánytól?
3: Rengeteget. Mindent. Tehát ezen a területen olyan sok tennivaló van, és nagyon bízom benne, hogy ennél a tárcánál valóban felkészült és elkötelezett emberek látnak munkához, köztük jó barátaim, kedves munkatársaim is. Viszont a kormányon belül, az Európai Unión belül, és mindenütt meg kell küzdeniük avval a nagyon masszív ellenállással, ami megmagyarázza azt, hogy miért késlekednek ezek az intézkedések. Mindenki tudja, nagyon régóta tudja, én 30 éve tanítom ezeket a dolgokat, de hát a csapból is folyik, mégse történik semmi. Itt valóban válaszút előtt áll Európa. Vagy ragaszkodunk a hagyományos értékeinkhez, az emberhez méltó, természeti környezethez, emberi, jogi, szociális környezethez, vagy pedig ragaszkodunk görcsösen ahhoz az úgynevezett versenyképességhez. Egy lukból hideget és meleget fújni nem lehet, itt most valóban választani kell, nyíltan kell beszélni, a fenntarthatóság, a túlélés alapvető feltételeiről van szó, nem a jövő nemzedékek életében, a most élő nemzedék életében évről évre jelennek meg, egyre súlyosabban jelentkeznek azok a katasztrofális változások, amiknek egy részét még bőven elháríthatjuk, a klímaváltozást azt nem lehet semmivé tenni, de a saját erdeink, termőföldünk, vizeink védelmét azt senki nem tiltja nekünk, csak rajtunk múlik. Ezt esik például, csak rajtunk múlik, és ha nem teszünk semmit, magunkra vessünk.
2: Ha jól emlékszem, említette most a jövő nemzedékeket, a jövő nemzedékek szószólója és a többi ombudsman miatt, ami a 2011-ben szűnt meg, mint önálló jogi entitás, a felforgatókönyv szerzőivel a kormányhoz fordultak?
3: De jó, hogy ezt szóba hozta.
2: De nem tudom, hogy jól emlékszem.
3: Körülbelül egy hónappal ezelőtt indítottunk egy kampányt arra, hogy a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, és egyébként a többi országgyűlési biztos is visszakapja a függetlenségét, mert az alapjogok biztosa alá rendelt saját jogkörétől költségvetésében, szakmai hátterében erősen korlátozott ilyen al-ombudsmanok, ezek messze nem képesek arra a teljesítményre, illetve ami a nagyobb baj, hogy miközben Bándi Gyula egészen kiváló javaslatokat, nagyon komolyan kidolgozott javaslatokat tett le az asztalra, a kutya se törődött velük. És sajnos ez a kezdeményezésünk valami totális érdektelenségbe fulladt, ebben elsősorban a médiának, a független médiának szeretnék köszönetet mondani, hogy baromira nem törődtek ezzel a javaslattal, pedig egyike a legfontosabb tennivalóknak.
2: Hogy ez ott legyen a kormányasztalon, és foglalkozzunk vele. Hát majd igyekszünk beszámolni róla. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon, holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Csökkenteni kellett a paksi atomerőmű kapacitását, miután az extrém száraz időjárás miatt soha nem látott szintre csökkent a Duna. Kapitány István közlése szerint a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamos energia fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet, de erre a helyzetre is felkészültek. Zoomon kapcsoljuk Aszódi Attilát.
3: Paks 2 volt kormánybiztosát, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárát. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: És itt van előttem, én most vettem észre egy viszonylag friss hír a HVG-n, hogy a Duna vízállása miatt este további teljesítménycsökkentés lesz a paksi atomerőműnél. Most a harmadik blokk van soron, valószínűleg ön már látta ezt a hírt, ez egy fél órája jött ki. És ugye napközben Kapitány István energetikai miniszter bejelentette, hogy átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség a paksi erőműben, ez még a tegnapi. Pont egy hónapja volt egy csökkentés már, akkor itt hívtuk és beszélgettünk is, akkor is bejelentették, hogy csökkenteni kell, de az ellátás zavartalan maradt. Most azóta egy hónap alatt ez vissza csökkentett mértékben működött, vagy most mihez képest csökkentünk kétszer is?
4: Az egy hónap alatti helyzet az teljesen más volt. Más volt a korlátozásnak az oka. Akkor ugye a nagy hőhullámban a magas hőmérséklete okozta a problémát, és azért kellett csökkenteni a teljesítményt, hogy a határértékeket tudják tartani, illetve átmenetileg meg is kellett változtatni akkor a hőmérsékleti határértékeket, és az ehhez kapcsolódó korlátozásokról beszéltünk akkor egy hónapja. Sajnos egy teljesen más helyzet van, mégpedig az, hogy nagyon kevés víz jön a Dunán, rekord kis víz van. Gyakorlatilag a vízforgalom az 800 köbméter per másodperc alatt van, 750 volt most a délután folyamán, ami soha nem látott kis vízmennyiség, és ez soha nem látott kis vízállással jár együtt, ami azt jelenti, hogy 2018-ban mérték a valahamiért legalacsonyabb vízszintet a paksi szelvényben. Ez a 2018-as minimális vízállás, ez akkor egy hónapja körülbelül, amikor 6 cm-rel megdőlt, tehát hogy akkor 6 cm-rel ment a valamiért legalacsonyabb vízállás alá, és most még további 9 cm-es csökkenés van az egy hónappal ezelőtti állapothoz képest. Tehát a 2018-as rekord alatt van a Duna vízállása 15 cm-rel, és sajnos nincsen jó hírem, az előrejelzések alapján még további csökkenés várható. Tehát én azt gondolom, hogy ütési szempontból, az üzemeltetés szempontjából egy meglehetősen hónapot augusztus vár ránk. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy üzemeltetési probléma, nem biztonsági probléma, de minden esetre az erőmű csökkentett teljesítményét eredményezi, és valószínűleg ez hosszabb időn keresztül, több napon keresztül, vagy akár több héten keresztül is fennállhat.
3: Ugye most tehát magyarul nem hűteni nem tudnak a vízzel, hanem egész egyszerűen nem lesz víz. Ugye egy szivattyúk viszik ezt a vizet, elmondta itt ezt a múltkor, vagy elmagyarázta a stúdióban, hogy mi történik ilyenkor. Mi az a szint, amikor nem tudnak már a szivattyúk működni, és elég vizet szivattyúzni? Most 112, mínusz 112 cm ugye Paksnál jelenleg.
4: Tulajdonképpen azért kell most a teljesítményt csökkenteni, mert a normál esetben, amikor mind a négy blokkot ellátják az összes szükséges vízzel, még egyszer hangsúlyozom, hogy az üzemeltetés a szükséges vízmennyiségről beszélek, ez körülbelül 100 köbméter víz másodpercenként. Szóval, hogyha ezt a 100 köbméter per másodpercnyi vízmennyiséget biztosítják, akkor az összes szivattyút, az üzemeltetés a szükséges összes szivattyút figyelembe véve van egy vízszint csökkenés magában a csatornában. A szivattyúk, ez egy kicsit bonyolult technikailag, de azt kell tudnia, hogy egy szűrőn keresztül jut be a szivattyúhoz a víz, és önmagában az, hogy onnan kiemelik a szivattyúk ezt a vizet, ez volt az egy szint csökkenni. Tulajdonképpen ebben van is egy, tehát azáltal, hogy leterhelnek szivattyút, vagy kitesznek szivattyút, azáltal növekszik valamennyit a vízszint, és így a többi szivattyú tud hozzáférni a szükséges mennyiség. egy mindent, de ha tovább csökken a vízszint, akkor az fogja eredményezni, hogy újabb és újabb szivattyúkat kell leállítani, annak érdekében, hogy többi szivattyú még hozzá tudjon férni a vízhezet. Tulajdonképpen ilyen szempontból, üzemeltetési szempontból már a kritikus szinten vagyunk.
3: Most nem riogatni szeretnénk, de ő is elmondta, hogy a következő héten 36-37 fokok lesznek, ahogy én most hirtelen néztem, jövő csütörtökig egészen biztosan. Mi van, hogyha le kell állítani teljesen, vagy előfordulhat ez?
4: Előfordulhat, ezt nem tudjuk most ebben a pillanatban kizárni. Ugye a korábbi években az volt a helyzet, hogy amikor a június-július nagyon száraz volt, akkor előfordult már az, hogy ez egészen augusztusban és szeptemberben is folytatódott. Tehát elképzelhető, hogy egy olyan trendben vagyunk, amikor több héten keresztül alacsony lesz a vízhozam, és ez azt fogja eredményezni, hogy még lejjebb kell csökkenteni az erőmű teljesítményét annak érdekében, hogy a többi szivattyú az hozzá tudjon férni a vízhez.
3: De tovább csökkenteni vagy leállítani? Ezt azért kérdezem, mert én azt olvastam, hogy Franciaországban több erőművet is leállítottak a hőhullámok miatt, ott több van, itt meg ez van. Tehát, hogy mi történik az energiaellátásunkkal?
4: Tehát nagyon lényeges, hogy tehát két különböző dologról kell beszélni. Ez a korlátozás, amit most tapasztalunk, ez a vízhozam és a vízszint miatt következik be, de bizony abban igaza van, hogy egy hőhullám jön, ami nem csak a vízhozamot fogja befolyásolni, hanem a hőmérsékletet is. Már ma 24,9 fok volt a hőmérséklet a Kelvinben, és arra számítunk, hogy ez tovább fog emelkedni. Ugye 25 fok fölött az erőműnek nagyobb gondossággal kell mérnie, rendszeresebben kell mérnie a Dunában az 500 méteres szelvényben a hőmérsékletet, és ha tovább növekszik a hőmérséklet, akkor a hőmérséklet miatt is korlátozni az üzemét. Tényleg egy nagyon komplex szükség vár ránk, nagy valószínűséggel.
3: Ráadásul többet fogyasztunk, mert ha melegebb van, akkor mindenki bekapcsolja a légkondicionálét. Szóval az érdekelne, hogy van olyan, hogy leáll a paksi atomerőmű?
4: Sajnos ez technikailag elképzelhető, nagyon nem szeretnénk ezt az állapotot elérni, mert hogy valójában a 82-es indulás óta sosem volt olyan, hogy minden évblokknak egyszer kellett. Nagyon szeretnénk ezt az állapotot most megkerülni, de hogy ez bekövetkezik-e vagy sem, én erre most nem tudok válaszolni, mert attól függ, hogy a meteorológia hogyan fog alakul.
3: Minden esetre majd, hogyha hazaért, akkor majd várjuk a stúdióba, mert ez a probléma úgy néz ki, hogy nem lesz egyedi, mert idén már másodszor beszélgetünk erről, de tavaly is beszélgetünk erről, úgyhogy erről már a megoldásról, hogy van-e hosszú távú megoldás ennek a helyzetnek, mindenképpen várjuk. Köszönöm. Köszönöm, hogy a rendelkezésre.
4: Én azt gondolom, hogy ez a lényeges, hosszú távú megoldást kell keresni, abszolút igazolom.
3: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre.
4: Én is köszönöm.
3: És most jön az Aktuálisz, Lazsánszky Ferenccel. Szervusz, Feri. Ti miről fogtok beszélgetni, és kikkel?
5: Szervusz, György. Köszöntöm a kedves nézőket. A parlament megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását. Magyar Péter azt mondta, hogy indulhat a tisztító tűzművelet. Orbán Viktornak Adolf Hitler jutott erről eszébe. Aztán beszélünk arról, hogy Búzs Balázst, aki az NKA korábbi alelnöke volt, valamint Óbuda polgármestere, egy újabb ügyben gyanúsították meg. Ez most egy kerületeken átívelő parkolási botrány. Állítólag itt 150 millió forint kenőpénzt fogadott el. Beszélünk arról, hogy Lech Valensa korábbi lengyel köztársasági elnök keménységre bátorította Magyar Pétert, és azt mondta, hogy már le kellett volna tartóztatni néhány nagy halat. Beszélünk az egészségügyről, Hegedűs Zsolt ismét évente plusz 500 milliárdot ígért az ágazatnak, és hogyha lesz időnk, akkor beszélünk arról, hogy a KDNP feljelentést teszt, mert hogy Bangó Sándor bemondta, hogy szerinte kicsoda Zsolti bácsi. Murányi András, Nagy Attila Tibor és Szakonyi Péter lesznek a vendégek.
3: Feri, köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este újra lesz egyenes beszéd, akkor is tartsanak majd velünk. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Illegitima rendszer. Ellenállást hirdet Orbán Viktor. Anglikán fordulat. Botrány egy cionista kiáltvány körül. Fogadjunk. A benfentes kereskedelem meleg ágyai.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és

0: hírei következnek.
1: Indulhat a tisztító tűzművelet, mondta Magyar Péter, miután a parlament megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását. A Fidesz nemmel szavazott, szerintük az intézmény az AVH-ra hasonlít. Orbán Viktornak pedig Adolf Hitler jutott róla az eszébe. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
2: Magyar Péter szerint két hónapon belül megkezdheti munkáját Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye. Busz Balázst, az NK korábbi alelnökét egy parkolási botrányban 150 millió forint kenőpénz elfogadásával gyanúsítják. Hegedűs Zsolt ismét megígérte, hogy évente legalább 500 milliárd forint többletforrást adnak az állami egészségügynek. Vendégeink Murányi András, az Index felelős szerkesztője, Nagy Attila Tibor, politikai elemző, Szakonyi Péter, újságíró.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük a nap kérdésével szokásunk szerint. Ön számít érdemi javulásra az egészségügyben még ebben az évben? Ezt kérdeztük önöktől. 63%-a válaszadóinknak azt mondja, hogy igen, számít érdemi javulásra, 37%-a pesszimista, és azt mondja, hogy nem. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk játszanak, szavaznak, tart még ez a szavazás, majd az adott témánál ismertetjük a végeredményt, illetve mutatok majd néhány érdekes kommentet. Most azonban nem ezzel kezdünk, hanem a nap hírével, ami kétségkívül az, hogy a parlament megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását, Magyar Péter szerint pedig indulhat a tisztító tűzművelet. Nézzük a bejátszást.
3: 143 igen szavazattal és 47 ellenszavazattal elfogadta a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal létrehozása a Tisza párt egyik fő ígérete volt a választási kampányban. A jogszabály szerint az MVVH-nak széles jogkörei lesznek. A büntető eljárást megelőző ügycsoport kockázatelemzést fog végezni, így betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba. Ehhez a rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználhatják. A hivatal indíthat majd közvagyonvédelmi és büntető eljárást is attól függően, hogy milyen gyanú merül fel. Pár perccel azután, hogy a parlament megszavazta a javaslatot, Magyar Péter Facebook oldalán is megjelent az erről szóló poszt. A miniszterelnök azt írta, a Fidesz nem szavazatai ellenére az országgyűlés megszavazta a hivatal felállításáról szóló javaslatot.
1: Jó estét kívánok nektek, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek.
4: Jó estét kívánok.
1: Kezdjük egy ilyen edukatív kérdéssel, hogyha valakinek nagyon röviden, mondjuk egy-két szóban, mondjuk egy diáknak el kéne magyarázni, hogy mi a korrupció legsúlyosabb következménye, azon túl persze, hogy ellopják a közvagyont, akkor hogyan magyaráznátok meg, hogy mi az első válasz, ami beugrik erre a kérdésre?
5: Ha nagy mértékű a korrupció, akkor a korrupció miatt elvett pénzek következtében kevesebb jut a tömegközlekedésre, kevesebb jut a kórházakra, kevesebb jut a nyugdíjakra, különösen, hogyha az államot foglyul ejti a korrupciós magatartás, a szakirodalom például tud gengszter államokról, amelyeknek az élén állók az állami hatalmat a saját vagyonuk megduplázására, megtiplázására fordítják, tehát nagyon röviden így lehet összefoglalni a korrupció káros hatásait.
6: Az állami korrupcióról beszélt Attila. A korrupció önmagában azt jelenti, hogy a verseny megszűnik, egyéni érdek érvényesül a köz vagy az érintett két fél érdekein felül. És így módon nem fair küzdelemben dől el X mennyiségű forint, dollár, euró sorsa.
1: András, van még valami?
4: Nagyon nehéz megszólalni két ilyen kiváló szakértőt. Szerintem a korrupció az, amikor vezetőszáron elvisznek politikusokat azért, mert kilopták az országot, és remélem, hogy ez fog történni.
1: Akkor nézzük ezt a mai hírt most már konkrétabban. Az Integritás Hatóság elnöke azt mondta, hogy szerinte 60 ezer milliárd forintnyi közvagyon tűnt el a NER 16 éve alatt. I.S. Márton pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a korrupciós visszaszerzési arány, ez egy Europol adat, az úgy néz ki, hogy a befagyasztott arány, az ellopott pénz 2%-a, európai átlag, igen. A visszaszerzett, az viszont már csak az 1%-a. A kérdés hozzátok, hogy Magyarországon ti milyen arányt satszoltok, mondjuk visszaszerzést tekintve?
6: Hát föl van adva leszke, valóban ezek a számok röpködnek a nemzetközi sajtóban. Én nagyon szomorú lennék, ha ezek érvényesülnének Magyarországon is, hiszen ez az 1-2%, amit te is említettél, ez olyan országokra vonatkozik, ahol a korrupció jóval szofisztikáltabb módon zajlott le, mint itthon Magyarországon, legalábbis az elmúlt 16 évben. Tehát például sokat beszélnek arról, hogy a korrupció mondjuk Ausztriában mennyivel alacsonyabb, mint Magyarországon, szinte nem is létezik. Hát olyan formában nem is létezik, hogy nokiás dobozba, nejlon szatyorba vagy kis kofferbe viszik a 500 eurósokat. Egészen kifinomult módszerekkel, de szerintem majdnem olyan mértékű, mint mondjuk nem 2010 és 16 között, de mondjuk ami 2000 és 2010 között Magyarországon volt. Egyébként még egy, ugye a mai szavazást említetted a bevezetőbe, 47-en szavaztak ellene. Én úgy gondolom, hogy ez nem ellenszavazat, hanem 47-be ismerő vallomás volt. Hiszen aki ez ellen szavaz, az beismeri, hogy vaj van a füle mögött. Úgyhogy érdemes erre a 47 ellenszavazóra úgy tekintenünk, mint ahogy András mondta, a jövendő vezetőszárosokra.
1: Hát ők nyilván nem erre hivatkoznak, hanem az AVH-hoz hasonlítják ezt. Nem tudom, megnézzük akkor, hogy Orbán Viktor még ennél is tovább menve mire jutott?
5: Persze.
1: Jó, akkor kérjük szépen azt a bejátszást.
7: A Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal valójában egy új AVH felidézi a kommunista rendszer politikai rendőrségét. A kérdés csak az, kedves barátaim, hová vezet, ha a kormány a már létező rendőrség és ügyészség mellé vagy helyett érthetetlen módon új állami hatóságot hoz létre az ellenfelei leszámolására. Hová vezet ez? Ilyet errefelé eddig csak a kommunisták meg Hitler csinált. Tudjuk, mi lett a vége.
1: Attila, szerinted szerencsés politika értelemben?
5: Hát Hitlert belekeverni biztos, hogy nem szerencsés ebbe a történetbe. Hitler miatt nagyon sok millió ember vesztette el az életét, erről szó nincsen. Valamint arról is tájékoztatnom kell az ATV tisztelt nézőit, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényben nincs szó körömletépésről, nincs szó kínzásokról sem. Tehát a kommunistákkal, fasisztákkal, nácikkal való párhuzam már csak ezért sem állja meg a helyét. Annyiban viszont más a véleményem Péterhez képest, hogy azért van egy-két aggályos pont, vagy legalábbis elgondolkodtató pont benne, tehát az azért egy kicsit erős, hogy a hivatal, igaz, hogy bizonyos kockázatelemzés után, de lefoglalhat cégeket, átveheti a cégek irányítását akár több hónapra, blokkolni tudja ezáltal a cég tulajdonosainak a tulajdonhoz való jogát, és nincs azonnali bírósági jogvédelem a hivatal ezen intézkedésével szemben. Szóval ehhez, ahhoz azért nem kell fideszesnek lenni, hogy az ember azért egy óvatos kételyt megfogalmazzon. Az kétségtelen, nem véletlenül szavaztak a fideszesek ellen, ez ellen, mert ők is érzik, hogy ez a törvény alapvetően az ő gazdasági hátudvaruk, tehát a neres cégek ellen irányulhat, hiszen a törvényből az is kiderül, hogy itt alapvetően azokról a cégekről lehet szó, amelyek korábban nagy értékű állami közbeszerzésekhez jutottak. Itt ugye 75%-os arányról szól maga a törvény, és hát voltak ilyen neres cégek, valljuk be, nem egy, nem kettő, nem akarok újra mutogatni például a Mészáros csoport bizonyos cégeire, vagy másokra, tehát ők nyilván veszélyeztetve érezhetik magukat, de ennek ellenére az kell, hogy mondjam, hogy miután a törvény, mint minden normális törvény általános szabályt állapít meg, ezért én erősnek gondolom, hogy a törvényben van ilyen szabály, hogy aztán ebből mennyi vagyont lehet majd ténylegesen visszaszerezni, majd meglátjuk. És még valamit, azért a Hitlerrel, meg a kommunistákkal, meg az AVH-val való összehasonlítást azért is tartom túlzásnak, mert azért ez a hivatal, amennyiben ügyészségként kezd majd működni, akkor a büntetőeljárási törvény hatálya alá van rendelni. Van most a büntetőeljárási törvény elképesztően bonyolult és hosszú jogszabály, tehát nem csinálhat a hivatal sem teljesen azt, amit akar.
4: Hát kezdjük az alapoktól, az a beszéd, amelyet hallottunk, amelynek a részletét bejátszottátok az előbb, az egy teljesen zavaros beszéd volt. Nem csak azért, mert volt benne még tanácsköztársaság is pluszban, ilyen 133 napok és egyebek, hanem egyébként egy ilyen defenzív, sértett ember beszélte el azt, hogy ő mocskosul meg van sértődve a választókra, hogy őt leváltották, és egyébként is van az a csávó, aki ott ült a sorukban, az meg most miniszterelnök lett, és állandóan így beinteget neki, hogy hello, mindjárt mész a börtönbe. Tehát egy sértett defenzív embernek a teljesen zavaros speech-ét hallottuk. Egyébként föltette a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök, hogy hová vezet ez. Hát minden magyar állampolgár szerint, vagy reményei szerint a börtönbe vezet ez az egész történet, de nem akarom elviccelni. Ennél egy fokkal komolyabb az a tétel, hogyha összeadjuk, hogy körülbelül mennyi futott ki korrupcióra, ez a 30-60 milliárd, remélem jól mondom.
1: Ezer,
4: igen, bocsánat, köszönöm szépen, és összevetjük az államháztartási hiányával, itt Szakonyi Péterre nézek, aki nálam avatottam gazdasági szakértő, akkor nagyjából ez a két összeg, a hiány és az ellopott összeg, ez megfeleltethető egymásnak. Most nem azt mondom, hogyha nincs korrupció Magyarországon, akkor teljesen jól állunk az államháztartást illetően, de hát azért egy jelentékeny összegről van szó. Ami a vagyon visszaszerzési, még tanulom, mert sosem tudom rendesen kimondani, és nem tudom milyen
1: védelmi,
4: és nem tudom milyen hivatalt illeti, ugyan lesznek jogkörei, meg gyakorlatilag kialakul egy ilyen verseny mondjuk az ügyészség és közte, tehát hogyha ez a hivatal úgy látja, hogy az ügyészség nem nyomoz rendesen, akkor elkérheti azt az ügyet, beavatkozhat, különböző nyomozati cselekményeket és egyebeket végezhet. Tehát gyakorlatilag állam lesz az államban, és itt nyilván most kiteszem a kérdőjelet, hogy állam lesz az államban, vagy úgy végzi a munkáját, hogy rendesen, transzparensen a törvényeknek megfeleltethetően.
1: Igen, Orbán Viktor ezt sérelmezi, hogy van ügyészség, meg van nyomozóhatóság, hogy miért kell egy másik ügyészség jogkörrel felruházott szervezet, ami majd az ellenzéket most jelesül őket akarja levadászni.
6: Azért kell, mert az elmúlt másfél évtizedben az ügyészség, a rendőrség nem tudni milyen százalékban, de feltöltésre került, hogy így mondjam, fideszes emberekkel, akiknek abszolút nem érdekük az, hogy így gyorsan eredményt produkáljanak. És volt, emlékeztek rá, volt egy Közkívánatra című műsor. Hát ez a szervezet közkívánatra jött létre. Azért, hogy gyorsan, erőteljesen, és Attilával nem értek egyet, igazán keményen kell itt fellépni. Az emberek nagy része úgy érzi teljes joggal, hogy a pénzét lopták, és az életét ellopták. Akkor igenis, itt a helye a kemény és egyértelmű fellépésnek. És itt nem cicózni kell, hogy hanem igenis, egyértelműen fellépni.
5: Mi van, hogyha 3 év múlva kiderült, hogy az a cég nem követett el bűncselekményt, de ugyanakkor hónapokra lefogyasztották a számláit, átvették az irányítást, és jól tönkre megy a cég?
6: Ez nem biz, ez mondjuk egy feltételezés.
5: Kicsit csak van a törvények, igen, egy ilyen probléma.
6: Igen, ez nem...
1: Akkor hadd idézzem, hogy mit mondanak. Tehát, hogy a büntetőeljárást megelőző ügycsoport kockázatelemzést fog végezni, így betekinthetnek bankszámlákban, nyilvántartásokban, hivatalos iratokban. Ezt én most egy pozitívumként említem. A rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználhatják. Tehát, hogy először van egy ilyen megelőző vizsgálat, és csak utána jönnének a keményebb
5: intézkedések. De ennek a vizsgálatnak nincs külső kontrollja, ezt az adott hivatal belső mechanizmusa dönti el, ezt azért merem ilyen határozottan mondani, mert olvastam a törvényt.
6: De Attila, az az igazság.
4: Nem akarom visszaragadni a szót egy pillanatra. Csak egy ilyen másfél perccel ezelőtt, ugye a gondolat fönn volt, azt még szeretném befejezni.
6: Ne haragudjam,
4: semmi gond az égvilágon. Szóval, hogy Orbán Viktor szájából azért hangzik ez meglehetősen furcsán, és azért is tartom ávitának azt, hogy most kinek milyen nyomozati és egyéb szerepe lesz, hiszen itt egyetlen egy dologról van szó, az állampolgárok egyetlen egy dolgot szeretnének, hogy vezetőszáron vigyék el azokat a politikusokat, akik kilopták az országot. Teljesen mindegy, hogy ezt az ügyészség csinálja, amelyben lehet, hogy annak tovább szolgálok, vagy a rendőrség. Az a lényeg, hogy ez a cselekmény valósuljon meg. Nagyjából ilyen 3-4 héttel ezelőtt mondtam egy adásban, hogy Magyarországon most az a kérdés, hogy nem tudom, motorvonat beszerzés legyen az elsődleges, vagy a vezetőszer beszerzés legyen az elsődleges. Valamennyire ráhibáztam, mert ugye nem sokkal Vitézi Dávid bejelentette ezt a 3500 milliárdos Baross Gábor tervet, és akkor minden motor lesz, meg vagon, meg minden túró, meg vasúti pálya. Végre emberek el tudnak menni Záhonyba vonattal, anélkül, hogy lerobbannak, meg ilyenek, meg 30 km per óránál nagyobb sebességgel mennének. Szóval az embereket egyetlen egy dolog érdekli, az, hogy ez megvalósuljon. És itt következik az a probléma, hogy ez a szervezet, ez valószínűleg az ősszel áll föl. Ugye maga az előterjesztő mondta azt, hogy április 13-án kellett volna ennek a szervezetnek fölállnia, az lett volna az optimális, hiszen az elmúlt 3 hónapban is azok a nagytőkések mellett mögött lévő jogászcsapatok és egyebek, amelyek amúgy is kiszolgálták a rendszert, már április 12-e nagyjából 23 óra 13 perckor már nekiláttak annak a munkának, hogy milyen vagyont hogy lehet eltüntetni, kinek a nevére írják át, milyen tőke alapba tegyék még, hogyan tegyék láthatatlanná ezeket az összegeket, meg a vagyonokat, meg az egyebeket. Tehát azt gondolom, hogyha ez a hivatal 13-án feláll, akkor az egy istenes történet. Így, hogy 3 hónappal később a hatásfoka, nyilván most szkeptikus vagyok, a hatásfoka nem lesz annyira erős, mint amennyire a társadalmi igény azt megkívánná. És igen, bocsánat, Péter.
1: Csak a társadalmi igény az sokszor olyan, hogy szinte vért kívánnak az emberek. Én mindig hangsúlyozom a fórumban, hogy de csak szigorúan jogállami keretek között szabad ezt megvalósítani. Tehát érteni vélem, hogy Attila meg ebből az aspektusból közelít.
5: Igen, mert másik... ha ezt az ösvény, erről az ösvényről letérünk, akkor az ártatlanok is bűnhődhetnek. Ez a probléma.
6: Két dolog egyrészt. A kérdésedre válaszolva, és ez finomítja a kérdést is, és a megközelítést is, hogy egy vagy két százalék szerezhető-e vissza. Hogy ennek szerintem egy részét már visszaszerezte a magyar kormány, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a kekvákba milyen mértékű, milyen nagyságrendű vagyon, nemzeti vagyon, tehát kiszervezett nemzeti vagyon, ez 6000 milliárd körül van, tehát akkor már nem állunk, tehát akkor már a 60 ezer versus 6000, az már nem rossz, nem rossz arány. A másik, ami elnézést, hogy próbálok finomítani, vagy próbálok másképp hozzáállni ez a dologhoz, az, hogy és a András felvetésére is némiképp választad ez, nem kell őrült nagy szakembernek lenni, gazdasági szakembernek lenni ahhoz, hogy egy akár egy újságíró, vagy egy gazdasági újságíró megnézze a cégek alapvető dokumentumait, éves jelentés, könyvvizsgálói záradék, mit tudom én mi, hogy lássa a trendet, lássa azt, hogy a cég milyen irányba halad, és mik azok a dolgok, mik azok az események, amik gyanút keltenek. És akkor utána lehet a következő lépést megtenni, hiszen ma már a minden banki átutaláson keresztül megy, aminek nyoma van Európában, Magyarországon, sőt világszerte. Nem az a helyzet, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor az offshore cégekkel praktikusan azt csinált valaki, amit akart, mert úgyse tudtak nyomára jutni. Itt pár perces munkával kiderülhet a pénzmozgás, kiderülhet a tulajdonosváltás, és. Tehát nem azt akarom mondani, hogy könnyű lesz ez a munka, de sokkal-sokkal könnyebb, mint azt gondolják, és ilyen szempontból ne aludjanak nyugodtan a neres jó emberek, mert fejük fölött van.
1: Ez izgatja az embereket, hogy például az említett fórumban már így észlelem, hogy Orbán Viktorig elérhetnek-e majd ennek a hivatalnak a tevékenységének a szálai, és ha igen, akkor mikor és miért nem azonnal?
5: Azt én is érzékelem, hogy már megindult, vagy megkezdődött egyfajta türelmetlenség a Tiszás szavazók között, vagy legalábbis a kemény mag között, mert nem értik, hogy van még Mészáros Lőrinc szabadlábon, Orbán Viktor szabadlábon meg a társaját. Ez úgy lehet, hogy addig jogállamban legalábbis, amíg nincs komoly gyanú az érintett személyekkel szemben, addig természetesen megilleti őket a szabadság, tehát az, hogy szabad lábon legyenek. Így is számomra eléggé aggasztó, hogy az ügyészségi váderedményesség az 97-98%-on van. Tehát itt,
1: ez 50 éve így van egyébként.
5: Hát
1: ez
5: jó, nem a modern csak itt valami nem kerek. Tehát vagy az van, hogy a büntetőbírók könnyen azt mondják a vádiratra, hogy igen, elfogadjuk, oké, vagy pedig az ügyészség hihetetlen jó, tehát a világ legjobb ügyészsége dolgozik Magyarországon. Tehát azt akarom mondani, hogy értem a türelmetlenséget, de ha jogállam van, akkor nem mehetünk el ököljogállamba, hogy annak idején Árkus József megfogalmazta. Úgyhogy erre figyelni kell, és van még egy politikai vetülete is. Szerintem Magyar Péternek nem érdeke az, hogy Orbán Viktor börtönbe kerüljön. Magyar Péternek jelenleg kifejezetten jó, hogy Orbán Viktor a meglehetősen népszerűtlen Fidesz élén van, mert ő testesíti meg a múltat. Persze jó lenne, hogyha az, hogy egy nagyobb fontosságú politikus börtönben vagy nem, azt nem egy adott politikus szempontjai dől.
4: Hát vitatkozom, mert politikailag a Tisza népszerűség és a Fidesz népszerűsége szempontjából abszolút államit mondasz, de gyakorlatilag a rendszerváltás, most Magyar Péter nevében beszélek, már nem nevében beszélek, hanem azt beszélek, amit ő gondol és mondott a kampányban, hogy a rendszerváltás az éppen arról szólt, hogy a Döbrögi, meg a nem tudom, voltak még egyéb jelzők, 60 puszta ura börtönbe menjen, pont. Tehát, hogyha nagyon lehetsző...
5: Ezt Magyar Péter szó szerint egyébként nem mondta. Mindig volt egy apró betűs mondata, hogy nem a Magyar Péternek kell eldönteni, hogy kikerüljön börtönbe, viszont abban igazad van, András, hogy a szavazói, akik hallgatták Magyar Pétert, lehet, hogy azt értették bele, hogy a rendszerváltás azt jelenti, hogy akik sok vagyont loptak, azok majd szépen börtönbe kerülnek.
4: De nem csak, hogy értik ezek az emberek, hanem akarják. Ez a rendszerváltásnak a lényege. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. MNB. Kitalicskáznak több száz milliárd forintot. És azt látják, hogy azok az emberek, akik az akkori elnökhöz köthetőek, azok Lamborghiniket, Porsche-kat, dubai, New York-i, meg egyéb villákat vesznek. Tehát a napnál is világosabb, hogy ezek az emberek csak egy, nem tudom, eladásból, vagy kis bizniszből nem tollasodhattak meg úgy, tehát valószínűleg ellopták ezt a pénzt, takarodjanak a börtönbe, mondják az emberek. Uh-huh. És hogyha a nyomozás, amely nyilván a NER alatt logikusan állt, hát most azért felpöröghetett volna már annyira, hogy ezek közül az emberek közül, hiszen ha csak laikusként rátekintünk, egyértelműnek tetszik a tényállás, vagy legalábbis logikusan levezethetőnek tetszik a tényállás, már valami fajta eredményt kellett volna felmutatni. Tehát, hogyha később majd tanuljuk azt, hogy mi történt, amikor a Tisza kétharmaddal, minden idők legnagyobb kétharmadjával elsöpörte a NERT, akkor valószínűleg az lesz ennek a fejezet címnek a mottója, hogy Orbán Viktor, vagy Orbán Viktor rendszere volt, Orbán Viktor börtönben és a társai börtönben. Gyakorlatilag ez lesz az eszenciája ennek.
5: Figyeljük!
6: De, bocsánat, de ez kapcsolódik nagyon szorosan a politikához. Mert ugye nyilvánvaló, hogy a Matolcsiklán és azok a, hogy mondjam, szatellit idézőjelben vállalkozók, akik tevékeny segítséget nyújtottak ahhoz, hogy ez az 5-600 milliárd, nem tudjuk egyébként, ez kikerüljön a közvagyomból, és ebből parádézzanak itthon és külföldön is. Tehát ez az egyik rétege a dolognak, de van egy másik rétege, ami az alapítványok része, és ott pedig aztán tucatjával vannak érintett fideszes politikusok is, hiszen a kuratóriumi vezetők tették lehetővé, hogy ezek a pénzek kimenjenek onnan. Mondjuk Lezsán Sándor, aki az egyik ő kuratóriumi tagként ugyanúgy felelős a kuratórium vagyonáért, mint mondjuk egy cégvezető.
5: De nem érdekes az, hogy Magyar Péter olyan nagyon sokat nem beszélt a Matolcsikláról, vagy az MNB alapítványainak az ügyeiről, pedig ő szereti egyébként az elmúlt 16 évet a parlamentben hétről hétre pellengére állítani. Érintőlegesen, de hogyha megnézzük a fókuszt, tehát hogy milyen ügyeket szeret kiemelni, például az egyik Orbán kormánya egyik menekülttáboráról nagyon hosszan beszélt, ahhoz képest az alapítványi dolgokról sokkal, de sokkal kevesebbet.
6: Nem is kell
5: de lehet, hogy majd fog változni.
6: Cselekedni, nem tudom. Igazad van, nem beszélni kell, cselekedni kellene.
1: Reklám következik, kedves nézők, aztán megmutatjuk, hogy mit ajánl Lech Valesz a szolidaritás legendás lengyel alakja Orbán Viktornak néhány perc múlva.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Folytatjuk a műsort, ígértem, hogy megnézzük, hogy mit üzent, illetve mit mondott Lech Wałęsa, korábbi lengyel elnök, a Szolidaritás Mozgalom legendás alakja. Egy minapi budapesti konferencián találkozott Magyar Péterrel, és azt nyilatkozta most a HVG-nek, hogy megkérdeztem tőle, mármint Magyartól, már börtönbe csuktak valakit? Erre Magyar azt mondta, nem. Én erre azt válaszoltam, hogy akkor dolgozzanak gyorsabban. Szóval arról beszélgettünk itt a szünetben, állítólag ez a legizgalmasabb rész az ilyen műsorokban, amit a kedves nézők nem hallhatnak, hogy ki mit gondol úgy igazából. Tehát arról beszéltünk, hogy Orbán Viktorral kapcsolatos vizsgálat az megtörténhet-e, kinek milyen érdeke fűződne, illetve ellenérdeke politikai értelemben ehhez.
2: Szóval nekem az az aggályom Orbán Viktor esetleges börtönbe kerülésével, őrizetbe vételével kapcsolatban, hogy most tegyük félre, hogy jogilag megalapozott lenne, vagy sem, mert ezt még nem tudjuk pontosan, hogy mártír keletkezne belőle politikailag, legalábbis a Fidesz még megmaradt tábora egy része számára. Én nem állítom, hogy most a Fidesznek még megmaradt 1,2 millió szavazója, egy az egyben 100%-ban kimenne tüntetni. De azért elég látványos tüntetés, meg kisebb zavargást lehet csinálni, akár néhány tízezer emberrel is. Tehát ennek azért megvan a kockázata. Tehát nem véletlenül fogalmaztam úgy az első részben, hogy jelenleg Magyar Péternek pont jó az a helyzet, hogy a Fidesz népszerűsége nagyon lezuhant. Hát gondoljunk bele, hogy a régi szép időkben a Fidesz népszerűsége 45-50% körül volt, 22-ben 54%-kal nyert a Fidesz, ehhez képest most vannak 20% környékén. Tehát Magyar Péternek most egyelőre Orbán Viktor nem egy túl veszélyes ellenfél, de hogyha mártírt csinálnak belőle azáltal, hogy őt mondjuk előzetes letartóztatásba helyezik, akkor az már kellemetlen. Én azt gondolnám, hogyha nem Orbán Viktort vennék őrizetbe, hanem mondjuk mást, aki közelben van, de komoly gazdasági tevékenységet végzett, azért még a fideszes szavazók sem hullajtanának sok könnyet. Tehát emlékezzünk arra, hogy a Lázár Infók idején magukat fideszes szavazóknak való polgárok mondták azt, hogy őket idegesíti a NER oligarcháknak az életvitele. Hogyha közülük kerülne valaki rácsok mögé, nem hiszem, hogy értük nagy forradalom, meg több tízezes tüntetés tör neki.
3: Én annyiban másképp látom, bocsánat, hogy ha Orbán Viktor börtönbe kerül és mártír lenne, és ezt abban az értelemben érted, hogy akkor egyfajta ilyen népmesei hősé lényegű lát, aki majd újra feltornázza a Fideszt, hiszen igazságtalanul zárták börtönbe, vagy valami ilyesmi, akkor ezzel azért nem értek egyet, mert szerintem a magyar társadalom az elmúlt 16 évben egyetlen egy dolgot tanult meg nagyon pontosan, az, hogy Orbán Viktorral és rendszerével, Orbán Viktorral soha többet. Tehát nincs még az az Isten, hogy ez az ember bármilyen formában visszakerüljön a hatalommal. Ezt tanulta meg a társadalom, és szerintem ez az elsöprő erős kétharmad, amelyik a Tisza győzelmét eredményezte, az pontosan ebből a gondolatból.
2: Azért a Fidesznek még volt 2,4 millió szavazója.
4: Volt.
2: Április 12-én.
3: De már nincs.
4: Múlt idő.
2: Egy millió még mindig van.
4: Egy dolgot nem tudunk szerintem. Egyet tudunk, a több, pontosan finomítok, egyet tudunk, a többit nem. Balási Gyula énekelt. Ez nagyon valószínű. Több helyről megerősítették nekem is, de gondolom András is, hogy az az interjú, amit a Kontrollnak adott, az nem 20 perc volt, vagy fél óra volt, hanem ez egy két és fél órás interjú volt, amiben nevek, számok, időpontok is elhangzottak. Tehát ő már borította a bilit, és azt nem tudjuk, ez az egy, a többiről mondok most két mondatot, azt nem tudjuk, hogy hányan énekeltek már, hogy így mondjak. Mert én azt más forrásokból tudom, hogy a NER lovagoknak egy jelentős része egymást tiporja le, hogy vádalkut köthessen. És ez nagyon valószínű az előbb elmondottak miatt is, hogy nehéz ki a pénzt kicsatornázni Magyarországról, stb. Tehát elemi érdekük, hogy valamilyen módon búcsú cédulával megváltsák a börtönt, vagy egy kisebb mértékű büntetést kapjanak.
2: Egy biztos. Orbán Viktor esetében is áll az, ami minden egyes ember esetében kell, hogy igaz legyen, a jogállamiság útjáról nem szabad letérni. Tehát Orbán Viktort csak akkor szabad őrizetbe venni, hogyha megalapozott bizonyítékokkal alátámasztott gyanú van ellene, akkor természetesen miután mindenki egyenlő, meg kell indítani ellene az eljárás, de csak is megalapozott gyanú esetén.
1: Az előbb, amit mondtál, hogy Magyar Péternek érdekében állna, avagy sem, abból akár azt is ki lehetett hallani, de nem feltételezem, hogy te erre gondolsz, hogy Magyar Péter bármilyen módon befolyásolja azt a döntést, hogy akkor megtörténjen egy ilyen bűnügyi cselekmény, avagy sem. Tehát gondolom nem erre gondoltál, de jogállami keretek között
2: jogállami
1: ez nem fordulhat
2: keretek
1: elő.
2: Között, jogállami keretek között, és erről Magyar Péter is szokott beszélni, az állam vezetője, a miniszterelnöknek tilos beavatkozni konkrét egyedi büntető eljárásba, mert onnantól kezdve a politikai önkény ösvényébe megyünk, hiszen hogyha a miniszterelnök, a mindenkori miniszterelnök döntheti el, hogy ki ellen hogy menjen büntető eljárás, az egy nagyon rossz dolog. Tehát amikor Rogán Antal például még miniszterként kifogásolta az egyik hatósági vagy bírói ítéletet egy szlovákiai egy szlovákiai hölgy kapcsán, aki autóbalesetbe keveredett, az sem volt helyes. Tehát egy politikus nyilvánosan ne kommentáljon lehetőleg egyedi büntetőügyeket. A miniszterelnöknél meg azért veszélyes a dolog, mert ő, mint az állam feje, közhatalom élén áll, tehát hatóságok fölött diszponál, ő nevezhet ki egy csomó embert, vagy hagyhat jóvá kinevezéseket, tehát akaratlanul például a rendőrség közvetetten a miniszterelnök befolyása alatt áll. Nem csak Magyar Péter, Orbán Viktor idején is így volt, meg korábban is így volt. Tehát nagyon fontos az, hogy a mindenkori miniszterelnök távol tartsa magát az egyedi büntetőügyektől.
3: Egyetlen egy mondatos kiegészítés, hogy eddig most Orbán Viktort ilyen korrupciós keretben beszéltük el, tehát hogy hogyan segítette hozzá magát és a családját ahhoz, hogy méretetlen vagyongyarapodása legyen. azt elfelejtjük közben, hogy van egy konkrét ügy, amelyben egy ügyvéd is, egy ügyvédi iroda is konkrétan kimondta azt, hogy ez az ügy elérhet Orbán Viktorig, ez az aranykonva ügy. Igen. Nyilván egy magára valamit az ügyvéd, lárpurlár nem mond ilyet, hanem van valami fajta megalapozott gyanúja, hiszen részt vesz a valamilyen formában ugye a nyomozati cselekményben, vagy legalábbis a védelmét ellátja azoknak, akikkel szemben beavatkozott Orbán Viktor, és így tovább. Szóval, hogy azért, ha esetleg megúszná ezt a korrupciós történetet, ha és amennyiben megállna a vád, hogy a korrupciós ügyek azok elérhetnek hozzá, hogy valóban ez így történt, akkor még mindig ott van az aranykonvoj ügy, amely talán a legnagyobb fenyegetést jelenti számára a pillanatban.
1: Illetve hát ott van még az NK ügy is, de visszatérve arra, tehát, hogy nem szerencsés, hogyha egy miniszterelnök bármilyen módon olyan jeleket küld, ami arra utal, mintha beavatkozna. Mit gondoltok arra, hogy például Magyar Péter, amikor kivonult a minap az ellenzék, azt mondta, hogy innen könnyű kivonulni, de vannak olyan helyek, ahova ha bekerül az ember, nem könnyű kivonulni, tik-tak, tik-tak, tehát mindenki érti, hogy miről beszélt, de a kérdésem az, hogy most akkor egy picit, mintha előrevetíteni, hogy ő már biztos abban, hogy például ott a Fidesz frakcióból egy-két ember majd nem fog tudni.
2: Csak egy mondat. Amíg ellenzéki vezetőként mondott ilyesmit, addig lehetett mondani, hogy hát jó, hát egy ellenzéki politikusnak ez a dolga. De onnantól kezdve, hogy valakinek hatalma van a kezében, és úgy mond ilyet, erre azért jobban kéne vigyázni.
4: Jobban kéne vigyázni, persze fogalmazhatna szofisztikáltabban is, de akkor nem a Magyar Péter lenne. Hát éppen azt... idézőben zabálják a tévénézők most a parlamenti közvetítésben, hogy ki mondja azt, amit ők otthon a tévékészülék előtt mondanak, és már tényleg a közhangulatnak egy közvetítőjeként lép fel. Mert nem hiszem, hogy a tévé előtt sört kortyolgató állampolgár ilyen kifinomult mondatokkal illeti az ellenzék korrupcióval gyanúsított, vagy korrupcióval összefüggésbe hozott képviselőit. Hát igenis azt mondja, és akkor elmondja, jaj, de jó, hogy helyettem mondja el, végre valaki, nem?
2: Igen, csak vajon ez a polgár mennyire van tudatában annak, hogyha a jogállamiságot a büntető eljárásba tartják, akkor az ilyen büntető ügyek nem fél év alatt mennek, vagy nem egy év alatt, hanem hogy lehet, hogy 2, 3, 4 év alatt. Hát láttunk már az elmúlt 36 évben valami iszonyatos, hosszan tekergő büntető.
1: Hát ügyeket. Mondok egy példát, van a lombkorona sétány, ahol nem volt lombkorona. Az egy 2018-as ügy, és most került vád alá a polgármestert, az nem egy bonyolult ügy, 8 év kellett hozzá. Hát mondjuk ezért szerencsés most nem ellenzéki szempontból, tehát a mostani kormány Tiszás oldal szempontjából, amit említettél, az aranykonvoj ügy, illetve az NK a botrány, mert hogy ott viszonylag gyorsan célba lehet érni.
4: Bocsánat, még egy dolog, tényleg itt a harmadik, amit mondtál, a jegybanki történet. Hiszen az állami számvevőszék tavaly februárban letette már a jelentését névvel, címmel, telefonszámmal. Érthetetlen nekem is, hogy miért nem mennek ezen tovább. Hiszen nem kell, egy állami felügyelő szerv tette le az aktát. Kérem, tessék kinyitni.
1: A Transparency már 2016-ban részletes feljelentést tett többször is, csak ugye visszadobták.
4: Így van.
1: Jó, azt javaslom, hogy most váltsunk témát, lett volna még itt korrupciós történet, de van még egyéb is. Nézzük most az egészségügyet, ugyanis ma a parlamentben Hegedűs Zsolt beszélt napirend előtt, és ismét megígérte, hogy plusz 500 milliárdot adnak évente az ágazatnak. Nézzük meg a bejátszást.
5: A szokásostól eltérően nem Magyar Péter, hanem az egészségügyi miniszter szólalt fel a kormány nevében napirend előtt a parlament keddi ülésén. Ki kell mondaniuk, a magyar egészségügy nagyon beteg, fogalmazott Hegedűs Zsolt. Mint mondta, egy olyan rendszert örököltek, amelyben túl sok beteg vár túl sokáig. Az emberek bolyonganak az ellátás szintjei között, miközben orvosok, ápolók és szakdolgozók tízezrei hiányoznak. Szavai szerint folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kialakítása, és visszaadják a Magyar Orvosi Kamara autonómiáját. Azt ígérte, évente legalább 500 milliárd forint többletforrást adnak az állami egészségügynek. 3,6 milliárd forintot különítettek el a kórházi klímarekonstrukcióra. Szeptember 1-től pedig nullára csökkentik a vényköteles gyógyszerek áfáját.
1: Akkor kezdjük azzal, hogy próbáljátok meg befolyásolni a kedves nézőket, tehát hogy válaszoljatok ti most a nap kérdésére, ami így szól, hogy számítotok-e érdemi javulásra már ebben az évben az egészségügyben? Igen, nem?
4: Sajnos nem.
1: Attila?
2: Sajnos nem.
3: Sajnos nem.
1: Jó, most még nem nézzük meg a végeredményt, mert vannak itt adatok, tehát ez az 500 milliárd mihez képest szokták volt mondani. Az idei költségvetésben az egészségügy költségvetésének főszege 3919 milliárd, tehát ehhez képest azért nem jelentéktelen az 500 milliárd. Ugyanakkor azt mondja a miniszter, hogy itt több ezer orvos, nővér, ápoló hiányzik, tehát ezeket az embereket nem lehet pótolni most 500 milliárddal, meg nem lehet gyorsan pótolni.
2: Nagyon mély problémák vannak. Ami nekem azért feltűnik a miniszter mai beszéd alapján is, hogy van azért különbség az egyes minisztériumok ereje és hatékonysága között, mert például Vitézi Dávidnak elég volt 2,5 hónap ahhoz, hogy egy komplett 10 vagy akár 15 évre szóló részletes fejlesztési tervet tegyen le. Én úgy látom, hogy az egészségügyi minisztérium ehhez képest talácstalanabb, még mindig egyeztet, még mindig arról beszél, hogy elő kell készíteni, hogy majd lesz plusz 500 milliárd forint, de például azt se tudjuk, hogy ezt az 500 milliárd forintot pontosan hogyan költenék el. Tehát megmondom őszintén, hogy lassúbbnak érzem az egészségügyi minisztérium eddigi tevékenységét, és az az igazság, hogy az egészségügyi miniszter ma olyan nagyon nagy újdonságot egyébként nem mondott ahhoz
1: semmit
2: képest,
1: nem mondott,
2: amit az előbb így van, tehát amit az előző két és fél hónapban már láthattunk tőle. Tehát ami igazából feltűnő volt, az a Takács Péterrel való csörtéje aztán a viszontválaszban, de és akkor felállva tapsoltak a tiszás képviselők. Ez egyébként új divat a magyar parlamentben, hogyha van egy nagy jó beszéd, akkor a tiszás képviselők felállnak, és akkor tapsolnak.
4: Hajrá. Jó, hát... De Attila, igazságtalan vagy, ne haragudj. Abszolút igazságtalan vagy. Na. Van egy újonnan létrejött minisztérium. A közlekedési tárcának volt előzménye. Voltak tervek, voltak szakemberek, voltak bizottságok, voltak, és ez a lényeg, uniós pályázatok. Megnyert uniós, és meg nem nyert uniós pályázatok voltak. Nem lehet összehasonlítani azzal, hogy most áll fel egy minisztérium, tizen nem tudom hány év után, össze kell szedni az embereket, föl kell állítani a szervezetet, át kell tekinteni, hogy mi van, és amúgy mellékesen meg kell nézni, hogy ki mit honnan lopott el.
2: De Péter, engem hát... az zavar, hogy én nagyjából ugyanazokat hallom a minisztertől, mint amit másfél évvel ezelőtt a Tiszapár rendezvényén elmondott. Tehát azt gondolnám, hogy...
1: Ez mondjuk
2: hogy...
1: önmagában még rendben van, hogy legalább nem kevesebbet mond.
2: Csak 2,5 hónapot tölt el már a hivatalba. Tehát én szeretnék most már miniszteri elképzeléseket is hallani, amelyek részletezik a Tisza választási programját. Én Vitézi Dávid ott azért kell, hogy megdicsérjen, mert ő tényleg szemmel láthatóan ki tudta jól használni
1: neki
2: a kérdésé.
1: Neki van kormányzati múltja, már volt államtitkár.
2: Ez azért látszik, ő néhány hónapot volt államtitkár, egyébként egy kis kiegészítés. Értem, amit mondasz, hogy ez egy új tárca, de azért az egészségügyi tárcának, vagy az egészségügyi szakpolitikának is vannak uniós előzményei. Tehát a helyreállítási alap, a helyreállítási terv, még a régi verzió is már tartalmazott egészségügyi fejlesztéseket, tehát nem teljesen a nulláról kell indulni az egészségügyi tárcának sem. Én egy kicsit, legalábbis kívülről nekem szegényesnek tűnik az egészségügyi tárca eddigi munkája, de hát, ha összeszedik magukat, én kívánom, hogy így legyen.
3: Két apró megjegyzés, az egyik az az, hogy a legoperatívebb és legprofesszionálisabb miniszter Vitézi Dávid. Ez eredményességben is megmutatkozik, tehát szerintem ez ténykérdés. Egyébként pedig abban az országban élünk, ahol egy nagyon kedves idős barátom karácsonyra csípőprotézist kapott. Ezt most értsük jól, mert ugye akkor volt a várólista, és akkor a család összedobt, és akkor karácsonyra ott álltak, hogy a fánál mindenki sírt, meg Jézuska, meg egyebek, akkor hát itt a csípőprotézis, hogy akkor el tudsz menni majd, mert akkor magámba megvettük neked horrib több millió forintért. egy elemet mondhattam volna most így 160 elemet, az egészségügyből folyamatos forrás kivonás történt, az oktatásból is az elmúlt 16 évben. Ez a pénz, ez jól látható különféle stadionokban, futballista fizetésekben és egyebekben, mert nyilván oda allokálták ezeket az összegeket, tehát miközben azt állítom, hogy Vitézi Dávid, bár ugye nem összehasonlítás, a legprofesszionálisabb és a legoperatívabb miniszter, hegedűs miniszternek a dolga a rendkívül összetett és rendkívül kemény, igen, egyfajta türelmetlenség, illetve hogy mondjam, operativitás, hogyha jól értem, akkor az, mint hogyha hiányozna jelenlegi szakaszából a miniszter úrnak, vagy legalábbis a tárcának a munkájából, és nem véletlenül mondtuk azt, hogy ebben az évben már alig, ha várhatunk ettől nagy javulást, de százszónak is egy a vége, itt hosszú éveknek kell eltelni, amíg egyáltalán el fogunk érni egy normális, középszintű ápolási szisztémát, attól, és igen.
4: Egyetlen egy dolgot hadd mondjak, ami azért csebbe a tenger, azt ugye éppen a hegedűs miniszter úr mondta pár héttel ezelőtt, hogy azt hiszem, hogy szeptemberre meg lesznek az adatok a kórházi fertőzésekről. Igen. Na most lehet, hogy én bal szerencsés vagyok, egy csomó ismerősöm, barátom kapott olyan fertőzéseket kórházba, amit vagy nem élt túl sajnos, vagy pedig nagyon komoly következményei voltak, több hónapos kórház, és még ez sincs meg és nem véletlenül nincs meg, mert vannak, akik azt mondják, hogy a magyar kórházak fertőzési aránya az uniós átlag sokszorosa. És csak akkor egyet emeltünk ki, egyetlen nagy aspektust.
1: Mielőtt a napkérdését megvitatnánk, egy gyors reakció arra, hogy tehát stadionokba ment a pénz egészségügy helyett. Tehát erre mondta Harag Péter annak idején, ha emlékeznek a kedves nézők, hogy ez is az egészségügy része, mert ha kimennek a stadionba, ott jó levegő van, és az jó tesz. Most nem poén volt, tényleg. Na nézzük akkor a napkérdését. Ön számít érdemi javulásra az egészségügyben még ebben az évben? Nézőink azt mondják 64%-ban, hogy igen, számítanak érdemi javulásra, 36%-uk mondja azt, hogy nem. Köszönjük szépen, hogy ma is szavaztak. Ez a kutatás nem reprezentatív, hanem az ATV nézőinek, az aktuál nézőinek a véleményét tükrözi. És akkor néhány jellemző komment. Júlia, igen, de 16 év rombolásának helyreállításához időre van szükség. Marian, nem biztos, az viszont igen, hogy mindent megtesz a kormány ennek érdekében. Anita, már most is van javulás, van WC-papír, fertőtlenítő, ahol tudták, helyrehozták a légkondit, és dolgoznak a fizetések rendezésén. Piroska, valamit fog javulni, de csodák nincsenek. Zsuzsi, semmi jóra nem számíthatunk ettől a kormánytól, ez tiszta cirkusz, amit nap mint nap láthatunk. Áron, ehhez idő kell, szakemberek, orvosok, ápolószemélyzet, eszközök, nem megy egyik napról a másikra, a leromlott épületekről nem is beszélve. Elek, maradjunk abban, hogy bizakodunk. Csaba, mostanában anyám miatt sokat járok kórházakban, nem változott semmi az elmúlt 20 évben, sok ezer milliárd forintra lenne szükség. És végül Károly, igen, mert végre hozzáértő szakember vezeti a minisztériumot. Az utolsó témához érkeztünk, megnevezték Zsolti bácsit, a KDNP pedig feljelentést tesz. Nézzük a bejátszást.
6: Hazugság. Képtelen hazugság, ezt írta a kereszténydemokrata néppárt annak kapcsán, hogy Bangó Sándor a Szőlő utcai javítóintézeti ügy egyik tanúja a közösségi médiában. Semmilyen Zsoltot nevezte meg Zsolti bácsiként. A Fidesz-KDNP szerint a bejegyzés rágalmazás és hazugság, ezért megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Azt írták, hányattatott életútját tekintve Bangó Sándor is áldozat, de ez nem menti fel az általa elkövetett bűncselekmény alól. A legsúlyosabb felelősség azonban politikai kihasználóit, felbújtóit terheli, fogalmaz a közlemény. Facebook bejegyzésében Bangó Sándor öngyilkossággal is fenyegetőzött. A 24.hu-nak Juhász Péter, akinek a műsorában Bangó korábban nyilatkozott, azt mondta, Bangó biztonságban van, tudomása szerint orvosi megfigyelés alatt áll.
1: Hát én eldobbantanék erről az ügyről, tehát hogy ez lenne nálam az apropó, és arra térnék rá, hogy a Szőlő utcában, amióta elvitték Juhász Péter párt, nem nagyon hallottunk semmit, illetve néhány másik munkatársat szintén letartóztattak, de hogy Juhász Péter párt kihallgatták volna, mondotta volna valami érdemit, kik voltak az árendőrök, akik ott megjelentek 5-10 éve, szóval hogy teljes csend van, mint ahogy a Kándre miért kapott kegyelmet, kérdésben sincs semmi előrelépés hónapok óta.
2: Lám, kormányváltás van, de a büntető eljárás és a rendőrség malmai úgy látszik még itt-ott lassan őrölnek. Én azt gondolom, hogy a kormánynak itt annyi felelőssége mindenképpen volna, hogy a rendőrséget minél hatékonyabbá tegye. Ehhez nem elég 3 hónap, én ezt elismerem kétségkívül, de lassan el kéne komolyan gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a rendőrséget gyorsabbá tenni, akár pénzt előteremteni új rendőrök beállítására, illetve a büntető eljárások esetleges gyorsítására, mert az tényleg hát gáz, hogy úgy mondjam, hogy a Szőlő utcáról már mióta hallunk, meg erről a Zsolti bácsis történetről, és hát erről telik az idő.
4: Erről csak az jut eszembe, hogy tud úszni? Nem. És ha kifizetjük, szóval itt az a helyzet, hogy tényleg az első beszélgetésünk első részében megemlített,

0: szenzitív adatok nyomán felfejlesztendő ügy, amely szerintem nem véletlen, hogy nem kapnak egyes részletei teret a nyilvánosságban. Én azt gondolom, hogy ennek azért lesz a nap végén egy végpontja, amelyben nem csak azt tudjuk meg, hogy mi történt konkrétan a Szőlő utcában és egyebekben, hanem azt is, hogy a bicskei ügyben mi az igazi konklúzió. Szerintem ennek a kormánynak az alapvetése az is, hiszen gyakorlatilag a bicskei ügyből pattant ki Magyar Péter személyisége is, meg az egész mozgalom, illetve pontosabban már volt előtte egy mozgalom, amelyikre Magyar Péter nagyon ráérzett, és a tömeg is Magyar Péterre. Szóval szerintem ennek a nap végén lesz majd eredménye, de ez nem most lesz.
1: Ez a mai végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok a véleményeteket. A kedves nézőknek köszönjük szépen a figyelmet, további jó tévézést, a viszontlátásra!

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek

a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak.

Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szemfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Rekord alacsony a Dunavíz szintje. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Ezzel a szomorú hírrel kezdünk, mert hogy úgy tűnik, hogy nagy a baj, és a következő napokban sem várható javulás. Nem sokára mutatjuk majd a friss adatokat is. 2018-ban volt egyébként rekord alacsony a Dunavíz állása. Október 25-én akkor 33 cm-t mértek. No, ez hajnalban megdőlt ez a negatív rekord. Bérez Zsófia van itt velünk, aki a folyami szállítmányozási szakértő, és remélem elmagyarázza majd nekünk, hogy ilyenkor egyébként vészhelyzet van-e, vagy mi történik a hajózásban. Ahogy nézzük a vízügy oldalát, úgy tűnik, hogy hajnalban megdőlt ez a negatív rekord. Most éppen a reggel 6-os mérés az 31 centi. Mi történik ilyenkor?
2: Jó reggelt kívánok! Hát igen, elég nagy a baj, és sajnos így a következő két hét előrejelzése alapján sem látunk csapadékot. Ez nyilván érinti a teljes logisztikai láncot. Így a hajózásban is így eléggé katasztrofális a helyzet, tehát nem csak nálunk, a lentebbi szakaszokon, fent a Rajnán is sokkal kevesebb rakományt tudnak berakni a hajók, mint eddig. Mondok egy példát, július elején beraktunk 6000 tonna gabonát Szerbiában, és azóta áll a konvoj Újvidéknél, mert egyszerűen nem tud eljönni Magyarországra az áru. Sajnos ez eléggé megdobja ugye a logisztikai költségeket is, tehát ez a megbízóknak is több pénzébe kerül. Tehát például most is nagyon aggódik ez a megbízó, hogy áll a gabona egy helyben, és vajon lesznek-e majd minőségbeli problémái, vagy nem lesznek. Ez nyilván függ ugye a hőmérséklet változástól is. És egyre kiszámíthatatlanabb is a helyzet így az elmúlt időszakban. Nagyon nehéz így tervezni is, mert ez a konvojnál is úgy volt, hogy lehet, hogy el tudott volna indulni múlt hét közepén, mert az előrejelzésben azt láttuk, hogy jön majd egy méter víz a Dunán, de aztán nagyjából 10 cm jött, és még mindig ott áll, és ki tudja meddig.
1: Picit nézzük tágabban a kört, és akkor kifejezetten a szakterületre, a szállítmányozásra fókuszálva. Mennyire használjuk a Dunát egyébként szállítmányozásra? Ezt kevesen tudjuk.
2: Használjuk a Dunát, tehát konkrétan az Ara térségéből, tehát ez az Amsterdam, Rotterdam, Antwerpenből el lehet hajózni egészen Konstancáig. Tehát ez egy nagyon nagy pálya, és ugye itt a folyamon nagy tömeget lehet fuvarozni, és mi azon dolgozunk, hogy ugye minél több árut folyamon fuvarozzunk, főleg az a ilyen nagyobb mennyiséget. Azt el lehet mondani, ugye, hogy főleg gabonaféléket fuvarozzunk, tehát ömlesztett árukat, például műtrágyát, és illetve projektrakományokat. És egyébként a hajósok nagyon szeretik a projektrakományokat, főleg amikor alacsony a vízállás, mert a projektrakományoknál nincsen akkora merülési mélysége a hajónak.
1: Az mit jelent a projektrakomány? Mi van
2: a projektrakomány például egy transformátor. Tehát például 2 hete egy transformátort raktunk be Dunavecsén, ment Konstancára, és itt is megfigyelhető volt az, hogy ennek a konvoj része volt ez az egy darab bárka, és több mint 4-5 nappal tovább tartott az áru megérkezése Konstancába az alacsony vízállás miatt. Meg is kellett nekik állniuk a román szakaszon 4 napra, mert a románok kotrási munkálatokat végeztek a kritikus szakaszon, hogy zökkenőmentesebb legyen ott az átmenetel, de ilyenkor ott is feltorlódnak a hajók, mert mindenki várakozik, hogy átmenjen, és utána is egyesével tolják át a bárkákat. Tehát amikor ilyen konvojba közlekednek, főleg a hajók az Aldunán, ilyenkor meg kell bontani a konvojokat. A konvoj az azt jelenti, hogy van egy önjáró hajó, és van mondjuk 6-8 bárkát tol maga előtt, és ilyenkor egyesével kell áttolni ezeket a bárkákat az adott szakaszon, ami nyilván szintén plusz költséget jelent, plusz üzemanyag felhasználást, és több időt vesz igénybe.
1: Ha jól értem, akkor a szállítmányoknak egy része mondjuk megoldható lenne egyébként közúton vagy vasúti szállítmányozással, csak véletlenül ugye akkora mennyiségekről beszélünk, hogy sokkal drágább lenne. De van olyan is, hogyha jól veszem ki a szavait, amelyik viszont mondjuk akkora, mondjuk nem tudom, egy transformátor, hogy nem biztos, hogy ezen kívül máshogy is át lehet vinni A-ból B-be.
2: Igen.
1: Ilyenkor, amikor lehet készülni arra, mert azt körülbelül már hetek óta halljuk, hogy apad a Duna vízszintje, mennyire tudnak tervezni? Említett egy példát, hogy azt hitték, hogy jön majd egy méteres vízállás, és ehhez képest 10 centi utánpótlás érkezett.
2: Hát most nagyon nehéz így ebből a szempontból tervezni. Teljesen még nem állt le a hajós közlekedés, viszont például 2 hete is raktunk gabonát itt be Magyarországon, Dunaújvárosban, mert ott van egy kikötőnk, és ott a megbízás szerint 1000 tonnát kellett volna elvinni, de csak 600-at tudtunk berakni Dunaújvárosba, és utána pedig Pakson még ráraktunk 100 tonnát, mert itt Magyarországon az egyik a Dunán az ilyen szűk keresztmetszetet Dunaföldvár jelenti.
1: Miért?
2: Mert ott olyan a vízmérce, tehát ott nagyon nehéz áthaladni. Egyébként még ilyen kritikus szakasz van Nagymarosnál és Budafoknál is. Én is ma reggel megnéztem, hogy így mik voltak tegnap így a merülési mélységek, és ilyen 120 cm-re lehetne most rakni egy hajót. És itt mondok egy példát, tehát vannak az ilyen 135 méteres hajók, azok az ilyen legnagyobb hajónak számítanak, nekik üresen a merülési mélységük ilyen 1,15-1,20 méter.
1: Ilyenkor az egyik kockázat, ahogy ön is mondta, hogy ha gabonáról van szó, akkor megromolhat esetleg, amíg igen. várakozik. Hogy lehet felkészülni egy várakozásra? Mi történik ilyenkor mondjuk egy kikötőben, vagy ahol éppen várakozni? Hol várakozik egyáltalán ilyenkor egy ilyen óriási hajó?
2: Vagy kikötőben, de az általában az pénzbe kerül a hajósnak, vagy vannak ilyen lekötők, ezt így nevezzük, most ott várakoznak, és most ez a jelenlegi megbízónk, ez most így minőség ellenőrrel nézeti az árunak a minőségét.
1: Hogyha ez így marad, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk a szállítmányozásba nőnek az árak?
2: Nőni fognak, ez biztosan hatással lesz az árakra is. Igen, tehát plusz költséget jelent, igen, ez a megbízó részéről is, a hajós részéről is.
1: Mi a napi rutin? Ilyenkor ellenőrzi ugye a vízállásokat, milyen mennyiségű megrendelés az, ami várakozik, vagy amit koordinálniuk kellene. Ilyenkor hívják a megrendelőt, hogy figyelj, még úgy látom, hogy ma ez nem, de holnap lehet, hogy igen. Hogy kell elképzelnünk a napi életet?
2: Hát igen, minden nap. Tehát reggel mi azzal kezdjük, hogy megnézzük így a vízállást, meg bekérjük a pozíciót, tehát magától a hajóstól, hogy ő mit lát, és hát várjuk a választ, mert most erre nekem valamilyen megoldást kell majd így találnom így hosszú távon, hogyha nem fog esni csapadék, tehát például könnyítési lehetőségek.
1: Mik az ABC opciók?
2: Mik az ABC, igen, vagy most ennek a megbízónak például nem sürgős az áruja, de nyilván fél a minőségbeli romlástól. Most, hogyha elindul tényleg valami így az áruval, kicsirázik, vagy bármi, akkor viszont mindenképpen lépni kell. Tehát én azt is el tudom képzelni, hogy nem, lehet, hogy ki kell rakni azt az árut ott.
1: Vérás Zsófia, köszönjük szépen, hogy betekintést nyerhettünk a szakmájába.
3: Hiába öntöm le viszkivel a sebet, miattad gyűlöltem meg még egy férfi nevet. Ha majd visszanézek egyszer, talán sok-sok év után, megköszönni már nem tudom, de te tettél azzá, aki leszek.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

mondtad, de már undorodsz a backstage-be. Nézed a farkas szemed, csöndesebb estéken. A sorsod alkotés, a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra, kint vagy, de a szív szolid. A körfolyosók mögött 10 forintos history. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív. Egy szív, ha messzire mentél, és ha már nincs trolid. Az ajtó kattan, újra magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a halaknak. De te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Bangó Sándor, a Szőlő utcai javítóintézeti ügy egyik tanúja, a közösségi médiában Semjén Zsoltot nevezte meg Zsolti bácsiként. A KDNP képtelen hazugságnak nevezte az állítást, szerintük bár hányattatott életútját tekintve Bangó Sándor is áldozat, ez nem menti fel az általa elkövetett bűncselekmény alól. Erről, valamint a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítását lehetővé tévő törvény elfogadásáról Lendvai Ildikóval és Komlódi Gáborral beszélgetünk. Egy jogállami fordulat nem valósulhat meg a titkos szolgálatok működésének átfogó reformja nélkül, állítja a TASZ. A szervezet szerint a jelenlegi szabályozás nem biztosít valódi garanciákat sem a titkos megfigyelések engedélyezésében, sem azok utólagos ellenőrzésében, ezért az új kormánynak ezen a területen is érdemi változásokat kell végrehajtania. Vendégünk Szabó Máté. Egy nyíltan totalitárius kísérlet utóvédje a legjobb akarattal sem töltheti be az ellenzék szerepét. Erről a Válasz Online-on írt Lányi András. A filozófus szerint, mivel az előző kormánypárt önmeghatározása alapján az ország jelenleg idegen uralom alatt áll, nekik illegalitásba kellene vonulniuk. Lányi Andrást kérdezzük. Csökkenteni kellett a paksi atomerőmű kapacitását, miután az extrém száraz időjárás miatt soha nem látott szintre csökkent a Duna. Kapitány István közlése szerint a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamos energia fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet, de erre a helyzetre is felkészültek. Zoomon kapcsoljuk Aszódi Attilát.
2: Köszönöm, Önöket, jó estét kívánok, kezdődik az Egyenes Beszéd, és akit itt hallanak gögni, egy picit Lendvai Ildikó volt, MSZP volt elnöke. Jó estét kívánok, és Komlódi Gábor ügyvéd, jó estét, szervusztok. Szőlő utca, Bangó Sándor, egyáltalán nem vidám téma, ugye az egyik fiatalkorú áldozat megnevezte ma Zsolti bácsit, a TikTokra tette ki a nevet, a Fidesz-KDNP képtelen hazugságnak nevezte az állításokat, büntetőjogi lépéseket tesz. A rendőrség az MT-nek azt mondta, hogy nem adnak ki tájékoztatást. A KDNP is leírta, Semjén Zsoltot nevezte meg, ugye ez nyilvános, úgyhogy én is kimondhatom. Itt tartunk most, költői a kérdésem, hogy lesz-e valaha vége ennek az ügynek, és meg tudjuk ebből a teljes igazságot vajon?
3: Én már elég fásult vagyok ezt a reményt illetően, és őszintén szóval nem tudom, hogy most közelebb jutottunk-e az igazsághoz, vagy nem. Az biztos, hogy egy újabb szerencsétlen áldozatot hallunk erről nyilatkozni. Az engem azért megrémített, hogy ő a bejegyzésében, hát igaziból az öngyilkosságot emlegeti, mint ami őt hitelesíti. Én őszintén remélem, hogy a dologgal nem csak a rendőrség foglalkozik, hanem azért ez a fiatal fiú, hogy ezt kap pszichiátriai és egyéb segítséget is. Még egyszer mondom, nem tudom, hogy igazat mond-e vagy nem. Kicsit hihetetlen nekem az egész történet, de attól még persze lehet igaz. Ami számomra igazán megrázó, az nem az, hogy ez igaz vagy nem, hanem hogy hány olyan áldozat van, vagy aki hasonló lelkitöréseken ment keresztül, csak őt nem halljuk és nem követjük annyira az ő tépelődését, lélekszaggató monológiait, és így tovább. Persze kíváncsi vagyok, hogy mi történt, és büntessék meg a bűnösöket, de most még kíváncsibb vagyok arra, hogy minden áldozat kap-e segítséget, és ha igen, akkor miért?
2: Gábor, te ügyvéd vagy, jogász vagy, te jogi értelemben, hogy látod most ezt az egészet egyébként? Nem tudom, hogy mennyire látod, de hát azért ugye a KDNP egy jogi eljárást indít ellene, egyébként megnevezték őt is, mint áldozatot, de hát azért jogi eljárást megteszik, így nyilván rágalmazás lehet. Most egy ilyen esetben ezt neki kellene bizonyítania, hogy ez megtörtént évekkel ezelőtt?
4: Volt történhet? Szerencsém meghívásnak eleget tenni, és egy korábbi adásban itt szerepelni, ugye Arató Gergely védőjeként, ahol Semjén Zsolt a klasszikus, ugye az eredeti Zsolti bácsis ügyben 8 szemét rágalmazás miatt jelentős érdeksérelmi a nyilvánosságot, stb.
2: 9 volt, nem csak
4: hát most, László igen, elnézést kérdés. Igen, most már csak 8-an van, illetve hát én a védencem meg 8 nyolcan, igen, ezt így szoktam. De lényeg a lényeg, hogy az egy rágalmazásos ügy. Én azt gondolom, hogy abban az ügyben, hát legalábbis én azt gondolom, hogy mindegyik őket fel fogják menteni, az én védencemet egészen biztos. Élek a gyanúperrel, és akkor itt válaszolva részben a kérdésedre, élek a gyanúperrel, hogy nem véletlen az, hogy most az egyébként jogilag értelmezhetetlen, mert ha ő azt mondja, hogy a Zsolti bácsi az XY, akkor az nem teheti úgy magára a bármelyik párt is, ez akár a Fidesz, akár a kereszténydemokrata néppárt, hogy ő tegyen rágalmazást, hiszen nem ő ennek a szárgyásnak a sértetje, tehát ilyen módon ő jogi elégtételt nem vehet. Furcsa nekem, hogy egyébként miért sietek ilyen gyorsan ezt előhozni. Én mondom, élek a gyanúkodára, hogy semmilyen Zsolt átlátta azt, hogy abban a helyzetben nem fog nyerni, már egy büntető eljárásban lehet nyerni, és már ebben nem akart megszólalni, vagy nem így akart megszólalni. De én is az a legfontosabb, amit mind a ketten itt mondhatok, és hát ennyit elárulhatunk, hogy a beszélgetés előtt is mondtuk, hogy az a legrosszabb, hogy nem látunk tisztán ebben a kérdésben. Én reméltem, vagy reménykedtünk kollégákkal, hogy abban az ügyben, amiről az előbb beszéltem, ott is lehetnek majd olyan dolgok, amik elősegítik, hogy megtudjuk, hogy mi az igazság, ugye így fogalmazta, hogy megtudjuk, hogy mi az igazság. Valószínűleg most ebben a mai műsorban erre nem fogunk pontot tenni, de a legszörnyűbb az én számomra, hogy ez a Zsolti bácsis ügy, ez eltereli a figyelmet arról, hogy milyen rettenetes helyzetben van ma a gyermekvédelem Magyarországon, és ez az előző kormány, aki egyébként a családbarátnak mondta magát, és a gyermekek védelmét zászlójára tűzte legalábbis kommunikációs módszerekkel, vagy kommunikációs szempontból. Ez a kormány lényegében mindent megtett, és amikor most azt hallom a parlamentben egy felszólalást, talán egy vagy lehet, hogy fideszes, de lehet, hogy Mi Hazánkos, ebben azt mondom, tök mindegy, hogy azt mondja, hogy ő kikéri magának azt, hogyha egy miniszterelnök Magyarországon azt mondja, hogy inkább egy azonos nemű házaspárnál legyen elhelyezve egy olyan gyerek, akit a szülei magára hagytak, mint a magyar állam gondoskodásába, hogy ezt kikérik maguknak. Én meg azt gondolom, hogy ez egy valóban érdekes beszélgetés, ez egy fontos beszélgetés lenne, és addig, amíg azon törjük a fejünket, hogy ki jelent föl sérelmei miatt kicsodát, addig a valódi problémákról nem beszélünk, az pedig az, hogy sajnos nagyon sok olyan gyerek van, ami közben pedig a sérelmei miatt kicsodált, addig a valódi problémákról nem beszélünk.

0: Az ő megszólása még azt is hozzátette, hogy Kapisztrán János ilyet sosem mondott volna, lévén, hogy ez aznap volt, amikor a Nándor-Fehérvári csatának az évfordulója volt. Vagyis egyszerre tragédiát és csúfkomédiát csinálnak valóságos gyerekeket fenyegető valóságos veszélyekből. Az optimizmusomra egyedül nem ebben a konkrét ügyben az ad alapot, hogy a kormányban most vannak olyan emberek, akik valóban értenek a gyermekvédelemhez, és az életüket szánták arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Nem lesz rövid meccs.
1: Az biztos.
2: Na, menjünk tovább, mert van még egy viszonylag nagy témánk. Ma megszavazta a parlament a vagyonvissza szerzés és védelmi hivatal felállításáról szóló törvényt. Ez a Tiszapártnak egyik nagy ígérete volt a kampányban. Indulhat az elmúlt 20 év közvagyont érintő vagyonosodások kivizsgálása és visszaszerzése. Ugye a Fidesz azt mondja, hogy ez az újkori AVH, hogy ez egy politikai vélemény. Mit vártok ettől a hivataltól? Látszat lesz ez, mert ígéret volt és meg kellett csinálni, vagy valódi elszámoltatásra ad lehetőséget?
1: Te vagy a jogás? Ildikó.
0: Jó, akkor mint laikus elmondom, mert te nyilván elmondod. Nyilván csodát nem tudnak tenni, de hogy lesznek ügyészek, nyomozók, komoly hozzáértő emberek, akiknek ez lesz a fő feladata, hogy föltárják a vagyonügyi disznóságokat, és hát amit lehet, nyilván csak egy részét lehet, megpróbálják visszaszerezni. Ez már több, mint ami enélkül a hivatal nélkül lehetséges lett volna. Valóban komoly jogköröket kapott, de ahogy látom, az, hogy a parlamentnek beszámolnak, az, hogy azért, ha a büntetést rónak ki, ott van fellebezési lehetőség, csak önmagában, ugye, önmagában a vizsgálatra nincsen, hogy elkezdenek egy vizsgálatot, az azért erős túlzásnak tünteti fel az AVH-val való vádaskodást, de hát Istenem, melyik tolvaj szereti a rendőrt, ezt tehát úgy fogom fel, mint az esetleges érintettek kritikáját. De ami a konkrét eredménynél is, amit elérnek, nyilván lesz, amit nem tudnak elérni, fontosabb, vagy én fontosabbnak érzem, hogy ki van írva mostantól a kormány cégtáblájára, hogy ez alatt a kormány alatt a közvagyon elsibolása bűn. Ez rájuk nézve is egy kötelezettség, mindenhol vannak ilyen-olyan rossz hajlamú emberek, őket is vissza kell, hogy tartsa, és talán vissza kell, hogy tartsa a kisebb játékosokat is önkormányzatban és máshol, hogy ez ilyen központi ugye a kormánynak. Magyarán én, ha nem is 120%-os várakozással, de komoly és pozitív várakozással fogadom.
2: Mikor ez eddig is bűn volt, vagy bűnnek kellett volna lennie. A tervezetet bírálták azért szakmai részről, például a Magyar Helsinki Bizottság is. Gábor, te erre mit mondasz? Mert azt mondták többen, hogy ezek a törvények, vagy a jelenlegi törvények is biztosították volna mondjuk a vagyonszerzéshez szükséges eszközöket. Tehát ezt meg lehetett volna csinálni, ugye sokan követelik már most is, hogy hát miért nincs vezetőszáron elvezetve sokkal több politikus, mint jelen pillanatban.
1: Hát igen, ez a kettő egymásnak ellentmond, mert tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy már eddig is meg lehetett volna valósítani, akkor minek ez egyébként, meg miért is mindenki börtönben, ugye ez egy picit nekem ellentmondásos. De az egészen biztos, hogy valóban eddig is voltak nyomozások, eddig is voltak eljárások, és senki nem mondta, hogy ilyen nem volt. Nem akarom a dolgot eljogászkodni, mert ez tényleg egy nagyon érdekes téma. Például az, hogy Magyarországon a vád monopólium, ami ugye ne felejtsük el, hogy Magyarországon egy olyan legfőbb ügyészünk volt, amilyen olyan ügyészségi eljárások voltak, amilyenek, olyanok voltak az akármilyen megfigyelés. Ugye itt utánunk lesz egy beszélgetés erről, hogy milyen elképesztő számú megfigyelés volt itt az elmúlt időszakban, mindenféle megalapozottság vagy indoklatottság nélkül. Tehát, hogy ezek az eljárások, ezek koncentráltan voltak, bizonyos személyek döntötték el, ugye Magyarországon 98% fölött volt a vád eredményesség, tehát hogyha ez az ügyészség valakivel szemben eljárást indított, akkor az majdnem 100%-ot elítélték. Én azok közé tartozom, akit egyáltalán nem zavar, hogy másnak is lesz lehetősége vádat képviselni, mert ez nem egy olyan, az államnak van büntetőjogi igénye, ezt a büntetőjogi igényét kin keresztül érvényesíti, az államnak a dolga. Szerintem nagyon helyes az, hogy ez a hivatal, ez konkrétan az országgyűlés, ez egy független hivatalnak a lényege, hogy az országgyűléssel szemben van beszámolási kötelezettsége, senki mással szemben nincs,

0: És egyébként a kritikával összefüggésben én azt gondolom, hogy az egyébként valószínűleg, úgy emlékszem, hogy a Helsinkinek volt egy ilyen, és másoknak is jogos kritikája, amikor mondok egy példát, ez ma is nekem is gyakorló ügyvédként okoz problémát, hogyha mondjuk egy költségvetési csalással egy ügyfelemet meggyanúsítják, és a cégének a számláját zárulják, és ezzel ellehetetlenül a cégének a működése, és mondjuk nem tudja fizetni a bért a munkavállalóknak. Aztán persze kiderül, hogy nem követte el, mert valós volt a teljesítés, utána már ki fogja reparálni azt a helyzetet, hogy megszűnt a cége. Tehát, hogyha ilyen történik mondjuk ennek a hivatalnak az eljárása során, hogy olyan intézkedést tesz, ami egyébként akár túlzónak tűnhet, akkor bírói jogorvoslattal vagy felülvizsgálattal lehet élni. Szerintem ez helyén van, de ne felejtsük el, hogy egyébként pedig ez a hivatal bizonyos eljárásokat kezdeményez, közigazgatási, polgári vagy büntető eljárást, és azoknak meg az eljárásokban megvan a maguk jogorvoslati rendszere, meg az eljárási rendje, úgyhogy szerintem ez helyén van így, és az kérdésre meg érdemel válaszolva, én abban bízom, hogy ennek nagyon komoly eredménye lesz, nem csak azért, ez egy fontosabb szempont, amit az Ildikó mondott, hogy a jövőre nézve, de ahogy szokták mondani, ott lesz kint a csendőr kalapja, tehát mindenki emlékezni fog rá, hogy ez ebből gondja lehet. A másik az, ami miatt ezt gondolom, hogy nagyon komoly szakmai háttér koncentrálódik oda, és ez eddig is volt vagyonvisszaszerzés, de itt most ezek csak ezzel fognak foglalkozni, és hát ez úgy tűnik, hogy az elmúlt 16 év alatt elég sok vagyon kimentődött, lesz dolguk rendesen.
1: De egy valamit még hadd tegyek hozzá, mert nem kell tagadni, hogy van politikai dimenziója is az egész történetnek. Ennek a kormánynak a választási győzelmét és a mögötte felsorakozó széles népfrontos támogatást elsősorban az hozta, vagy azt tartja össze a tábor különböző részeit, hogy igazságtételt ígért. Valóban van egy ilyen sürgetés a társadalom részéről, de mivel az járhat veszélyekkel, ha túl hamar visznek el valakit vezetőszáron, éppen hogy blamálhatja az egész folyamatot, a kormánynak politikai szempontból is produkálnia kellett valamit, ami ezt az elkötelezettségét, hogy ez továbbra is fennáll, ezt bizonyítja. Főleg most, hogy egy picit más ügyek miatt, nem tragikus mértékben, de megtorpant, nyilván az ő szemükben is fölértékelődött, hogy az ígéreteiknek ezt a centrális elemét, ezt elkezdjék megvalósítani. Ha van hivatal, akkor innentől kezdve azért lehet azt mondani és gondolni is, hogy tettünk, vagy tett a parlament és a kormány egy lépést az ígért igazságtétel ügyében, és már megvan az a szerv, akitől várhatjuk, hogy megalapozott vádemelésekkel álljon elő.
2: Meglátjuk, hogy lesz. Köszönöm, hogy jöttetek.
0: Mi köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönjük.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 76 milliárdos fejlesztésre készül a Suzuki, hogy pontosan mire kiléphetünk az összeszerelő üzem kategóriából, erről is fogunk beszélgetni Kilián Csabával, aki a Magyar Gépjárműipari Egyesületnek az ügyvezető főtitkára. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Ez a mostani bejelentés mit jelent, mit tudunk eddig?
2: Hát mostanában elég sok jó bejelentés jött az autóipar részéről, ugye. A Mercedes nemrég adta át a második gyárát, az Audi beindította az elektromotorgyártást, és a Suzuki is folyamatosan fejleszt tulajdonképpen az elmúlt időszakban. Ugye tavaly is már egy jelentős beruházást valósított meg, ahol a heggesztő robotokat hozott a gyárba, és próbálja még inkább hatékonyabbá tenni a gyárát. És hát azt hiszem, hogy mindegyik autóipari cégnek talán ez a legfontosabb, hogy tud leghatékonyabban, legköltséghatékonyabban gyártani, és hogy tudja fölvenni ezt a versenyt, ami mostanában az autóiparban látunk.
1: Hol tart ez a verseny? Mert közben azt halljuk, hogy egyébként bajban van Európában az autógyártás. Uh-huh. Például ugye a Volkswagenről hallunk rossz uh-huh. híreket, amik azért tovább gyűrűznek, uh-huh. akár felénk, akár a keleti piacra, sőt, akkor a kínaiak hogyan uralják le az egész régiónkat. Ön hogy látja most a helyzetet?
2: Hát Európa nehéz helyzetben van egyértelmű. Tehát lemaradtunk a versenyben tulajdonképpen alapvetően Kínával szemben. Én egy kicsit pozitívabban látom a magyar helyzetet. Éppen emiatt, hogy ezek az új beruházások beindultak, tehát a BMW, Mercedes, Audi, tulajdonképpen a legmodernebb gyárakat építették föl Magyarországon. Teljesen automatizált, mesterséges intelligenciával vezérelt gyárak ezek. A legköltséghatékonyabban gyártanak tulajdonképpen. Nagyon érdekes, hogy éppen a Mercedes azt mondta, hogy körülbelül 71%-os költségerőnye van a magyarországi gyárnak a német gyárakhoz képest.
1: Ez miből adódik?
2: Hát ez a hatékonyságból, tehát egy teljesen modern gyárat, ugye a legfejlettebb technológiákkal építik föl. Mondjuk egy régebbi gyárat ugye nagyon nehéz átalakítani, úgyhogy ez tényleg a hatékonyság szempontjából, termelékenység szempontjából nagyon versenyképes legyen. És ez azt jelenti alapjában, most akár a Mercedes, akár a BMW gyárról beszélünk, vagy az Audinak is az új gyáráról, hogy nagy valószínűséggel ezeket a kapacitásokat ki kell használni az elkövetkezendő időszakban. Tehát ebből a szempontból én úgy látom, hogy a Magyarországon körülbelül 500 000 járművet gyártottak az elmúlt években. Hát, hogyha az optimális verziót nézzük, akkor itt van egy felfutás mindegyik autógyárnál tulajdonképpen, hogy elérjék a maximális kapacitást. Ez akár 1-2-3 év, ugye most már a BMW is beindította a második műszakot, valószínű, hogy a harmadik műszak is már folyamatban van. Tehát azt jelenti, hogy ha elérik ezeket a kapacitás nagyságrendeket, amelyeket beterveztek, ez Magyarországon egy 800-900 ezer a legoptimálisabb esetben, akár 1 millió járművet is jelenthet éves szinten, ami abból a szempontból is nagyon lényeges, hogy akkor a beszállítóiparnak is egyre több megrendelése lesz. Az is igaz, hogy ugye beindul a BYD gyár is, ugye, hogy beszélhetünk a kínai versenyről, hát a kínai verseny hihetetlen gyorsak, fantasztikus technológiákat vezetnek be, az akkumulátor gyártás területén is olyan technológiai ugrások vannak tulajdonképpen évről évre, hogy hihetetlen, és a kínaiak már ugye annak ellenére, hogy kontrollálják például a ritka fémeket az akkumulátor gyártásban, már most azon gondolkoznak, hogy hogy tudják ezeket a ritka fémeket kikerülni, és újabb olyan alapanyagokkal felépíteni az akkumulátort, ami helyi szinten is elérhető. Itt a száraz akkumulátorról van szó, a szén alapú akkumulátorokról, nátrium alapú akkumulátorokról, tehát ezek a fejlesztések elindultak Európában is, és erre vannak jelek, de úgy érzem, hogy Európa lemaradt ebben a versenyben.
1: Korábban az a mondás volt, hogy Magyarország igazából csak egy összeszerelő üzem. Ez ilyen szitokszóként használt jelző volt. Azok vagyunk-e, és baj-e?
2: Én abszolút nem értek vele egyet. Én befektetés ösztönzésben dolgoztam nagyon sokáig, és ezeket a nagy beruházásokat tárgyaltuk le még a HIPA elődjénél. És már a 90-es évek és a 2000-es években is azt mondtuk, hogy Magyarországnak a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre kell koncentrálni. Minél több kutatásfejlesztést kell behozni az országba. Most, hogyha nincs itt autógyártás, hogy tudunk a kutatásfejlesztésbe belépni? Hogyha nem tudjuk, hogy működik egy autógyár, és ráadásul az autóipar talán az egyik legkomplexebb iparág. Tehát itt nem csak műanyag, fém, gumi, stb. Alkatrészek vannak, hanem ma már tényleg mesterséges intelligencia, digitalizáció, automatizáció a legmagasabb fokon található. Csak egy példát hagy mondjak, hogy azt hiszem, talán a Mercedes gyárnál mondták korábban, hogy nincs egy olyan, nincs egyforma autó egy nap, amit legyártanak. Tehát olyan sok specifikációja van az autónak, hogy mindegyik autó más és más. És hogyha azt nézzük, hogy több ezer alkatrészből áll az autó, ezek az alkatrészek a világ különböző tájáról jönnek be. És abban a percben kell a futószalagon lenni annak az alkatrésznek, hogy tényleg az összeszerelést meg tudják csinálni. Tehát ez őrületes logisztikai fejlesztés.
1: A magyar mérnökök milyenek, hogyha európai viszonylatot veszünk, vagy világviszonylatot?
2: Hát azt hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy Magyarországra ezek a beruházások bejöttek, és ez elsősorban a magyar tudásnak és a magyar mérnököknek, és a magyar munkaerőnek köszönhető összességében mondanám.
1: Itt nem beszélhetünk szakember hiányról?
2: De beszélhetünk, egyértelmű, sajnos egyértelmű. Tehát ugye, hogyha azt nézzük, hogy itt elindult a BMW beruházás, a Mercedes beruházás, több ezer emberre van szükség, az akkumulátorgyártásban is viszonylag egy nagyon rövid időn belül több ezer, tízezres nagyságrendű munkaerő van. Tehát ezt nem tudja felszívni a magyar munkaerőpiac ilyen rövid idő alatt. Tehát mindenféleképpen a harmadik országbeli munkavállalókkal ugye vannak gondok, meg a szabályozásban is ugye meglátjuk, hogy alakul, de azt látjuk, hogy nagyon nehéz megfelelő szakembereket találni ma Magyarországon az új gyárakban. Mondjuk egy Mercedes vagy egy BMW nagy valószínűséggel megtalálja a itteni szakembereket magyar vonalon, de hogyha már a beszállítóipart nézzük, ott már gondok lehetnek. Más kérdés megint az, hogy a BYD-nál mi a helyzet. Ugye egy kínai gyár, nagyon sok kínai dolgozik. Még az is érthető, hogy a gyárépítés során sok kínai van itt Magyarországon, mivel Nincs meg az a tudás, hogy egy ilyen akkumulátor, vagy egy ilyen összeszerelő üzemet, vagy akkumulátorgyárat, vagy a CATL-re gondolok, hogy hogy kell felépíteni. Tehát kell, hogy legyenek is, és amikor a német beruházók is bejöttek, ők is hozták eleinte a szakembereiket, de egyre több magyar ember került közép-felső vezetői szintre, és egyre inkább nőtt a bizalom tulajdonképpen a magyar munkaerő iránt, és ennek a következménye lett az, hogy egyre több kutatásfejlesztési projekt jött Magyarországra. És ma már 10 000-es nagyságrendben látjuk azt, hogy mondjuk a Boschnál, a Siemensnél, a ThyssenKruppnál, a Knorr-Bremsen és stb. Ott 100-as nagyságrendben vagy 1000-es nagyságrendben foglalkoztatnak magyar mérnököket. És nagyon komoly kutatásfejlesztéseket végeznek, mint az önvezető járművek területén, vagy ott van a zalaegerszegi tesztpálya, ahol ugye nagyon komoly digitál vagy automatizálási önvezetéssel kapcsolatos kutatásokat végeznek.
1: Röviden, mikorra várható ennek például egy ilyen Suzuki gyárnak a hatása gazdasági szemmel?
2: Hát nézze, ugye a Suzuki körülbelül olyan 105-108 000 járművet gyártott le a tavalyi évben. Én azt mondom, hogy a Suzuki, hogy folyamatosan fejlesztett, én mondjuk ez a 105 000 darab relatíve mondjuk egy Mercedes 350-400 000-es kapacitásához képest nem nagy. De a hatékonyság szempontjából viszont nagyon fontos. Tehát, hogy versenyképes legyen a Suzuki az elkövetkezendő időszakban is.
1: Kilián Csaba, köszönöm.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy jogállami fordulat nem valósulhat meg a titkos szolgálatok működésének átfogó reformja nélkül, állítja a TASZ. A szervezet szerint a jelenlegi szabályozás nem biztosít valódi garanciákat sem a titkos megfigyelések engedélyezésében, sem azok utólagos ellenőrzésében, ezért az új kormánynak ezen a területen is érdemi változásokat kell végrehajtania. Vendégünk Szabó Máté.
2: Szabó Máté, a TASZ jogásza, jó estét kívánok,
3: köszöntöm. Jó estét kívánok.
2: Ugye a HVG-ben írtak arról, amit itt a kollégám is idézett, hogy a jogállam egy Tisza kormány alatt is ott kezdődik, ahol a titkos szolgálat sem áll a törvények felett. Ugye arról van szó, hogy az Orbán kormányok alatt volt például, én ezt idéztem ma már a nézőknek, 4,5 olyan év, amikor az igazságügyi minisztérium minden titkos megfigyelést engedélyezett. Kezdjük onnan, hogy hogyan működött ez eddig. Tehát mondjuk most is így működik, de hogyan működött ez eddig?
3: Magyarországon hiányoznak azok a garanciák, amik megakadályozzák azt, hogy a titkos szolgálatokat politikai célokra használják fel. Kontrollmechanizmusok nem működnek, az engedélyezés rendszere nem működik, a végrehajtás ellenőrzésében nincs olyan kontroll, ami ezt korlátok közé szorítaná. És az elmúlt években töredékesen kiderült információkból azt tudjuk, hogy ez nem csak lehetőség volt, hanem valóban vissza is éltek ilyen eszközökkel. Ugye a Pegazus ügy ennek egy jó példája volt, ugye a TASZ 6 ügyfelet képvisel, akik a Pegazus célpontjai voltak. Többek között azért, hogy ezekben az eljárásokban, nem részben azért, hogy elégtételt kapjanak ezek az ügyfelek, másrészt azért is, hogy kiderüljön az, hogy hogyan működött ez a rendszer, mi az, ami nem nyújt védelmet, és végtelenül hagyja a polgárokat a titkos szolgálatokkal szemben. De a választási kampányban is kiderült egy csomó ügy, a Gundalf ügy is egy titkos szolgálati ügy volt, vagy amikor Panyi Szabolcsnak egy forrásával folytatott beszélgetésének a hangfelvétele került nyilvánosságra, ott is valami fajta visszaélésről volt szó.
2: Ugye ezek egy híres ügyek, igen. Ugye, hiszen beszéltünk róla egy nap, mint nap. Ugye azt mondtam az előbb, hogy 4,5 olyan év volt, amikor mindent engedélyeztek, a mennyit is kérdés, mert ugye leírják, hogy az Orbán rendszer 16 évében 18.906 esetben engedélyezték a titkos megfigyelést a szolgálatoknak. Ez...
3: De egy pillanat, az is fontos, hogy 50 esetben nem. Csak 50 esetben nem.
2: Hát azt én már most itt hozzásetettem, mert ez őrületesen magas számnak, de mondjuk ugye ez nekünk egy szám, Lendvai Ildikóval is itt az adás előtt beszéltünk erről, hogy ez egy óriás magas számnak tűnik, ez kirívóan sok, mondjuk mennyi volt az előző 10-16 év alatt, azt lehet-e tudni, tehát van-e összehasonlítás?
3: Nem nagyon tudjuk, de azt látjuk, hogy az évek során egyre emelkedett. Tehát ahogy haladtunk előre a NER során, a napi 2-3 helyett már akár 3-4 engedélyezés volt. Ugye egy munkanap alatt ez körülbelül 4 engedélyt jelent, ami elképesztően sok. Ugye és hát ugye ki engedélyez? Az igazságügyi miniszter engedélyez ebben a rendszerben, aki, mint kiderült az egyik perünk eredményeképpen, delegálta ezt a jogot a parlamenti államtitkárának, aki éppen Völner Pár volt, aki egy korrupciós bűncselekménynek később a gyanúsítottja lett, tehát azért látszik, hogy itt komoly visszaélések történtek ebben a
2: kérdésben. Várjon egy kicsit, azt mondjuk el a nézőknek, hogy milyen indokkal engedélyeznek és kérnek először is egy ilyen titkos megfigyelést, tehát mi történik? Hogy történik ez?
3: Hát ebben nagyon elnagyolt a magyar szabályozás. Azt mondja a törvény, hogy akinek a nemzetbiztonsági megfigyelése szükséges, annak engedélyezni kell. És az igazságügyi miniszter dolga az, hogy mérlegre tegye a megfigyelés ellen meg szemben szóló érveket.
2: De ki kéri ezt? Ki kérheti ezt?
3: A nemzetbiztonsági szolgálatot kezdeményeznik, vagy engedélyt kérnek rá, és az igazságügyi miniszter ezt szinte 100%-ban, bizonyos időszakban meg is adja.
2: Azt mondja, bizonyos időszakban, pont ezt akartam
3: kérdezni. Igen, a bizonyos időszakban, mert volt egy adatigénylésünk, ami a Pegazus ügyi napvilágra kerülte, és az adatigénylés között eltelt 4,5 év volt, amikor 6200 engedélykérés volt, és abból 6200-at meg is adtak. Tehát ez nem 99%-os sikerességi volt, hanem 100%-os sikerességi.
2: No, azt írják, hogy most lehetőség van arra, hogy a rendszerváltás egyik régi adósságáról végre érdemi vita kezdődjön, mégpedig arról, hogy milyen jogi eszközökkel lehet megakadályozni ezeknek a megfigyeléseknek a politikai célú felhasználását. Milyen jogi eszközökkel lehet ezt megakadályozni?
3: Ugye ez két dolgot jelent. Egyrészt a mostanában felállt kormánynak dolga az, hogy demonstrálja azt, hogy ő nem akar így visszaélni, tehát megakadályozza az ilyen visszaéléseket, olyan garanciákat épít ki, amelyek ezt megakadályozzák. De legalább ennyire fontos az is, hogy tekintsünk a múltba, és ha itt rendszerváltás volt, ma, hogy ez a kormány állítja, akkor tárja fel azokat a jogsértéseket, és tárja fel a rendszer működését úgy, hogy abból következtetni kell, lehessen arra, hogy hol lehet ezt a rendszert kijátszani, a titkosszolgálatok hol tudták úgy kijátszani, hogy azok az események, amelyek napvilágra kerültek, megtörténjenek. És ennek a múltfeltárásnak az is feladata, hogy kárpótolják az érintetteket valahogyan, tegyék lehetővé, hogy ők érvényesíteni tudják a saját jogaikat, tájékoztassák arról, hogy őket jogszerűen vagy jogellenesen megfigyelték.
2: Ennek a feltárása nyilván fontos, de azért, ahogy a szavaiból kivettem, egy ponton mindenképpen lehet látni, ahol változás, ahol a politika bele tud nyúlni, az, hogy ezt mindig az igazságügyi miniszter engedélyezi, és engedélyezte. Tehát nem egy bíróság, vagy nem egy független bírói szerv, itt kellene változtatni, és hogy van ez más ország?
3: De ezt már nagyon régóta tudjuk, hogy ezt meg kell változtatni, ezt több mint 10 éve a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság állapította meg, hogy ez a rendszer, ahol egyrészt az igazságminiszter engedélyez, másrészt pedig utólag nem kapnak tájékoztatást az érintettek egyáltalán arról, hogy őket jogellenesen vagy jogszerűen megfigyelték, akkor is, amikor már ehhez nem fűződik érdek, hogy ezt titokban tartsák, az jogellenes, ezt meg kell változtatni. A magyar állam ebben eddig a füle botját sem mozdította, nem akart ennek az ítéletet eleget tenni. Nagy kérdés, hogy ennek most eleget fog-e tenni az önkormányzat.
2: Azt is írják, hogy rendszer szintű problémát jelez az is, hogy a minisztériumi válaszok szerint, már amiket megkaptak, az engedélyező a döntéshozatalkor nem rendelkezett információval arról, hogy milyen technológiát alkalmaznak majd a megfigyelés során. Itt mire gondolnak? Vagy? Tehát mit kellene pontosan tudni egy ilyen döntésnek?
3: Azt könnyű belátni, hogy egészen másfajta beavatkozást jelent az érintett magánszférájában az, hogyha lehallgatják egy telefonbeszélgetését, vagy egy időszakban az összes telefonbeszélgetését, vagy pedig az, hogyha egy kémprogramot telepítenek a telefonjára, ami viszont a teljes 24 óráját követhetővé teszi, az összes fényképet, üzenetet, e-mailt, megnézett internetes oldalakat, mindent. Amikor az engedélyező döntést hoz arról, megengedhető ez a fajta nagyon súlyos beavatkozás az érintett magánéletébe, akkor a dolog súlyosságát is mérlegelnie kell. De ha nem tudja, hogy hogyan, milyen eszközzel történik ez, akkor nem tudja ezt megtenni. És igazából az az érdekes, hogy az igazságminiszter soha nem követelte meg azt, hogy mutassák be neki azt, hogy milyen eszközökkel
2: történik. Milyen információt
3: valójában kap? Információ hiányos helyzetben nem, tehát ő soha nem tudta mérlegelni azt, hogy az milyen beavatkozás, nem is vette komolyan a feladatát.
2: Akkor mi alapján lehetett ezt engedélyezni, vagy nem engedélyezni?
3: Hát ez egy nagy kérdés, ezt fel kell tárni.
2: Azt is írják, hogy megmondta itt az előbb, hogy a megfigyelés célpontja, tehát akit megfigyeltek, többnyire nem tudja meg, hogy az állam megfigyelte, ugye? És az sem, hogy milyen indokkal, vagy milyen eszközzel, milyen terjedelemben történt ez. Ezt hogy kellene szabályozni? Tehát egy idő után tudnia kellene róla, és egyébként miért? Tehát, hogy mi ennek a magyarázata?
3: Azért, hogy érvényesíteni tudja a jogait. Tehát ha már nem fűződik nemzetbiztonsági érdek ahhoz, hogy eltitkolják előtte, mert kiderült az információ, amit akartak, lefolytatták azt az eljárást, amit akartak, vagy kiderült, hogy felesleges volt a megfigyelés, mert nem derült ki semmi, akkor ezt erről proaktívan tájékoztatni kellene az érintetteket, kárpótolni kell őt azért a megfigyelésért, azért a beavatkozásért a magánszférájában, ami történt, és ha úgy ítéli meg, hogy ezért ő neki van ilyen igénye keletkezett az állammal szemben, akkor itt tudja érvényesíteni.
2: Akár perelhet is.
3: Akár perelhetne is. Ezt a mostani rendszer teljesen lehetetlenné teszi. És ugye a mi ügyfeleink évekig pereskedtek a mi segítségünkkel azért, hogy egyáltalán kiderüljön az információ, hogy megfigyelték őket. Mert ezt nemzetbiztonsági okokra hivatkozva évekkel később is elhallgatják előlük. Sőt, olyan szervek, mint például a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, aminek a dolga az, hogy az érintettek magánszféráját erősítő gyakorlatot folytasson, 2051-ig titkosította azokat az ismereteket, amelyekből a Pegazus érintettjei számára fontos információk derülhetnek ki, titkosította azt is, hogy milyen jogszabály alapján figyelték meg őket. Tehát ennek a jogszerűségét ők itt semmilyen módon nem tudják mutatni.
2: No, ez törvénymódosításra vagy törvénymódosításokra van szükség? Vannak javaslataik a kormány számára ezzel kapcsolatban?
3: Nagyon egyszerű javaslatok vannak. Bírósághoz kell rendelni az előzetes engedélyezést, meg kell teremteni az utólagos információs kárpótlás lehetőségét, és lehetővé kell tenni azt, hogy mert ez önmagában még kevés, és ez már 10 éve tudjuk, hogy ezt meg kéne valósítani, hogy ha most lezárult ez a rendszer, akkor tárjuk fel azt, hogy mi is történt az elmúlt években. Ne csak ezeket a nyilvánosságot kapott eseteket ismerjük, hanem a rendszer működését alapvetően.
2: Igen, azok megdöbbentőek, azok is, meg a szám is, több mint 18 000. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Köszönöm én.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Kat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hak Péter, jogász egyetemi tanára vendégem, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Az új alkotmánybíró korábban úgy fogalmazott, hogy Zonnevent Pál egy alkalmas jelölt. Miért?
2: Zonnevent Pál egy kitűnő jogász professzor, ugye én viszonylag jól ismerem, ugyanazon a karon tanít, ahol én, és ő annak idején Márl Ferenc és Sólyom László mellett dolgozott részben a köztársasági elnöki hivatalban, részben pedig előtte még az alkotmánybíróságon is, tehát tulajdonképpen ugyanazt a színvonalas jogállami, közjogi gondolkodást képviseli, amit az alkotmánybíróság legjobb idejében képviselt. Kétségtelen, hogy a jelölésének a módja az vált ki kritikákat, ugye emberjogi szervezetek, liberális jogászok szóvá is tették, hogy ugye a Fidesznek az egyik legnagyobb bűne a jogállammal kapcsolatban az elmúlt 16 évben az alkotmánybíró választás és jelölés szabályainak a megváltoztatása volt, és ugye 21 évig konszenzus kényszer volt, tehát 21 évig az alkotmánybírónak csak olyan

0: alkotmánybírókat csak úgy lehetett megválasztani, hogyha az ellenzék egy része is legalább támogatta a bírók jelölését és megválasztását. Ugye a jelenlegi alkotmánybíróságban 4 olyan bíró van, akiket 2016-ban választottak meg úgy, hogy akkor a Fidesznek nem volt éppen, 2016 novemberében nem volt kétharmadnyi képviselője, 131 képviselőjük volt 133 helyett, és ennél a 4 bírónál szükség volt az ellenzék támogatására, ugye ezek Sanda Balázs bíró úr, Horváth Attila bíró úr, Maros Ildikó bírónő és Szabó Marcell bíró úr. Tehát ők négyen, akiknek 2028-ban fog lejárni a mandátuma, ők négyen vannak, akik úgymond konszenzusos jelöltek és bírók. A többi 10 bíró, ugye Zonneven bíró úr most az 5., akit nem a Fidesz jelölt és a Fidesz választott meg. A 10 bíró közül 4-nek még le fog járni a mandátuma. Tehát most úgy néz ki, hogy szeptemberre az Alkotmánybíróság 15 bírója közül 9-nek a mandátuma nagyjából rendben van, hiszen őket nem a Fidesz választotta meg. Jó lenne, ha már ősszel a 4 bírót, a következő 4 bírót szeptemberben, és novemberben még lesz egy 5. hely, mert egy bírónak a 12 éves mandátuma jár le. Tehát, hogyha már ősszel nem az előző 15 év szabályai szerint, tehát nem úgy történne, hogy a Tisza párt jelölés, a Tipsza párt választja meg őket, mert ha fideszes bírók helyett tiszás bírók vannak, akkor nem jutottunk semmivel közelebb az Alkotmánybíróság megerősítéséhez. De Zonneven Pál, ő nem tiszás bíró abban az értelemben, hogy ő nem a Tisza-szigeteken vagy a Tisza pártban tűnt fel, nem képviselői helyről ül át bírói helyre, ahogy az elmúlt 15 évben volt. Ugye Hende Csaba esetén is, hát ez volt az egyik jogos kritika, hogy hát tulajdonképpen a politikusi pozícióból ül át a bírói pozícióba, ami ugyan Németországban előfordul, hogy miniszterekből lesznek alkotmánybírók, de ott kiegyenlített a helyzet, tehát mind ellenzéki, mind kormánypárti politikusok lesznek alkotmánybírók. Nincs az a helyzet, mint Magyarországon volt, hogy hát gyakorlatilag jó pár alkotmánybíró fideszes vagy kisgazda képviselői pozícióból lépett át alkotmánybírói pozícióba.
1: A Mi Hazánk Schiffer Andrást jelölte, ő milyen kihívó volt?
0: Ugye Schiffer András egy kitűnő jogász, és ő elég régen volt politikus ahhoz, hogy egy szükséges várakozási idő leteljen. Tehát én hosszú távon egyébként kívánatosnak tartanám, hogy ugyanúgy, mint a köztisztviselőknél, tehát egy minisztériumi államtitkárnak 5 kell várni a munkaviszonyának a megszűnésétől, míg bíróvá választhatóvá válik. Ezt jó lenne ezt a szabályt a képviselők esetében is bevezetni, tehát hogy ne léphessen át képviselői vagy miniszteri pozícióból valaki rögtön alkotmánybírói pozícióba. Schiffer Andrásnál megvolt ez a várakozási idő, de kétségtelen, hogy ő értékrendjében azért közelebb áll a Fidesz által megválasztott bírók értékrendjéhez. Zonnevend bíró úr inkább atlantista, inkább európai föderalista, inkább konzervatív liberális, tehát ő azt gondolom, hogy képvisel egy olyan értékrendet, nem politikát, hanem értékrendet, amelynek a képviselete eddig jelen pillanatban elég gyenge az alkotmánybíróságon, miközben a parlamentben viszont nagyon nagy többségük van.
1: Hogyha jogászokról, bírókról, alkotmányjogászokról beszélünk, akkor szerintem civilként joggal gondolhatjuk azt, hogy hát igazából ott a jog, le vannak írva a paragrafusok, azt be kell tartani, vagy azt szerint kell dolgozni. Mitől függ az, hogy ki az, aki mondjuk jó jelölt, vagy nem jó jelölt? Hol van ez a határ?
0: Igen, ugye az alkotmánybíróságokat Németországban a II. Világháború után hozták létre, ezt a típusú alkotmánybíróságot, amit 89-ben Magyarországon is átvettünk. És ugye ennek az az értelme, hogy ugye a harmadik birodalom szörnyűségei után az európai vezetők rájöttek arra, hogy önmagában a nép akarat, a nép többségi akarata az nagyon, nagyon gonosz eset eredményekhez is vezethet, ahogy láttuk, ugye a holokauszt és a második világháború szörnyűségei. És ugye ezért azt gondolták ki, hogy jó, hogyha ha van fék és ellensúly a nép akaratával szemben. Ez ugye ez a gondolat már korábbi, de hogy ezt egy a rendes bírósági szervezettől eltérő bírói testület lássa el, az Alkotmánybíróság. Gyakorlatilag az Alkotmánybíróság elérte azt, hogy az alkotmány szövege az törvény erejénél fogva végrehajthatóvá válik. Ugye Magyarországon is a kommunizmus idején mi is tanultuk még alkotmányjogot, de hát az az alkotmány annyit nem ért, mint az a papír, amire ki volt nyomtatva, hiszen hiába voltak benne rendelkezések, azokat nem lehetett végrehajtani. Szerintem a magyar rendszerváltásban az Alkotmánybíróságnak történelmi szerepe volt, hogy a lakosságnak megtanította azt, hogy a kormánnyal szemben is lehet a jogokat érvényesíteni. Ugye sorra mondta ki az Alkotmánybíróság fontos kérdésekben, hogy akár a MDF kormány, akár utána az MSZP-SZDSZ kormány idején, hogy a kormány vagy a parlamenti többség akarata az korlátba ütközik, az alkotmány nem engedi meg, hogy megtegye. Most olyan bírókra van szükség, akik tulajdonképpen ezt az állam berendezkedés harmonikus működését átlátják, és az értékeik alapján tudják képviselni. Ugye ez egy 15 tagú testület, az a 17-es alaptörvény módosítás gyakorlatilag három ügybe nyúlt bele a bíróság, az Alkotmánybíróság helyzetébe, az életkort szállította le 70 évre. Ugye Tuzson Bence korábbi miniszter úrra reagálva azt a Fidesz az életkor felemelését szintén egyoldalúan tette meg, érdemi konzultáció nélkül. A 12 éves mandátumot leszállította 9-re, a 9-ről 12-re is a Fidesz emelte fel, illetőleg, amit szerintem szintén nagyon-nagyon fontos, hogy az Alkotmánybíróság elnökét a Fidesz döntése alapján a parlament választotta meg az elmúlt 16 évben, ezt a 17 alaptörvénymódosítás visszaállította, hogy ezentúl újra a bírók fogják megválasztani az elnököt. Tehát jelenleg az Alkotmánybíróság fölötti politikai befolyásokkal kisebb lett. Tehát nyílik egy esély arra, hogyha ősszel is széles, tehát a Tisza pártnál szélesebb konszenzussal tudnak megválasztani bírókat, akkor talán az év végére már egy lényeges lépés történik, hogy az Alkotmánybíróság visszanyerje azt a funkcióját, amit a 90-es évek volt. Ennek a Tisza párt nem biztos, hogy örülni fog, mert ez a funkció, ez a többség akaratának a korlátozása, a jog keretei közé szorítása.
1: Szonneven Pál a meghallgatásán úgy fogalmazott, hogy szeretné visszaállítani az alkotmánybíráskodásba vetett hitet. Ez mit jelent, és mi az ő feladata most?
0: Igen, ugye pont annak alapján, amit eddig elmondtam, hogy az elmúlt 15 évben azzal, hogy a Fidesz tulajdonképpen a többségi felhatalmazás keretében olyan pozíciókat is betöltött, amit nem lett volna szabad pusztán többségi alapon. Tehát úgy osztogatta tulajdonképpen az alkotmánybírói helyeket, mint a minisztériumi pozíciókat, és csak a Fideszhez, Fidesz értékrendjét osztó bírókat választottak meg, kivéve azt a négyet, akit korábban említettem. Ez a jogász szakmai körökben lényegesen rombolta az Alkotmánybíróság tekintélyét. Én is tudom, sokan engem is kerestek annak idején, hogy alkotmánybírósági pozíciót vállalnék, sokan nem vállaltuk volna el, mert nem volt olyan presztízs.
1: Most vállalna?
0: Nem. Ugye én már kinőttem belőle az életkor határ miatt is, már csak 3 évre lennék megválasztható, de nem is szeretném, nagyon szeretem azt, amit csinálok, és nem adnám fel az Alkotmánybíróságért, de látok reményt abban, hogy Zonneven Pál és ha hozzá hasonló jelöltek lesznek, akkor vissza fogják tudni állítani ezt a tekintét, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jól működjön az ország.
1: Hak Péter, köszönöm.
0: Én is köszönöm.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden

0: máskor, nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a páitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Egy nyíltan totalitárius kísérlet utóvédje a legjobb akarattal sem töltheti be az ellenzék szerepét. Erről a Válasz Online-on írt Lányi András. A filozófus szerint, mivel az előző kormánypárt önmeghatározása alapján az ország jelenleg idegen uralom alatt áll, nekik illegalitásba kellene vonulniuk. Lányi Andrást kérdezzük.
3: Lányi András író, filozófus, az Élőlánc Magyarországért egyik alapítója vendégem. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Köszöntöm nálunk. Nem csak ezt írt a Válasz Online-on, sokszor szokott írni a Válasz Online-on, és most visszakerestem, amikor utoljára itt beszélgettünk, akkor is egy Válasz Online-os cikk miatt kerestük meg. Azt írta akkor, hogy 2025-ben eldől a sorsunk, de nem idehaza dől el.
4: Hogy?
3: De nem idehaza dől el. Ezt taglalta a cikkben. Sok minden történt az azóta eltelt egy évben. Mennyire dőlt el a sorsunk, hogy látja az elmúlt egy évben?
4: Hát nem a jós tehetségemre vagyok a legbüszkébb. Egyébként 22-ben kezdtem mondogatni azt, hogy...
3: Hát ezért bejött. Például Orbán
4: rendszernek vége van.
3: Igen.
4: De nem úgy értettem, hogy most rögtön megbukik, hanem úgy értettem, hogy ami azóta történik, az valami egészen más, mint ami odáig zajlott Magyarországon. Tehát hirtelen lépést váltottak az ország kifosztásában. Közben jött az ukrán háború, ami lehetetlenítette ennek a két kulacsos politikának a folytatását. Szóval bizonyos értelemben egy kényszerpályára kerültek, és az egész rendszer, hogy nem egy parlamenti kleptokráciából egy diktatórikus kleptokrácia irányába mozdult el, és ez mások volt a magyaroknak.
3: Ugye akkor egyébként, hogyha én jól emlékszem, most nincsen a fejemben az egyik, de 22-ben, amikor azt mondta, hogy vége van az Orbán rendszernek, azt nem a választásoktól tette függővé, tehát nem az, hogy majd vége lesz 22-ben, mert ezt előtte írta még februárban, hanem azt mondta, hogy ha jól emlékszem, 3 vagy 4 okra vezette vissza, hogy az Unió mégsem cselekvésképtelen, akkor itt van a gazdaság, ami egy teljesen vágányon halad, és ezt már nem lehet továbbvinni. Ezek, aztán már a harmadik, negyedikre nem emlékszem pontosan. De tulajdonképpen ez megtörtént, és hogyha ez megtörtént, mert nagyon sok elemző, politikai elemző a Fidesz vereségét erre a 3-4 okra vezet vissza, amiről ön 22-ben írt, akkor mindez nem Magyar Péter miatt van. Csak közben jött Magyar Péter. Ezzel azt is mondja, hogy tulajdonképpen a választási vereséget nem abból kell levezetni, hogy megjelent Magyar Péter?
4: Így van, valóban. Az elmúlt években olyan sokféle civil ellenállási mozgalom folyt Magyarországon. A diák tanár tüntetésektől, az akkumulátorgyárok elleni helyi tiltakozásokon keresztül akármeddig, hogy ez azért egy komoly iskola volt, amiben akik odáig esetleg bíztak, vagy csak közömbösek voltak a politika iránt, kezdték megszokni azt a gondolatot, hogy ez így nem mehet tovább. És ebben a helyzetben, a legjobb pillanatban jött Magyar Péter, aki azután egy félelmetesen erőteljes, elszánt és bátor kampánnyal ezt hogyan politikai tényezővé tudta tenni, ezt az országos elégedetlenséget?
3: Ugye azt is taglalta, de javítson ki, ha én rosszul idézem, mert most fejből idézem, azt is taglalta, hogy nem mindegy, hogy a társadalom politikai közösségként viselkedik, vagy nemzetként, vagy lakosságként viselkedik. Mennyire viselkedtünk lakosságként akkor a választások előtt?
4: Ez az, ami most fog eldőlni, György. Tehát egy teljesen kivételes helyzet van. Tulajdonképpen egy ex-lex állapot. Nincs alkotmánya az országnak, most kell alkotmányt csinálni. Hát ez a fideszes alaptörvényt azt kiiktatta a Fidesz azzal, hogy 77-szer módosította. Hát most már nem egy alkotmány, ez egy tákolmány. Az alkotmányozási folyamatra, amelyben nagy szerepe lesz majd az új köztársasági elnöknek is, ebben a társadalmi részvételt bejelentették, ezt komolyan kell vennünk. Tulajdonképpen nem egyértelmű, hogy ki kormányoz. Magyar Péter és néhány bizalmasa, vagy a kormány az új tárcák, amelyeket remélhetőleg kiváló emberekkel töltenek fel, és amelyek most el vannak foglalva a saját szakpolitikai tennivalóikkal, vagy a parlamenti frakció, amely egyelőre hát egy ilyen statiszta szerepet játszik, de ez egy parlamenti demokráciában nem sokáig szokott így maradni, vagy a Tisza-szigetek, akik országosan hát a legtöbbet tették azért, hogy a választások ilyen eredményre vezessenek. Tehát ebben a helyzetben a civil részvételnek és a civil befolyásnak sokkal nagyobb tere van, és az a mi dolgunk, most a mi, hát ilyen nagyképpen azt mondom, én a nép. Tehát ez most a mi dolgunk, hogy ahol tudunk, ott beleszóljunk, és megtegyük a magunk javaslatot.
3: Például legyen javaslat köztársasági elnökre, és erre mindjárt kitérek, de még vissza azt mondta, hogy nem a jó tehetségére büszke, de azért tényleg egy csomó mindent megmondott, a Magyar Hangnak is úgy fogalmazott, hogy bárki nyeri a választásokat, akár marad Orbán Viktor és az Orbán rendszer, akár leváltják, káosz lesz. Erre gondolt? Erre a káoszra, amiről most az előbb beszélt?
4: Nem, ebben jó nagyot tévedtem, mint annyi más. Én úgy gondoltam, hogy nem lesz kétharmados többség, és hogyha egy kis többséggel nyert volna a Magyar Péter, akkor az egy nagyon csúnya világ lett volna, ezen túl vagyunk.
3: És van még egy kérdésem, ugyanebben az interjúban a Magyar Hangnak azt mondta, hogy Orbán Viktornak van egy óriási bűne, amit 100 évig fogunk lemosni magunkról, vagy 100 év alatt sem fogjuk lemosni magunkról, ez Ukrajnához kötődik. Tehát azt mondta, hogy akárhogy is lesz, vége lesz a háborúnak, de Ukrajna középhatalomként emelkedik ki, és Magyarországra úgy fognak tekinteni, mint egy ellenséges, egy közellenségnek. Ezt most is tartja-e, mert a kormány, hát most már más Magyarország kormányának is a külpolitikája, tehát változhat, rendezni tudja ezt a két ország, vagy nem?
4: 100 év költői túlzás az, hogy most a magyar külpolitika elsőrendű feladata az, hogy visszaszerezze a bizalmat az ország iránt, hogy mi már nem vagyunk a kínai gazdasági érdekek és az orosz nagyhatalmi érdekek kiszolgálói Európában. Ez létkérdés, hogy azokkal a hagyományos szövetségeseinkkel és szomszédainkkal, Lengyelország, Ukrajna szomszédunk, Lengyelország hagyományos szövetségesünk, akikkel a lehető legrosszabbra, a legmélyebb pontra sikerült süllyesztenie Orbánéknak a magyar diplomácia viszonyát, hát ezt helyre kell állítani. Visszatérünk Európába egy hosszas távollét után, és ne legyenek illúzióink, mint amikor az ember hosszas kényszerű távollét után visszatér a saját családjába, akkor mit talál ott? Sértődéseket, veszekedéseket, ismeretlen helyzeteket, dilemmákat. Európa most pont egy ilyen állapotban van, ebben nekünk meg kell keresni újra a helyünket, hallatni kell a szavunkat, de hát ennek az előfeltétele az, hogy egyáltalán a bizalmat magunk iránt helyreállítsuk.
3: Na, akkor térjünk rá a friss írásához, amiért tulajdonképpen hívtuk, de azért az összefüggőt nyilván ez is, ami szintén a Válaszolnán jelent meg. Miért írja azt, vagy miért gondolja azt, hogy a Fidesz nem töltheti be az ellenzék szerepét? Miért nem tudja ezt betölteni?
4: Hát, könyörgöm, ki kíváncsi már rájuk? Tehát zajlik az utóvét harca egy olyan társaságnak, amely maga számolta fel a Fidesz nevű demokratikus pártot, egy nagyon fontos szereplőjét a magyar politikai életnek, ezt átalakította egy ilyen egyszemély által irányított, hát mafiának szokták nevezni, nem keresek most alkalmasabb kifejezést, pont jó az nekik. Tehát ők egy demokratikus helyzetben nem rendelkeznek azzal a hitellel, ami a kormány ellenzékének szüksége van. Fognak bizonyára alakulni ellenzéki pártok, és ez így van jól. Egyelőre azt a bizonyos társadalmi kontrollt, amire egy kormánynak, egy többségi pártnak szüksége van, ezt egyelőre a civil társadalomnak kell betöltenie. A Fidesz nyilván bomlani fog, utóvét harcokat folytatnak, amiben Orbán Viktor inkább egy tehertétel lesz, mint a megújulásnak a lehetősége, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan sorolnak be egy új demokratikus helyzetbe azok az emberek, akik egyáltalán képesek arra, alkalmasok arra, hogy még egyszer hitelt szerezzenek maguknak Magyarországon.
3: Tehát megújulása esélye sincs ennek a pártnak már, mint a Fidesznek Orbán Viktor vezetésével, hogy most sok elemző találgatja, hogy meg tud-e újulni, nem tud, de ön megadta a választ, ön szerint nem tud már megújulni a Fidesz. Menjünk tovább, sok kérdést tesz fel ebben az írásában a kormánnyal kapcsolatban is. Azt mondja, hogy arra kíváncsi, hogy az új kormány képes lesz-e az ország előtt álló nagy kérdésekre adott, egyébként használhatatlan megoldások vagy válaszok elől kitérni. Ez egy nagyon érdekes gondolat, mert hogy vannak mindenféle kül- és belföldi lobbisták, történelmi példák, amik alátámasztják, hogy ezek téves utak. Most hogy látja ezt? Azért most már nem tudom, hogy időt adott-e magának a kormány számára, az új kormány számára, vagy lát ebből most valamit, hogy merre indultak el?
4: Azért kicsit legyünk türelmesebbek. A kérdések, kérdések...